0: szója itt lesz, ugye lesz még nyár.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított, változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
2: Trend Night.
3: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

címet? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc? Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?

Adquiera

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú virtuózmus.

0: Muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája, Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazz-től, itt a különleges zenei válogatásban.
2: Jó, ez a kis jazz.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Kimit Tudat is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebbe a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Luci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: Persze, tényleg gondolsz?
0: Nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez az a rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően az

0: Ekkor számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatást hallgatják a folytatásban, a Cornelio Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

örökre a nyomodba megyek. Itthon vagy akárhova távol, legelőször most szeretek, búcsúzva a duhajka

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Gazdaság és kultúra.
2: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes. Vándor voltam, kétszekeres, ahol jártam, ott ne keres.

0: enyém volna, kedves szíved.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László

0: A gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, Szűzriadó, Kim Novák, Jazz meg az, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: A kezemet, ha megfogja,

0: akkor is.
1: Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás.
2: Trend Night.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: A Balaton partján a Kultkikötő 2026-os évada továbbra is színházi előadásokkal, koncertekkel, családi programokkal várja a közönséget több helyszínen. A sokszínű programkínálat azt ígéri, a Balaton kulturális életének idén is meghatározó eseménysorozata a Kultkikötő. Az évad hátralévő eseményeiről Szabó Tamás operatív vezető mesél.
2: Hiába tartunk már majdnem augusztus közepén, nálunk még rengeteg program van vissza a nyár folyamán. Például Balaton Szárszón a Budapest Bár fog fellépni augusztus 15-én. Ennek a koncertjüknek az a különlegessége, hogy az egyik vendégük Tenki Réka lesz. A 20. születésnapunk az egy olyan különleges Budapest Bár koncert volt, amire a zenekar is hívott énekeseket, illetve mi is számunkra olyan fontos fellépőket delegáltunk, akik a Kultkikötő akkor még 20 évében, most már 21. évünkben vagyunk, fontos szerepet játszottak, és Réka idén is visszatér hozzánk a Budapest Bárral közösen. Balatonbogláron pedig a Szomszéd Ajtó című előadásunk lesz majd látható ezen a hétvégén, augusztus 15-én szombaton. Ez a Kőszegi Várszínházzal egy közös koprodukciónk, május végén mutattuk be Kőszegen, és most először ellátogatni a Balatonra az előadás. Ennek az egyik különlegessége, hogy Őze Áron és Aux Éva egy házas pár, de a színpadon most először játszanak majd együtt. Viszont gondolunk a családosokra is, gyerekesekre is. A héten érkezik hozzánk Csukás István meséből készült gyerekedoldásunk, Csukás mese, Süsű és barátai. Ez most már több éve műsorom van, viszont folyamatos az érdeklődésre és nagy sikerrel fut Budapesten a Thália Színházban, és nyaranta pedig a mi helyszíneinken is az előadás. Illetve pénteken, augusztus 14-én Balatonboglárra érkezik Halász Judit, a Kicsi Ribiri koncertjével várja a családokat. Jövő héten újra teljes gőzzel futnak a programjaink, érkezik Sej Judit, ő az utitársam Shirley MacLaine című előadását hozza, érkezik a Hőhullám, Balatonszárszóra, igazi jó nyárzáró program még a nyaralások végére, Balatonboglárra pedig a Mély Levegő című produkció érkezik az Orlai produkciótól, ami már egy komolyabb hangvételű darab, ez bent lesz a Művelődési Házban. Jövő héten fog turnézni a helyszíneink közül Pöttyös Panni és Kockás Peti, a Varázsázikó című előadásukkal. Erről már volt alkalma nektek mesélni, viszont nem zárjuk le a nyarat már a 20-ai hosszú hétvégén, hanem még augusztus 28-án is lesz programunk. Balatonföldváron Szókratész védőbeszédét lehet majd ekkor meghallgatni, úgyhogy idén-nyáron igyekeztünk minden hetet kihasználni a nyári évadból, és elég hosszúra húztuk az évadunkat. De hát ahogyan a Balaton sem csak nyáron dolgozik, úgy mi sem.
3: Kiállítás. Az Aranyvonat öröksége a magyar pénz újjászületése címmel új időszaki kiállítás nyílt a forint bevezetésének, valamint a magyar aranytartalék hazatérésének 80. évfordulója alkalmából a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpontban. Az ingyenesen látogatható tárlat középpontjában a Magyar Nemzeti Bank aranyvonatának története áll, amelynek köszönhetően a magyar aranytartalék biztonságba került és jelentős szerepet játszott a II. Világháborút követő pénzügyi újjáépítésben. Sipos Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a kiállítás megnyitóján elmondta, a forint bevezetése a magyar történelem egyik meghatározó fordulópontja volt, amelyhez elengedhetetlen volt a bank munkatársainak bátor helytállása. A jegybank dolgozói a háborús viszonyok közepette kimenekítették és megőrizték a nemzeti aranytartalékot, amely az újjáépítés és az új fizetőeszköz fedezetét biztosította. A Nemzeti Bank munkatársai családtagjaikkal együtt kísérték és óvták az aranykészletet, idézte fel. Hergár Eszter, a Magyar Nemzeti Bank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója kiemelte, a tárlat célja bemutatni azokat a gazdasági és emberi teljesítményeket, amelyek megalapozták Magyarország pénzügyi újjáépítését. A kiállítás középpontjában a Magyar Nemzeti Bank aranyvonatának története áll, amely a jegybank munkatársainak és családtagjainak a háborús körülmények között tanúsított helytállását, szakmai elkötelezettségét és bátorságát mutatja be. A látogatók mintegy 80 műtárgyon keresztül ismerhetik meg a forint megszületésének előzményeit és az elmúlt 8 évtized meghatározó pénztörténeti eseményeit. A kiállítás kiemelt darabjai között szerepel az 1946-os újraindításhoz kapcsolódó pénzverő vendégkönyve, a Spitali MNB kirendeltségnek az amerikai hatóságokhoz intézett, az aranytartalék védelmét kérő levelének másolata, valamint egy Kossuth portrés 100 forintos bankjegy, amely már a stabilizáció időszakát idézi. A tárlaton egy 1 milliárd billpengős bankjegy is látható, amely érzékletesen szemlélteti a forint bevezetését megelőző hiperinfláció mértékét. Mindezeket az aranyvonat történetét felidéző vasúti enteriőr, filmhíradó részletek, videóinterjúk és múzeumpedagógiai elemek egészítik ki. A kiállítás augusztus 1-től ingyenesen, regisztráció nélkül látogatható.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Szerpentinek a bükkben. Autós kaland Lillafürettől Répás hutáig. A bükkben autózni egyszerre technikai kihívás a sofőrnek, és szemet gyönyörködtető élmény a vezetőnek és utasnak egyaránt. A Lillafürettől Répás hutáig vezető szerpentinen haladva a változatos tájat láthatunk. A hámorító tükre, a színvavizes és csodás látványa, a Répás hutát ölelő hegyek csendje együtt rajzolnak ki egy sajátos világot. Lillafürettől indulva Répás huta felé a szerpentin minden szakasza újabb formában láttatja a hol nyers és vad, hol szeríd és békés tájat. Lillafürett környéke elbűvölő. A függőkert teraszai a színvavizes és sétára invitálnak. A hámorító tükör sima felszínét látva a színes csónakokkal az ember úgy érzi, egy varázsvilágba csöppent. A magasból letekintve a hegy lábánál megbújó települések és a meredeken futó utak lehelet finom mintázatot rajzolnak a tájba, míg a tó fölé hajló hegyoldalak egyszerre hatnak óriásinak és mesebelinek. Autózzunk tovább! A Lillafürettől kiinduló útszakasz már a bükk belső, csendesebb világába vezet. A tájban pedig váltakoznak a mélyzöld, árnyékot adó erdők és a napfényben úszó rétek. A szerpentin kanyarjai technikásak, mégis jól követhetők. Hirtelen emelkedők és hosszú, íves lejtők követik egymást, minden fordulóval újabb szeretet mutatva a hegység változatos arculatából. Répás utánhoz közeledünk. A település egészének hangulata pedig egyszerre őriz valamit a hagyományos bükki életformából és a térséget átható csendből. Innen néhány kilométerre Bükkszentkereszt gyógynövényes hagyománya ad további sajátos réteget a környék kultúrájához. A helyiek generációk óta foglalkoznak a helység gyógyító növényeivel. Utazás és élmény. A térség autós útvonalain további érdekes megállókat találunk. A szentléleki pálos korostorom az erdő közepén álló kőfalaival különleges atmoszférát teremt. Encs kiemelt helyet foglal el a környék gasztronómiai térképén. A Lillafürettől Répás hutáig tartó útvonal szépsége nem pusztán egy-egy látványponthoz köthető. Sokkal inkább az utazás folyamatában rejlik. A hegyek zöldjei, az egymást követő völgyek és dombhátak, valamint a fények gyors váltakozása olyan élményé állnak össze, amely nem csupán az autózás miatt különleges. Az autós út Lillafürettől Répás hutáig remekül példázza, mennyi felfedezni való vár az északkeleti térségben.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2026. augusztus 12-e van, szerda reggel 6 óra. Jó reggelt kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Erővel állított meg egy panamai zászló alatt közlekedő teherhajót az amerikai katonaság az ománi öbölben az Irán elleni blokád megsértése miatt. A haditengerészet helikopteréről kilőtt 2 rakétával állította meg a Vellanova nevű teherhajót, miután egy iráni kikötő felé tartva legénysége figyelmen kívül hagyta a többszöri figyelmeztetést. A hajó hajtóművét érte a találat. A blokkád visszaállítása óta eltelt 4 hétben 55 hajót visszafordítottak, 3-at erővel kényszerítettek megállásra, valamint 2 jármű fedélzetén ellenőrzést végeztek. Újabb ballisztikus rakétát indított a tenger felé a koreai félsziget keleti partvidékén Észak-Korea. A rakétát Wonsan régiójából indították, és 700 kilométert tett meg, mielőtt a tengerbe csapódott. Dél-Korea és Japán egyaránt elítélte a kísérletet. A dél-koreai nemzetbiztonsági hivatal sürgősségi tanácskozást hívott össze Észak-Korea folytatódó ballisztikus rakétaindításai miatt. Fennyán legutóbb augusztus 6-án hajtott végre ilyen jellegű műveletet. Dél-Korea és az Egyesült Államok augusztus 17-e és 27-e között közös hadgyakorlatot tart, amelynek célja, hogy a két ország hadserege képes legyen szembeszállni Észak-Korea egyre fejlődő hadi és nukleáris kapacitásaival. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudós 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg a következő köztársasági elnöknek. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az új államfő megválasztásában. Helyette a frakció tagjai a tatai 1956-os emlékművet koszorúzták meg. Elkerülhetetlennek nevezte a szembenézést Baka András megválasztott államfő az országgyűlésben. Azt mondta, egy generációnyi időt vesztegetett el a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé süllyedt. Baka Andrást hallják.
3: Az elmúlt közel 2 évtizedben Magyarország olyan súlyos válságba került, amely a jogállam, a társadalom, a gazdaság, az államháztartás, az energiaellátás, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a közlekedés területét egyaránt érinti. Régóta ismert tragikus helyzetben van az egészségügy, az oktatás és a gyermekvédelem. Mondjuk ki, szinte minden olyan terület válságban van, amelyek közvetlenül meghatározzák mindennapi életünket. Az elmúlt időszakban közös javaink jelentős része magánérdekek szolgálatába került. A közbeszerzések rendszere, az állami vagyon átrendeződése, a földtulajdon koncentrációja és a közpénzek felhasználásának átláthatatlansága olyan kérdéseket vet fel, amelyekre egy demokratikus államnak határozott választ kell adnia. A jogállam nem csak attól működik, hogy vannak szabályai, hanem attól is, hogy az emberek elhiszik, ezek a szabályok kivétel nélkül mindenkire vonatkoznak.
2: A most megválasztott Baka András az 1990-es rendszerváltás óta a 8. köztársasági elnök lesz. Augusztus 19-én lép hivatalba. Az ukrán elnök is gratulált Baka Andrásnak köztársasági elnökké választásához. Emellett Volodymyr Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy ez egy újabb fontos lépés Magyarország megújulásában. Nikus Ordán román és Péter Pellegrini szlovák államfő is jelezte, hogy készek a közös együttműködésre.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde a BUX 9,1%-ot emelkedett 149.903 pontra. A tőzsde forgalma majd 21 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 3,1%-ot gyengült 46.130 forintra. A MOL 3%-ot rallizott 4.844 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-ot erősödött 2.620 forintra. A Richter pedig 1,9%-ot emelkedett 13.040 forintra. Az európai tőzsdeindexek is vegyesen teljesítettek. A frankfurti DAX 1,1%-kal, a milánói börze 1,1%-kal erősödött. A madridi IBEX szintén 1,1% pluszban zárt. A londoni FTSE 2,1%-kal, a párizsi CAC40 pedig 1,1%-kal gyengült. És gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói. A Dow Jones 3,1%-kal esett, az S&P 500-as mutató 3,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 6,1%-ot gyengült. Nézzük, mi a helyzet Ázsiában. India zárva tart, a japán Nikkei 0,5%-ot erősödik, Hongkong 1,2% mínuszban, Shanghai 3,1%-kal megy fölfelé, a dél-koreai Kospi 4,5%-ot erősödik, Szingapúr 3,1% mínuszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 365 forint 30 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 316 forint 70 fillért kell adni, egy svájci frankért 389 forint 90 fillért kérnek. 1,1535 az euró dollárral szembeni árfolyama. 1,3%-ot drágulnak a kőolaj világpiaci árai, a Brent 90 dolláron kereken, az észak-amerikai könnyolaj a VTI jegyzésára 84,30 dollár.
0: Időjárás jelentés.
2: Megérkezett a hideg front az országba, aminek hatására az Észak-Dunántúlon mérséklődött a kánikula. Bár már megindult a gomoly felhőképződés, a csapadék megérkezése még bizonytalan. Ma újra derült, napsütéses idő várható. A szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László és Kovács Gergő.
1: Hát csak hogy tudjuk, kik vagyunk és hol vagyunk. Jó reggelt kívánok, 2026. augusztus 12-e szerda reggel, 6:30 kezdődik a Reggeli Monitor, és ahogy Miksa barátunk említette, a mikrofonnál Kovács Gergő, ő fogja a híreket hozni, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok! Hiányoltam a tapsot.
1: Várjál, most! Van erre egy szép kifejezés a koncerthangosításban, ez az atmoszféra. Na, megadtuk az atmoszférát.
2: Most meg az alaphangot.
1: Így van. Szóval minden reggel megkapom én is azt a kérdést, mikor hírszerkesztő vagyok, hogy milyen lesz az időjárás. Milyen lesz az időjárás, Gergő?
2: Hát nagyon érdekes, mert valami hidegfrontról beszélnek itt az időjárás elemzők, vagy hogy mondjam, de én ezt ennyire nem érzem. Igazából kánikula már mondjuk annyira nincsen. A mai nap viszont marad ez a 30 fok körüli hőmérséklet, mint így az a héten, ami már így megvolt eddig is. Eső az továbbra is, hát ilyen teljesen ilyen bizonytalan, kirakhatjuk az ablakba, igen. Viszont hát egy nagyon érdekes dolog, ugye, mi lesz este?
1: Mi lesz este?
2: Napfogyatkozás lesz.
1: Napfogyatkozás lesz, tényleg, azt olvastam, hogy ilyen védőszemüveget kell beszerezni, meg mindent.
2: Aha. Ezt még nem szereztem benne, majd valahol meg kell azt is találni. De egyébként én meg pont edzésen leszek, úgyhogy hát majd igyekszem nem belenézni, mert azért az
1: visszanézel eléggé... Visszanézel valahol a közösségi médiából.
2: Igen. Hát nekem egyébként még nem is volt ilyen élményem, tehát hogy... Talán általános iskolás koromból van valami, hogy az iskola udvarán állunk, és akkor nézünk valami ilyet, de szerintem az sem teljes napfogyatkozás volt, hanem ugyanilyen részleges, mert hogy ma is ilyen részleges lesz, tehát hogy ilyen nem takarja el teljesen.
1: Te már ennek a századnak a szülötte vagy?
2: Igen.
1: 1999-ben csak azért kérdeztem, mert akkor, ha jól emlékszem, akkor volt.
2: Na, hát akkor
1: és én láttam, emlékszem, az akkori albérletemben néztük. Egy szőke lányjal, de ez most nem érdekes. És gyönyörű volt egyébként.
2: Azt tudom, hogy ilyenkor ugye elsötétül minden, meg ilyen hideg lesz elvileg, vagy nem tudom. Hát, meg, hogy a madarak is, meg mindenki, minden állat is így elhallgat.
1: Azt nem tudom, mert a madarakra meg az állatokra nem figyeltem, viszont egészen fantasztikus volt, mert ha jól emlékszem, akkor ez valami teljes, vagy majdnem teljes napfogyatkozás volt. Szóval az a lényeg, hogy így eltűnt a nap. Tehát, hogy előtte volt egy fekete kör, és gyakorlatilag vékonyan világított ott egy ilyen körbe egy csík. Nem tudom, hogy hívják ezt, kör, igen. Szóval, hogy nem teljes egészében, hanem egy ilyen vékony csík volt, és tényleg elsötétült minden, egészen fantasztikus volt. Egyébként Boleszláv Prusz lengyel írónak van a Fáraó című műve, és abban van az, hogy a papok, akik éppen úgy néz ki, hogy akkor elveszítik a hatalmukat, ugye tudják, hogy mikor lesz a napfogyatkozás, és megfenyegetik a népet, hogyha nem támogatják őket abban, hogy a Fáraót el kell takarítani az útból, akkor elveszik a napot. És a nép először nem akarja támogatni őket, és jön a napfogyatkozás, és eltűnik a nap.
2: Hát igen, régen ezt még meg lehetett csinálni.
1: Ezt régen meg lehetett csinálni, és ez gyönyörűen működött. Most viszont egészen más dolgok működnek, amikről mindjárt beszélünk. Majd egyébként a Klárák az Oráliák és a Létók ünneplik nevük napját a klarindákkal és a klarinákkal, meg a sugárkákkal együtt. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk nekik, és jönnek a hírek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Tovább terjedt az erdőtűz Kanadában, annak ellenére, hogy nem volt erős a szél.
2: A lángok Brit Columbia tartományban keletkeztek a múlt héten. Egy 80 éves nő életét vesztette az Okanagan tó melletti térségben, ahol számos lakóház leégett vagy megrongálódott. A tűzoltók szerint egyes régiókban jelentős mértékben terjedt tovább a tűz, amelyet egyelőre nem tudnak ellenőrzés alá vonni. Mexikóból 100 szakember érkezett, hogy segítsen az oltásban. A vészhelyzet miatt 20 ezer embert evakuáltak a hétvégén.
1: Erővel állított meg egy panamai zászló alatt közlekedő teherhajót az amerikai katonaság az ománi öbölben az Irán elleni blokkád megsértése miatt.
2: A haditengerészet helikopteréről kilőtt két rakétával állították meg a Velanova nevű tengerhajót, miután egy iráni kikötő felé tartva legénysége figyelmen kívül hagyta a többszöri figyelmeztetést. A hajó hajtóművét érte a találat. A blokkád visszaállítása óta eltelt 4 hétben 55 hajót fordítottak vissza, 3-at erővel kényszerítettek megállásra, valamint 2 jármű fedélzetén ellenőrzést végeztek.
1: Újabb ballisztikus rakétát indított a tenger felé a koreai félsziget keleti partvidékén Észak-Korea.
2: A rakétát Wonsan régiójából indították, és 700 kilométert tett meg, mielőtt a tengerbe csapódott. Dél-Korea és Japán egyaránt elítélte a kísérletet. A dél-koreai nemzetbiztonsági hivatal sürgősségi tanácskozást hívott össze, Észak-Korea folytatódó ballisztikus rakétaindításai miatt. Fennyen legutóbb augusztus 6-án hajtott végre ilyen jellegű műveletet. Dél-Korea és az Egyesült Államok augusztus 17 és 27-e között közös hadgyakorlatot tart, amelynek célja, hogy a két ország hadserege képes legyen szembeszállni Észak-Korea egyre fejlődő hadi és nukleáris kapacitásaival.
1: Hírek itthonról, hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúi miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a miniszterelnökség Orbán Viktor korábbi közösségi médiás megjelenéseinek finanszírozása miatt.
2: A kormány szóvivő közölte, hogy 44 hónap alatt bruttó 4,2 milliárd forint közpénz ment a tartalmak gyártására. A teljesítési igazolások alapján a videók átlagosan 15 másodpercesek voltak, de volt olyan hónap, amikor mindössze 21 percnyi mozgókép és 411 fotó készült több mint 63 millió forintért. Ez a nyilvánosan elérhető adatok szerint legalább 3-szoros túlárazást jelent. Szondi Vandát hallják.
3: A 2022-ben aláírt és azóta 3-szor meghosszabbított keretszerződést a közbeszerzési eljárást mellőzve kötötte meg a Rogán Antal vezette kabinetiroda az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cégével. A Triton Communications Kft.-vel 2022. szeptemberében szerződött a volt miniszterelnök kabinetirodája havi nettó 63 millió 680 ezer forintért fényképek és videók készítésére, illetve közösségi média figyelésére. Az 5 főt foglalkoztató cégnek fizetendő havidíjat összesen 3-szor emelték az évek alatt. Legutóbb tavaly szeptemberben havonta nettó 86 millió 487 ezer 957 forintra. Vagyis kevesebb mint 4 év alatt több mint harmadával nőtt a szolgáltatás díja, de közben a tartalmi követelmények egyetlen betűt sem változtak.
1: Nyomozók jelentek meg az Országos Mentőszolgálat 2 budapesti telephelyén, a Markó utcai főigazgatóságon és a Róbert Károly körúti állomáson is, erről ír a Népszava.
2: A lap információi szerint a nyomozók több órát töltöttek az OMS épületeiben, ahol a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. A Népszavának az OMS megerősítette, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda tegnap hatósági intézkedést hajtott végre. Azt közölték, hogy teljes körűen együttműködnek a hatósággal, az eljárás részleteiről azonban nem adtak bővebb tájékoztatást.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os pluszban 149.903 ponton zárt tegnap.
2: A tőzsde forgalma majd 21 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 3,1%-ot gyengült 46.130 forintra. A MOL 3%-ot rallizott 4.844 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-ot erősödött 2.620 forintra. A Richter pedig 1,9%-ot emelkedett 13.040 forintra.
1: Vegyesen teljesítettek az európai tőzsde indexek is.
2: A frankfurti DAX 1,1%-kal, a milánói börze 1,1%-kal erősödött. A madridi IBEX szintén 1,1% pluszban zárt. A londoni FTSE 2,1%-kal, a párizsi CAC40 pedig 1,1%-kal gyengült.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones 3,1%-kal esett, az S&P 500-as mutató 3,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 6,1%-ot gyengült.
1: Nézzük, hogy mi történik a piacokon. A térségben, mármint az ázsiai térségben irányadó tokiói Nikkei 7%-os erősödésben, a Shanghai Composite 3%, a dél-koreai Kospi 4,5%-kal került feljebb, a hongkongi Hang Seng 1,2%, az indiai Sensex 2%-kal csökken, Szingapúr pedig 4%-kal teszi ugyanezt. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forintba és 18 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 316 forint 59 fillér, egy svájci frank 389 forint és 82 fillér.
0: Időjárás jelentés.
2: Megérkezett a hidegfront az országba, aminek hatására az Észak-Dunántúlon mérséklődött a kánikula, bár már megindult a gomoly felhőképződés, a csapadék megérkezése még bizonytalan. Ma újra derült, napsütéses idő várható. A szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
1: Aki valami igazán fagyos élményt szeretne, az menjen a Rábába fürdeni, ha lehet ilyet. 20 fokos a víz. A tavak közül a Balaton 26, a Fertőtó 23, a Tiszató pedig 27 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Hasznos az Európai Unió új AI rendelete, hiszen kiszűri a gyanús vagy csaló cégeket, ugyanakkor védi a tisztességes marketingeseket. Az EU több matricát is kínál a cégeknek, amivel jelölhetik az AI termékeket és tartalmakat. Ezt mondta rádiónknak a Marketing Kommandó alapítója, ugyanakkor a törvény szerinte nem a technológiát szabályozza, hanem a használatot teszi átláthatóvá. Wolf Gábort Kovács Gergő kérdezte.
0: Reggeli Monitor.
2: Augusztus elején lépett hatályba az Európai Unió AI rendelete. Na most miben hoz ez változást nekünk, átlag AI felhasználóknak itt a mindennapok során?
3: Fogyasztói oldalról én mindenképp üdvözlöm ezt a változást, mert ugye egy általános panasz volt, hogy már nem lehet megmondani, hogy melyik tartalom készült AI-jal, meg melyik nem, és ez kötelezővé teszi, hogy a cégek ebben transzparensek legyenek. Tehát például, hogyha valakit fölhív egy AI telemarketing ilyen hangügynök, ami már egész valóságos, akkor ott az elején be kell mondani, hogy kedves vevő, ön most egy AI hangügynökkel beszél. Vagy hogyha egy weboldalon valaki csetel az ügyfélszolgálattal, és az egy AI, akkor is oda ki kell írni, hogy ez egy AI ügynök, nem igazi. És akkor még vannak egyéb, ahogy képeket, videókat meg kell jelölni, de a lényeg az, hogy a cégeknek mostantól ebben transzparensnek kell lennie.
2: A cégeknek ez mennyire jelent egyébként most nehézséget, vagy ugye eddig mennyire volt ez ilyen szabadkezűleg irányítható dolog, mennyire jelent ez nekik mondjuk egy szigorítást annak, aki mondjuk ezt már nagyon beleépítette a munka folyamataiba, egy ezt meg kell jeleníteni, vagy csak ennyi az egész, hogy ahol AI van, AI-t használok, ott annyi, hogy megjelenítem, vagy azért van ebben némi szigorítás is a cégek felé?
3: Szerintem, aki korrektül marketingezik, annak nem lesz nagy macera. Az EU kínált hozzá többféle, nem is tudom, hogy mondjam ezt, ilyen kis matricát, amit mi felhasználhatunk, le lehet tölteni ingyenesen az EU honlapjáról, és akkor három különböző matrica van, hogy AI, vagy hogy AI-jal generált, vagy AI által módosított. Tehát annyi az egész, hogy ha mondjuk készítünk egy hirdetést, akkor ezt rá kell tenni ezt a kis matricát, vagy valahol a szövegben el kell helyezni. Aminek én igazán örülök, hogy volt egy nagyon riasztó trend, amíg ez nem volt szabályozva, amit mi a marketingben úgy hívunk, hogy AI generált vevő vélemény videó. Tehát amikor egy terméket fog a kezébe valaki, online lehet látni, és áradozik arról a termékről, de igazából az a videó nem igazi, azt AI generálta. És kvázi bármelyik cég hazudhatott bármit a termékeiről, és az egyik fontos szabály az egyik fontos cél az volt, hogy ezek mostantól törvényen kívül essenek, ami én nagyon örülök, mert aki korrektül marketingezik, az nagyon nehezen versenyzett egy olyan versenytársal, aki ezt inkorrekt módon használta.
2: Tehát most az azt jelenti, hogy mondjuk, ha van egy ilyen jogsértés, aki ezt ilyen inkorrekten használta, tehát össze-vissza hazudozott a termékéről egy ilyen típusú videóban, amit itt elmondtál, akkor most már nekem, a fogyasztónak sokkal könnyebb erre hivatkoznom, vagy panaszt benyújtanom?
3: Így van. Tehát, hogyha én látok egy olyan videót, és most már egyre jobban látszik azért, jobban képesek vagyunk arra, hogy megkülönböztessük, hogy mi az, ami AI videó, meg mi az, ami nem. Tehát látunk egy ilyet, és nincs ott a matrica, akkor azt lehet jelenteni. És ugyanez, ahogy ez megvédi a cégeket is, tehát hogyha én cégként azt látom, hogy a konkurensem ezt az illegális eszközt használja, akkor én kérhetem, hogy a törvény védjen meg. Tehát ez nagyon jó. Nyilván lesz egy időszak, amíg ezek a cégek ezt próbálják elkerülni, meg hogy nem rakják ki a matricát, de hát ez is olyan, mint minden törvény, hogy előbb-utóbb mindenki rá fog jönni, hogy rosszul jár, hogyha ezt nem követi, mert elég komoly büntetéseket oszt az EU. Ha jól emlékszem, akkor a cég globális éves bevételnek a 3%-áig lehet büntetni.
2: Tegyük fel, AI-t fejlesztek. Most ott mire kell nekem odafigyelni ebben az új rendeletben? Most már ez sem lehet csak úgy, vagy itt szigorodott valami?
3: Nem, szerintem nagyon fontos megérteni, hogy az EU ezzel nem a technológiát akarja szabályozni, hanem annak a használatát, hogy az transzparens legyen. Tehát, hogyha egy cég fejleszt különböző AI funkciókat, ami egyébként most nagyon klassz, meg most divatos, és sokan csinálunk ilyet. Tehát mondok egy példát, egy fogorvosi rendelőt föl lehessen hívni éjszaka, hogy másnapra foglaljak egy időpontot, és akkor vagy online egy chat, egy AI chattel beszélek, vagy pedig telefonon egy AI hangasszisztenssel beszélek. Tehát ez fogyasztói szempontból nagyon jó. Az egyetlen, amire cégként oda kell figyelnünk, hogy ne akarjuk kvázi átverni a vevőt, hogy ő most egy igazi emberrel beszél, hanem transzparensnek kell lennünk az AI használattal kapcsolatban.
2: A magyar kormánynak is elindult ezzel kapcsolatban egy honlapja, az mihivatal.gov.hu. Ez mennyire jelenthet itthon a hazai kis- és középvállalkozásoknak segítséget? Mire lehet ezzel a cél igazából? Figyelemfelhívás, tájékoztatás? Lehet-e ez egy ilyen jó kezdeményezés?
3: Mindenképpen van azért egy jó trend, a gazdasági versenyhivatal is már elkezdett nem csak büntetni, hanem a honlapjára föltenni infókat, hogy hogy kell mondjuk helyesen megjelölni az influencer marketing tartalmat, tehát az mindenképpen jó a kormány részéről, hogy kitesz olyan információt a webre, ami tényleg gyakorlatilag megmagyarázza, hogy hogy kell ezt értelmezni, hogy kell használni. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy amikor ez kijött, ezt az EU kihozta múlt héten, akkor én is ráküldtem a ChatGPT-t, hogy létszes magyarázd meg, hogy ez gyakorlatilag mit jelent, és hogy kell használni, mert azért a kormányszerveknek nem erőssége a gyakorlatias megfogalmazás. Tehát inkább ők arra törekednek, hogy ez törvényileg rendben legyen, ne lehessen belekötni, de nekünk, ugye kisvállalkozásoknak arra van szüksége, hogy valaki megmondja, hogy na jó, akkor most a poszt elejére kell kitenni a kísérőszövegbe, hogy az AI által generált tartalom, vagy elég a végére tenni, hova kell tenni a matricát, alulra, felülre, mekkora méretben. Tehát egy csomó ilyesmi még hiányzik, ezt még az EU sem szabta meg, úgyhogy remélem, hogy az előbb-utóbb ez pont és akkor az megjelenik remélhetőleg a kormány által föltett hivatalos weboldalon is.
2: Igen, egyébként itt van egy fogalomtár is, amiben részletesen végig lehet menni az egyes ehhez kapcsolódó fogalmakon, vagy hát itt konkrétan ugye a rendeletről van szó. Itt is van egy ilyen kérdés ezen a honlapon, de hogy mit gondolsz róla? Kisvállalkozásoknak mennyire lehet mondjuk nehézsége ez az AI rendelet, ez a szabályozás, tehát hogy hol, mikor jelenítik meg ezeket a tartalmakat, hogy ez jelentette plusz költséget esetleg, vagy bármi ilyesmi?
3: Hát szerintem nem sokat. Semmiképp nem lesz akkora macera, mint amikor a GDPR-t bevezették, hogy ott jogászhoz kellett fordulni, fel kellett tüntetni a honlapon, stb. Tehát, hogy az bonyolult volt, költséges volt. Itt csak annyi, hogy ha mondjuk használok egy telefonos AI hangügynököt, akkor bele kell tenni az elejébe, hogy ezt mondja ő be. Vagy hogyha olyan hirdetést készítek AI-jal, ami könnyen összetéveszthető a valósággal, akkor arra rá kell tennem ezt a matricát. Tehát tényleg nem egy nagy macera, cserébe viszont transzparens lesz az AI használata. És most tényleg van egy olyan korszak, hogy elmúlt az, hogy hurrá AI, nagyon örülünk, mert fantasztikus, és most van egy nagyon erős szkepticizmus az AI-jal kapcsolatban, az AI tartalmakkal kapcsolatban, akár az AI-jal készített hirdetésekkel kapcsolatban, tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy itt vevő, meg cég oldalról is tiszta vizet öntsünk a pohárban.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor!
1: Érezhetően növekedett az előző évekhez képest az idei Sziget Fesztiválon a nem zenei művészeti programok aránya. Az alapítókhoz visszakerült Sziget szervezői kifejezetten törekedtek arra, hogy a rendezvény eredeti összművészeti és kulturális identitását erősítsék. Péli Nagy Kata helyszíni riportjában Jenna Jalonennel, a Sziget Fesztivál művészetek és élményprogramokért felelős vezetőjével beszélgetett.
0: Reggeli Monitor.
4: Művészetek kertje az nem egy hely, hanem több színtér. Most például a Jokerban ülünk, ez egy olyan varieté-szerű, van középütt egy színpad, és körbe vannak az asztalok, székek, kis szeparészelűségek. Mi fog itt zajlani?
5: A Joker egy olyan helyszín, amit tavaly csináltunk először, és idén van az a fejlesztés erre újabb szerkezetre. Ilyen Magic Mirror-szerű, ezeket ilyen tükörsátraknak hívják. Egy gyönyörű fa szerkezet kör alakú. Ez egy olyan helyszín, ahol a humor, a komedi, ilyen tabu tematikák, cirkuskabaré és a bűvészet áll össze programban. Nagyon izgalmas, itt pont olyan fajta produkciókat, meg művészeket kerestünk ide, akik így mosódnak kicsik ezek a határok, hogy most akkor bűvészetet látod, vagy egy humoristát látok, vagy ez most egy tabu téma, de hogy van megközelítve? De hát ez egy komikus, igazban használ a zenét is, szóval itt aztán mindenféle keveredés van.
4: Mondjál néhány szereplőt.
5: Érkezik elképesztően izgalmas amerikai bűvész, Gabriela Lester, 3 napon keresztül lesz velünk. Ő egy ilyen close-up komedit, vagy ilyen közeli bűvészetet csinálja, egyébként egy szabaduló művész, és elképesztő trükkjei vannak neki. Lesz magyar bűvész, Kisvé Balázs, szintén aki egy, hát én már találkoztam vele, és nekem is már trükköt csinált, és hát én teljesen alájultam, mert nem értettem, hogy lehetséges. Szóval ezeket nagyon-nagyon várom. Ami nagyon izgalmas lesz, hogy idén van először magyar nyelvű humorista, például a Duma Színházzal együttműködésben.
4: Azért van ám itt sok minden más is. Van egy Mobilis, van a Kupola, a Nagy Színház, Le Grandeur, a nagy cirkuszi sátor, van még mozgó utcaszínház is. Ugye mégiscsak a táncról akarok veled elsősorban beszélni, bár szerintem most már összemosódnak ezek a művészeti ágak. Kiket hoztál és honnan?
5: Abszolút mosódnak össze ezek a művészeti ágak. Most már nem akar a cirkusművészet és a táncművészet, vagy akár ilyen előadó művészet, színházi művészet keveredik abszolút ezekben a műfajokban. A kupolaszerű szerkezetünk, ez egy izgalmas helyszín, ez egy Le Dôme nevezetű helyszín, egy színházi black boxként működik napközben, ahova több nemzetközi és magyar alkotó is érkezik művekkel. Ott például egy elképesztően erős, vicces és műsor érkezik Spanyolországból, ez a Los Informals-nak a Perdón című műsora. Ez ma este, holnap este és holnap után este lesz látható a Dome-ban. De van köztük például a magyar alkotó a Szabó Veronika, a Kingdom című produkció, valami egy táncszínházi előadás 60 pluszos férfiakkal. És a férfiasságról, és ezekben a férfi érzékenységről, és a maszkulinitásról vannak színpadon ezek a, mondhatni úgy, hogy öregek.
4: De ők táncosok?
5: Táncosok és színészek, vagy inkább színészetből jönnek, de hogy az mozgásban is lehet látni, hogy megnyilvánok, meg zenét is játszanak, szóval teljesen multitalentumok például.
4: Ez az alapítói korosztálynak szól.
5: Abszolút, de nekem ebben az is szép, hogy egy fiatalabb generációs meg tudja látni azt, hogy például milyen lenne, hogyha apukám lenne ott a színpadon. És hogy azokat a problémákat, vagy azokat a témaköröket, meg azt az identitást, meg azokat a érzelmeket, amit mondjuk egy nyugdíjas férfi érez, vagy amilyen az ő szemszögük, vagy perspektívük, ezt nagyon szépen egy színházi produkcióban van most rakva színpadra.
4: Egy hazai cirkusz produkciónak is lesz itt a premierje.
5: Igen, a Le Grand Theatre az újabb nagy fejlesztésünk idején egy nagyszabású amfiteátrum, aminek a magyar társulat a Reszirkellek lesz a bemutatója, ami ugye a Vági Bencének a műfajban is a Cirque Dance, hogy nem csak cirkus, hanem táncot, a kortárs táncot gyönyörűen keveri meg ebben a műfajban, és a színpadon látható több mint 30 táncművész, az Art Kingdom Dance Community-nek a táncosai. Én tegnap láttam a főpróbát, és már voltak itt a 0. napos látogatottak is, akik láttak a műsort, és alakult egy ilyen félházas főpróba nézőkkel, akinek egy ilyen álló taps volt a végén, szóval ezt akkor izgatottan várjuk, hogy a többi fesztivál napokon is ugyanez az álló taps fogja fogadni ezt a közönséget.
4: Végig itt lesznek, minden nap?
5: Minden nap lesznek, este 11-kor Le Grand Theatre-ben.
4: Hogyan válogattad ki a fellépőket? Jó néhány hónappal ezelőtt, minthogyha egy pályázatot is hirdettél volna a hazai alkotók számára.
5: Igen, Art of Freedom néven futott egy pályázatunk, egy felhívásunk hazai alkotóknak. Nyitva volt nemzetközileg is, vagy lehet egy jelentkezni, de az elsősorban így magyar meg hazai alkotókat akartunk hangsúlyba helyezni, és ilyen koprodukciós partnerként is beleszállni ezekben a művekben, és fontos nekünk az, hogy nem csak egy produkciót vásárló fesztiválunk, hanem az, hogy része vagyunk egy alkotónak a pályafutásának az alkotói folyamatban is, hogy tudunk őket úgy támogatni. Itt érkeznek táncművészek, lesznek eladó művészek, lesznek workshopok, lesznek aktivitások, ott nagyon-nagyon színes a program.
4: Honnan hívod őket a nemzetközi piacról? Tehát kimégy fesztiválokra, körülnézel, vagy egyébként is ismered őket?
5: Elég sok fesztiválra, meg platformra, meg ilyen szakmai rendezvényekre járok évközben, meg azért nekem is van egy saját táncos, meg koreográfusi múltam, vagy aktívan vagyok még mindig koreográfus, és ebből fakadóan elég széles az ismeretség, meg a networking kapcsolathálom. Idén vannak finnek, kicsit ilyen hazajátszás is, mivel finn vagyok egyébként, és most vannak például egy finn tánctársulat, a Kinetic Orchestra jön idén, egy nagyon vicces és nagyon-nagyon üdes két táncművész fiúval, de vannak franciák, a Compagnie Acrorap, aminek 9 táncosa lesz színpadon, a mobilis színpadon lehet látni, ez nagyon-nagyon erős és nagyon-nagyon mozgós táncelőadás. De vannak ilyen érzékenyebb dolgok is például, mint a Piti Viviennek a reggeli tánc indítója. Szóval ez is volt fontos, hogy úgy válogattunk a programot, hogy nem csak produkciókat lehessen nézni, hanem akár így részt venni, vagy részével válni a fesztiválozóknak. Én abban hiszek, hogy a művészet akkor ragad meg igazán, amikor ezt minden érzéki szervvel lehet tapasztalni, és nem csak nézni például, hanem akar így fizikálisan is megmozdulni, és akkor így érzékelni, és kapcsolni jobban hozzá.
4: Azt hiszem, hogy ezt láttam, és itt a Joker mellett már táncosok, inkább azt mondom, táncolók voltak.
5: Éppen pont zajlik az első reggeli óra, és ott azért jó sokan mozogtak már mikor a reggel.
6: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kerepesi út előtt a belső sávban. Sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkület nehezíti a közlekedést mától a 9. kerületben a Jókai utcában a Határútnál vízvezeték javítása miatt. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Újpesten a Baross utcában a Mildenberger utca közelében felpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. A 6. kerületben az Icsienő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Teréz körút felé lehet haladni. Lezárták a fél útpályát a 2. kerületben a Kuruclasi úton a Budenz útnál csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: Hajszá, pontosan 7 óra van, és önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n augusztus 12-én. Amikor is sok minden történt, mármint az augusztus 12-i napon, például az első fogaskerekű vasutat ezen a napon helyezték üzembe, egy Middleton nevű városban 1812-ben. Ami azt jelenti, hogy ha az működik, akkor már gyakorlatilag több mint 200 éve működik fogaskerekű. Hát azért ez a 19. század elején valóban egy óriási újdonság lehetett. Mi viszont másféle újdonságokkal jövünk. Megnézzük, mi történik a világban. A hírszerkesztő Kovács Gergő, én pedig Németh László vagyok. Szép reggelt mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Tovább terjedt az erdőtűz Kanadában, annak ellenére, hogy nem volt erős a szél.
2: A lángok Brit Columbia tartományban keletkeztek a múlt héten. Egy 80 éves nő életét vesztette az Okanagan tó melletti térségben, ahol számos lakóház leégett vagy megrongálódott. A tűzoltók szerint egyes régiókban jelentős mértékben terjedt tovább a tűz, amelyet egyelőre nem tudnak ellenőrzés alá vonni. Mexikóból 100 szakember érkezett, hogy segítsen az oltásban. A vészhelyzet miatt 20 ezer embert evakuáltak a hétvégén.
1: Erővel állított meg egy panamai zászló alatt közlekedő teherhajót az amerikai katonaság az Ománi öbölben az Irán elleni blokkád megsértése miatt.
2: A haditengerészet helikopteréről kilőtt két rakétával állították meg a Vellanova nevű teherhajót. Miután egy iráni kikötő felé tartva a legénysége figyelmen kívül hagyta a többszöri figyelmeztetést. A hajó hajtóművét érte a találat. A blokkád visszaállítása óta eltelt 4 hétben 55 hajót visszafordítottak, 3-at erővel kényszerítettek megállásra, valamint 2 jármű fedélzetén ellenőrzést végeztek.
1: Újabb ballisztikus rakétát indított a tenger felé a koreai félsziget keleti partvidékén, Észak-Korea.
2: A rakétát Wonsan régiójából indították, és 700 kilométert tett meg, mielőtt a tengerbe csapódott. A Dél-Korea és Japán egyaránt elítélte a kísérletet. A Dél-Koreai Nemzetbiztonsági Hivatal sürgősségi tanácskozást hívott össze Észak-Korea folytatódó ballisztikus rakétaindításai miatt. Fennyán legutóbb augusztus 6-án hajtott végre ilyen jellegű műveletet. Dél-Korea és az Egyesült Államok augusztus 17-e és 27-e között közös hadgyakorlatot tart, amelynek célja, hogy a két ország hadserege képes legyen szembeszállni Észak-Korea egyre fejlődő hadi és nukleáris kapacitásaival.
1: A korrekt cégeknek nem lesz gond, a csalókat pedig végre megállíthatja az Európai Unió augusztus elején életbe lépett AI rendelete.
2: Az EU több matricát is kínál a cégeknek, amivel jelölhetik az AI termékeket és tartalmakat. Ugyanakkor nem a technológiát akarják szabályozni, hanem a használatot szeretnék átláthatóbbá tenni. A marketing kommandó alapítója szerint így tisztulhat a verseny a piacon.
3: Aminek én igazán örülök, hogy volt egy nagyon riasztó trend, amíg ez nem volt szabályozva, amit mi a marketingben úgy hívunk, hogy AI generált vevő vélemény videó. Tehát amikor egy terméket fog a kezébe valaki, online lehet látni, és áradozik arról a termékről, de igazából az a videó nem igazi, azt AI generálta. És kvázi bármelyik cég hazudhatott bármit a termékeiről, és az egyik fontos szabály az volt, hogy ezek mostantól törvényen kívül essenek, ami én nagyon örülök, mert aki korrektül marketingezik, az nagyon nehezen versenyzett egy olyan versenytársal, aki ezt inkorrekt módon használta.
1: Megválasztotta Bakka András köztársasági elnöknek az országgyűlés.
2: A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg a következő köztársasági elnöknek. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az új államfő megválasztásában. Helyette a frakció tagjai a tatai 1956-os emlékművet koszorúzzák meg. Elkerülhetetlennek nevezte a szembenézés Bakka András megválasztott államfő az országgyűlésben. Azt mondta, egy generációnyi időt vesztegetett el a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé süllyedt. Bakka Andrást hallják.
9: Az elmúlt közel két évtizedben Magyarország olyan súlyos válságba került, amely a jogállam, a társadalom, a gazdaság, az államháztartás, az energiaellátás, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a közlekedés területét egyaránt érinti. Régóta ismert tragikus helyzetben van az egészségügy, az oktatás és a gyermekvédelem. Mondjuk ki, szinte minden olyan terület válságban van, amelyek közvetlenül meghatározzák mindennapi életünket. Az elmúlt időszakban közös javaink jelentős része magánérdekek szolgálatába került. A közbeszerzések rendszere, az állami vagyon átrendeződése, a földtulajdon koncentrációja és a központzák felhasználásának átláthatatlansága olyan kérdéseket vet fel, amelyekre egy demokratikus államnak határozott választ kell adnia. A jogállam nem csak attól működik, hogy vannak szabályai, hanem attól is, hogy az emberek elhiszik, ezek a szabályok kivétel nélkül mindenkire vonatkoznak.
2: A most megválasztott Bakka András az 1990-es rendszerváltás óta a 8. köztársasági elnök lesz. Augusztus 19-én lép hivatalba. Az ukrán elnök is gratulált Bakka Andrásnak köztársasági elnökké választásához. Volodymyr Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy ez újabb fontos lépés Magyarország megújulásában. Emellett Nikus Ordán román és Peter Pellegrini szlovák államfő is jelezte, készek a közös együttműködésre.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os pluszban 149.903 ponton zárt tegnap.
2: A tőzsde forgalma majd 21 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 3%-ot gyengült 46.130 forintra. A MOL 3%-ot rallizott 4.844 forintig. A Magyar Telekom 1%-ot erősödött 2.620 forintra. A Richter pedig 1,9%-ot emelkedett 13.040 forintra.
1: Az európai tőzsdeindexek is vegyesen teljesítettek.
2: A frankfurti DAX 1%-kal, a milánói börze 1%-kal erősödött. A madridi IBEX szintén 1% pluszban zárt. A londoni FTSE 2%-kal, a párizsi CAC-on pedig 1%-kal gyengült.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones 3%-kal esett, az S&P 500-as mutató 3%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 6%-ot gyengült.
1: Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 365 forintba és 16 fillérbe kerül. Egy amerikai Szóval 1 euró 365 forintba és 16 fillérbe kerül, 1 amerikai dollár 316 forint 54 fillér, 1 svájci frank 389 forint és 77 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 86 fillér, a cseh koronáé 15 forint 5 fillér. Egy angol font 427 forint és 59 fillér idehaza a bankközi devizapiacon. Ázsiában majdhogy nem szokás szerint vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 7-tized, a Shanghai Composite 3%-kal erősödik, a dél-koreai Kospi 3,9%-kal teszi ugyanezt, a hongkongi Hang Seng 1,2-tized, az indiai Sensex 4%-kal csökken, Szingapúr is 4%-kal korrigál lefelé. A két fő olajtípusnál nincs nagy változás, 6%-kal erősödik az észak-amerikai könnyűolaj, a WTI hordonként 83 dollár 71 centnél jár a kurzus, a Brent jegyzési ára 6%-os pluszban, hordonként azaz 159 literenként 89 dollár 41 centen. És az arany 4%-kal erősödik, egy unciáért 4460 dollárt és 50 centet kell fizetni, ennyibe kerül jelenleg a sárga nemes fém a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült, napos idő várható, eső nem valószínű. A szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 26, a Fertő tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
1: Halász Bence megszerezte a magyar atlétika 19. Európa-bajnoki címét Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal, és ezzel megnyerte a férfi kalapácsvetők fináléját, amelyben Szabados Ármin a 8. lett. Halász már a 8. világversenyen szerzett érmet, viszont most először tudott aranyat nyerni. A Marozsán Fábián Daniel Medvegyev páros kikapott a Theo Aribas és Albano Olivetti francia kettőstől a Montrealban zajló 9,4 millió dollár özdíjazású keménypályás férfi tenisztorna negyed döntőjében, így kiestek a további küzdelemből. A francia duó még hétfőn este 57 perc alatt 7-6-ra nyerte az első szettet, majd az eső miatt félbeszakadt a negyed döntő, és csak tegnap folytatódott. A második játszmában szintén fej-fej mellett haladt a két duó. 6-5-ös francia vezetésig mindkét páros behúzta az összes adogatójátékot, aztán a magyar-orosz kettős következett, de 30-15-nél újra esni kezdett az eső, és egy órára ismét félbeszakadt az összecsapás. A kényszerszünet után Marozsánék megnyerték a játékot, megint a rövidítés döntött, ezúttal a magyar teniszező és társa javára, és végül következett a Super Tie Break, amelyben a magyar-orosz kettős 5-1-re is vezetett, végül azonban 10-8-ra veszítettek, és 2 óra 13 perc alatt a mérkőzést is elveszítették. A világranglistán 61. Marozsán egyesben a második fordulóban búcsúzott, miután három játszmában kikapott a 30. helyen kiemelt olasz Matteo Arnalditól.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Az Amerikai Egyesült Államok, ahol több mint 200 éve működik a képviseleti demokrácia, és ahol soha nem volt királyság vagy császárság. Az ígéret földje, hatalmas autók, végtelen utak, ízletes hamburgerek és cukrozott üdítők. Mustang, kóla, kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
1: Aki itt van velünk a vonalban, jó reggelt kívánok!
2: Minden jót mindenkinek!
1: Azt olvasom, hogy Donald Trump elnöknek valami egészen szürreális élményei lehettek, mert hogy egy ilyen ételszállító teherautóban vitték el egyik repülőgéptől a másikig. Miért került erre sor?
2: Azért, mert fenyegetettséget diagnosztizáltak a titkosszolgálatnak, az elnöki titkosszolgálatnak a tagjai, és ez azt jelentette, hogy az ankarai NATO csúcson bevezettek ilyen félrevezető, megtévesztő akciót, ami a maga nemében példátlan. Nem példátlan, hogy az amerikai elnököt itt-ott-amott eldugják a nyilvánosság elől, vagy egy kicsit megpróbálják összekeverni a konvoj járműveket, nehogy véletlenül valaki kitalálja, hogy végül is melyik autóban ül az amerikai elnök, de ez az ankarai ügy, ez most tényleg nagy durranás volt, hiszen az történt, hogy Ankarában éppenséggel két olyan jumbo jet volt, amely ugye az Air Force One szerepet be tudja tölteni. Az egyik a régi, úgymond a hagyományos, a másik pedig az, amit egy 400 millió dolláros értékű ajándékként Katartól kapott Donald Trump, és ez volt az első útja, hivatalos útja ennek a gépnek. De amikor visszafele indultak az Egyesült Államokba, akkor valahogy hirtelen azt mondták a titkos szolgák, hogy nincs mese, itt a régi géppel kell menni, nem az újjal. És akkor ebben mindenki belenyugodott, az újságírók, a személyzet, talán még a külügyminiszter is szépen beszállt a régi jumbóba. Miközben fogalmuk sem volt arról, hogy az elnököt a gépnek egy másik oldalán, ami nem volt a kamerák számára látható, egy megemelt, magasba emelt ételszállító furgonra terelték át, és egy olyan repülőgéphez vitték, katonai repülőgéphez, amellyel egyébként szoktak ilyen VIP-ket szállítani, és az elnök ezzel a géppel ment Angliába, egy bázisra, ahol aztán végül is szépen átnyergelt a régi jumbóra. Na most ez valóban egy ilyen szürreálisnak tűnő történet, és az indoklás az most már elég egyértelműen az, hogy Donald Trump maga is elfogadta az egyébként körülbelül 8300 embert foglalkoztató Secret Service javaslatát, hogy tudnilik válaszza ezt az utat, mert úgy tűnt, hogy föld-levegő rakétával esetleg az irániak megpróbálják telibe találni az elnöki gépet, az Air Force One-t, úgyhogy Isten igazából ez a nagy történet, és mondjuk a botrány, ami persze Washingtonban mindig keletkezik az ilyen típusú hírek után, az azért robbant ki, mert hogy azok, akik viszont szépen gyanútlanul üldögéltek azon a repülőgépen, amelyről az elnököt elmenekítették, azok ugye azt gondolták, hogy hát bocsánat, itt azért ezek szerint akkor mi voltunk életveszélyben, és ezt a törvényhozók is megpróbálják nyilván az ellenkező párt oldaláról különösen most, ha úgy tetszik, górcső alá tenni, és megvizsgálni, hogy mi is történhet, ez meg egyáltalán ismét a körmére néznek annak a néhány embernek, aki meghatározza, hogy miként óvják az Egyesült Államok elnökét.
1: Van egy ilyen film is, illetve hát már sorozat, az a címe, hogy Feláldozhatók, ugye? Bár ez nem teljesen erről szól, hanem ilyen mindenféle katonai szabad csapatokról, akik mennek kiszabadítani embereket. Amiről viszont olvastam az elmúlt napokban, hogy az Nvidia úgy néz ki, hogy köt egy óriási üzletet egy amerikai konzorciummal, és 500 milliárd dollárt kap tőlük arra, hogy fejlesz-e a mesterséges intelligencia csipjeit, illetve az egész környezetet, és ezzel párhuzamosan pedig a csipek árai mennek föl folyamatosan. Ekkora a kereslet az MI előnyei iránt?
2: Abszolút mértékben. Itt már ugye évelején is megjelentek azok az értékelések, előrejelzések, piaci előrejelzések, amelyek arról szóltak, hogy ebben az évben a felhőkbe szökhet jó néhány olyan a kis telefonoktól kezdve a nagy kompjúterekig használatos chipnek, memória egységnek az ára, amely valójában amúgy elegendő mennyiségben gyártódik, de az AI-hoz kapcsolódó legkülönbözőbb cégek, főleg a legnagyobbak, ugye a hosszú távú szerződései, ilyenek a Meta, a Microsoft, az Alphabet, és még jó néhány más ilyen van, amelyek több évre lekötik a chipgyártók kapacitását, ami rendelkezésükre áll, és ez azt jelenti, hogy a kisebbek, vagy adott esetben a viszonylag szolidabb felhasználói igényeket kielégítő cégek, azok meg sorban állnak, versengenek a memória egységekért. Egyébként pedig az árak tényleg többszörösére emelkednek, tehát úgy tűnik, hogy ez nem csak egy ilyen légből kapott jóslat. Ez várható a következő időszakban is, hiszen azt viszont pontosan lehet tudni, hogy ugye mint Kínában, amely a másik éllovasa a mesterséges intelligencia világnak, mint pedig az Egyesült Államokban óriási hangsúlyt helyeznek a fejlesztésekre, és óriási pénzeket is csoportosítanak ezek mellé. Amit mondtál, az Nvidia ugye valóban 500 milliárd dolláros alapot próbál meg összeszedni, ha jól emlékszem, akkor 6-7 olyan Wall Street-i cégtől, amely nagy üzletet lát ebben. Maga az Nvidia egyébként úgy apostrofálja ezt az egészet, hogy tulajdonképpen mindaz, amit ma a mesterséges intelligencia gyűjtőszóval minősítünk, az ugyanolyan szolgáltatássá válik, mint az ivóvíz szolgáltatás, meg az elektromos áramszolgáltatás, tehát feltétlenül létkérdés lesz, ha már nem az bizonyos mértékben, és mindenképpen ebbe az irányba zajlik a fejlődés. Megjegyzem, rengeteg, és a szószoros értelmében rengeteg helyi konfliktust okoz az Egyesült Államokban az, hogy azok az ugye adatközpontok, adatfarmok, kompjúterfarmok, amelyek alkalmasak a mesterséges intelligencia kapacitások hoztolására, futtatására, azok helyben nagyon sok ellentmondást váltanak ki, mert ugye hatalmas energiaigényük van, sok felé attól tartanak, hogy a helyi energiaárak ettől majd a magasba fognak szökni az átlagfogyasztó számára is, ami egyébként sem túl olcsó mostanában. Donald Trumpnak nem sikerült egyelőre megvalósítani a fogyasztói áraknak a csökkentését, amit ő ugye az elnöki programban megígért. Úgyhogy tulajdonképpen ez zajlik, és azt gondolom, hogy ezzel a továbbiakban is együtt fogunk élni. Azzal együtt, hogy éppen az előbb említett Nvidia már jelezte, hogy vannak olyan a jövőben elérhető csipjeik a mesterséges intelligencia parkok számára, amelyek sokkal kevesebb hűtővizet igényelnek majd, mint a jelenlegiek, de hát mindez csak azt jelzi, hogy rendkívüli tempóban zajlik a fejlődés, és rengeteg ellentmondással is jár, beleértve azt is, hogy ezeket az ügyeket zászlóra tűzik a nem sokára esedékes Egyesült Államok beli törvényhozási választások során, és úgy tűnik, hogy különösen azok a demokrata párt baloldalához tartoznak,

0: Olvastam, illetve láttam, meg hát ugye tudjuk is, hogy 3 hét múlva, vagy lassan 3 hét múlva kezdődik az iskola, és hát idehaza ez ilyen visszatérő témája a sajtónak, hogy azért eléggé megterheli főleg azokat a családokat, ahol ugye elsős a gyerek, vagy több gyerek van, több kisgyerek van, szóval hogy ez minden évben egy nagyon komoly tétel. Ugyanez a folyamat megfigyelhető az Egyesült Államokban is?
1: Igen, ebből a szempontból nincs új a nap alatt, ugyanúgy a beiskolázás az húzós nagyon sok esetben, és éppen azt láttam, hogy Chicago városa kiemelkedik ebből a sorból. Egyébként ez nem kis miska, hiszen Chicagóban körülbelül olyan 3-400 ezer iskolás, óvodás, tehát ha úgy tetszik, a 10 éves korig bezárólag ez a fiatal korosztály az ilyen 3-400 ezres csapatot jelent, és itt egészen pontosan kiszámolták, hogy átlagosan 794 dolláros költésre számítanak a szülők, ami azt jelenti, hogy majdnem egy harmadával magasabb Chicagóban mindez, mint az országban másfelé, ami Isten igazából az a szülők számára egy mondjuk zsebbevágó kérdés, és egyúttal meg jelzi, hogy maga az oktatás, illetve a közoktatás mindenfelé hordoz magával megoldandó kérdéseket. Chicagóban például ugye majdnem 2 milliárd dolláros újabb pénzinjekcióra lenne szüksége az állami oktatási rendszernek, amire nem tudom, hogy hamar számíthatnak-e, mert folyamatosan hordoznak ilyen típusú hiányokat. Úgyhogy valóban az iskolai év kezdete az nem csak a romantikus, újra megyünk a suliba, találkozunk a barátokkal és a többi kategóriát jelenti, hanem hát ezeket a pénzügyeket is, amelyek mondjuk azért elsősorban a szülőknek, illetve az iskola rendszer vezetőinek jelentenek problémát.
0: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, szervusz Miklós!
1: Minden jót mindenkinek!
2: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kerepesi út előtt a belső sávban. Élénkül a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Holnap hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Újpesten a Baross utcában a Mildenberger utca közelében felpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Lezárták a fél útpályát a 2. kerületben a Kuruclasi úton a Budenz útnál csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
0: 7:30 van, szárnyakon jár az idő, jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n. A hírszerkesztő Kovács Gergő, én pedig Németh László vagyok. Egyébként 1908-ban, akkor is augusztus 12-én, ezen a napon készült el az első Ford T-modell. És aztán a jóisten tudja, mennyi sok-sok.

0: 100 000 követte őt. Útján, mint ahogyan azóta az autógyártás elég komolyan fellendült és megváltoztatta napjainkat, illetve hát már a múltunkat is, mert hogy azért több mint 100 éve velünk vannak ezek a járgányok, és nagyon jó használatot tesznek. A hírek következnek.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Megerősítette az amerikai elnök, hogy egy lehetséges fenyegetés miatt titokban repülőgépet cserélt, amikor júliusban elhagyta a törökországi NATO csúcsot. Erről ír a BBC.
2: Donald Trump azt nyilatkozta, hogy ő a Secret Service-hez és a hadsereghez igazodik. Csak azt kell tennie, amit ők mondanak. Az államfő július 8-án televíziós kamerák előtt szállt fel az Air Force One fedélzetére az ankarai repülőtéren. Majd egy élelmiszer szállító autó rakterében átvitték egy kisebb katonai géphez.
0: Az amerikai, illetve amerikai kérésre leállította az orosz tartályhajók elleni támadásokat Ukrajna, erről ír a Financial Times.
2: A londoni napilap úgy értesült, hogy az Egyesült Államok júliusban fordult ezzel a kéréssel Ukrajna felé. Washington amiatt aggódott, hogy a tartályhajókat célba vevő ukrán csapások destabilizálják az olajpiacokat és ártanak az amerikai cégeknek.
0: Tovább terjedt az erdőtűz Kanadában, annak ellenére, hogy nem volt erős a szél.
2: A lángok Brit Columbia tartományban keletkeztek a múlt héten. Egy 80 éves nő életét vesztette az Okanagan tó melletti térségben, ahol számos lakóház leégett vagy megrongálódott. A tűzoltók szerint egyes régiókban jelentős mértékben terjed tovább a tűz, amelyet egyelőre nem tudnak ellenőrzés alá vonni. Mexikóból 100 szakember érkezett, hogy segítsen az oltásban. A vészhelyzet miatt 20 ezer embert evakuáltak a hétvégén.
0: Hírek itthonról, részleges napfogyatkozást lehet megviselni Magyarországról ma kora este.
2: Budapestről nézve a jelenség 19 óra 22 perckor kezdődik, majd napnyugta körül válik a leglátványosabbá. A Schwab-hegyi csillagvizsgálók bemutató csillagásza arra figyelmeztet, hogy a napba csak megfelelő napfogyatkozás néző szemüveggel, vagy biztonságos napszűrővel szabad nézni. Király Amandát hallják.
3: Mindenképpen figyelni kell ezekre az óvintézkedésekre, mert nagyon sokszor ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy mondjuk mindenféle alternatív módszereket próbálnak meg arra, hogy mondjuk hegesztő üvegen vagy valami hasonló eszközön keresztül figyeljék meg a napot. Sajnos ezek nem biztonságosak. Be lehet szerezni direkt napfogyatkozás nézésére való szemüveget, azon keresztül biztonságos, lehet nézni a közvetítéseket is, illetve nagyon-nagyon könnyű úgy megfigyelni, hogy például a fák levelei között, ahogy átsüt a nap, azok se ilyen kis kerek részek lesznek, hanem azok is olyanok lesznek pont, mint ahogy a napfogyatkozás áll, ez egy nagyon érdekes jelenség. Az emberi szem nem arra van felkészítve, hogy közvetlenül nézzünk a napba, és ez látáskárosodást okozhat, így közvetlenül belenézve. Tehát olyan meg végképp ne nézzenek a napba.
0: Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a miniszterelnökség Orbán Viktor korábbi közösségi médiás megjelenéseinek finanszírozása miatt.
2: A kormány szóvivő közölte, hogy 44 hónap alatt bruttó 4,2 milliárd forint közpénz ment a tartalmak gyártására. A teljesítési igazolások alapján a videók átlagosan 15 másodpercesek voltak, de volt olyan hónap, amikor mindössze 21 percnyi mozgókép és 411 fotó készült, több mint 63 millió forintért. Ez a nyilvánosan elérhető adatok szerint legalább háromszoros túlárazást jelent. Szondi Vandát hallják.
4: A 2022-ben aláírt és azóta háromszor meghosszabbított keretszerződést a közbeszerzési eljárást mellőzve kötötte meg a Rogán Antal vezette kabinetiroda az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cégével. A Triton Communications Kft-vel 2022. szeptemberében szerződött a volt miniszterelnök kabinetirodája havi nettó 63 millió 680 ezer forintért fényképek és videók készítésére, illetve közösségi média figyelésére. Az öt főt foglalkoztató cégnek fizetendő havidíjat összesen háromszor emelték az évek alatt. Legutóbb tavaly szeptemberben havonta nettó 86 millió 487 ezer 957 forintra. Vagyis kevesebb, mint 4 év alatt több mint harmadával nőtt a szolgáltatás díja, de közben a tartalmi követelmények egyetlen betűt sem változtak.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os pluszban 149.903 ponton zárt tegnap.
2: A tőzsdeforgalma majd 21 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 3,1%-ot gyengült 46.130 forintra. A MOL 3%-ot rallizott 4.844 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-ot erősödött 2.620 forintra. A Richter pedig 1,9%-ot emelkedett 13.040 forintra.
0: Vegyesen teljesítettek az európai indexek.
2: A frankfurti DAX 1,1%-kal, a milánói börze 1,1%-kal erősödött. A madridi IBEX szintén 1,1% pluszban zárt. A londoni FTSE 2,1%-kal, a párizsi CAC-on pedig 1,1%-kal gyengült.
0: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde főbb mutatói.
2: A Dow Jones 3,1%-kal esett, az S&P 500-as mutató 3,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 6,1%-ot gyengült.
1: Időjárás jelentés.
2: Derült, napos idő várható, eső nem valószínű. A szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 26, a Fertő tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. 6 perc múlva lesz 3:48. A Trend FM-ben pedig, illetve a Trend FM adásában köszöntöm Hag Pétert, az ELTE professzor emeritusát, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok, tanár úr!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Mi is köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Hát, hogyha kicsit patetikus szeretnék lenni, akkor mondhatnék valami olyasmit, hogy történelmi időket élünk. Ugye tegnap az országgyűlés megválasztotta az új köztársasági elnököt. A politikai beállítódástól függően az egyik oldal az azt mondja, hogy végre és de jó, a másik pedig azt mondja, hogy illegitim az egész helyzet. Szóval akkor vágjunk rendet egy kicsit ebben a kérdésben. Kinek van, vagy kinek lehet igaza?
2: Hát erre nehéz válaszolni, ugye jelenleg még egy függő helyzetben vagyunk, hiszen a hírek szerint az Alkotmánybíróság a holnapi napon, tehát csütörtökön készül tárgyalni a Fidesz országgyűlési képviselői által benyújtott indítványt, amely indítvány részben a 16. alaptörvénymódosítást, részben a 17-et támadja, és ezen beadvány pontok között szerepel éppen a köztársasági elnök mandátumának ugye alkotmánymódosítással történő megszüntetése. Tehát elvileg nem kizárható, most nem a valószínűségét mondom a döntésnek, de nem kizárható, hogy az Alkotmánybíróság még a holnapi napon beleszól ebbe a folyamatba, és esetleg olyan döntést hoz, ami hát felülírja mindazt, ami mostanáig történt. Ugye ez a 10. köztársasági elnök választás volt a rendszerváltás óta, ugye 1990. augusztusában választották meg a parlament Göncz Árpádot köztársasági elnöknek, és most volt a 10. döntés. Nagyon-nagyon sok pontban eltér a jelenlegi helyzet az előző 9-től. Ugye a legfontosabb ilyen pont az, hogy hogyan szűnt meg az előző köztársasági elnök megbízatása, ugye az előző 9 alkalommal, vagy lejárt a mandátum, tehát az elnökök kitöltötték az 5 éves hivatali idejüket. Ez volt az esetek többsége, és ugye, mint tudjuk, 2 esetben pedig az elnök lemondása hozta létre azt a helyzetet, hogy új köztársasági elnököt kellett választani. Ugye most, mint tudjuk, ismerjük a 17. alaptörvény módosítás, hát személyre szabott egyedi döntéssel szüntette meg Sülyök Tamás elnöki mandátumát, ami hát mindenképpen ugye közjogi határátlépés, ahogy korábban többen nevezték, és ami hát ugye sajátos helyzet Baka András tekintetében, hiszen annak idején 2011-ben az ő legfelsőbb bírósági elnöki mandátumát is alkotmánymódosítással rövidítették le, ugye őt 6 évre választották meg, és 2 év után szüntette meg a parlament, az akkori Fidesz többség a mandátumát. Ugye érdekesség, hogy mind a 2 oldal, tehát mind a Fidesz, mind a Tisza párt, ugye a választói akaratra hivatkozik, hogy a választói akarat adott felhatalmazás nekik ilyen rendkívüli döntések meghozatalára. Ugye Baka Andrásnak nincs könnyű helyzete elnökként, hiszen bizonyos értelemben erre a sajátos helyzetre neki reagálni kell. Én azt gondolom, hogy mindazok a vélemények, amik azt mondják, hogy a 2 elmozdítás közül az egyik rendben volt, a másik nem volt rendben, azok 2 mércét alkalmaznak. Tehát mind a Fidesz álláspontja szerintem hibás ebben. A Fidesznek el kellene ismernie, hogy 2011-ben hiba volt Baka András mandátumát úgy megszüntetni, ahogy megszüntették, és a Tisza párt sem mondhatja azt, hogy Baka András elmozdítása az súlyos normasértés volt, de Súlyog Tamás elmozdítása az rendben van. Tehát a mind a két álláspont kettős mérce, és hát egy ellentmondásos helyzet, amire Baka Andrásnak valamit kellene mondania a közeljövőben, mert végig fogja kísérni a mandátumát ez az ellentmondás. Ugye az is jól látszik, hogy ugye a új helyzet van a köztársasági elnöki mandátum körül, hiszen a 17. alaptörvény módosítás következtében keletkezett egy alkotmányos precedens, ami azt eredményezi, hogy ugyanezen a módon Baka Andrást is bármikor el lehet távolítani a pozíciójából, hogyha a parlamenti többség vagy a kormányzat problémásnak tartja az elnöki tevékenységét, ha az alkotmánybíróság rendben levőnek találja a 17. alaptörvény módosítást, akkor a jövőben bárkit, ott Baka Andrást is az elnöki pozícióból, vagy az utána megválasztandó bármelyik elnököt, illetőleg bármelyik közjogi tisztségviselőt el lehet távolítani, és azért ez egy súlyos probléma. Az utolsó megjegyzésem még, hogy ugye annyiban is sajátos, hogy eddig mindig 5 évre választották a köztársasági elnököt, most úgy szól a 17-es alaptörvény módosítás, hogy az új alkotmány megalkotásáig legfeljebb 5 évig lesz hivatalban Baka András, hogyha hivatalba lép augusztus 19-én. Tehát első alkalommal lesz olyan elnök, akinek a mandátum hossza az nem egyértelmű, és akinek a mandátuma az új alkotmány elfogadásától függ. Ugye ez is egy speciális helyzetet teremt. És még egy az utolsó utáni megjegyzés, ugye ahogy a kérdésében is szerepelt, hát jól látható, hogy azok a várakozások, hogy valami fajta konszenzusos, széles társadalmi egyeztetés eredményeként az ellenzéket is bevonva fog választani a parlament elnököt, szakítva azzal a gyakorlattal, amit a Fidesz folytatott 16 évig. Szóval ez sem valósult meg. Tulajdonképpen ugyanúgy a kormány többség és a kormány többség választói szimpatizásainak lett egy elnöke, és az ellenzék szavazói és az ellenzéki politikusok pedig elutasítják, tehát gyakorlatilag a megosztottságot sajnos ezzel a döntéssel nem sikerült felszámolni.
1: Egy picit menjünk vissza az alkotmánybírósághoz. Ugye a jelenlegi szabályok szerint, ha jól tudom, akkor ők tartalmi szempontból nem vizsgálhatnak alaptörvénymódosítást. Akkor, ha ilyen szempontból nem, akkor mi az, ami kapaszkodót jelenthet vagy adhat?
2: Igen, én nem ismerem a Fidesz a beadványát, tehát az alkotmánybírósághoz beadott indítványát, ugye csak annyi jelent meg róla, hogy mik azok a pontok, amiket vitatnak, és hogy ez egy terjedelmesebb indítvány, tehát nem tudom, hogy ők mikvel érvelnek, de például az elnökválasztás tekintetében ugye érvelhetnek azzal, az egy jogi érv lehet, hogy az alaptörvény 17. módosítása az alaptörvény záró rendelkezései között egy mondatban mondta ki azt, hogy a hatályba lépést követő napon a köztársasági elnök mandátuma megszűnik, és ugye ezzel lehet jogilag érvelni, hogy ez valójában nem alkotmányos szabály, ugye nem jogszabály. Ugye a jogszabály az arról szól, hogy bizonyos helyzeteket a jövőben mindig ezen szabály szerint kell elbírálni, hanem ez tulajdonképpen formailag ugyan az alaptörvényben szereplő rendelkezés, de tartalmilag egy egyedi jogalkotói aktus személyre szóló, kizárólag, egyetlen személyre kizárólag itt és most alkalmazandó szabály, tehát ezért így tartalmilag az a védelem, ami az alkotmányozó hatalmának a védelmét szolgálja, tehát hogy ne vegye át az alkotmánybíróság, az alkotmányozó hatalmat a demokratikusan megválasztott parlamenttől. Ez a védelem ezt a rendelkezést nem illeti meg, hanem hát ez a szabály valójában nem alkotmányos szabály. Ugye ehhez hasonló döntést korábban is hozott az alkotmánybíróság, tehát lehet egy ilyen érvelés. Én nagyobb valószínűségét látom annak, hogy az alkotmánybíróság majd inkább kikerüli a döntést, vagy inkább azt az érvelést fogja alkalmazni, amit az ön kérdése is tartalmazott. Ugye ez annyiban problémás, hogy éppen a Baka ügyben annak idején, 2011-es elmozdítása kapcsán a Strasburgi Bíróság és illetőleg az európai fórumok is az angolul ilyen chilling effektnek nevezett hatásról beszéltek, tehát hogy ugye meg ilyen fagyasztó hatás, tehát hogy lebénító hatás, hogy ugye a 17. alaptörvény módosítás az bármelyik független közjogi szereplőt, a bíróságokat is, és így az alkotmánybíróságot is elrettenthet attól, vagy tehát megakadályozhat abban, hogy a legjobb szakmai meggyőződése szerint hozzon döntést, mert attól kell tartania, hogyha most az alkotmánybíróság felborítaná a Tisza párt többségének terveit, akkor egy újabb alaptörvény módosítással radikálisabban átalakítaná a Tisza párt az alkotmánybíráskodást, és az adott esetben, ahogy az elnöki mandátumot megszüntette, úgy megszünteti az alkotmánybíráskodás jelenlegi formáját is, ugye erre is vannak jogi lehetőségek, és kétharmad birtokában gyakorlatilag ezt meg tudja tenni. Ugye ez egy alap gyengesége a hatályos magyar alkotmányos rendszernek, hogy gyakorlatilag a többség hatalmának csak az önmérséklet vett korlátot.
1: Arra is láttunk, illetve hallottunk ígéretet, hogy egy ilyen egy-másfél éven belül, vagy másfél-két éven belül elkészülhet egy új alkotmány, vagy új alaptörvény. Mi lenne a kívánatos, hogy milyen elvek mentén haladjon egy ilyen jogszabály, ami mégiscsak a jogszabályok csúcsa, és mindegyik fölött áll?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ha valóban elkészül egy másfél éven belül egy új alaptörvény vagy alkotmány, ugye a Tisza párt szövegeiben inkább ezt a régi nevét használják az alkotmánynak, ugye a Fidesz a megújulást ugye azzal próbálta érzékeltetni, illetőleg a magyar történeti alkotmányhoz való visszatérést, hogy nem alkotmánynak, hanem alaptörvénynek nevezi a legfontosabb jogi dokumentumot. Ha ez elkészül egy másfél éven belül, akkor én azt gondolom, hogy ez csak úgy történhet, hogyha ez egy ugyanolyan egypárti alaptörvény lesz, mint amilyen egypárti dokumentum lesz, mint amilyen a jelenlegi alaptörvény. Ugyanis az alkotmányozás az én véleményem szerint, hogy mondjam, nem pusztán elhatározás kérdése. A nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy vannak történelmi pillanatok, amikor egy nemzetben létrejön egy széleskörű konszenzus azokban az alapkérdésekben, amelyik a politikai küzdelemnek, a versengő érdekek és értékek küzdelmének kereteit szabja meg. Tehát az ideális állapot az, hogy van egy alapnorma, tudjuk, hogy vannak országok, ahol ilyen írott alkotmány nincsen, nincs írott alkotmány az Egyesült Királyságban, Angliában, nincs írott alkotmánya Izraelnek, tehát tud létezni egy ország ilyen alkotmány, írott alkotmány nélkül is, de ha van írott alkotmány, akkor az írott alkotmány tulajdonképpen azokat a kereteket rögzíti, amelyben a politika valamennyi szereplője meg tud egyezni, vagy legalábbis a meghatározó szereplők, a szélsőségeket, a bal vagy jobboldali szélsőségeket, anarchistákat kizárva, de létrejön egy keret, ami ugye részben az államszervezet működését, részben a hatalmi ágak megosztását, tehát a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltatási hatalom egymástól való elkülönítését rögzíti. Ugye a kereteknek egy részét egyébként az Európai Uniós tagság kijelöli, tehát mint uniós tagállam alapvető kérdésekben nem térhetünk el az európai jogállami követelményektől, tehát kötelesek vagyunk független bírói szervezetet létrehozni, demokratikus választási rendszert létrehozni. Ugye megjegyzem ebben a tekintetben a 16. alaptörvénymódosítás és a 17. a 16. a miniszterelnöki mandátum 8 évre korlátozása, amely sehol európai parlamentáris demokráciában nem létezik ilyen szabály, illetőleg a képviselői mandátum idejének a lerövidítése 12 évre a 17-es alaptörvénymódosításban. Ugye ezek tulajdonképpen hát nyilvánvalóan és egyértelműen a Fidesz, illetőleg a Fidesz és a KDNP, mint politikai ellenzék ellehetetlenítését szolgáló szabályok. Ugye ezek is hát bizonyos értelemben vitákat váltanak ki, hiszen kivel fog konszenzus létrehozni az alaptörvény megalkotásá során a Tisza párt többsége. Lehet valamilyen társadalmi egyeztetést létrehozni, de tulajdonképpen a társadalmi egyeztetés az hát nagyon nehezen működik, mert ugye a parlamentáris demokráciákban a politikai pártok képviselik a népet, tehát a választás pontosan arra szolgál, hogy a nép felhatalmazza a döntéshozatalra azokat a képviselőket, akár pártokat, akár párton kívüli képviselőket, akikre rábízza ezeket az alapdöntéseket. Most ugye az alkotmányban hát nagyon sokféle kérdést el kell dönteni, és ezeknek a kérdéseknek az eldöntése nem a jó és a rossz közötti választás, hanem bizonyos megoldások, amiknek megvannak az előnyeik, megvannak a hátrányai. Mire gondolok? Tehát például el kell dönteni azt, hogy közvetlen legyen a köztársasági elnök választás, vagy továbbra is a parlament válassza az elnököt, ahogy az elmúlt 36 évben mindig, és ahogy a héten is ez megtörtént, és ahogy egyébként Németországban vagy Olaszországban is az elnökválasztás megtörténik, és még néhány más európai országban ugye hasonlóan. Erre most ugye sokan azt mondják, hogy ez azért nem jó, mert hogy a nemzet egységét nem feltétlenül jeleníti meg ez a köztársasági elnök, amivel kapcsolatban én nekem az a véleményem, hogy ha közvetlenül választják a választók, akkor is ugyanaz a helyzet áll elő, tehát ha most Baka Andrást egy közvetlen választás eredményeként választották volna meg, akkor akik rászavaztak örülnek, és azt mondják, hogy megvan az elnökünk, akik pedig a már többi jelöltre szavaztak, akár több jelölt lenne ilyen helyzetben, azok azt mondják, hogy nekünk nincsen elnökünk, mert akit ugye már most is látunk ilyen Facebook bejegyzéseket, hogy Baka András nem az ő elnökük, és azokban az országokban, az USA-ban vagy Franciaországban, ahol közvetlen a választás, ott is látjuk, hogy azért nem feltétlenül lelkesedik mindenki a megválasztott elnökét. Tehát azt állítani, hogy a közvetlen választás eredményeként majd a nép egészét fogja képviselni az így megválasztott személy, az nem igaz, ő a választóit fogja képviselni. Adott esetben egyébként, ha ez a választás eltér a parlamenti ciklustól, tehát nem egy időben van az elnök választás és a parlamenti választás, akkor létrejöhet az a helyzet, ami Lengyelországban most van, hogy az egyik politikai irányzat adja a parlamenti többséget, a másik pedig a köztársasági elnöki hivatalt, és hát egy alkotmányos, folyamatos alkotmányos konfliktus van az elnöki hivatal és a parlamenti többség és az a parlamenti többség által megválasztott kormány között. Ugye tehát ilyen értelemben a közvetlen elnök választásnak vannak előnyei, kétségtelenül egy erősebb legitimációval rendelkező elnök jön létre. Ugye jelenleg a magyar rendszerben a kormány mögött van 3,3 millió szavazat, az elnök mögött meg 140, tehát ugye ez jól jelzi, hogy az elnöknek közjogi legitimációja van, és nem választói legitimációja. Kétségtelen, hogy az őt megválasztó képviselők mögött ott áll ez a 3,3 millió, de ugye ez mondjuk eleve korlátot szab az elnöknek abban, hogy milyen mértékben tud például politikai kérdésekben ellent mondani a parlamenti többségnek, de hát ugye ez egy másik beszélgetés témája lehet. Vagy ugyanilyen kérdés, hogy egy kamarás legyen a parlament, vagy két kamarás. Van előnye egyiknek, másiknak. Kérdés, hogy arányos legyen a választási rendszer, vagy a többségi elvet képviselje továbbra is, ahogy az elmúlt években, biztosítva egy stabil kormányzást. Ugye a mostani rendszer gyakorlatilag a két pártrendszer felé tolja a politikai mezőt, és erősen konfliktusra épít. Az arányos rendszer az a sok párti parlamenteket hozza létre, ugye látjuk Európában, Hollandiában 10-12 párt van a parlamentben, viszont ugye a politikai instabilitást hoz létre, hiszen egyik pártnak sincsen koalíciós partnerek nélkül többsége, tehát Európában az elmúlt 70 évben nem láttunk olyat, hogy bármelyik politikai párt 50% fölé került volna, a tipikus, mondjuk a meghatározó nyugat-európai országokról beszélek, a tipikus az, hogy 3-4-5 párt alkot kormánykoalíciót, amik ugyanakkor, hogy mondjam, a politikok, képviseletet jobban lefedik, mint a két párt, tehát a választók könnyebben megtalálják a számukra szimpatikus pártot, kevesebb kompromisszumra van szükség, de ugyanakkor egy nagyon instabil és nagyon könnyen felborítható kormányzást hoz létre, ugye átlagos nyugat-európai mandátumok egy-egy kormánynak az 2-2,5 év, nagyon ritkán töltik ki a 4 vagy 5 éves mandátumokat a kormányok. Ugye ezzel szemben Magyarországon azt láttuk, hogy az elmúlt 36 évben a tipikus az volt, hogy a kormányok kitöltik a 4 éves mandátumokat, és a parlament pedig mindenképpen ugye Nyugat-Európában az arányos rendszerekben gyakori az időközi választás, tehát hogy a parlamentnek fel kell oszlatnia önmagát, mert létrejön egy politikai zsákutca, amiből a megválasztott parlament keretei között nincs kiút, tehát új választást kell tartani. Ráadásul ugye az arányos rendszerben tulajdonképpen a legkisebb párt fogja mindig diktálni a tempót, aki nélkül, aki a királycsináló, aki nélkül nincsen kormányzati többség, és hiába éri el a választásokon a legrosszabb eredményt, az ő programját fogja az új kormány megvalósítani, és nem a legnagyobb pártprogramet. Tehát ezek a kérdések, ezek mind úgy dönthetők el, hogy az előnyöket, hátrányokat megpróbáljuk számba venni, és utána eldönteni, hogy ezt hogy lehet egy tulajdonképpen egy ilyen Facebook vagy applikáción keresztül begyűjtött vélemények alapján konszenzust ebben kialakítani, ez nagy kérdés. Lehet, hogy egy alkotmányozó nemzetgyűlés lenne a jó megoldás, és nem valami fajta Facebook konzultáció. Ugye látjuk azt az elnök választásnál, Bak András megválasztásánál is, hogy hosszú időn keresztül a kormánypártok, vagy a kormánypárt, a Tisza párt azt ígérte, hogy szakít az előző gyakorlattal, nem szivarfüstös szobákba találják ki, hogy ki lesz az elnök, de a gyakorlatban nem tudta ezt az ígéretet megvalósítani, mert a dolog egyszerűen nem működött, 30 napon belül kellett találni valakit, és hát ez így történt meg, hogy gyakorlatilag ugyanúgy valamilyen háttérben valakik, nem tudjuk, hogy kik választották ki Baka Andrást, és milyen szempontok alapján, és ők őt tárták a Tisza párt képviselőcsoportja elé, amelyik ezt támogatta, ezt a döntést. Tehát lehet, hogy az alaptörvény vagy az alkotmány során is a jó szándék meg lesz, de a végrehajtás az végül is ugyanazt fogja reprodukálni, amit eddig láttunk.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben önök Hag Pétert, az ELTE professzor emeritusát hallották. Tanár úr, kitartás ebben a nagy melegben a nyár további részére, és hát biztos, hogy visszatérünk még ezekre a kérdésekre. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
2: Köszönöm, viszontlátásra!
0: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a Reggeli Monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
3: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
5: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
7: Tavaly nyáron szegény Johnny fütyörészt beballagott be a Szentendrei Teátrumba, és azonnal rabul ejtette Árnika és a közönség szívét. Idén visszatér a szegény Johnny és Árnika zenés mesejáték a Nagyváradi Szigligeti Színház előadásában, ráadásul környezetbarát, energiatakarékos megvilágítással. Lázár Ervin történetét, Szirtes Edina Mókus zenéjét és Závada Péter dalszövegeit Novák Péter rendező gyúrta össze egy tündéri mesejátékká. Augusztus 19-én a Szentendrei Teátrumban. Jegyek szentendreiteatrum.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban élénkül a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal és a Budai alsórakparton a Lánchídtól az Erzsébet hídig. Útszűkület nehezíti a közlekedést mától a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert úgy gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László és Kovács Gergő. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Több mint 7,6 milliárd forintot fizetett ki az Orbán kormány a századvégnek idén január és március között.
6: Az adatokból az látszik, hogy a századvég szeretett egységáron dolgozni. Sok tanulmány került 200 millióba, közvéleménykutatás pedig 300 millióba. A századvéges cégek éves szinten milliárdokat kaszáltak. A miniszterelnöki kabinetiroda a századvég közéleti tudásközpont alapítvánnyal és a századvég konjunktúrakutató ZRT-vel kötött szerződést, és csak 2024 és 2026 április 30-a között több mint 26 milliárd forintot fizettek ki nekik. A mostani kormány a szerződést április 30-ai hatállyal megszüntette, így ők már nem kapnak századvéges anyagot.
1: Megerősítette az amerikai elnök, hogy egy lehetséges fenyegetés miatt titokban repülőgépet cserélt, amikor júliusban elhagyta a törökországi NATO csúcsot, erről ír a BBC.
6: Donald Trump azt nyilatkozta, hogy ő a Secret Servicehez és a hadsereghez igazodik. Csak azt kell tennie, amit ők mondanak. Az államfő július 8-án televíziós kamerák előtt szállt fel az Air Force One fedélzetére az ankarai repülőtéren. Majd egy élelmiszer szállító autó rakterében átvitték egy kisebb katonai géphez.
1: Amerikai kérésre leállította az orosz tartályhajók elleni támadásokat Ukrajna, erről ír a Financial Times.
6: A londoni napilap úgy értesült, hogy az Egyesült Államok júliusban fordult ezzel a kéréssel Ukrajna felé. Washington amiatt aggódott, hogy a tartályhajókat célba vevő ukrán csapások destabilizálják az olajpiacokat, és ártanak az amerikai cégeknek.
1: Erővel állított meg egy panamai zászló alatt közlekedő teherhajót az amerikai katonaság az ománi öbölben, az Irán elleni blokkád megsértése miatt.
6: A haditengerészet helikopteréről kilőtt két rakétával állították meg a Velanova nevű teherhajót, miután egy iráni kikötő felé tartva legénysége figyelmen kívül hagyta a többszöri figyelmeztetést. A hajó hajtóművét érte a találat. A blokkád visszaállítása óta eltelt 4 hétben 55 hajót visszafordítottak, 3-at erővel kényszerítettek megállásra, valamint 2 jármű fedélzetén ellenőrzést végeztek.
1: További híreink következnek Itkóról. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a miniszterelnökség Orbán Viktor korábbi közösségi médiás megjelenéseinek finanszírozása miatt.
6: A kormány szóvivő közölte, hogy 44 hónap alatt bruttó 4,2 milliárd forint közpénz ment a tartalmak gyártására. A teljesítési igazolások alapján a videók átlagosan 15 másodpercesek voltak, de volt olyan hónap, amikor mindössze 21 percnyi mozgókép és 411 fotó készült több mint 63 millió forintért. Ez a nyilvánosan elérhető adatok szerint legalább 3-szoros túlárazást jelent. Szondi Vandát hallják.
9: A 2022-ben aláírt és azóta 3-szor meghosszabbított keretszerződést a közbeszerzési eljárást mellőzve kötötte meg a Rogán Antal vezette kabinetiroda az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cégével. A Triton Communications Kft-vel 2022. szeptemberében szerződött a volt miniszterelnök kabinetirodája havi nettó 63 millió 680 ezer forintért fényképek és videók készítésére, illetve közösségi média figyelésére. Az 5 főt foglalkoztató cégnek fizetendő havidíjat összesen 3-szor emelték az évek alatt. Legutóbb tavaly szeptemberben havonta nettó 86 millió 487 ezer 957 forintra. Vagyis kevesebb mint 4 év alatt több mint harmadával nőtt a szolgáltatás díja, de közben a tartalmi követelmények egyetlen betűt sem változtak.
1: Elindult a nagy körút projekt, ugyanakkor nem csak a sávszűkítés jelent gondot, hanem biciklis és gyalogos szempontból sem megfelelő a fejlesztési terv.
6: A Rádiók által megkérdezett városfejlesztési szakértő szerint azért van káosz, mert két útszakaszon is csak átmeneti megoldás van, ami nem segít az autósoknak. Ráadásul már 7 éve húzódik a terület felújítása. Ugyanakkor vannak jó irányok, mint például a védett kerékpársávok ötlete. López Benyamint hallják.
10: Teljesen elhasználódott, előregedett infrastruktúrát toldozgatnak, ami nyilvánvalóan minden megoldásban szül kellemetlenségeket, hiszen ugye a BKK közleménye szerint is jelenleg az útpályához ugye nem nyúlnak, azonban azt látni kell, hogy főleg a József körúti szakaszon én minden nap szoktam arra kerékpározni, gyakran autóval is megfordulok, de igyekszem a belvárosban ezt nem használni, mert a nagy körút egyébként hosszú távon kereskedelmi tengelyként kéne, hogy újra pozícionálva legyen, de hogy ami fontos, hogy az útpálya olyan szinten el van használódva ezen a területen, nem csak az útpálya, a járdának, az utcabútorok, ugye az egész utcakép, hogy az már önmagában is fennakadásokat, bosszúságokat szül.
1: Érezhetően növekedett az előző évekhez képest az idei Sziget Fesztiválon a nemzenei művészeti programok aránya.
6: Az alapítókhoz visszakerült Sziget szervezői kifejezetten törekedtek arra, hogy a rendezvény eredeti, összművészeti és kulturális identitását erősítsék. Jenna Jalonent, a Sziget Fesztivál művészetek és élményprogramokért felelős vezetőjét hallják.
11: Art of Freedom néven futott egy pályázatuk, egy felhívásunk hazai alkotóknak. Nyitva volt nemzetközileg is, erre lehet egy jelentkezni, de az elsősorban így magyar meg hazai alkotókat akartunk hangsúlyba helyezni, és ilyen koprodukciós partnerként is beleszállni ezekben a művekben, és fontos nekünk az, hogy nem csak egy produkciót vásároló fesztiválunk, hanem az, hogy része vagyunk egy alkotónak a pályafutásának az alkotói folyamatban is, hogy tudunk őket úgy támogatni. Itt érkeznek táncművészek, lesznek eladóművészek, lesznek workshopok, lesznek aktivitások, ott nagyon-nagyon színes a program.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os pluszban 149.903 ponton zárt tegnap.
6: A tőzsde forgalma majd 21 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 3,1%-ot gyengült 46.130 forintra. A MOL 3%-ot rallizott 4.844 forintig. A Magyar Telekom 1%-ot erősödött 2.620 forintra. A Richter pedig 1,9%-ot emelkedett 13.040 forintra.
1: Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában.
6: A frankfurti DAX 1%-kal, a milánói börze szintén 1%-kal erősödött, csak úgy, mint a madridi IBEX, amely 1% pluszban zárt. A londoni FTSE 2%-kal, a párizsi CAC-on pedig 1%-kal gyengült.
1: Gyengüléssel zárt a Wall Street New Yorkban.
6: A Dow Jones 3%-kal esett, az S&P 500-as mutató szintén 3%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 6%-ot gyengült.
1: A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 26 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 65 fillér, egy svájci frank 389 forintba és 93 fillérbe kerül. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI tovább drágult 9%-kal 83 dollár 94 centre hordonként. A Brent jegyzési ára 9%-os pluszban 89 dollár 67 centen. Egy uncia aranyért 4446 dollárt és 90 centet kell fizetni a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Fürdőzőkre támadt egy teknős Horvátországban.
6: Idén nyáron ez már az 5. alkalom, hogy egy álcserepes teknős megtámadott valakit a kasztellai öbölben Split közelében. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg veszélyessé. Azt javasolják, hogy az érintett strandon helyezzenek ki figyelmeztetést, és amíg a teknős a környéken tartózkodik, a fürdőzők ne menjenek a vízbe azon a partszakaszon. Mint mondták a szakértők, az embereknek el kell fogadniuk, hogy nyáron különböző tengeri állatok jelenléte természetes jelenség az Adrián.
0: Időjárás jelentés.
6: Derült, napos idő várható, eső nem valószínű. A szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 26, a Fertő tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
1: Halász Bence megszerezte a magyar atlétika 19. Európa-bajnoki címét, Birminghamben 84 méter 25 centis országos csúccsal nyert a férfi kalapácsvetők fináléjában. A Marozsán Fábián Daniel Medvegyev páros kikapott a Theo Aribas és Albano Olivetti francia kettőstől, A Montrealban zajló 9,4 millió dollár özdíjazású kemény pályás férfi tenisztorna negyed döntőjében, így a magyar-orosz kettős kiesett a további küzdelemből. A franciák még hétfőn este 57 perc alatt nyerték az első szettet, aztán eső miatt félbeszakadt a negyed döntő. Másnap, azaz kedden tovább játszottak, de újra esni kezdett, és bő egy órára ismét félbeszakadt az összecsapás. Aztán végül 10-8-ra vesztették el az utolsó szettet, mármint a magyar-orosz kettős, és a franciák mehettek tovább.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: A nagykörút teljes felújítását el kellene kezdeni, mert jelenleg olcsó ideiglenes beavatkozások vannak, ezt mondja a rádiónk által megkérdezett városfejlesztési szakértő. Lassan 7 éve káosz van Budapest egyik kulcsfontosságú szakaszának fejlesztésében. López Benyáminnal Kovács Gergő beszélgetett.
0: Reggeli Monitor.
12: Elkezdődött a nagykörút projekt, és hát forgalomtechnikai korlátozások is lesznek a József körúton, illetve a kerékpáros forgalom itt nagyon előtérbe lesz helyezve. A teljes megújulásig is lesznek ugye itt kisebb fejlesztések. Az egyik fontos dolog ebben az, hogy például a járdáról rekerülnek majd a kerékpár sávok az útra, a rakodóhelyek kerülnek az útra. Na most az autósoknak mennyire fog ez fájni, hogyha ez kész lesz ez a felújítás?
10: Annan kezdeném ezt az egészet, hogy 2020-ban alakították ki az ideiglenes kerékpársávokat a körúton, és akkor ezen a szakaszon is itt a József körúton elvettek egy-egy sávot, és ott is kerékpársáv volt, azonban utána kompromisszumos megoldásként később megmaradjon a kétszer két sáv ezeken a szakaszokon, felvezették a járdára a kerékpársávot bizonyos helyeken, ugye ez két helyszínt jelent, a Blaha-Lujza tér és a Korvin negyed között, valamint egy helyszínt, ami az egyébként most nem is nyúlnak hozzá, a Korvin negyed és a Mester utca között. Na most ezzel azért egy olyan probléma mindenféleképpen kialakult, hogy ezek borzasztóan veszélyes helyzetekre szültek, hiszen most a hallgató képzeljék el, hogy az, hogy itt a kerékpárosok, rolleresek fel le vannak vezetve a járdáról vissza az úttestre, mindenféle biztonságos átvezetés nélkül, úgyhogy közben nagyon sokszor azokban az öblösödésekben, ahol visszavezették ezeket a kerékpársávokat az úttestre, beálltak szabálytlanul parkoló autók is. Ez tényleg közlekedési biztonság szempontjából katasztrófa volt. Igazából itt ebben a mostani helyzetben a problémát az azt jelenti, hogy az városfejlesztési projekteknél általános dolog, hogyha nincs normálisan menedzselve, és ez is okoz fennakadásokat és kellemetlenségeket, hogy ugye egyfelől egy olyan állapotot, egy olyan keresztmetszetet állítanak vissza, amit egyszer már elfogadtam, csak ugye kompromisszum gyanán ezt kivezették, most visszavezették. Másfelől meg ugye a probléma is ugye az az, hogy a nagykörút teljes felújítását azt el kéne kezdeni. Ugye ez is egy úgynevezett taktikai, urbanisztikai lépés, ami azt jelenti, hogy ilyen olcsó ideiglenes eszközökkel oldanak meg dolgokat. Ugye ez egy hét évig működőképes, mint amikor ugye ezt Covid-kor bevezették, csak ugye most már azt látjuk, hogy 6, sőt lassan 7 éve ilyen ideiglenes félmagadásokkal mennek, és ez az autósok, meg a kerékpárosok, sőt a teljes nagykörút fejlesztése szempontjából azért probléma, mert egy teljesen elhasználódott, előregedett infrastruktúrát toldozgatnak, ami nyilvánvalóan minden megoldásban szül kellemetlenségeket, hiszen ugye a BKK közleménye szerint is jelenleg az útpályához ugye nem nyúlnak, azonban azt látni kell, hogy főleg a József körúti szakaszon én minden nap szoktam arra kerékpározni, gyakran autóval is megfordulok, de igyekszem a belvárosban ezt nem használni, mert a nagykörút egyébként hosszú távon kereskedelmi tengelyként kéne, hogy újra pozícionálva legyen, de ez csak egy zárójeles megjegyzés, de hogy ami fontos, hogy az útpálya olyan szinten el van használódva ezen a területen, nem csak az útpálya, a járdák, az utcabútorok, ugye az egész utcakép, hogy az már önmagában is fennakadásokat, bosszúságokat szül. Szóval, hogy jelen pillanatban itt arra történne.
12: Ez az, amit mondtál, hogy a kerékpárosok, a rolleresek, az autósoknak teljesen rendszertelenül van itt megoldva a forgalma, és itt én utána olvastam ugye, hogy hogy is fog kinézni ezek a kisebb fejlesztések, hogy lesznek úgynevezett védett kerékpársávok. Na most ez lehet erre valami megoldás, vagy ez is csak egy ilyen toldozás, foltozás, amit itt említettél?
10: A védett kerékpársáv az egy új irány lehet, ez a világon rengeteg számos helyen ezt alkalmazzák, már csak azért is, mert ugye így kevesebb veszélynek van kitéve a kerékpáros, ugye mivel nem közvetlenül az általában haladó autók mellett van, másfelől pedig kisebb a veszély annak, hogy, hogy ebbe, ami a nagykörúton szintén mindennapos lehetőség, hogy ugye beparkolna a kerékpársávra, és akkor szerencsétlen kerékpáros ott marad, és akkor ki kell előzni valahogy az autó, de akkor meg baleset veszélybe keveredik. Ez mindenféleképpen ez egy jó megoldás, és a nagykörút végleges terveiben ez a típusú kialakítás lesz, hogyha én jól tudom, ezek a végleges információim, mert ez sokáig ez nem volt eldöntve. Hogy itt a probléma az megint csak az ideiglenességről van szó, hogy persze, itt most lesz egy-kettő utaszakasz, ahol ezt így megcserélik. Még egyszer mondom, a teljesen elöregedett infrastruktúrára, szóval ettől függetlenül az útburkolatok állapota, az átvezetések nem lesznek megoldva. És ugye ez is ezt a fajta káoszt attól függetlenül fenntartja, hiszen mi történik itt az, hogy most akkor két útszakaszon lesz egy ilyen átmeneti pilot megoldás, de ez így önmagában a rendszer szinte nem segít a nagykörút helyzetét. Sőt, hogyha még itt a kerékpárosoknak a biztonságáról beszélgetünk, a másik legnagyobb biztonsági probléma, ami miatt nagyon sokan nem is szállnak kerékpára, az az, hogy számos csomópontnál, ilyen a Blahalújza tér, ez tipikusan egy ilyen csomópont, a lápa programok rosszul vannak összehangolva, ami azt jelenti, hogy a kerékpárosok, amikor mennek át mondjuk a Blahalújza téren a nyugat irányába, akkor egybe vannak engedve zöld lámpával a jobbra a kanyarodó autósokkal. Na most tényleg én javaslom, hogy ezt egy próbát megérni, nézzük meg a gyakorlatban, hogy működik, ez katasztrófa, és nyilván az autósok irányulnak a kerékpársávra, a kerékpárosokat bedugulnak közéjük, és tényleg balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki, de hogyha mennénk a nyugati pályaudvar fele, ugyanez van a Dohány utcánál, ahol a jobbra kanyarodó sáv, a biciklisáv mellett fog, és egyszerre kapnak zöld lámpát, és akkor így az autós, hogyha bevárja a kerékpáros, akkor bedugul az egész sáv, ha meg nem várja be, akkor meg ugye neki megy. Szóval rengeteg ilyen probléma van. Mondhatnám, nyilván észszerű azt mondani, hogy ezért kell egységében a nagykörutat felújítani, és ez még csak egy a közlekedés, az egy dolog, ugye itt nyilván van kereskedelem, itt van menedzsment, közbiztonság, számos probléma, ami semmi nem történt az elmúlt években. Na de, ugye visszatérve erre a konkrét projektre, amellett, hogy ez egy aranyos projekt, meg nyilván ezt a fajta kisebb közlekedési biztonsági problémát javítja, de ugye ennek nem 6 év után kellett volna megtörténnie. Jelenleg, ha megnézzük ezt az ütemezést, ahol tartunk most, már rég a nagyütemű felújításra kéne zajlania, vagy ha nem is, akkor az egész nagykörútra addig is olyan megoldásokat alkalmazni, amik rendszer szinten oldják meg a

0: áthelyeznek a nagy körútra, ahol így összességében több parkoló lesz, de ugye itt lesznek kialakítva rakodóhelyek, akkor ugye kerékpársávot akarják ugye levinni a járdáról, tehát hogy itt gyakorlatilag a két sáv helyett egy sáv lesz majd az autósoknak. Ez azért oké, okay, ez a közlekedés része, ez egy olyan része, amit valószínűleg az autósok nem fognak így nagyon jó szemmel nézni, és ugye van a másik része városfejlesztési koncepció szempontból, amiről te is beszéltél, hogy hát ezt így egészében kéne újra gondolni?
1: A kétszeretsávra megint szóval, hogy itt három dolog van, ami a kétszeretsávot így a helyre teszi. Az egyik az az, amit már az előbb említettem, de jó, hogy egy csomagban nézzük, hogy 2020-ban, amikor a Nagyfiúti kerékpársávot kialakították, végig kétszeretsáv volt itt is. 2021-ben volt egy ilyen rossz kompromisszumos megoldás, hogy akkor felvezetik egy-két helyen a kerékpársávokat a járdára, de hogy ez tényleg életveszélyes helyzeteket eredményezett, és már akkor is tudták jól, hogy egy idő után ez egy jó kompromisszum, hogy akkor az autósoknak lehet ezzel kedvezni, viszont utávon a fejlesztések után itt visszaáll a kétszeretsáv. Itt most az egész gondolatpörtet az kavarja meg, hogy volt pár évig egy átpöleti állapot, hogy inkább volt egy közlekedési biztonsági probléma, bekockáztak egy ilyet, hogy legyen ideiglenesen kétszer-két sáv újra, de ha megnézed a végleges terveit a nagykörútnak, az itt kétszeretsáv lenne, hogy itt a problémát az okozza, hogy általában, amikor ilyen forgalmi fennakadások, átszervezése, káosz van, azt utána azért egy valami pluszt ad hozzá. Ugye a nagykörút esetében egy kétszeretsávos hatkörül itt az íri szakaszon, hogyha az megújult útpályával, térköves járdával, vonzóüzetekkel, padokkal, egy vonzó környezettel párosul, ahova jó kiszállni az autóból, elmegyünk vásárolni, le tudjuk rakni az autót egy mélygarázsba, vagy ne adj Isten, tömegközlekedésre jövünk be, mert az is jó minőség, a csomópontokon rendben, tudnám ezt estig sorolni. Ugye itt a probléma az, hogy nyilván itt most a végeredmény az az, hogy egy ilyen kis, megint egy ilyen, hát szép részletűnek sem nagyon mondanám, egy ilyen kis taktikai beavatkozás történik már 6 évvel később. Nyilván ez azt a fajta kommunikációt egy projektnek, hogy miért kell korlátozni az autóforgalmat, visszaveti, hiszen nyilván itt most lakossági percepció szempontjából csúnya szóval, vagyis a megélés szempontjából megint az van, hogy akkor itt újabb festegetés meg kavarás van, miközben tudom, hogy nem. Szóval azért nyilván szakmailag még egyszer mondom azt, hogy rakodóhelyek legyenek nagyon fontos. Az, hogy végre levettük a kerékpársávot a járdára, nagyon fontos. Itt a probléma az abban áll, hogy ezt nem 6 év után kellett volna, nem egyszerűen kellett volna visszacsinálni akkor, másfelől pedig már régen a nagykörút teljes újragondolásra kéne gondolkodni, vagyis a gondolkodás még hagyján az megvan, hanem ugye kivitelezni ezt a dolgot. És ugye a másik dolog, mivel egy útvonal az nem csak beavatkozásoknak a halmaza, hanem azt egységében kéne nézni, és ha mondjuk hallgatók kimennek, várjanak fel egy évhetet, mert elvileg szeptemberben lesz kész ugye a projekt, de akkor szeptemberben kimennek, azt fogják látni, hogy miközben ugye az új rakodóságban egyébként tök helyesen ott vannak a már csinálják az új mobipontokat és a mikromobilitási pontokat, de közben a járdán is megmaradtak ezek. Ez a probléma ezzel, hogy ezeket egységében kell kezelni, szóval, ha mondjuk te a rakodósába rakod a mobipontokat, akkor a járdára leveszed. Mert ez így logikus, meg ugye ennek így van értelme a fejlesztés politikai szempontból. Azonban ez nem történik meg. De pont itt a József körüli szakaszon tudom mondjuk a sima utcabútorok a padok helyzetét is mondani, ugye egy közterület attól is jó, hogy oda le lehet ülni mondjuk. Ugye ha az emberek járnak ennek, akkor azt fogják látni, hogy ezeket a padokat szerintem 20 éve nem tartották karban, és tisztasági festés sem kapott, és konkrétan szerintem az ember rájön, hogy szintiség alatt az apad. Na most ezek is olyan dolgok, amik egy városfejlesztés az ahhoz, hogy egy útvonal komplexen működjön, ahhoz ezek kellenek. Na most ezek ugye elmaradnak, és néha vannak ilyen sav tapasztalatok, mint amikről most beszélünk, de ezek önmagában így az átfogó problémát kap, az, hogy egy útvonal egy új imást kapjon, mint például egyébként, ami a rakparttal van, ugye ott is azért azzal, hogy új vendéglátóhelyek vannak, egyre jobban az emberek mentális térképen kezd az átalakulni. A körülbelül ez nem történik, meg nem nagyon történt semmi azon kívül, hogy itt néha a közlekedés biztonsági, meg közlekedés technikai szempontból sakkozunk ezzel a történettel. Itt egy átfogó koncepcionális újra tervezés és felújítás kéne végre. De 29-ig egyébként a lassú átfogó fejlesztésének el kell készülni. Én leszek a legboldogabb, hogyha ez így lesz, legyen így.
2: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök tere után a külső sávban. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Torlódás alakult ki a Remiz utcától. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, A 10-es főúton befelé az Ürömi út

0: Sikörforgalomnál, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lenc hídig, és a Budai alsórakparton a Lenc hídtől az Erzsébet hídig. Sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Holnap hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 8:30 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n augusztus 12-én, és ami az érdekessége a mai napnak, hogy többek között a Zimbabwe-ben ma van a honvédő erők napja, úgyhogy zimbabwei barátainknak boldog honvédő erők napját kívánunk. A hírszerkesztő Kovács Gergő, én Németh László vagyok, a legfrissebb információk jönnek.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Több mint 7,6 milliárd forintot fizetett ki az Orbán kormány a századvégnek idén január és március között.
3: Az adatokból az látszik, hogy a századvég szeretett egységáron dolgozni. Sok tanulmány került 200 millióba, közvéleménykutatás pedig 300 millióba. A századvéges cégek éves szinten milliárdokat kaszáltak. A miniszterelnöki kabinetiroda a századvég közéleti tudásközpont alapítvánnyal és a századvég konjunktúra kutató ZRT-vel kötött szerződést, és csak 2024 és 2026 április 30-a között több mint 26 milliárd forintot fizettek ki nekik. A mostani kormány a szerződést április 30-ai hatállyal megszüntette, így ők már nem kaptak századvéges anyagot.
2: Részleges napfogyatkozást lehet megfigyelni Magyarországról ma kora este.
3: Budapestről nézve a jelenség 19 óra 22 perckor kezdődik, majd napnyugta körül válik a leglátványosabbá. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza arra figyelmeztet, hogy a napba csak megfelelő napfogyatkozást néző szemüveggel, vagy biztonságos napszűrővel szabad nézni. Király Amandát hallják.
4: Mindenképpen figyelni kell ezekre az óvintézkedésekre, mert nagyon sokszor ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy mondjuk mindenféle alternatív módszereket próbálnak meg arra, hogy mondjuk hegesztő üvegen vagy valami hasonló eszközön keresztül figyeljék meg a napot. Sajnos ezek nem biztonságosak. Be lehet szerezni direkt napfogyatkozás nézésére való szemüveget, azon keresztül biztonságos, lehet nézni a közvetítéseket is, illetve nagyon-nagyon könnyű úgy megfigyelni, hogy például a fák levelei között, ahogy átsüt a nap, azok se ilyen kis kerek részek lesznek, hanem azok is olyanok lesznek pont, mint ahogy a napfogyatkozás áll, ez egy nagyon érdekes jelenség. Az emberi szem nem arra van felkészítve, hogy közvetlenül nézzünk a napba, és ez látáskárosodást okozhat, így közvetlenül belenézve, tehát olyan meg végképp benézzenek a napba.
2: Több száz kerékpáros demonstrált Budapesten a Szent Gellért rakparton a biztonságosabb közlekedésért tegnap este.
3: A mindössze 160 cm széles sávon nyáron naponta 15-20 ezer gyalogos és kerékpáros osztozik, ami állandó konfliktusokhoz és egyre több balesethez vezetett az elmúlt években. A tiltakozás azonban részben ünneplésbe csapott át. Miután a Budapest közút augusztus 10-én egy nap alatt tüntetés előtt bejelentette, hogy heteken belül kiírják a közbeszerzést, szeptember végén pedig megkezdődik a régóta halogatott beruházás kivitelezése. A Magyar Kerékpáros Klub elnöke szerint bár a bejelentés komoly siker, a fővárosi kerékpáros infrastruktúra továbbra is szigetszerű és jelentős lemaradásban van a 2030-ra kitűzött fejlesztési célokhoz képest.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os pluszban 149.903 ponton zárt tegnap.
3: A tőzsde forgalma majd 21 milliárd forint volt, a főbb részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 3%-ot gyengült 46.130 forintra, a MOL 3%-ot rallizott 4.844 forintig, a Magyar Telekom egy 10%-ot erősödött 2.620 forintra, a Richter pedig 1,9%-ot emelkedett 13.040 forintra.
2: Az európai indexek is vegyesen teljesítettek.
3: A frankfurti DAX 1,1%-kal, a milánói börze 1,1%-kal erősödött, a madridi IBEX szintén 1,1% pluszban zárt, a londoni FTSE 2,1%-kal, a párizsi CAC-on pedig 1,1%-kal gyengült.
2: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 0,3%-kal esett, az S&P 500-as mutató 0,3%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 0,6%-ot gyengült.
2: További híreink következnek. 6,5 évig készült egyszemélyes magyar animációs film debütál októberben a mozikban.
3: Az alkotó a munka minden folyamatát egymaga csinálta, tehát mind a rendezést, az animációt, a zenét, a vágást és az utómunkát is. Gyurica Ferenc maga dolgozott ki egy eljárást még az AI berobbanása előtt, hogy az emberi arcok élethűbbek legyenek. A Múltad a jövő című film ezért így sem tudta mindenhol kikerülni a mesterséges intelligenciát, és azért az egyszemélyes filmkészítés sem egy olcsó projekt.
5: Ha úgy nézzük, hogy ez egy animációs film, akkor ez apró pénz, amit ebbe beleöltem, de valójában nekem, mivel én egy magánszemély vagyok, nem egy filmgyártó cég, nekem ez eléggé megterelő volt. Az összköltség az 16 millió forint volt. Itt annyi az előnye ennek az egésznek, hogy ugye animációba bármit beletehetsz. Tehát ugye elszabadulhat a fantáziád, és megteheted azt, hogy egy kicsit szabadabban gondolkoz, mint mondjuk egy élőszereplős film esetében, ahol minden rendkívül kiszámított, úgymond, tehát hogy itt bármit megtehetsz. Itt lehet időutazós sztori, itt lehet űrhajós üldözés, bármi, ami mondjuk egy élőszereplős film esetében baromi sokba kerülne.
2: Az időjárás jelentést követően következik majd egy zenei alkotás, ami szintén Gyurica Ferenc munkája és a Múltad a jövő című filmbetétdala.
1: Időjárás jelentés.
3: Derült, napos idő várható, eső nem valószínű. A szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 26, a Fertő tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.
6: Threads of time unravel slow.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Ahogy azt már a hírekben is említettük, egy magyar 3D sci-fi animációs film, amelynek 6,5 évig tartott az elkészítése. Hogy miért? Az alkotó teljesen egyedül vágott neki a forgatásnak, a rendezésnek, a zenének és a vágásnak. Gyurica Ferenc szerint a legnehezebb feladat a lassúság volt, hiszen a 3D animáció egy aprólékos szoftver. Rádiónknak többek között arról is beszélt, honnan jött az ötlet, használta AI-t a munkájához, és hogy mennyibe kerül egyedül legyártani egy ilyen produkciót. A filmről bővebben a multadajövőt.hu oldalon olvashatnak. Kovács Gergő interjúja következik.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Gyakorlatilag egyszemélyes produkcióként készült el a Múltad a jövőd című magyar animációs film. 6,5 évig dolgoztál ezen a projekten, és ugye zenei producer vagy. Gondolom a filmgyártás nem minden területéhez értesz, vagy értettél egyformán. Mennyire volt nagy falat összehozni valamit egyedül, amin hát mások vagy máskor egy több száz fő stáb dolgozik?
3: A kérdésedre az a válasz, hogy semmilyen tudással nem rendelkeztem. Igazából a filmkészítés terén már úgy értem, ami a képpel kapcsolatos, leszámítva a videóvágásokat, tehát ennyi volt az összképességem ezzel kapcsolatban, úgyhogy hát elég nagy fába vágtam a fejszínet, de hát ugye zeneszerzőként én rengeteg szoftvert használok, és akkor úgy voltam vele, hogy szerintem ezt is könnyedén meg fogom tanulni.
2: És akkor itt rá is térnék arra, hogy melyik volt akkor a legnehezebb része, amit meg kellett tanulni itt ez a 6,5 év alatt, mert akkor gondolom a zenei része az valahogy könnyebben ment, vagy ezek a szoftverek, ezek nagyjából ugyanazok minden téren, utómunka, stb. Minden területen?
3: Nyilván eltérnek, mindegyik szoftver eltér a maga módján, de ezek igazából tanulhatók, hogyha az embernek van rá agya, akkor rá tud erre állni viszonylag könnyen. Ez nem azt jelenti, hogy az, amit csinál, az attól még jó lesz, csak meg tudja érteni a folyamatokat nagyjából. Tehát ez ilyen szempontból nem nehéz. Ami nehézség volt, az, hogy hát nyilván ez egy film, és ez nem olyan, mint a zene esetében, hogy leülsz, és bármennyire is görcsölsz, mondjuk legkésőbb egy hónapon belül már meg tudod csinálni a zenét, vagy mondjuk nekem nem ennyi az idő ezzel kapcsolatban, de a filmnél ilyen nincs, tehát ez egy több éves folyamat. Itt, ami a idegőrlő ebben az egészben, az a csiga lassúság, tehát ezt nem tudod gyorsan megcsinálni. Az ilyen 3D-s jeleneteknél ugye ki kell dolgozni a helyszínt, hogy mozogjon a kamera, rengeteg technikai probléma van, amit elsőre észre se veszel, és igazából a végső nehézség, amire azt mondom, hogy a legnagyobb nehézsége az volt, hogy baromi lassan lehetett haladni, és az ember egy idő után elveszti a türelmét is, meg egy kicsit kezdi fárasztani ez az egész, hogy egyfolytában ezzel foglalkozik, és nem halad. Tulajdonképpen ez volt a legnagyobb nehézsége pszichikailag.
2: Megnéztem egyébként a filmnek az előzetesét többször is, mert egyébként nagyon, nagyon érdekes animációs világa van, és valahogy olyan érzése van az embernek, hogy ebbe biztos, hogy benne van az AI-nak is a keze. Ezt mennyire használtad a gyártásban, vagy teljesen ez független, és nem használtál ehhez AI szoftvereket, vagy AI technológiát? Nekem egy kicsit így érződött egyébként, de egyébként nagyon, nagyon szép animációja van az előzetes alapján a filmnek.
3: Nagyon szépen köszönöm. Ezt én dicséretnek veszem, mert egyébként amit láttál, annak a nagy része egyáltalán nem mesterséges intelligencia, tehát amit a trailerben láthattál, annak a nagy része az egyáltalán nem az. Van is egy ilyen félreértés, ugye, mert ebben a mai időben nagyon sokan elutasítják a mesterséges intelligenciát, de nagyon kevesen tudják, hogy most már gyakorlatilag ott tartunk, hogy mindenben ott van. Tehát nem tudsz megnézni egy olyan filmet, ahol valamilyen utómunka szintjén, de ne lenne jelen az AI. Nekem, amikor én ezt elkezdtem 2020-ban, ugye akkor még szó sem volt ilyen mesterséges intelligenciáról, legalábbis ez a generálós történet az egyáltalán nem játszott, és 2023. októberében rájöttem valamire, ez egy ilyen technikai megoldás volt, és erre mai napig büszke vagyok, hogy nem voltam elégedett a képi eredménnyel, főleg a karaktereknek az arcai, olyan nagyon műnek és rendkívül olyan mesterségesnek hatott az egész, és ott nekem sikerült megoldanom azt, az már egy mesterséges intelligencia rendszer bevonásával készült, hogy az arcokat élethűbbé tegyem. Itt már dolgoztam AI-jal, viszont azt hozzá kell tenni, hogy teljesen szokatlan technikai módszert választottam, és ez félig meddig az én saját fejlesztésem volt, és azt kell mondjam, hogy nagyon jól sikerült, főleg az emberi arcoknál ütközik ez ki, hogy mennyire élethű tud lenni, de ez nem az a fajta mesterséges intelligencia, amire a legtöbben gondolnak, hogy beírok egy promptot, és akkor legenerálja a képi anyagot, erről szó sincs, és ezek is inkább az arcokra korlátozódnak. Az összes többi jelenet az egy-egyben ilyen 3D szoftverből jött.
2: Volt egyébként itt a 6,5 év során hasonló eset, amikor valamit teljesen újra kellett gondolni, újra kellett kezdeni, vagy azért, mert nem tetszett, vagy elakadtál valamiben, vagy teljesen ki kellett kukázni egy adott részét ennek a munkafolyamatnak. Ebből sok ilyen volt, és ezért is találtott talán ilyen sokáig ez az egész, vagy hogy volt ez?
3: Igen, ezt így nyugodtan kijelenthetem. Tudod, az a baj, hogy ugye nulla, zéró tudással kezdtem el, és azért valljuk be, oké, hogy én mondjuk a szoftvereket megértem, de azért a művészi érzék is egy idő után fejlődik csak ki úgy igazán. Tehát amikor észreveszel olyan dolgokat, amit mások nem. És nem is tudom. Tehát volt olyan jelenet, aminek szerintem 8-szor ugrottam neki, mire azt mondtam, hogy ez így oké. Ez így rendben van. Tehát nagyon, nagyon sokszor vissza kellett nyúlnom. Főleg a régebbi jeleneteknél, mert lineárisan haladtam, tehát nem úgy, mint mondjuk egy film esetében, hogy egyszer ezt a jelenetet veszük fel, egyszer azt, hanem én sorrendben haladtam a történetben, és így értelemszerűen a filmnek a legeleje az gyakorlatilag a legrégebbi volt, és ebben nekem nagyon sokszor bele kellett nyúlnom, főleg az első fél órában. Utána már azért nem kellett ennyire.
2: Volt, amiben egyébként mégiscsak segítségre szorultál, vagy végig kitartottál amellett, hogy minden folyamatot megtanulsz, és egyedül elsajátítasz, és beleteszed a munkát?
3: Hát én nagyon szerettem volna, hogyha lenne segítségem, de az a helyzet, hogy ez egy hatalmas projekt volt, és egy idő után azért rájöttem arra, hogy én ebben nem fogok tudni belevonni csak úgy másokat ingyen, mert egész egyszerűen nincs rá idő. Úgyhogy tulajdonképpen eldöntöttem, hogy akkor én ezt egyedül végigcsinálom. Egy időben egy barátom segítségét kértem, főleg ő a történetvezetésben segített, amikor mindig elmondtam valamilyen főbb irányvonalat, akkor ő tudott a megfelelő irányba terelni, hogyha éppen olyan volt, vagy új ötleteket adni a párbeszédben, de magában itt az elkészítésben ez szerettem volna, jó lett volna, de ezt nekem kellett egyedül végigcsinálni.
2: Egyébként költségeiben ezért ez jóval olcsóbb is volt, így gondolom, így legyártani egy filmet otthon egyedül, tehát mondhatjuk, hogy ez anyagilag sem volt egy megterhelő dolog, vagy azért volt itt, amire
3: nem
2: lehet.
3: Attól függ, hogy mihez képest mérjük, tehát azért a film, hogyha jól akarják csinálni, akkor nyilván bele kell ölni valamennyit, de itt ebben az esetben, ugye hát itt a független filmeknél amúgy sincs sok pénz egy filmnek az elkészítésére. Itt, ha úgy nézzük, hogy ez egy animációs film, akkor ez apró pénz, amit ebbe beleölt, de valójában nekem, mivel én egy magánszemély vagyok, nem egy filmgyártó cég, nekem ez eléggé megterelő volt. Az összköltség az 16 millió forint volt, és hát igen, azért ezt megéreztem. De itt annyi az előnye ennek az egésznek, hogy ugye animációba bármit beletehetsz. Tehát ugye elszabadulhat a fantáziád, és megteheted azt, hogy egy kicsit szabadabban gondolkoz, mint mondjuk egy élőszereplős film esetében, ahol minden rendkívül kiszámított, úgymond, tehát hogy itt bármit megtehetsz. Itt lehet időutazós sztori, itt lehet űrhajós üldözés, bármi, ami mondjuk egy élőszereplős film esetében baromi sokba kerülne. De alapvetően ennyi volt a filmnek a költsége, 16 millió forintba került.
2: Beszéljünk is akkor a filmről magáról, hogy miért pont ez a témaválasztás. Ugye sci-fi, egy ilyen csillagközi téma, fejlett gépek, stb. Aki megnézi az előzetest, az nagyjából neki kirajzolódik, hogy akkor itt miről is szól ez. Miért pont ez volt a téma, amit választottál? Hogyan jött ez az egész? Miért ez ragadott meg?
3: Leginkább onnan kezdődik ez az egész, hogy én ugye popzene szerző vagyok, csak abban az időben, amikor ezt így eldöntöttem, hogy ezt megcsinálom, egy kicsit belefásultam a popzenébe. Tehát ilyen favágó üzemmódba mentem, és gyártottam a popzenéket, és éreztem azt, hogy ez így nem lesz jó, kell valami más, ami kihívást jelenthet, ez pedig a nagyzenekari műveknek az elkészítése, és ez volt az alapelv, hogy kellene valami film, amiben én tudnék valamiért csinálni, és hát csak úgy magától nem jön egy film az ember keze közé, és akkor úgy döntöttem, hogy megcsinálom ezt a filmet, és mivel nagy zenekari, ilyen hollywoodi stílust akartam csinálni, na, valljuk be őszintén, ez pedig hát úgy adja magát az egész, hogy jó, akkor legyen valami ilyen hollywoodi stílus. De hogyha már animáció, akkor nem szabad kihagyni ezt az iccet, akkor legyen science fiction. Én amúgy is szerettem a sci-fi filmeket, és hát megmondom őszintén, hogy ilyen easter egg-eket azért én raktam a filmbe, különböző meglévő filmekből, tehát ilyen enyhe kis apró utalásokat tettem én a filmbe. Tehát ez a film a maga módján egyfajta tisztelgés a science fiction műfaj felé is, de gyakorlatilag így indult ez az egész. Hogyha ezt így csinálja az ember, akkor egy idő után úgy ráérez, hogy ó, igen, akkor ebben a műfajban nagyon sok minden belefér. Természetes, hogy akkor kell mesterséges intelligencia is, természetes, hogy kellenek robotok, akkor az időutazás. Tehát ez így mind adja magát. Én nem akartam túl művészkedni ezt a dolgot, én egy szórakoztató filmet akartam csinálni. Nekem ez volt a célom, és szerintem ezzel a filmmel ezt el is értem.
2: Szerintem ez egy jó végszó volt. Októberben kerül majd mozikba a film. Még annyit megkérdeznék esetleg, de ez lehet egy kicsit ilyen sablonos, hogy kiknek ajánlanád ezt, kiknek érdemes ezt mindenképpen megnézni.
3: Aki szerette a Star Wars filmeket, annak mindenképpen. Star Trek-es utalások is vannak a filmben, de ez nem egy unalmas film, tehát ez folyamatosan pörög. Hogyha mondjuk videójátékokkal is szeretsz játszani, akkor ajánlom a figyelmetbe, mert nagyon sokan mondták, hogy tehát én nem leszólóan, tehát ez félreértés ne essék, hanem hogy van egy ilyen kicsit videójátékos feelingje ennek az egésznek, és a pozitív értelmében. Tehát ez egy nagyon egyedi látványvilágú film, és én abszolút javaslom azoknak, akik szeretik a science fiction-t, illetve szoktak videójátékokkal játszani, hogy ők tekintsék meg. A film az 12-es besorolású lett, tehát fiatalok is elmehetnek rá. Hogyha családdal úgy érzitek, hogy el akartok menni moziba, akkor nézzétek meg.
0: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Bihari utcában a Fertő utcánál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Rákospalotai körvasútsornál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Torlódás alakult ki a Remiz utcától. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, és a Budai alsórakparton a Lánchídtől az Erzsébet hídig. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Újpesten a Baross utcában a Mildenberger utca közelében felpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Lezárták a fél útpályát a második kerületben a Kuruclasi úton a Budenz útnál csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 2026. augusztus 12-e van, szerda reggel 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1949-ben, szintén augusztus 12-én született Glasgow városában, Skóciában Mark Knopfler, 6-szoros Grammy-díjas brit énekes, dalszövegíró, filmszene szerző és gitáros, a Dire Straits jelenleg is aktív frontembere. Egyébként a gitár technikájára jellemző az ujja a pengetés, a modern rock történetében ő az egyik legelismertebb pengető nélkül játszó gitáros, és ezt még a kezei is bírják valahogy, illetve az ujjai. Magyar vonatkozású érdekesség, hogy az édesapja, Knopfler Ervin, Magyarországon született mérnök volt, aki a II. Világháború előtti, majd alatti zsidóüldözések miatt menekült Angliába 1999-ben, pontosabban Skóciába. A legfrissebb hírek következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Egyébként Knopfler úrnak nagyon boldog születésnapot kívánunk. A mikrofonnál Kovács Gergő hírszerkesztő, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Többen meghaltak Ukrajnában az északai orosz légicsapásokban.
5: Legkevesebb két ember vesztette életét, két másik pedig megsebesült a dél-ukrajnai Herszon tér dróntámadásban. Az ország több régiójában lakóházak és civil infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg. Az orosz csapatok reggel megrongálták a Fekete-tengeri kikötőváros infrastruktúráját, egy többszintes lakóházat is találat ért, de senki sem sebesült meg.
4: Alig egy hónap múlva 125 milliárd forint hitelt kell visszafizetnie a fővárosnak, miközben jelenleg mínusz 65 milliárdot mutat a számla egyenlege, erről ír a Népszava.
5: A lap szerint a tartozás összege úgy jön ki, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzatnak szeptember 19-ig vissza kell fizetnie az idén felvett 80 milliárd forintos folyószámla hitelt. A hónap végéig pedig törleszteni kell a BKK által az évközi fizetőképesség fenntartása érdekében márciusban felvett 45 milliárd forint átmeneti forgóeszközhitelt is. Átmeneti enyhülés ugyanhoz az iparűzési adó szeptemberben befolyó második részlete, de az előzetes számítások szerint a hitelek visszafizetése, a feltorlódott számlák kiegyenlítése és a működés költsége október elejére ismét kiüríti a kasszát.
4: Több mint 7,6 milliárd forintot fizetett ki az Orbán kormány a századvégnek idén január és március között.
5: Az adatokból az látszik, hogy a századvég szeretett egységáron dolgozni. Sok tanulmány került 200 millióba, közvéleménykutatás pedig 300 millióba. A századvéges cégek éves szinten milliárdokat kaszáltak. A miniszterelnöki kabinetiroda a századvég közéleti tudásközpont alapítvánnyal és a századvég konjunktúrakutató ZRT-vel kötött szerződést, és csak 2024 és 2026 április 30-a között több mint 26 milliárd forintot fizettek ki nekik. A mostani kormány a szerződést április 30-ai hatállyal megszüntette, így ők már nem kaptak századvéges anyagot.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,2%-os erősödés mellett 150.245 ponton áll ebben a pillanatban, a részvénypiac forgalma pedig 4 perccel nyitás után már átlépte a 100 millió forintot. A blue chipek közül a MOL 0,4%-kal erősödött 4.864 forintra, az OTP 0,3%-kal került feljebb 46.280 forintig. A Richter 0,4%-os mínuszban 12.990 forintokkal került feljebb 46.280 forintig. A Richter 0,4%-os mínuszban 12.990 forinton, a Magyar Telekom 0,2%-kal erősödött 2.626 forintra. A kriptodevizák piacán a Bitcoin 0,2%-os erősödésben 63.686 dolláron és 10 centen jegyzik, az Ethereum 0,4%-kal drágult 1888 dollárra és 19 centre. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forintba és 97 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 316 forint 35 fillér, egy svájci frank 389 forint és 61 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 84 fillér, a cseh koronáé 15 forint 4 fillér. Egy angol font 427 forintba és 34 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nézzük, hogy mi a helyzet Európában, annak is a nyugati részén, ahol is a londoni FTSE 0,2, a párizsi CAC40 0,3%-kal erősödik, Frankfurt 0,1%-kal áll a pozitív tartományban, Milánó 0,2, Madrid 0,3%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 0,5%-os erősödés mellett 83 dollár 60 centen áll, a Brent jegyzési árfolyama 0,4%-os

0: Pluszban 89 dollár 27 centen hordonként. Egy uncia aranyért 0,5%-os erősödés mellett 4461 dollárt és 40 centet kell fizetni a világpiacon. Egyébként néhány perc múlva a hírek után friss hírek érkeznek majd az aranypiacról is. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2. A korrekt cégeknek nem lesz gond, a csalókat pedig végre megállíthatja az Európai Unió augusztus elején életbe lépett AI rendelete.
1: Az EU több matricát is kínál a cégeknek, amivel jelölhetik az AI termékeket és tartalmakat. Ugyanakkor nem a technológiát akarják szabályozni, hanem a használatot szeretnék átláthatóbbá tenni. A Marketing Kommandó alapítója szerint így tisztulhat a verseny a piacon. Wolf Gábort hallják.
2: Aminek én igazán örülök, hogy volt egy nagyon riasztó trend, amihez nem volt szabályozva, amit mi a marketingben úgy hívunk, hogy AI generált vevővélemény videó. Tehát amikor egy terméket fog a kezébe valaki, online lehet látni, és áradozik arról a termékről, de igazából az a videó nem igazi, azt AI generálta. És kvázi bármelyik cég hazudhatott bármit a termékeiről, és az egyik fontos szabály az volt, hogy ezek mostantól törvényen kívül lessenek, ami én nagyon örülök, mert aki korrektül marketingezik, az nagyon nehezen versenyzett egy olyan versenytársal, aki ezt inkorrekt módon használta.
0: Elindult a nagykörút projekt, ugyanakkor nem csak a sávszűkítés jelent gondot, hanem biciklis és gyalogos szempontból sem megfelelő a fejlesztési terv.
1: A rádiónk által megkérdezett városfejlesztési szakértő szerint azért van káosz, mert két útszakaszon is csak átmeneti megoldás van, ami nem segít az autósoknak. Ráadásul már 7 éve húzódik a terület felújítása. Ugyanakkor vannak jó irányok, mint például a védett kerékpársávok ötlete. López Benyamint hallják.
3: Teljesen elhasználódott, előregedett infrastruktúrát toldozgatnak, ami nyilvánvalóan minden megoldásban szül kellemetlenségeket, hiszen ugye a BKK közleménye szerint is jelenleg az útpályához ugye nem nyúlnak, azonban azt látni kell, hogy főleg a József körúti szakaszon én minden nap szoktam arra kerékpározni, gyakran autóval is megfordulok, de igyekszem a belvárosban ezt nem használni, mert a nagy körút egyébként hosszú távon kereskedelmi tengerként kéne, hogy újra pozícionálva legyen, de hogy ami fontos, hogy az útpálya olyan szinten el van használódva ezen a területen, nem csak az útpálya, a járdának, az utcabútorok, ugye az egész utcakép, hogy az már önmagában is fennakadásokat, bosszúságokat szül.
0: Részleges napfogyatkozást lehet megfigyelni Magyarországról ma kora este.
1: Budapestről nézve a jelenség 19 óra 22 perckor kezdődik, majd napnyugta körül válik a leglátványosabbá. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza arra figyelmeztet, hogy a napba csak megfelelő napfogyatkozás nézőszemüveggel vagy biztonságos napszűrővel szabad nézni. Király a mondát hallják.
4: Mindenképpen figyelni kell ezekre az óvintézkedésekre, mert nagyon sokszor ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy mondjuk mindenféle alternatív módszereket próbálnak meg arra, hogy mondjuk hegesztő üvegen vagy valami hasonló eszközön keresztül figyeljék meg a napot. Sajnos ezek nem biztonságosak. Be lehet szerezni direkt napfogyatkozás nézésére való szemüveget, azon keresztül biztonságos, lehet nézni a közvetítéseket is, illetve nagyon-nagyon könnyű úgy megfigyelni, hogy például a fák levelei között, ahogy átsüt a nap, azok se ilyen kis kerek részek lesznek, hanem azok is olyanok lesznek pont, mint ahogy a napfogyatkozás áll, ez egy nagyon érdekes jelenség. Az emberi szem nem arra van felkészítve, hogy közvetlenül nézzünk a napba, és ez látáskárosodást okozhat, így közvetlenül belenézve, tehát olyan meg végképp benézzenek a napba.
0: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnökké az országgyűlés.
1: A 73 éves jogtudóst 141 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg a következő köztársasági elnöknek. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az új államfő megválasztásában. Helyette a frakció tagjai a tatai 1956-os emlékművet koszorúzták meg. Elkerülhetetlennek nevezte a szembenézést Baka András megválasztott államfő az országgyűlésben. Azt mondta, egy generációnyi időt vesztegetett el a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé süllyedt. Baka Andrást hallják.
5: Az elmúlt közel két évtizedben Magyarország olyan súlyos válságba került, amely a jogállam, a társadalom, a gazdaság, az államháztartás, az energiaellátás, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a közlekedés területét egyaránt érinti. Régóta ismert tragikus helyzetben van az egészségügy, az oktatás és a gyermekvédelem. Mondjuk ki, Szinte minden olyan terület válságban van, amelyek közvetlenül meghatározzák mindennapi életünket. Az elmúlt időszakban közös javaink jelentős része magánérdekek szolgálatába került. A közbeszerzések rendszere, az állami vagyon átrendeződése, a földtulajdon koncentrációja és a közpénzek felhasználásának átláthatatlansága olyan kérdéseket vet fel, amelyekre egy demokratikus államnak határozott választ kell adnia. A jogállam nem csak attól működik, hogy vannak szabályai, hanem attól is, hogy az emberek elhiszik, ezek a szabályok kivétel nélkül mindenkire vonatkoznak.
1: A most megválasztott Baka András az 1990-es rendszerváltozás óta a 8. köztársasági elnök. Augusztus 19-én lép hivatalba. Az ukrán elnök is gratulált Baka Andrásnak köztársasági elnökké választásához. Volodymyr Zelenszky úgy fogalmazott, hogy ez újabb fontos lépés Magyarország megújulásában. Emellett Nikus Ordán román és Péter Pellegrini szlovák államfő is jelezte, hogy készek a közös együttműködésre.
6: Időjárás jelentés.
1: Derült, napos idő várható, eső nem valószínű. A szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 26, a Fertő tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
6: Sporthírek a 94.2.
0: Halász Bence megszerezte tegnap a magyar atlétika 19. Európa-bajnoki címét, Birminghamben 84 méter 25 centis országos csúccsal nyert a férfi kalapácsvetők döntőjében. A Marozsán Fábián Daniel Medvegyev páros kikapott a Teo Arribas és Albano Olivetti francia kettőstől. A mérkőzés Montrealban zajlott, a 9,4 millió dollár özdíjazású keménypályás férfi tenisztorna negyed döntőjében. A francia duó hétfőn este még 57 perc alatt nyerte az első szettet, aztán utána másnap folytatódott a mérkőzés, de megint megszakadt, és a kényszerszünet után már nem tudott a magyar-orosz páros fordítani. Így ők búcsúztak a további küzdelmektől.
6: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: A vonalban itt van velünk Schmidt Kálmán, az Aranypiac Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit látunk most a piacokon?
2: Aranypiacán egy látványos hangulatváltozás állt be az elmúlt napokban. Június végén még 4000 dollár alá is benézett a nemesfém árfolyama, de a múlt hét végén aztán erőteljesen megindult egy emelkedés. Hasonlóan jó hangulatban kezdődött a mostani hét is, ami eddig további emelkedést hozott 4400 dollárig, és ezzel több mint két hónapos csúcsra jutott fel az arany árfolyama. A grafikon kép és a piaci hangulat tehát egyértelműen kedvezőbb most, mint néhány héttel ezelőtt volt, miután az elmúlt másfél hónap oldalazó szakaszából felfelé tudott kitörni az árfolyam. A kedvező fordulat mögött elsősorban az amerikai munkaerőpiac váratlan gyengülése áll. A múlt hét végén megjelent legfrissebb foglalkoztatási adatok jelentősen elmaradtak a várakozásoktól, és ez mérsékelte azt a korábbi félelmet, hogy az amerikai jegybank szigorúbb monetáris politikával léphet fel az infláció elleni küzdelemben. Az arany szempontjából pedig ez kulcsfontosságú változás, hiszen a kamatot nem fizető nemesfém számára a magas kamatok és kötvényhozamok jelentik az egyik legnagyobb kihívást, ezért a monetáris szigor enyhülésének már a lehetősége is visszahozza a vevőket a piacra. A helyzet ugyanakkor nem egyszerű, ugyanis a közel-keleti háborús konfliktus és az olajár drágulása messze nem lefutott kérdés, egy negatív hír, ami ismét felerősíti az inflációs félelmeket Amerikában, és egy kamatemelés lehetőségét veti fel a Fed részéről, már is visszavetheti az árfolyamot, arról nem is beszélve, hogy technikailag egy sor ellenállást tornyosul az aranyár emelkedése előtt, amelyek mindegyikénél heves eladói nyomás léphet fel, úgyhogy a mostani 4400 dolláros árszint egy szép visszaerősödés, rövid időn belül egy 10%-os plusz az utóbbi időszak mélypontjaihoz képest, de azért még nagyon messze vannak a korábbi csúcsok, és egy nagyon hosszú, nagyon rögös út, visszaeséseket tarkított út vezethet majd vissza a korábbi történelmi csúcsokig.
1: Várható a továbbiakban is a jegybanki aktivitás? Ugye itt arról beszéltünk egy pár héttel ezelőtt, hogy Kína továbbra is nagyon aktív a piacon.
2: Hát Kína olyannyira aktív a kínai jegybank, hogy júliusban 20 tonna aranyat vásárolt, amire évek óta nem volt példa, tehát ez a legnagyobb havi kereslet a kínai jegybank részéről, úgyhogy ez mindenképpen arra utal, hogy a magas árszint ellenére az intézményi és ázsiai befektetői kereslet továbbra is komoly támaszt jelent az arany árfolyamának, de nem csak a kínai jegybank jár élen az aranyvásárlás sok tekintetében, hanem akár a lengyel jegybankot is lehet említeni, és még nagyon sok más jegybankot. Az Aranyvilágtanácsnak van egy felmérése, nem is olyan régen látott ez napvilágot, amelyben megkérdeztek számos jegybankot szerte a világban, és ezek 89%-a válaszolt úgy a megkeresésre, a kérdésekre, hogy véleményük szerint a globális aranytartalékok a következő 12 hónapban még tovább fognak emelkedni, úgyhogy arra lehet számítani, hogy minimum a jegybankok részéről egy stabil támasza van az arany árfolyamának, de hát élénkülni látszik a befektetői kereslet is, úgyhogy emiatt optimisták lehetünk az év második felére vonatkozóan.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Schmidt Kálmánt, az Aranypiac Kft. Ügyvezetőjét hallották. Kellemes napot, eredményes hetet kívánok önnek, és hát ha lesz még egy kis szabadság, akkor pedig jó pihenést.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A vonalban itt van velünk Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász. A szervusz, jó reggelt, szép napot!
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Amiről beszélgetünk első körben, hogy délután érkeznek az Egyesült Államokból inflációs adatok, mik a várakozások?
2: Így van, ugye az előző havi, tehát a júniusi adat az eléggé a májushoz képest jó lett, 3,5%, és ugye itt a várakozások alatt is voltunk, 3,4%-ot vár most a piac. Aztán hát az lesz a kérdés, hogy ehhez képest ugye mi alakul. Ez azért fontos, mert a Fed szeptemberi döntésénél a piac, hát mondhatnánk, hogy 50%-ra árazza, hogy emel vagy nem emel. Ez az 50% azért nem teljesen igaz, mert most valamivel kisebb az emel a legutóbbi nem túl erős amerikai munkaerőpiaci adat után, de ez mindenképpen megmozgathatja a piacokat, tehát akár a forintot is, ugye ha a dollár valamit csinál az euróval szemben, arra azért szokott a forint is reagálni.
1: Mi a helyzet most a Közel-Keleten? Ugye megint az van, hogy egymásnak ellentmondó információk röppennek fel. Itt mi történhet a következő napokban?
2: Ugye mondhatnánk, hogy keleten a helyzet változatlan, de hát azért ténylegesen jön ki olyan hír, hogy közel van a megállapodás, hogy ezt a pakisztáni külügyminiszter mondta, Irán vezetése azért nem pont ezt kommunikálja, hogy ők azért most egy kicsit listát mondtak arra, hogy mi a feltétele annak, hogy a hormuzi szoros megnyíljon, feloldja Irán befagyasztott vagyonát, regionális tűzszünet, szankciók feloldása. Ugye Trump azt mondta, hogy hát ő akkor hajlandó befejezni a háborút, hogyha Irán valamilyen kártérítést fizet neki, hát ez nagyon meglepne, hogyha így megtörténne a háború jelen fázisában. De hát aztán persze megszoktuk már, hogy egyik pillanatról a másikra is jelentősebb fordulatok lehetnek ebben a háborúban. Tehát igazából nagyon nehéz előrejelezni, ugye nyilván itt a piac majd lereagálja. Most azért nem állunk olyan jól, hogyha az energiaárakra nézek, ugye a földgázára az 61,2 euró per megawatt órán van, a kőolajé pedig a Brent típusú kőolajé 89,5 dolláron, tehát azért most inkább magas ezeknek az energiahordozóknak az ára. Hát különösen ugye a földgáznál van talán a nagyobb probléma, az európai tározók alacsony töltöttsége miatt.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Regős Gábort hallották, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, szervusz!
2: Köszönöm, szia!
3: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.
4: C'est bon, c'est marre, les grands.

0: Reggeli Monitor.
1: Különleges, részleges napfogyatkozást lehet megfigyelni Magyarországról ma kora este. Miközben Grönlandon, Izlandon és Spanyolországban teljes napfogyatkozás lesz, nálunk a lemenő napnak több mint a felét takarja majd el a hold. Budapestről nézve a jelenség 19 óra 22 perckor kezdődik, amikor a hold először beleharap a napkorongba. A leglátványosabb pillanat napnyugnak örüljön el. A fővárosból 19 óra 58 perckor a nap felszínének mintegy 60%-át takarja majd el a hold. Így látvány sarló alakú napkorong bukhat a horizont alá. A megfigyeléshez tiszta időre és teljesen szabad nyugati látóhatára lesz szükség, mert az egész jelenség nagyon alacsonyan a horizont közelében zajlik. A svábhegyi csillagvizsgáló arra figyelmeztet, hogy a napba kizárólag megfelelő napfogyatkozás néző szemüveggel vagy biztonságos napszűrővel szabad nézni.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: Köszönjük.
1: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 9:30 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. Nyíregyháza szép ajándék a Kótai Mihály, magyar profi ökölvívó, a WBC és a Nemzetközi Boxszervezet egykori váltósúlyú világbajnoka. Ezen a napon született augusztus 12-én, csak kicsit korábban 1976-ban. Úgyhogy nagyon boldog 50. születésnapot kívánunk neki. Egyébként jobbkezes és normál alapállású boxoló, menedzsere és edzője pedig Veres László volt. Profiként 38 győzelmet aratott, ebből 18-at KO-val, 4-szer szenvedett vereséget, döntetlenje pedig nem volt. Hát ez is egy pályafutás, hogy nincs döntetlen. Vagy megvernek, vagy én verem meg a másikat, és hát általában a sikeresebbeknek azoknak az előbbi már, mint hogy a ő ver meg másikat, vagy az az utóbbi volt, szóval az egy kicsit többször sikerül, mint hogy őt verik meg. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, jönnek a legfrissebb információk, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Többen meghaltak az éjszakai orosz légicsapásokban Ukrajnában.
3: Legkevesebb 2 ember vesztette életét, 2 másik pedig megsebesült a dél-ukrajnai Herszon tér dróntámadásban. Az ország több régiójában lakóházak és civil infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg.
2: Németországban 2,5

0: 8,1%-ra gyorsult az infláció júliusban.
1: A fogyasztói árak legutóbb áprilisban voltak magasabbak, akkor 2,9%-ot mértek. A növekedésben meghatározó szerepet játszott az energiaárak emelkedésének felgyorsulása. Az energiatermékek ára 8,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, szemben a júniusi 3,4%-kal. Ezen belül az üzemanyagok ára 23%-kal nőtt, miután június 30-án megszűnt az üzemanyagokra vonatkozó átmeneti adócsökkentés.
0: Súlyok Tamás eltávolítását is megvizsgálja az Alkotmánybíróság holnap.
1: A napi renden 4 pont szerepel. Az első az alaptörvény 17. módosítása miatt beadott utólagos normakontroll a köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével kapcsolatban. Ezt a Fidesz-KDNP kezdeményezte. A második az alaptörvény 16. módosítása miatti utólagos normakontroll a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatban. Ezt szintén a Fidesz és a KDNP politikusai nyújtották be. A harmadik és a negyedik pedig az alaptörvény 17. módosítása miatti, szintén utólagos normakontroll, az országgyűlési képviselők 12 éves korlátja, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatára miatt, ezt szintén a Fidesz-KDNP-től.
0: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés.
1: A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg a következő köztársasági elnöknek. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az új államfő megválasztásában. Helyette a frakció tagjai a tatai 1956-os emlékművet koszorúzták meg. Elkerülhetetlennek nevezte a szembenézést Baka András megválasztott államfő az országgyűlésben. Azt mondta, egy generációnyi időt vesztegetett el a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé süllyedt. Baka Andrást hallják.
2: Az elmúlt közel 2 évtizedben Magyarország olyan súlyos válságba került, amely a jogállam, a társadalom, a gazdaság, az államháztartás, az energiaellátás, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a közlekedés területét egyaránt érinti. Régóta ismert tragikus helyzetben van az egészségügy, az oktatás és a gyermekvédelem. Mondjuk ki, szinte minden olyan terület válságban van, amelyek közvetlenül meghatározzák mindennapi életünket. Az elmúlt időszakban közös javaink jelentős része magánérdekek szolgálatába került. A közbeszerzések rendszere, az állami vagyon átrendeződése, a földtulajdon koncentrációja és a központzek felhasználásának átláthatatlansága olyan kérdéseket vet fel, amelyekre egy demokratikus államnak határozott választ kell adnia. A jogállam nem csak attól működik, hogy vannak szabályai, hanem attól is, hogy az emberek elhiszik, ezek a szabályok kivétel nélkül mindenkire vonatkoznak.
1: A most megválasztott köztársasági elnök az 1990-es rendszerváltás óta a 8. augusztus 19-én lép hivatalba. Az ukrán elnök is gratulált Baka Andrásnak köztársasági elnökké választásához. Volodymyr Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy ez újabb fontos lépés Magyarország megújulásában. Emellett Nikus Ordán román és Peter Pellegrini szlovák államfő is jelezte, készek a közös együttműködésre.
3: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os erősödés mellett 150.309 ponton áll, a részvénypiac forgalma pedig úgy tesz, mint aki magához tér, 1,3 milliárd forintnál jár fél órával nyitás után. A MOL 6%-kal erősödik, 4.874 forintnál jár, az OTP 4%-kal került feljebb, 46.320 forintig. A Richter 0,5%-os csökkenésben 12.970 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal került lejjebb 2.616 forintra. Nyugat-Európában a londoni FTSE jelenleg 0,3%-os erősödésben, a frankfurti DAX 0,2%, a milánói börze 0,3%, a spanyol index, a madridi IBEX 0,1%-kal erősödik, a párizsi CAC 40 0,1%-kal csökken.
3: Időjárás jelentés.
1: Terült, napos idő várható, eső nem valószínű. A szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 26, a Fertőtó 23, a Tiszató 27 fokos.
3: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről.
1: Jó reggelt és szép napot mindenkinek. A mikrofonnál Németh László, a vonalban pedig itt van velünk Nagy András, az Erste részvény elemzője. Szervusz, András!
2: Üdvözöllek, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is.
1: Az európai gyors jelentési szezonnal kapcsolatban ugye elmondhatjuk, hogy már nagyon sok cégről megtudhattuk azt, hogy hogyan teljesített az elmúlt időszakban. Hogyha megnézzük szektoronként, akkor például az energiaiparról mit lehet elmondani, hogy az energia most kulcskérdés megint?
2: Így igaz, tehát nagyjából azt lehet elmondani, hogy eddig az európai nagyvállalatoknak körülbelül a 70%-a már publikálta a negyedéves gyors jelentését. Összességében egy elég erős negyedéves jelentési szezont láthattunk, hiszen az aggregált árbevétele a jelentő cégeknek az 9%-kal, az eredményük pedig 26%-kal növekedett év per év alapon. Tehát ilyen szempontból az elmúlt negyedévekhez képest mindenféleképpen egy nagyon erős második negyedéves jelentési szezont láthattunk, és ezen belül tényleg egy kiemelt kulcs szerepe van az energetikai szektornak, ami nagyon erőteljes eredményt hozott, hogy itt a második negyedév azért az nagyon nagy mértékben a geopolitikáról, az iráni konfliktusról szólt, és ennek egyik eredménye az a mindenféleképpen a megemelkedett olaj és gázárak voltak. Éppen ezért talán nem meglepő, hogy az energiaszektor az kimondottan jól teljesített. Ugye, hogyha a régiónál maradunk, akkor ezt láttuk néhány nappal ezelőtt a MOL-nak, például a második negyedéves gyors jelentésében, ami kimondottan jó lett, korábban pedig a régióból az ÖMV is egy nagyon jó negyedéves eredményt publikált. Hogyha a szektor egészét nézzük Európában, akkor azt lehet elmondani, hogy 37%-kal növekedett az energiaszektornak a bevétele. A profitja az viszont több, mint duplázott, 134%-os növekedésnél tart a szektor. Még három cég még nem jelentett itt az európai energetikai szektorból. Az ő jelentésük még némileg befolyásolhatja ezeket a számokat, de mindenféleképpen látszik, hogy ez volt az egyik húzó ágazat most Európában. Ugye azt már említettem, hogy az olaj és gázárak azok magasak voltak, és ez támogatta a szektort, de szerintem legalább ennyire fontos a szektor szempontjából az is, és ez például a MOL-nak az eredményénél nagyon szépen visszatükröződött, hogy nagyon erősek voltak a finomítói marzsok, a petrolkémiai marzsok, és hát ez a nagyon erőteljes mars környezet, ez pedig még segítette a társaságoknak az eredményét, talán ez még többet is számított, mint önmagában a magas olajár.
1: Európában ugye egy jó ideje kulcskérdés az, hogy hogyan teljesít az autógyártási ágazat. Ebben a szektorban mi történt?
2: Így igaz, jól mondod, hogy az autógyártás az hát sajnos néhány negyedéve elég erőteljesen szenved Európában. Ugye a kínai versenytársak az mindenféleképpen egy nagyon komoly negatívum az európai autóipar számára. Részben az európai piacnak a visszaesése miatt, részben pedig ugyanennyire problémás nekik az, hogy Kínában is piacot veszítenek. Ennek megfelelően, ugye nem meglepő módon egy gyenge, gyors jelentési szezont láthattunk tőlük. Az árbevétel tekintetében egyébként ez még nem is volt annyira szörnyű, ott egy ilyen 0,5% körüli visszaesés volt év per év alapon, viszont hogyha a profitokat nézzük, ott viszont már közel 15%-os eredmény visszaesés volt. Ahogy említettem, ugye itt a Kína az mindenféleképpen egy nagy negatívum volt a szektor számára, és hát a tényleg a szektor az a kihívásokról hangos, főként ugye itt a Volkswagen a nagyon gyakran emlegetett tipikus állatorvosi ló esete, ahol aztán tényleg minden összejött, náluk kimondottan gyenge lett ez a negyedév, náluk azért egy ilyen 40% körüli év per év alapú profit visszaesés következett be. Nem véletlen, hogy ugye a Volkswagennél a menedzsment és a szakszervezet között nagyon komoly egyeztetések folynak a gyárbezárásokról, illetve az esetleges létszámcsökkentésekről is.
1: Van egy volt kollégám, ő az egyik ilyen nagy hadipari beszállító cégnél dolgozik, és azt mondja, hogy gyakorlatilag most már jó ideje az a helyzet, hogy ami nincs lerögzítve, azt mindent el tudnak adni, tényleg még a csavar alátétet is. Hogy teljesít ez a szektor?
2: Ez abszolút így van, tehát hogy a hadipar esetében, vagy védelmi ipar, ugye ez a szebb megnevezése, és hát inkább ezen szoktuk őket emlegetni mostanában. Tényleg az a kérdés, hogy mennyit tudnak gyártani, mert hogy azt alapvetően el is lehet adni. Itt egyébként a Rheinmetallnál volt az, hogy vissza kellett vágniuk az eredmény előrejelzésüket, ugye a középtávú, de ennek egyetlen speciális oka volt, mégpedig az, hogy a német állam jelentősen visszavágta egy hadihajó beszerzését, amit eredetileg a ThyssenKrupp nyert meg, a Rheinmetall nyert meg, és utána a TKMS-nek, a ThyssenKrupp leányvállalatának adta végül ezt a megrendelést. Tehát, hogy voltak azért ilyen pici apróságok, de ettől eltekintve azért itt is a növekedés volt alapvetően a meghatározó, bár nem kiugró mértékben, ugye itt a kapacitáskorlátokkal küzdik az iparág, éppen ezért, és ez fékezi nekik a lehetőségeiket, tehát nagyon erős tényleg a kereslet, de nem végtelen a gyártási kapacitásuk, ennek megfelelően egy ilyen 12% körüli eredmény növekedésről tudott beszámolni a szektor összességében. Az árbevétel az ennél kisebb mértékben az ilyen 2%-kal tudott bővülni. Tehát itt is azért látszik az, hogy az eredmények azok nagyobb mértékben tudnak bővülni, tehát hogy látszik, hogy van egy marzs bővülés ennél a szektornál is, ahogy egyébként az energiaszektornál is megfigyelhető volt. Ugye autóiparnál pedig pont az ellenkezője, ott egy összeeső marzsok vannak, részben a gyengébb kapacitás kihasználtság miatt, és ugye itt van egy ilyen érdekes párhuzam, vagy ez pontosabban ellentét az autóipar és a védelmi ipar között, hogy a védelmi iparnál nagyon erős a kapacitás kihasználtság, ennek megfelelően tudnak bővülni és javulni a marzsok, míg az autóipar esetében éppen ennek az ellentette igaz.
1: Hogy teljesít a légi közlekedés?
2: Ugye a légi közlekedés azért a szenvedett itt a negyed évben. Ahogy elmondtam, a energiaipar kapcsán, hogy náluk pozitívum a közel-keleti konfliktus, és hát ennek eredményeként a megnövekedett olajárak, illetve üzemanyagárak. Nyilvánvalóan ez a légi közlekedés esetében ez már inkább egy kihívást jelentett. Technikailag ez egy ilyen nagyobb kategória, ez a szállítmányozás és logisztika, és ez alá tartoznak a légitársaságok, de a szállítmányozó cégek és a légitársaságok is ugyanazzal a problémakörrel, nevezetesen a megnövekedett üzemanyagárakkal küzdenek. Ezeket láthatóan csak részben tudták áthárítani. Elég erős volt az árbevételnek a növekedése, közel 10%-os árbevétel bővülés volt. Ugye nyilván itt az üzemanyagköltséget megpróbálták áthárítani, amennyire csak lehetett. Ennek ellenére azért látszik, hogy ez nem teljes mértékben sikerült. A jövedelmezőség, vagy hát az adózott eredménye a szektornak, az 15%-kal esett vissza. Itt az állatorvosi ló, az szerintem a Wizz Air volt. Ugye nagyon erőteljes a fapados légitársaságoknak a hitettsége az üzemanyagáraknak az alakulására, hiszen a fapados légitársaságoknál ez egy nagyobb költségtényező, mint a klasszikus légitársaságoknál, tehát hogy nagyobb az érzékenységük erre a faktorra. Ráadásul a Wizz Air esetében kimondottan erős úti cél volt ez a közel-keleti térség korábban, most meg ugye itt a geopolitikai konfliktus miatt, hát ennek a térségnek a desztinációnak a népszerűsége az elég erőteljesen visszaesett. Ebből aztán adta magát, hogy például a Wizz Airnek át kellett szerveznie a hálózatát, máshova kellett a repülőgépeket, a kapacitásokat átraknia. Ez főként Európán belüli és kisebb, rövidebb távú járatokat jelentett, és hát sok esetben új járatokat kellett beállítani, vagy úgymond kitalálniuk. És hát ezekre az új járatokra, vagy új desztinációkra azért az a jellemző, hogy van egy felfutási görbejük, ami azt jelenti, hogy amikor egy légitársaság elindít egy ilyen új útvonalat, azt az elején még jellemzően alacsony árakon tudja csak tölteni a járatokat, hiszen nem egy felkapott, nem egy népszerű úti célról van még szó. Aztán az idő előre haladtával jellemzően javulnak ezek a bevételi mutatók, de hát egyelőre még itt a kezdeti fázisban vagyunk, ugye most kellett néhány hónapja újra szervezni a kapacitásokat, újra szervezni a hálózatot, úgyhogy egyelőre még abban a fázisban vannak, hogy viszonylag alacsony jegyárak mellett tudják csak tölteni ezeket a járatokat, illetve hát a közel-keleti járatokra, főként az izraeli járatok esetében azért elmondható volt régebben, hogy azok kimondottan jövedelmező járatok voltak, nem volt túl nagy a verseny, vagy például nem a fapadosok között volt a verseny, inkább a hagyományos légitársaságok repülték ezeket az útvonalakat. Éppen ezért ugye egy különösen fájó a Wizz Airnél és hát a többi fapados légitársaságnál is, hogy pont a legjövedelmezőbb járataik esetében esett vissza a kereslet.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Nagy Andrást hallották, az Erste részvény elemzőjét. Szép napot és eredményes hetet kívánok neked, szervusz András!
2: További szép napot kívánok!

0: reggeli monitor.
1: Műemléki védettséget kaphat Szlovéniában két óriási kövekből kirakott Tito felirat. Az egyik a Szabotin hegyen, a másik a Dekani település közelében található, és mindkettő Josip Broz Tito egykori jugoszláv elnök nevét formázza. A Novagrócsiai önkormányzat egy civil kezdeményezés javaslatát továbbította a Szlovén Kulturális Örökségvédelmi Intézetnek. Azt kérik, hogy a Szabotin hegyi 1953-ban kialakított feliratot nyilvánítsák helyi jelentőségű műemlékké. Hasonló kezdeményezés indult Dekániban is, ahol az 1960-as években helyiek, önkéntesek és iskolások részvételével alakították ki a hegyoldali Tito feliratot. A támogatók szerint ezek a kompozíciók a térség történetének részei, és Tito szerepére emlékeztetnek Szlovénia nyugati területeinek történetében. A Kulturális Örökségvédelmi Intézet szerint a dekáni felirat esetében még szakértői értékelésre van szükség, mert az jelenleg nem szerepel a nyilvántartásban. Tito személye ma is megosztó, de kultusza több egykori jugoszláv utódállamban tovább él.
0: Ez a reggeli monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
3: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
5: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Tavaly nyáron szegény Johnny fütyörészbe ballagott be a Szentendrei Teátrumba, és azonnal rabul ejtette Árnika és a közönség szívét. Idén visszatér a szegény Johnny és Árnika zenés mesejáték a Nagyváradi Szigligeti Színház előadásában, ráadásul környezetbarát, energiatakarékos megvilágítással. Lázár Ervin történetét, Szirtes Edina Mókus zenéjét és Závada Péter dalszövegeit Novák Péter rendező gyúrta össze egy tündéri mesejátékká. Augusztus 19-én a Szentendrei Teátrumban. Jegyek szentendreiteatrum.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Torlódásra kell készülni a Remiz utcától. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárták a belső sávot szegélyépítés miatt. A Kerepesi úton lassul a haladás. Sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Holnap hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert úgy gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 2026. augusztus 12-e van 10 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. A Klárák, a Dinák, a Hiláriák és a Letíciák ünneplik nevük napját, a Klárabellák és a Hiláriuszok meg az Oráliák mellett. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk nekik, azokat is Isten éltesse, akiknek születésnapjuk van. Szomorú évforduló, 2022-ben, azaz 4 évvel ezelőtt egy magányos támadó ezen a napon késelte meg a színpadon Salman Rushdie-t, aki a Sátáni versek című művével kivívta az akkori iráni iszlám vezetés haragját, és hát gyakorlatilag a fatvát bocsátotta ki rá, ami azt jelenti, hogy a hívő muzulmán azt szabadon megölheti mindenféle felelősségre vonás nélkül. Hát azért ennek nyomán elég komolyan vigyáztak rá, és ez a fajta éberség egy kicsit alább hagyott, mivel igazából Irán is úgy nézett ki, hogy talán egy kicsit leszáll a témáról, de hát volt egy magányos elkövető, és ennek nyomán szegénynek a szeme az megsérült, és ha jól tudom, akkor talán az egyiket azt el is veszítette, szóval nem tökéletes a látása. Úgyhogy most megint gyakorlatilag szigorú biztonsági körülmények között éli a mindennapjait. Jönnek a legfrissebb információk itt a Trend FM-en a 94.2-n. A hírszerkesztő Kovács Gergő, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Németországban 2,8%-ra gyorsult az infláció a múlt hónapban.
8: A fogyasztói árak legutóbb áprilisban voltak magasabbak, akkor 2,9%-ot mértek. A növekedésben meghatározó szerepet játszott az energiaárak emelkedésének felgyorsulása. Az energiatermékek ára 8,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, szemben a júniusi 3,4%-kal. Ezen belül az üzemanyagok ára 23%-kal nőtt, miután június 30-án megszűnt az üzemanyagokra vonatkozó átmeneti adócsökkentés.
2: Súlyog Tamás eltávolítását is vizsgálja az Alkotmánybíróság holnap.
8: A napi renden 4 pont szerepel. Az első, az alaptörvény 17. módosítása miatt beadott utólagos normakontroll a köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével kapcsolatban. Ezt a Fidesz-KDNP kezdeményezte. A második, az alaptörvény 16. módosítása miatti szintén utólagos normakontroll a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatban. Ezt szintén a Fidesz és a KDNP politikusai nyújtották be. A harmadik és a negyedik pedig az alaptörvény 17. módosítása miatti utólagos normakontroll, az országgyűlési képviselők 12 éves korlátja, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatára miatt. Szintén a Fidesz-KDNP-től.
2: 45 milliárd forint közpénzt kapott Krausz Ferenc kutatóközpontja, most az állam veszi át a céget.
8: A Nobel-díjas fizikus által vezetett Élvonal Alapítvány közfeladatait és az alapítvány alá tartozó, szintén Krausz Ferenchez köthető molekuláris új lenyomat kutatóközpont non-profit Kft-t is átveszi az állam a közeljövőben. A minisztériumhoz kerülnek az eddig az Élvonalnak megszabott kutatási és tehetséggondozási feladatok. A CMF jogi státusza pedig az alapító esetleges eltérő döntéséig nem fog változni. Továbbra is non-profit székként működik tovább. A jelentős mennyiségű állami támogatást kapó szervezetek vagyona visszaszáll az államra.
2: Hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a miniszterelnökség Orbán Viktor korábbi közösségi médiás megjelenéseinek finanszírozása miatt.
8: A kormány szóvivő közölte, hogy 44 hónap alatt bruttó 4,2 milliárd forint közpénz ment a tartalmak gyártására. A teljesítési igazolások alapján a videók átlagosan 15 másodpercesek voltak, de volt olyan hónap, amikor mindössze 21 percnyi mozgókép és 411 fotó készült több mint 63 millió forintért. Ez a nyilvánosan elérhető adatok szerint legalább 3-szoros túlárazást jelent. Szondi Vandát hallják.
9: A 2022-ben aláírt és azóta 3-szor meghosszabbított keretszerződést a közbeszerzési eljárást mellőzve kötötte meg a Rogán Antal vezette kabinetiroda az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cégével. A Triton Communications Kft-vel 2022. szeptemberében szerződött a volt miniszterelnök kabinetirodája havi nettó 63 millió 680 ezer forintért fényképek és videók készítésére, illetve közösségi média figyelésére. Az 5 főt foglalkoztató cégnek fizetendő havidíjat összesen háromszor emelték az évek alatt. Legutóbb tavaly szeptemberben havonta nettó 86.487.957 forintra. Vagyis kevesebb, mint 4 év alatt több mint harmadával nőtt a szolgáltatás díja, de közben a tartalmi követelmények egyetlen betűt sem változtak.
2: Elindult a nagykörút projekt, ugyanakkor nem csak a sávszűkítést jelent gondot, hanem biciklis és gyalogos szempontból sem megfelelő a fejlesztési terv.
8: A rádiónk által megkérdezett városfejlesztési szakértő szerint azért van káosz, mert két útszakaszon is csak átmeneti megoldás van, ami nem segít az autósoknak, ráadásul már 7 éve húzódik a terület felújítása. Ugyanakkor vannak jó irányok, mint például a védett kerékpársávok ötlete. López Benyamint hallják.
10: Teljesen elhasználódott, elöregedett infrastruktúrát toldozgatnak, fordozgatnak, ami nyilvánvalóan minden megoldásban szül kellemetlenségeket, hiszen ugye a BKK közleménye szerint is jelenleg az útpályához ugye nem nyúlnak, azonban azt látni kell, hogy főleg a József körúti szakaszon én minden nap szoktam arra kerékpározni, gyakran autóval is megfordulok, de igyekszem a belvárosban ezt nem használni, mert a nagy körút egyébként hosszú távon kereskedelmi tengelyként kéne, hogy újra pozícionálva legyen, de hogy ami fontos, hogy az útpálya olyan szinten el van használódva ezen a területen, de nem csak az útpálya, a járdának, az utcabútorok, ugye az egész utcakép, hogy az már önmagában is fennakadásokat, bosszúságokat szül.
2: Részleges napfogyatkozást lehet megfigyelni Magyarországról ma kora este.
8: Budapestről nézve a jelenség 19 óra 22 perckor kezdődik, majd napnyugta körül válik a leglátványosabbá. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza arra figyelmeztet, hogy a napba csak megfelelő napfogyatkozás nézőszemüveggel vagy biztonságos napszűrővel szabad nézni. Király Amandát hallják.
11: Mindenképpen figyelni kell ezekre az óvintézkedésekre, mert nagyon sokszor ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy mondjuk mindenféle alternatív módszereket próbálnak meg arra, hogy mondjuk hegesztő üvegen vagy valami hasonló eszközön keresztül figyeljék meg a napot. Sajnos ezek nem biztonságosak. Be lehet szerezni direkt napfogyatkozás nézésére való szemüveget, azon keresztül biztonságos, lehet nézni a közvetítéseket is, illetve nagyon-nagyon könnyű úgy megfigyelni, hogy például a fák levelei között, ahogy átsüt a nap, azok se ilyen kis kerek részek lesznek, hanem azok is olyanok lesznek pont, mint ahogy a napfogyatkozás áll, ez egy nagyon érdekes jelenség. Az emberi szem nem arra van felkészítve, hogy közvetlenül nézzünk a napba, és ez látáskárosodást okozhat, így közvetlenül belenézve. Tehát olyan meg végképp benézzenek a napba.
2: 6,5 évig készült egy személyes magyar animációs film debütál októberben a mozikban.
8: Az alkotó a munka minden folyamatát egymaga csinálta, tehát mind a rendezést, az animációt, a zenét, a vágást és az utómunkát is. Gyurica Ferenc maga dolgozott ki egy eljárást még az AI berobbanása előtt, hogy az emberi arcok élethűbbek legyenek. A Múltad a jövő című film azért így sem tudta mindenhol kikerülni a mesterséges intelligenciát, és azért ez egy egyszemélyes filmkészítés sem egy olcsó projekt.
12: Ha úgy nézzük, hogy ez egy animációs film, akkor ez apró pénz, amit ebbe beleöltem, de valójában nekem, mivel én egy magánszemély vagyok, nem egy filmgyártó cég, nekem ez eléggé megterelő volt. Az összköltség az 16 millió forint volt. Itt annyi az előnye ennek az egésznek, hogy ugye animációba bármit beletehetsz. Tehát ugye elszabadulhat a fantáziád, és megteheted azt, hogy egy kicsit szabadabban gondolkoz, mint mondjuk egy élőszereplős film esetében, ahol minden rendkívül kiszámított, úgymond, tehát hogy itt bármit megtehetsz. Itt lehet időutazós sztori, itt lehet űrhajós üldözés, bármi, ami mondjuk egy élőszereplős film esetében baromi sokba kerülne.
2: Érezhetően növekedett az előző évekhez képest az idei Sziget Fesztiválon a nemzenei művészeti programok aránya.
8: Az alapítókhoz visszakerült Sziget szervezői kifejezetten törekedtek arra, hogy a rendezvény eredeti, összművészeti és kulturális identitását erősítsék. Jenna Jalonent, a Sziget Fesztivál művészetek és élmények programért felelős vezetőjét hallják.
13: Art of Freedom néven futott egy pályázatunk, egy felhívásunk hazai alkotóknak. Nyitva volt nemzetközileg is, erre lehet egy jelentkezni, de az elsősorban így magyar meg hazai alkotókat akartunk hangsúlyba helyezni, és ilyen koprodukciós partnerként is beleszállni ezekben a művekben, és fontos nekünk az, hogy nem csak egy produkciót vásároló fesztiválunk, hanem az, hogy része vagyunk egy alkotónak a pályafutásának az alkotói folyamatban is, hogy tudunk őket úgy támogatni. Itt érkeznek táncművészek, lesznek eladó művészek, lesznek workshopok, lesznek aktivitások, ott nagyon-nagyon színes a program.
0: Tőzsdehírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenés mellett 149.547 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 3 milliárd forintot. 2%-kal csökken a MOL 4.834 forintnál jár. Az OTP 1%-kal került feljebb 46.180 forintra. A Richter 1,4%-os mínuszban 12.860 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal csökkent 2.616 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 91 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 29 fillér, egy svájci frank 389 forint és 28 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 1/10, a párizsi CAC40 és a milánói, pontosabban a madridi tőzsde 2%-kal csökken. A frankfurti DAX és a milánói bőrze 1%-kal áll a pozitív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
8: Derült napos idő várható, eső nem valószínű, a szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 26, a Fertő tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Németh László.
1: Nem egyedül vagyok az idegenvezető, itt van velünk a vonalban Péntek Ádám, az Erste részvényelemzője. Szervusz, szép napot kívánok!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is!
1: Az Egyesült Államokban is Európához hasonlóan szép lassan végéhez közeledik az aktuális gyors jelentési szezon. Hogy állunk most, mi az összkép?
2: Így van, nagyon durván jól alakultak a gyors jelentések, tehát simán lehet így fogalmazni, hiszen hogyha az S&P 500-as cégeket nézzük, akkor a bevétel az előző év második negyedévéhez képest 14,6%-kal nőtt. Na most ez is szép eredménye magában, de ami fontosabb, hogy a profit hogyan alakult. A profit több mint 50%-kal nőtt, hogyha egy nagy átlagot nézünk az 500 cég körében. Tehát másfél szeresére nőtt a nyereség. Ez azért mondhatnám, hogy példanélküli, de nem az. Legutóbb 2021 második negyedéve volt még ennél is erősebb. Igaz, akkor az előtt évben éppen betört a koronavírus járvány, és az gyakorlatilag leállította a globális gazdaságot, úgyhogy azután volt egy erős visszapattanás, de ezen kívül azért nem jellemző, hogy ilyen magas nyerességnövekedések legyenek. Érdemes azért megnézni, hogy ez miből jött össze, és hogy azért itt is van erre valamilyen magyarázat, mert egyébként van, ennyit már lelőzök az elején. De akkor nézzük is meg, hogy most már a cégek, hát nagyjából a 90%-a jelentett már az S&P 500-ból, és így most már látható az összkép, hogy melyik szektorok mentek jól, melyek kevésbé. Igazából azt lehet mondani, hogy inkább az a kérdés, hogy melyik cég, vagy melyik szektor a legjobb, mert mindegyik jól teljesített, mindenhol nőttek a bevételek, a nyereség, és hogyha az egyes szektorokat nézzük, akkor a kommunikációs szolgáltatásoknál volt egy nagyjából 110%-os nyereségnövekedés az egy év alatt. Ez úgy jött össze, hogy az Alphabet a legnagyobb részét ők tették hozzá, és az ő egy részvényre jutó nyereségük az 9 dollár lett, és a piac meg azt várta, hogy nem, ez 3 dollár sem. Tehát több mint háromszorosa lett a vártnak. Némileg csalóka, azt kell, hogy mondjam, mert az Alphabetnek 100 milliárd dollár nagyjából az ilyen egyéb nyereség volt, és az egyéb nyereség az a befektetéseikből jött össze, az Anthropic-ba és a SpaceX-be vásárolták be magukat, és mivel ezeknek a cégeknek nagyon nagy mértékben nőtt az értékeltségük az elmúlt hónapokban, Így ezt az Alphabet kimutatta most a jelentésében, ez egy nem realizált nyereség, hiszen nem adták el a részvényeket, hanem tartják, csak ennyi jelenleg a nyereségük rajta, a nem realizált profit. Úgyhogy ez nagy mértékben hozzájárult a teljes szektor teljesítményéhez. Hogyha levennénk, hogyha nem számítanánk az Alphabetet, hanem csak a többi céget néznénk a kommunikációs szolgáltatások szektorában, akkor egy ilyen 6-7% lenne csak a nyereségnövekedési ráta. Tehát azért érezhető, hogy ezért csalóka a kép, mert egy cég húzta fel, a többi azért nem teljesített annyira erősen. Aztán itt van még a nem alapvető fogyasztási cikkek szektora. Itt 120% körül volt a profit növekedés egy év alatt. Itt megszólal az Amazon tett hozzá nagyon nagyot. Az Amazonnál ilyen 50 milliárd dollár környékén volt szintén a befektetéseikből származó ilyen egyszeri tétel, ami nem realizált nyereség szintén. Ők is egyébként az Anthropic-ba fektettek, hogy az Anthropic az OpenAI-nak a nagy riválisa, mesterséges intelligencia modelleket fejlesztenek, még ugye nincsenek tőzsdén, úgyhogy az értékeltségük is csak így tőkebevonások alkalmával számolják, hogy milyen áron, milyen értékeltségen tudtak tőkét bevonni. Na mindegy, ez ami nagyon növekedett, és ez eredményezte az Amazon hatalmas növekedését, legalábbis a nyerességének a hatalmas növekedését. Úgyhogy itt is az történik, hogy egy cég nagyon felhúzta, bár ebben a szektorban más cégek is jól teljesítettek, például a Nike is, bár maga a cég nem muzsikál annyira jól az elmúlt időben, de az előző évhez képest jelentősen növelni tudta, vagy javítani tudott az eredményén. Viszont a végére hagytam, legalábbis itt a nyereségek rangsorolásánál a legnagyobb növekedést felmutató szektort, ez pedig az energiaszektor, és itt majdnem 150% lett a profit növekedés, tehát nagyjából 2,5-szeresére tudták növelni a nyereségüket egy év alatt az energiaszektor vállalatai. Nyilván itt is azért azt látjuk, hogy nem feltétlenül egy fenntartható növekedésről van szó, hát persze, ha csak nem lesznek nagyon, nagyon csúnya dolgok a világban, de itt a hormuzi szoros lezárása és az emiatt megugró energiaárak, amik felfelé tolták a szektor nyereségét, és azt lehet mondani, hogy azért azóta már ugye csökkentek is az olajárak, de egyszeri tételként, vagy egyszeri hatásként nagyon-nagyon megdobták. Ugye az olaj is jelentős mértékben drágult, és nem csak, hogy maga a kőolaj, hanem amit kitermelnek, hanem a finomítói kapacitás kiesése miatt megdrágultak a finomított termékek, és hát ebből is jócskán profitáltak a cégek, valószínű azért, hogy a helyzet, ha nem is nagyon gyorsan, de azért előbb-utóbb rendeződni fog, és akkor az olajpiacon is visszabillen az inga, és nem lesznek ilyen hatalmas növekedések már a következő negyed években, de minden esetre most szépen tudtak teljesíteni ezek a cégek, úgyhogy ez volt még egy kifejezetten nagy jelentős kép ebben a gyors jelentési szezonban. Az értékeltség pedig azt lehet mondani, hogy nem annyira kiugró ahhoz képest, hogy milyen jók a várakozások meg az előrejelzések. Az S&P 500 12 hónapos előre tekintő paper-e rátája az 20-as, nagyjából 20 körül van, ami hát nagyjából megegyezik az 5 éves átlaggal, kicsivel a 10 éves átlag fölött. Szóval az árfolyamok nem szálltak el olyan nagy mértékben, mint ahogy itt a nyereségek. És ezért a szakértők is, meg hát így a nagy amerikai bankok elemzői is folyamatosan jönnek elő új célárakkal. Most a napokban éppen a JP Morgan emelte meg 8000-re az S&P 500 évvégi cél értékét. Pont annak következtében, hogy a nyereségnövekedés az stabilnak tűnik. Az utóbbi hetekben gyengén teljesítettek a mesterséges intelligencia szektorvállalatai, de ott is megnyugodni látszik a helyzet, és úgy néz ki, hogy ismét előre kaphat a tőzsdei rally, főleg ugye akkor, hogyha ezt a makrogazdasági mutatók is segítik, és itt most a mai érkező inflációs adatra gondolok. Ugye ma derül ki, hogy júliusban hogyan alakult az Egyesült Államokban az infláció. A várakozások szerint egy kicsit enyhült az előző hónapban mérthez képest, viszont amíg nem jön ki adat, addig persze nem lehet nyugodtan átrögölni. Viszont ez meghatározhatja a részvénypiac következő vagy rövid távú mozgását is, hiszen hogyha tényleg csökken az infláció, akár még a várakozásnál nagyobb mértékben is, akkor zöld utat kaphat a rally, és akkor mehet az emelkedés, mert akkor ugye csökken az esély annak, hogy a Fed kamat emelésre kényszerül majd a következő hónapokban. Ha viszont a várakozások ellenére mégsem mérséklődik az infláció, vagy esetleg még tovább is erősödött júliusban, akkor meg éppen az ellenkezője lesz, akkor valószínűleg esés jön a tőzsdén, és arra kezdenek el fogadni a befektetők, hogy itt kamat emelések lesznek, ami pedig tudjuk, hogy a részvények szempontjából nem kedvező forgatókönyv.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Önök Péntek Ádámot hallották, az Erste részvényelemzőjét. Szép napot és eredményes hetet kívánok neked, Ádám, szervusz!
2: Köszönöm, szervusz!
3: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: 150 éve 1876. augusztus 13-án kezdődtek meg az első bayreuthi ünnepi játékok, amelyeket Richard Wagner saját műveinek előadására alapított. A rendezvény

0: alkotta. Az épület minden részlete Wagner elképzeléseit követte, a nézőtéren nem voltak előkelőségeknek fenntartott páholyok, a zenekar pedig a színpad alatt kapott helyet. Bayreuthban ma is kizárólag Wagner műveit játsszák, a fesztivál pedig a világ egyik legrangosabb zenei eseménye. A magyar művészek közül többek között Solti György, Fischer Ádám, Kónya Sándor és Sólyomnagy Sándor is szerepelt itt.
1: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 10:11 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Többen meghaltak az éjszakai orosz légicsapásokban Ukrajnában, legkevesebb 2 vesztették életüket, két másik ember pedig megsebesült a dél-ukrajnai Herszont ért légicsapásban. Németországban 2,8%-ra gyorsult az infláció júliusban, a pénzromlás legutóbb áprilisban volt magasabb, akkor 2,9%-ot mértek. A növekedésben meghatározó szerepet játszott az energiaárak emelkedésének felgyorsulása. Az energiatermékek ára 8,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, szemben a júniusi 3,4%-kal. Súlyog Tamás eltávolítását is vizsgálja az Alkotmánybíróság holnap. A napirenden 4 pont szerepel, az első az alaptörvény 17. módosítása miatt beadott utólagos normakontroll, a köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével kapcsolatban. A második az alaptörvény 16. módosítása miatti utólagos normakontroll, a KEKVÁKI, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal összefüggésben. A harmadik és a negyedik pedig az alaptörvény 17. módosítása miatti utólagos normakontroll, az országgyűlési képviselők 12 éves korlátja, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatára miatt, valamennyi előterjesztés

0: és a Fidesz-KDNP képviselő csoportjától érkezett. 45 milliárd forint közpénzt kapott Krausz Ferenc kutatóközpontja, most az állam veszi át a céget. A Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc által vezetett Élvonal Alapítvány közfeladatait és az alapítvány alá tartozó szintén Krauszhoz köthető molekuláris új lenyomat kutatóközpont non-profit Kft-t is átveszi az állam a közeljövőben. A minisztériumhoz kerülnek az eddig az Élvonalnak megszabott kutatási és tehetségfogondozási feladatok. A CMF jogi státusza pedig az alapító esetleges eltérő döntéséig nem fog változni, továbbra is non-profit cégként működik tovább. A jelentős mennyiségű állami támogatást kapó szervezetek vagyona pedig visszaszáll az államra.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenés mellett 149.502 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 3,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 3,1%-kal csökken, 4830 forinton áll, az OTP 46140 forinton 200%-os erősödésben. A Richter 1,1%-kal került lejjebb 12900 forintra, a Magyar Telekom 1,1%-kal erősödött 2622 forintig. A Bitcoin 3,1%-os pluszban 63714 dolláron és 73 centen, az Ethereum 0,5%-kal erősödik 1889 dollárnál és 91 centnél jár. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró, 364 forint és 75 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 13 fillér, egy svájci frank 389 forint és 2 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 2/10, a párizsi CAC 3/10, a madridi IBEX 1%-kal csökken, a frankfurti DAX 1/10, a milánói börze szintén 1%-kal erősödik.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült napos időnk lesz eső nélkül, a szél megélénkül, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Ennyi fért már a reggeli monitorba, megköszönöm figyelmüket a szerkesztő Kecső Rihárd nevében is. Hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk, Kovács Gergő fogja elmondani a legfrissebb információkat, a reggeli monitor pedig most pihenni megy, a legközelebb holnap reggel 6:30-kor találkozunk. Németh Lászlót hallották, kellemes rádiózás, szép napot, viszont hallásra!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Parnograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. 4 milliárd forintért rendezi meg az augusztus 20-ai állami ünnepséget a Centrum Production, a korábbi 18 milliárd forint helyett. Erről beszélt Magyar Éva kormányszóvivő. A rendezvény új neve, augusztus 20-a, a nemzet ünnepe 1000 éve együtt Európában. Ezt követően a vizuális alkotóműhely vezetője mondta el, hogy 3 napos programra lehet számítani. A csúcspont augusztus 20-án egy 30 perces show, amely a parlamentre lesz kivetítve. Ezt követi egy 10 perces tűzijáték. Besnyő Dánielt hallják.
2: Az idei produkció egy sokkal realizáltabb, emberközpontú produkció lesz. Kisebb területen kerül megvalósításra, de az árak realizálva vannak, és nem 3-4 fővállalkozó ossza szét a feladatokat, hanem több mint 200 vállalkozóval dolgozunk. Így mindenki egy jóval végig gondoltabb és struktúráltabb rendszer alapján végzi a feladatát.
1: 45 milliárd forint közpénzt kapott Krausz Ferenc kutatóközpontja, most az állam veszi át a céget. A Nobel-díjas fizikus által vezetett élvonal alapítvány közfeladatait és az alapítvány alá tartozó, szintén Krausz Ferenchez köthető molekuláris új lenyomat kutatóközpont non-profit Kft-t is átveszi az állam a közeljövőben. A minisztériumhoz kerülnek az eddig az élvonalnak megszabott kutatási és tehetséggondozási feladatok. A CMF jogi státusza pedig az alapító esetleges eltérő döntéséig nem fog változni. Továbbra is non-profit cégként működik tovább. A jelentős mennyiségű állami támogatást kapó szervezetek vagyona visszaszáll az államra. Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni. Ezt jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte. Megerősítette az amerikai elnök, hogy egy lehetséges fenyegetés miatt titokban repülőgépet cserélt, amikor júliusban elhagyta a törökországi NATO csúcs találkozót. Erről ír a BBC. Donald Trump azt nyilatkozta, hogy ő a Secret Servicehez és a hadsereghez igazodik. Csak azt kell tennie, amit ők mondanak. Az államfő július 8-án televíziós kamerák előtt szállt fel az Air Force One fedélzetére az ankarai repülőtéren. Majd egy élelmiszer szállító autó rakterében átvitték egy kisebb katonai géphez.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os mínuszban 149.718 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 4 milliárd forinthoz. A vezető papírok vegyesen teljesítenek. A MOL egy nagyon enyhe pár pontos mínuszban 4840 forinton, az OTP 2%-ot megy fölfelé 46.210 forintra, a Richter egy majd 1%-ot esik 12.920 forintig, a Magyar Telekom árfolyama 2%-os pluszban 2.624 forinton. A Rába 5,7%-kal rallizik 2220 forintra, a Masterplast stagnál, a Forage 2,5%-ot emelkedik 1750 forintig, az Opus pedig 2,5%-ot gyengül. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol szintén vegyes képet kapunk. A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX pedig 1,1%-os pluszban, a londoni FTSE 1,1% mínuszban. A párizsi CAC-on 3,1%-ot megy lefelé, a milánói börze pár pontos emelkedésben, a spanyol mutató 2,1%-ot megy lefelé. A bankközi deviza piacon 1 euróért 364 forint 70 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 316 forintot kell adni, egy svájci frankért 388 forint 90 fillért kérnek. 1,1538 az euró dollárral szembeni árfolyama. Minimálisan, de emelkednek a kőolaj világpiaci árai. A Brent most 89 dolláron, míg az észak-amerikai könnyű olaj a VTI jegyzésára 83,30 dollár. 0,5%-ot drágul az arany, egy unciáért 4460 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután is folytatódik a derült, napsütéses idő, eső továbbra sem valószínű. A szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 26, a Fertő tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 12:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergely vagyok a legfrissebb hírekkel. 4 milliárd forintért rendezi meg az augusztus 20-ai állami ünnepséget a Centrum Production, a korábbi 18 milliárd forint helyett. Erről beszélt Magyar Éva kormányszóvivő. A rendezvény új neve, augusztus 20-a a nemzet ünnepe 1000 éve együtt Európában. Ezt követően a vizuális alkotó műhely vezetője mondta el, hogy 3 napos programra lehet számítani. A csúcspont augusztus 20-án egy 30 perces show, amely a parlamentre lesz kivetítve, ezt követi egy 10 perces tűzijáték. Bestyűn Dánielt hallják.
5: Az idei produkció egy sokkal realizáltabb, emberközpontú produkció lesz. Kisebb területen kerül megvalósításra, de az árak realizálva vannak, és nem 3-4 fővállalkozó osztja szét a feladatokat, hanem több mint 200 vállalkozóval dolgozunk. Így mindenki egy jóval végig gondoltabb és struktúráltabb rendszer alapján végzi a feladatát.
4: Visszautasítja a pályázati kizárást és jogi úton védi meg hálózatfejlesztési forrásait az Opus Titans ZRT. A Magyar Fejlesztési Bank hétfőn visszavonta a korábbi támogatási döntését és elutasította Mészáros Lőrinc cégének pályázatát 2 RRF programot illetően. Ezzel az MFB 65 milliárd forintnyi uniós forrást vett el a vállalattól. A döntést azzal indokolta, hogy az Opus Titans nem minősült a törvény szerint átlátható szervezetnek. A cég közleményében azt írta, hogy megdöbbenéssel értesült az MFB döntéséről, amely vele együtt a tiszántúli lakossági és vállalati intézményi villamosenergia fogyasztókat is kizárja az uniós fejlesztési lehetőségekből. A társaság szakmailag és jogilag megalapozatlannak tartja a döntést, határozottan visszautasítja annak indoklását és valamennyi rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget igénybe vesz. A bíbor fehér lett Magyarország tortája idén. A győztes süteményt a gyulai kézműves cukrászda csapata Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László készítette. A torta az erdélyi gyümölcsök és a modern cukrászat találkozására épül. Az alapját vajban gazdag felvert piskóta adja, erre sejmes tejfölös massz kerül, amelyben a rögös túró és a tejfölpárosa kap főszerepet. Az erdélyi gyümölcsös zselérétegeket édes ribizlibor teszi még különlegesebbé. Letisztult külseje mögött tehát igencsak izgalmas ízkombi.

0: kombináció bújik meg. Magyarország tortája hagyományosan augusztus 20-a környékén az államalapítás ünnepének programjaihoz kapcsolódva jelenik meg a cukrászdák kínálatában. Alagutat találtak a lett hatóságok, melyet migránsok használtak a Belarus lett határ illegális átlépésére. Erről ír a Politico. Tegnap a határőrök 15 olyan emberre akadtak a határkerítés közelében, akik a 10 méter hosszú alagúton keresztül jutottak be az országba. Már korábban is találtak hasonló alagutakat Lettországban, de ez az első dokumentált eset, hogy bevándorlók használták az alagutat az államhatár illegális átlépésére. A hatóságok mind a 15 személyt visszaküldték Belarusba.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2% mínuszban 149.616 ponton. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 0,3%-ot gyengül 4.830 forintig, az OTP egy pár pontos pluszban 46.200 forinton, a Richter 1%-ot gyengül 12.910 forintig, a Magyar Telekom pár pontot emelkedik 2622 forintra. Nyugat-Európában is vegyesen teljesítenek a főbb tőzsdeindexek, a londoni FTSE 1,1%-os mínuszban, a frankfurti DAX 1,1% pluszban, a párizsi CAC-on 3,1%-kal megy lefelé, a milánói börze enyhe 1,1%-kal korrigál felfelé, a spanyol mutató pedig 2,1%-ot megy lefelé. A bankközi devizapiacon egy euróért 363 forintot kérnek, egy amerikai dollárért 315 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 388 forintot. 1,1543 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Csökkennek a kőolaj világpiaci árai, 0,5%-kal olcsóbb mind a Brent, mind a WTI. A Brent jegyzésára 88 dollár 70 cent, az észak-amerikai könnyű olaj a WTI 82 dolláron.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt felhőtlen, napos időre van kilátás, ugyanakkor a nyugati határ szélen kisebb körzetekben több lehet a gomoly felhő, csapadékra azonban továbbra sem kell számítani. A szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul, estére 16-26 fok közé csökken. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 26, a Fertőtó 23, a Tiszató 27 fokos.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Mája Alex és a Slep, PSV, Velhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live.
2: A K&H bemutatja
1: Strandfesztivál.
2: Zamárdi, augusztus 19-22.
1: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Trend FM 94.2.
1: Kultúrában utazunk.
0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Idén a bíborfehér lett Magyarország tortája. A győztes süteményt a gyulai kézműves cukrászda csapata Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László készítette. A torta az erdélyi gyümölcsök és a modern cukrászat találkozására épül. Az alapját vajban gazdag felvert piskótája adja, erre sejmes tejfölös múzsz kerül, amelyben a rögös túró és a tejföl párosa kap főszerepet. Az erdélyi gyümölcsös zselé réteget édes ribizlibor teszi még különlegesebbé. Magyarország tortája hagyományosan augusztus 20-a környékén az államalapítás ünnepének programjaihoz kapcsolódva jelenik meg a cukráznánkban. 4 milliárd forintért rendezi meg az augusztus 20-ai állami ünnepséget a Centrum Production, a korábbi 18 milliárd forint helyett. Erről beszélt Magyar Éva kormányszóvivő. A rendezvény új neve augusztus 20-a a nemzet ünnepe, 1000 éve együtt Európában. Ezt követően a vizuális alkotó műhely vezetője mondta el, hogy 3 napos programra lehet számítani. A csúcspont augusztus 20-án egy 30 perces show, amely a parlamentre lesz kivetítve. Ezt követi egy 10 perces tűzijáték. Besnyő Dánielt hallják.
3: Az idei produkció egy sokkal realizáltabb, emberközpontú produkció lesz. Kisebb területen kerül megvalósításra, de az árak realizálva vannak, és nem 3-4 fővállalkozó osztja szét a feladatokat, hanem több mint 200 vállalkozóval dolgozunk. Így mindenki egy jóval végig gondoltabb és struktúráltabb rendszer alapján végzi a feladatát.
2: Visszautasítja a pályázati kizárást és jogi úton védi meg a hálózatfejlesztési forrásait az Opus Titel ZRT. A Magyar Fejlesztési Bank hétfőn visszavonta a korábbi támogatási döntését, és elutasította a Mészáros Lőnc cégének pályázatát 2 RRF programot illetően. Ezzel az MFB 65 milliárd forintnyi uniós forrást vett el a vállalattól. A döntést azzal indokolta, hogy az Opus Titel nem minősült a törvény szerint átlátható szervezetnek. A cég közleményében azt írta, hogy megdöbbenéssel értesült az MFB döntéséről, amely vele együtt a tiszántúli lakossági és vállalati villamos energiafogyasztókat is kizárja a fejlesztésünkből. A társaság szakmailag és jogilag megalapozatlannak tartja a döntést, határozottan visszautasítja annak indoklását és valamennyi rendelkezés álló jogorvoslati lehetőséget igénybe vesz. Betörtek a hackerek egy lengyel hő- és villamos erőműbe, majd sikeresen leállították a létesítmény egyik gőzturbináját és vízkezelő rendszerét. Erről ír a The Hacker News. A rosszindulatú felek egy helyi szolgáltató azon rendszerét törték fel, amelyet az a távoli berendezések elérésére szokott használni. Az incidens 2025. decemberében történt, és része a januárban közölt 2 erőműveket ért támadásnak. A támadást egy az elektromos elosztórendszer által kezelt privát mobilhálózat segítségével hajtották végre. Kutatók szerint most először figyeltek meg ilyen jellegű támadást. Konyhanyelven arról van szó, hogy volt egy közös kapcsolat számos energetikai létesítmény között, és az egyikbe betörve át lehetett jutni a másikba is.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os mínuszban 149.566 ponton jár. A részvénypiac forgalma átlépte a 4.670 millió forintot. A vezető papírok többségében rosszul teljesítenek, a MOL 4%-kal gyengül 4.826 forintig. Az OTP egyedül pluszban egy enyhe 1%-kal 46.180 forinton, a Richter papírok 9%-kal mennek lefelé 12.920 forintig, míg a Magyar Telekom részvényei egy pár pontos mínuszban 2.618 forinton. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, mert hogy itt is vegyes a hangulat. A londoni FTSE 0,1-del megy a negatív tartományba, a párizsi CAC-on 0,3%-kal. A frankfurti DAX pár pontot emelkedik, hasonlóan a milánói mutatóhoz, a madridi IBEX 0,2%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot kell adni, egy amerikai dollárért 315 forint 60 fillért, egy svájci frankért 388 forint 50 fillért kell adni. 1,1536 az euró dollárral szembeni árfolyama. Pár centet viszont emelkedtek az olajárak, a Brent 88,90 dollárra ment vissza, az észak-amerikai könnyolaj a VTI pedig 83 dolláron hordonként.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt felhőtlen, napos időre van kilátás, ugyanakkor a nyugati határszélen kisebb körzetekben több lehet a gomoly felhő, csapadékra azonban továbbra sem kell számítani. A szelet nagy területen kísérhetik, élénk főképp a Tiszántúlon erős lökések. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul, estére 16 és 26 fok közé csökken. A Balaton és a Velencei tó 26, a Fertő tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető. Már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél egy van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni. Ezt jelentette ki az orosz elnök. Vladimir Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte. Alagutat találtak a lett hatóságok, melyet migránsok használtak a Belarus lett határ illegális átlépésére. Erről ír a Politico. Tegnap a határőrök 15 olyan emberre akadtak a határkerítés közelében, akik a 10 méter hosszú alagúton keresztül jutottak be az országba. Már korábban is találtak hasonló alagutakat Lettországban, de ez az első dokumentált eset, hogy bevándorlók használtak alagutat az államhatár illegális átlépésére. A hatóságok mind a 15 személyt visszaküldték Belarusba. $4 milliárd forintért rendezi meg az augusztus 20-ai állami ünnepséget a Centrum Production a korábbi 18 milliárd forint helyett. Erről beszélt Magyar Éva kormányszóvivő. A rendezvény új neve augusztus 20-a a nemzet ünnepe 1000 éve együtt Európában. Ezt követően a vizuális alkotóműhely vezetője mondta el, hogy 3 napos programra lehet számítani. A csúcspont augusztus 20-án egy 30 perces show, amely a parlamentre lesz kivetítve, ezt követi egy 10 perces tűzijáték. Besnyő Dánielt hallják.
3: Az idei produkció egy sokkal realizáltabb, emberközpontú produkció lesz. Kisebb területen kerül megvalósításra, de az árak realizálva vannak, és nem 3-4 fővállalkozó osztja szét a feladatokat, hanem több mint 200 vállalkozóval dolgozunk. Így mindenki egy jóval végig gondoltabb és struktúráltabb rendszer alapján végzi a feladatát.
2: Visszautasítja a pályázati kizárást és a jogi úton védi meg hálózatfejlesztési forrásait az Opus Titán ZRT. A Magyar Fejlesztési Bank hétfőn visszavonta a korábbi támogatási döntését és elutasította Mészáros Lőrinc cégének pályázatát 2 RRF programot illetően. Ezzel az MFB 65 milliárd forintnyi uniós forrást vett el a vállalattól. A döntés azzal indokolta, hogy az Opus Titán nem minősült a törvény szerint átlátható szervezetnek. A cég közleményében azt írta, hogy megdöbbenéssel értesült az MFB döntéséről, amely vele együtt a tiszántúli lakossági és vállalati villamos energiafogyasztókat is kizárja a fejlesztésekből. A társaság szakmailag és jogilag megalapozatlannak tartja a döntést, határozottan visszautasítja annak indoklását, és valamennyi rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget igénybe vesz.

0: tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX egy enyhe 1%-ot gyengül 149.738 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti az 5 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek. A MOL előző napi záróértékén stagnál 4844 forinton. Az OTP egy pár pontos 2%-os pluszban 46.200 forinton, a Richter 1%-ot gyengül 12.910 forintra, míg a Magyar Telekom papírjai egy enyhe 1%-ot mennek lefelé 2.618 forintig. A Rába már 7.1%-kal rallizik, a 4iG 3.1%-ot emelkedik, az Opus 2%-os mínuszban. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában a börzéken, mert itt is egy pár pontos pluszokat, pár pontos mínuszokat látunk. A londoni FTSE 1%-del a negatív tartományban, a párizsi CAC-on 3%-ot gyengül. A frankfurti DAX index 1%-os pluszban, csak úgy, mint a milánói börze, az madridi IBEX pedig 2%-kal megy lefelé. A bankközi deviza piacon 1 euróért 364 forintot kell adni, egy amerikai dollárért 315 forint 50 centet, 50 fillért, egy svájci frankért 388 forint 40 fillért kérnek. 1,1537 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Lejjebb mentek pár centet a kőolajárak, a WTI már 83 dollár alatt, a Brent jegyzés ára pedig 88 dollár 70 centen.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagy részt felhőtlen, napos időre van kilátás, ugyanakkor a nyugati határszélen kisebb körzetekben több lehet a gomoly felhő. Csapadékra azonban továbbra sem kell számítani. A szelet nagy területen kísérhetik, élénk főképp a Tiszántúlon erős lökések. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Estére 16 és 26 fok közé csökken. A Balaton és a Velencei tó 26, a Fertő tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

try to persuade. Don't try to deny it. Don't try to fight it.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A KNH bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
3: 1 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. A mai adásban szó lesz majd arról, hogy vajon tovább szélesedik-e az orosz-ukrán háború, mert hogy a kereskedelmi hajózás fekete-tengeri támadása miatt erre van hát esély, sőt, egyébként a csendes óceánon Vladimir Putyin orosz elnök bár azzal fenyegetőzött, hogy akár nyugati hajókat foglalhatnak el, vagy akár japán hajókat. Megnézzük, hogy a mozgásszervi betegségek mennyire vetik vissza a munkaerőt, nem csak idehaza, hanem Európában, de szó lesz arról is, hogy idén jóval kevesebbe kerül majd az augusztus 20-ai ünnepségsorozat. A híreket Kovács Gergő állította össze, és akkor a részt letek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Elhunyt Chu Zhongqi volt kínai miniszterelnök. Az egykori kormányfő 97 éves volt, tisztségét még 1998 és 2003 között töltötte be. Jelentős szerepet játszott a kínai gazdasági reformokban. A politikus korában Shanghai polgármestere, majd miniszterelnök helyettes is volt. A kínai vezetés közös nekrológiában a párt és az állam kiemelkedő vezetőjeként méltatták. Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni, jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök, amikor megtekintette az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint inkább a Fekete-tengeren kell arra számítani, hogy tovább támadják a hajókat mind az orosz, mind az ukrán erők. Itt azonban bármilyen zászló alatt közlekedő hajó veszélybe kerülhet. Talán csak a nagy hatalmak hajói jelentik a kivételt. Bentarsevszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallják.
4: A hajózásban is kezdetben az energetikai kapacitások kerültek terítéken. Ukrajna támadta az orosz tankerhajókat pont azért, hogy csökkentse az orosz képességeket és az orosz bevételeket. Most pedig ez a kereskedelme is átterjedt, tehát itt nem csak gabonáról van szó. Nyilván a gabona Ukrajna esetében a legfontosabb szempont, mert Ukrajnának a gabona exportból sok bevétele származik, de itt nem csak gabonára kell gondolni, hanem gyakorlatilag minden kereskedelmi termékre, és hát Oroszország esetében is ugyanez a helyzet, már nem csak a tankerhajók vannak célban, hanem minden olyan orosz kereskedelmi forgalom, kereskedelmi termék, ami az orosz gazdasági és pénzügyi képességeket rontja.
3: 4 milliárd forintért rendezi meg az augusztus 20-ai állami ünnepséget a Centrum Production, a korábbi 18 milliárd forint helyett, erről beszélt Magyar Éva kormány szóvivő. A rendezvény új neve augusztus 20-a a nemzet ünnepe 1000 éve együtt Európában. Ezt követően a vizuális alkotó műhely vezetője mondta, hogy 3 napos programra lehet számítani. A csúcspont augusztus 20-án egy 30 perces show, amely a parlamentre lesz kivetítve, és követi ezt egy 10 perces tűzijáték. Besnyő Dánielt hallják.
5: Az idei produkció egy sokkal realizáltabb, emberközpontú produkció lesz. Kisebb területen kerül megvalósításra, de az árak realizálva vannak, és nem 3-4 fővállalkozó ossza szét a feladatokat, hanem több mint 200 vállalkozóval dolgozunk. Így mindenki egy jóval végig gondoltabb és struktúráltabb rendszer alapján végzi a feladatát.
3: Jelenleg is zajlik a Hungaricum program felülvizsgálata. Ennek során áttekintik az elmúlt időszak gyakorlatát és a cím odaítélésének szempontjait, írta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Fontosnak tartják, hogy a Hungaricum megnevezés valóban rangot és elismerést jelentsen, és olyan kiemelkedő értékeket emeljen ki, amelyek méltán lehetnek nemzeti identitásunk részei. A tárca szerint a Hungaricum program a jelenlegi formájában nem tartható fenn, mert számuk idén átlépte a 100-at, miután a tepertős pogácsa és a vecsési savanyúság is bekerült a gyűjteménybe. A magyar értéktárba pedig az ulti játék és kincsem, a magyar csodakonca került be utoljára. Idén a bíbor fehér lett Magyarország tortája. A győztes süteményt a gyulai kézműves cukrászda csapata Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László készítette. A torta az erdei gyümölcsök és a modern cukrászat találkozására épül. Az alapját vajban gazdag felvert piskót adja, erre sejmes tejfölös musz kerül, amiben a rögös túra és a tejföl párosa kap főszerepet. Az erdei gyümölcsös zselé réteget édes ribizli bor teszi még különlegesebbé. Letisztult külseje mögött át nem csak izgalmas ízkombináció bújik meg. Magyarország tortája hagyományosan augusztus 20-a környékén az államalapítás ünnepének programjaihoz kapcsolódva jelenik meg a cukrászdák kínálatában. 45 milliárd forint közpénzt kapott Krausz Ferenc kutatóközpontja, most az állam veszi át a céget. A Nobel-díjas fizikus által vezetett élvonal alapítvány közfeladatait és az alapítvány alá tartozó, szintén Krausz Ferenchez köthető molekuláris újlenyomat kutatóközpont Tomprofit Kft-t is átveszi az állam a közeljövőben. A minisztériumhoz kerülnek az eddig az élvonalnak megszabott kutatási és tehetséggondozási feladatok, a CMF jogi státusza pedig az alapító esetleges eltérő döntőség nem fog változni, továbbra is non-profit cégként működik majd tovább. A jelentős mennyiségi állami támogatást kapó szervezetek vagyra visszaszáll az államra. A mozgásszervi megbetegedések közül a derékfájás az egyik vezető oka a rokkantságban töltött éveknek. A megkérdezett idegsebész azt mondta, hogy világszerte csak nem 600 millió ember szenved ettől a problémától, és ez a szám várhatóan tovább emelkedik. Ciglécki Gábor szerint idehaza sokszor az utolsó pillanatban fordulnak szakemberhez panaszaikkal a betegek, pedig a tapasztalatok azt mutatják, hogy megfelelő tornával megelőzhetőek a gerinc problémák.
6: Régen azt mondtuk, hogy csak az idősek betegsége, de azt tapasztaljuk, hogy egyre fiatalabbak is. Tehát 30-as éveiben járó, akár nem elhízott sportos egyének is megjelennek rendelésen problémával, tehát nem válogat sajnos. Kortól, nemtől függetlenül mindenkiben ez előfordul, és szoktuk azt hangsúlyozni, hogy igen, mindenkinek van egy genetikai adottsága, ami mondjuk a családban halmozódik a gerinc probléma, akár a gerincsérvek is, de nagyon-nagyon hangsúlyos a környezeti tényezők, amiről is beszéltünk, hogy hogy élünk, mit tesz, hogy vigyázunk magunkra, tehát az sokkal inkább meg tudja határozni a kimenetelét ennek az egésznek, mint az, hogy milyen genetikai adottságokkal rendelkezünk.
3: Alagutat találtak a lett hatóságok, amelyet bevándorlók használtak a belorusz lett határ illegális átlépésére, írja a Politico. Még tegnap a határőrök 15 olyan emberre akadtak a határkerítés közelében, akik a 10 méter hosszú alagúton keresztül jutottak be az országba. Már korábban is találtak hasonló alagutakat Lettországban, de ez az első dokumentált eset, hogy bevándorlók használták az államhatár illegális átlépésére. A hatóságok mind a 15 személyt visszaküldték Belarusba. Visszautasítja a pályázati kizárást és jogi úton védi meg hálózatfejlesztési forrásait az Opus Titans ZRT. A Magyar Fejlesztési Bank még hétfőn vonta vissza a korábbi támogatási döntését, és elutasította Mészáros Lőrinc cégének pályázatát két RRF programot illetően. Ezzel a Magyar Fejlesztési Bank 65 milliárd forintnyi uniós forrást vett el a vállalattól. A döntést azzal indokolta, hogy az Opus Titans nem minősült a törvény szerint átlátható szervezetnek. A cég közleményében azt írta, hogy megdöbbenéssel értesült a Fejlesztési Bank döntéséről, amely vele együtt a tiszántúli lakosság lakossági és vállalati villamos energiafogyasztókat is kizárja a fejlesztésekből. A társaság szakmailag és jogilag megalapozatlannak tartja a döntést, határozottan visszautasítja annak indoklását, és valamennyi rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget igénybe vesz majd. Betörtek a hekkerek egy lengyel hő- és villamos erőműbe, majd sikeresen leállították a létesítmény egyik gőzturbináját és vízkezelő rendszerét, írja The Hacker News. A rosszindulatú felek egy helyi szolgáltató azon rendszerét törték fel, amelyet a távoli berendezések elérésére szokott használni. Az incidens még 2025. decemberében történt, és része a januárban közölt két erőműveket ért behatolásnak. A támadást egy az elektromos elosztórendszer által kezelt privát mobilhálózat segítségével hajtották végre. Kutatók szerint most először figyeltek meg ilyen beavatkozást, konyhanyelven arról van szó, hogy volt egy közös kapcsolat számos energetikai létesítmény között, és az egyikbe betörve át lehetett jutni a másikba.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban 0,2%-kal csökken, 149.634 ponton a BUX, a forgalom meghaladja az 5,5 milliárdot. A MOL 0,3%-kal csökken, 4.830 forinton, az OTP 0,2%-os pluszban 46.220, a Richter 1%-kal gyengül 12.910 forint, míg a Magyar Telekom 0,2%-os mínuszban 2.614 forinton. 2,3%-kal erősödnek a 4IG részvényei, 1.746 forinton jegyzik őket, az Opus most 2,1%-os mínuszban 354 forint 50 fillérrel jár, egy komolyabb 6,2%-os emelkedésben a Rába 2230 forinton, emelkedik az Autovallis és 1,4-del 145 forint, és drágul 1,5%-kal a Granit Bank 9360 forinttól jár. Az euróért jelenleg 364 forint 30 fillért kell adni. Európában a főbb indexek vegyesen teljesítenek, a londoni tőzsde 0,1-del megy felfelé, a német DAX 0,5%-os pluszban, a francia tőzsde 0,1%-kal csökken, az olasz 0,2%-os pluszban jár, csak úgy, mint a spanyol mutató. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1536. Emelkedik a kőolaj nagyjából 2-3%-kal, 89 dollár 4 centen a Brent, 83 dollár 43 centen az amerikai könnyolaj jegyzése.
0: Időjárás jelentés.
3: Nagyrészt felhőtlen, napos időre van kilátás, ugyanakkor a nyugati határszélen kisebb körzetekben több lehet a gomoly felhő, csapadékra továbbra sem kell számítani, a szelet nagy területen kísérhetik élénk, főként a Tiszántúlon erős lökések. Napközben 26-32 fok várható, estére 16 fokra hűl le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Jakl Vivien 400 méter vegyesen és 4x100 méteres női gyorsváltóban is csatlakozott a mai döntőben érdekelt magyarokhoz a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A magyarok közül elsőként női 200 méter gyorsan ugrai Panna ugrott medencébe, összesítésben a 19. helyen zárt, ezzel első számú tartalék lett. Ugyanebben a számban Pádár Nikoletta az utolsó futamban lépett rajtkőre, a 12. helyen bejutott a középdöntőbe. Ezt követően férfi 100 méter pillangón az EB-n először egy számban három magyar is indult, a szám címvédője és olimpiai bajnoka Milák Kristóf, a 200 méter hát ötkarikás aranyérmese Kós Hubert, valamint Márton Richárd várta a rajtot. Milák Kristóf nyerte a futamot, amelyben Márton Richárd hetedik lett, így búcsúzott. Kós Hubert a 8. helyet szerezte meg összesítésben, míg Milák Kristóf másodikként végzett a teljes mezőnyben. Villám Lilla és Kun Stefánia a hatalmas csatában kettőre kikapott a svájci ellenfelétől a lengyelországi strandlöplabda Európa-bajnokság nyitó napján az E csoportban. A páros ma még két osztrák ellenféllel játszik a 24 közé kerülésért, annak a mérkőzésnek a vesztese számára véget ér a vasárnapig tartó kontinens torna. kizárta a Dunaui várost az NB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. Az újvárosiak az első három bajnokiuk egyikére sem tudtak kiállni. A klub június elején, majd pár héttel később megint kiadott egy közleményt, hogy pénzügyi nehézségekkel küzd. Akkor még reménykedtek abban, hogy új tulajdonos érkezésével sikerül megoldást találni, de a jelek szerint ez nem történt meg.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
3: A Fekete-tenger az egyik legerősebb csatatér most az orosz-ukrán háborúban, de félő, hogy ez más szereplőket is érint majd, mint hogy az elmúlt hetekben már erre volt példa. Talán csak a nagyhatalmak hajói jelentenek majd kivételt. A háború kiszélesedését nem tart a szakértő, de nem kizárt, hogy a szeptemberi orosz választások után Vlagyimir Putyin újabb mozgósítást rendel el Oroszországban, mint ahogy újabb, akár több tízezes létszámban megjelenő észak-koreai csapatok is előtérbe kerülhetnek majd ősszel. Bentarsevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját kérdeztem.
7: Úgy tűnik, hogy a Fekete-tengerre a világ egyik legveszélyesebb helyévé vált, már ami a kereskedelmi hajózást is illeti. Egyre másra támadják egymást a felek drónokkal, néha rakétákkal, az ogyesszei kikötőt is támadják az oroszok, mindegy az ukránok is támadnak orosz kikötőket. Sőt, az orosz elnök Vlagyimir Putyin egy rakéta cirkálón, hát gyakorlatilag mindenkit megfenyegetett, akár nyugati országokat, akár Japánt, hogyha lefoglalják a jövőben a hajóikat, akkor ők is így tesznek más országok hajóival. Mennyire jelenti ez a háború kiszélesedését, vagy mennyire inkább egyelőre csak fenyegetőzést?
6: Inkább úgy mondanám, hogy egyfajta visszatérését látjuk 2022-es szakaszhoz. Akkor is volt egy ehhez hasonló időszak. Oroszország a teljes ukrán kikötő infrastruktúrát támadta, legyen szó katonai kapacitásokról, kereskedelmi, logisztikai kapacitásokról, minden támadás és célpont alatt volt, és ezt néhány hónap alatt sikerült mérsékelni, megállítani, akkor volt egy emlékezetes megállapodás Törökország közvetítésével, ami konkrétan a gabona szállítmányok zavartalan folytatását célozta meg, de lényegében más jellegű kereskedelmi hajózást is lehetővé tett a Fekete-tengeren keresztül. Ez a megállapodás egy évig működött, 2023 nyarán aztán Oroszország nem hosszabbította meg, viszont akkor Ukrajna képes lett arra, hogy veszélyt jelentsen az orosz hajókra, az orosz katonai hajózásra, és Oroszország hátravonta a saját flottáját, katonai flottáját, és Ukrajna viszont onnantól kezdve a Fekete-tenger nyugati partvidékén, Bulgária, Románia partjainál zavartalanul tudott hajózni. Időnként voltak támadások Oroszország részéről, de a kereskedelmi hajózást ez nem érintette. És most megint látunk egy újabb eszkalációs szakaszt, aminek részben valószínűleg az az oka, hogy Ukrajna is elkezdte támadni az orosz kereskedelmi hajókat, illetve olyan hajókat, amelyek nem orosz zászló alatt hajóznak, de vélhetően az úgynevezett orosz árnyék flottához tartoznak. Tehát Oroszország közvetítőn keresztül mondjuk megvásárolt olyan tankerhajót, ami mondjuk togói zászló alatt hajózik, de valójában tudni lehet róla, hogy ez csak egy közvetítő, de Oroszországhoz tartozik. Szóval Ukrajna ezeket a hajókat az elmúlt hónapokban a drónjaival célba vette, és Oroszország reagált, és július közepe óta viszont intenzíven támadja az ukrán kikötőket is, illetve a külföldi hajókat is, amelyek ukrán kikötőkbe mennek. Tehát végül is ez egyfajta visszatérés a 2022-es szakaszhoz, de egyben eszkalációt is jelent, mert most már nem csak ukrán hajók vannak veszélyben, hanem más külföldi hajók is, amelyek ukrán kikötőkbe mennek.
7: Gyakorlatilag ez arra irányul, hogy minél kevesebb gabonát tudjon exportálni Ukrajna, illetve mondjuk az orosz minél kevesebb kőolajat tudjanak szintén exportálni, tehát ezért támadják így egymást a felek, vagy más is van a háttérben?
6: Ugye az elmúlt években a háború egy új szakaszba lépett, 2023 elejétől egy attríciós, egy felőrlő háborúról beszélünk, amelynek az a lényege, hogy a felek abban bíznak, hogy az idő nekik dolgozik, és egymás katonai, gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi kapacitásait próbálják
4: megsemmisíteni. Tehát az az alapfelvetése mondjuk Ukrajnának, de ugyanaz az alapfelvetése Oroszországnak is, hogy ő majd tovább fogja bírni erőforrásokkal, mint a másik fél. És az attríciós háborúban szintén voltak különböző szakaszok, Oroszország például Ukrajna katonai kapacitásait, energetikai kapacitásait próbálta pusztítani, és erre képes lett Ukrajna is az elmúlt időszakban, és amit az idei évben látunk, az az, hogy az energetikai szektorról a háború egy új szektorba lépett át, mégpedig a logisztika és a kereskedelmi szektor. Június óta Ukrajna a legnagyobb orosz logisztikai központokat támadja, ez a Wildberries, az orosz piac e-kereskedelemben a legnagyobb szereplő, a teljes orosz piac több mint 50%-át birtokolja, és a Wildberries logisztikai központjait támadja Ukrajna, ezeket semmisíti meg, amivel ugye nem csak a céget, hanem szinte az összes orosz kis és közepes méretű kereskedőnek a készleteit semmisíti meg, és így közvetlen hatással van ez az orosz gazdaságra. Oroszország válaszul elkezdte támadni az ukrán logisztikai központokat, Ukrajnában a legnagyobb szereplő a Rozetka, ennek a legnagyobb kapacitásai támadják az oroszok az elmúlt hetekben, és ez viszont átterjedt a hajózása is. A hajózásban is kezdetben az energetikai kapacitások kerültek terítéken, Ukrajna támadta az orosz tankerhajókat pont azért, hogy csökkentse az orosz képességeket és az orosz bevételeket. Most pedig ez a kereskedelme is átterjedt, tehát itt nem csak gabonáról van szó. Nyilván a gabona Ukrajna esetében a legfontosabb szempont, mert Ukrajnának a gabona exportból sok bevétele származik, de itt nem csak gabonára kell gondolni, hanem gyakorlatilag minden kereskedelmi termékre, és az Oroszország esetében is ugyanez a helyzet, már nem csak a tankerhajók vannak célban, hanem minden olyan orosz kereskedelmi forgalom, kereskedelmi termék, ami az orosz gazdasági és pénzügyi képességeket mondja.
7: Csak hogy érezzük ennek a komolyságát, van olyan, azt hiszem BBC tudósítás, hogy a Krím-félszigetről indított rakéta Odesszát nagyjából egy perc alatt érheti el, míg egy olyan darúról, ami a hajózási kipakolás, bepakolás segíti lemászni, biztonságba menni 3 perc. Magyarán, aki a hajó darun van, az nagyon nagy veszélynek van kitéve rakéta vagy dróntámadás esetén. Gyakorlatilag eljuthatunk odáig, hogy akár egy külső ország is veszélybe kerülhet, mert maga Vlagyimir Putyin, azt hiszem a Csendes óceánon, a Szahalin-sziget közelében egy hadgyakorlaton beszélt arról, hogy hát ha a japánok is lefoglalnak adott esetben orosz érdekeltségű hajót, akkor ők is így tesznek majd japán hajókkal. Szélesedhet más országok felé is a háború, vagy ez inkább elrettentésre szolgál az orosz elnök részéről?
4: Én arra nem számítok, hogy Oroszország hirtelen a saját partjainál majd japán vagy német hajókat foglal le. Itt azért szerencsére nem tartunk, ahogy egyébként ugye nyugati hatóságok esetében is egészen transzparens az, hogy tudjuk, hogy milyen hajókat nem fogadnak be nyugati kikötőkbe, de ez nem azt jelenti, hogy ezeket a hajókat a német vagy a holland hatóságok lefoglalják és rekvirálják. Én inkább arra számítok, hogy az oroszok az ukrán kikötők közelébe, ezt látjuk ugye az elmúlt hetekben, megcélozzák azokat a hajókat, amelyek nem ukrán zászló alatt hajóznak, hanem más zászló alatt hajóznak. Lehet, hogy az oda hajózó kínai vagy amerikai hajót nem merik megcélozni, hanem inkább a kisebb szereplőket, de most már minden szereplő, tehát állampolgárságtól függetlenül veszélyben van.
7: Bentarzsevszky Antonta, az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
7: 2,1%-kal gyengül a hazai tőzs, de 149.637 ponton a BUX, a forgalom közelíti a 6 milliárd forintot. 2,1%-kal csökkennek a MOL részvények, 4.836 forinton jegyzik őket, az OTP 2,1%-os emelkedésben 46.240, a Richter 1,3%-kal gyengül 12.870 forint, a Magyar Telekom 2,1%-os mínuszban 2.614, 364 forint 20 filléren az euró. Európában a francia tőzsde gyengelkedik egyedül, ott 1,1%-os mínusz érzékelhető, a többi mutatónál 1,5% közötti az erősödés, leginkább a német DAX megy felfelé, amely jelenleg 26.526 ponton jár.
0: Monitor, a mikrofonnál Nagy Károly.
3: A mozgásszervi megbetegedések, mint a derék és hátfájás jelentik a legnagyobb munkahelyi egészségügyi kockázatot Európában. A 30 európai országban, köztük Magyarországon végzett uniós kutatás szerint az elhúzódó ülő munka és az ismétlődő karmozdulatok okozzák a leggyakoribb problémát. A szakorvos szerint idehaza sokszor az utolsó pillanatban fordulnak szakemberhez panaszaikkal az emberek. Ciglécki Gábor idegsebészt Lakatos László kérdezte.
8: Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség felmérése szerint a vállalkozások a mozgásszervi megbetegedéseket tartják az egyik legnagyobb rizikófaktornak a kontinensen. Ebben akkor benne van Magyarország is, vagy Magyarországon másképp áll a helyzet?
6: Dehogy is, teljes mértékben igen, ez a vizsgálat, ez egy 41 ezer vállalkozás visszajelzései alapján készült, és természetesen magyar vállalkozásokat is megkérdeztek. Magyarországon sajnos azt tapasztaljuk, hogy még talán rosszabbak is tudnak lenni bizonyos adatok, mint mondjuk Európában máshol. Ugye a vizsgálat az egyértelműen kimutatta, hogy a munkahelyeknek közel kétharmadában, tehát 64%-ban az elhúzódó ülőmunka, vagy az ismétlődő mozdulatok, legyen szó akár kéz karmozdulatokról, egy nagyon súlyos terhelést jelent a szervezet számára, akár a hátunkra, gerincünkre nézve is. És minden másik cég meg azt is kiemeli, hogy a nehéz tárgyak, emberek emelése is milyen egészségi kockázatot jelenthet a mindennapjainkra. Ugye én gerinc specialistaként leginkább ennek a gerinc hozományát látom, és Magyarországon ez egy rendkívül nagy probléma, mind a munkahelyén, mind pedig az otthonunkban.
8: És egyébként az egészségügyben dolgozók is különösen kitettek az ilyen típusú elváltozásoknak vagy betegségeknek? Lehet ezt betegségnek nevezni?
6: Abszolút, ez egy betegség, tehát a már 5-6 éve is azt mondtuk, hogy a magas vérnyomás után a gerinc betegségek, hátbántalmak szinte a második leggyakoribb betegségcsoport, amivel szenvedünk, hozzájárul ahhoz, hogy akár egy dolgozó 30 napot is képes lehet tápénzen tölteni évente ezzel. Ez egy óriási gazdasági megterhelés mind a cégek számára, mind a munkáltató számára. És nem utolsó sorban ugye magának a dolgozónak a számára, hiszen kiesik a munkából, szociális problémákhoz vezethet, egészségügyi problémákhoz is vezethet. Nyilván az, hogy a gerincünk így mértékben kopik, ahhoz az ülő munka is hozzájárul. Amit te kérdeztél, az specifikusan egy-egy munkahelyi környezetben, ugye, hogy milyen munkakörben mi az, ami túlterhelődik. Tehát egy ápoló, aki betegeket ápol, emel, ha nem megfelelően végzi, vagy túl nagy terhet, emel, az egy egészségügyi kockázat számára. Egy orvos, egy sebész, mint például én is, ha egész nap ott állok a műtőben, úgy tartom a kezem, hátam, nyakam, terekem, akkor a számomra is egy egészségügyi kockázat. De számodra, ha te stúdióban dolgozol, vagy bármelyik hallgató számára, akkor az egy egészségügyi kockázat, hogy egész nap ülnie kell több órán keresztül.
8: Na most az a legnagyobb probléma a legtöbb munkahelyen, hogy mindig ugyanazt kell csinálni, tehát hogy nem változatos a mozgás, és nincs idő arra, hogy az ember kinyújtóztassa a végtagjait, hogy akár egy kicsit megmozgassa a derekát, vagy mi a fő probléma, mert én úgy látom, hogy elég távoli szakmákban is hasonló problémák jönnek elő.
6: Igen, gyakorlatilag ha most a gerinc specifikusan nézzük a dolgokat, akkor azt gondolnánk, hogy ha ülünk, akkor az egy kényelmi pozíció számunkra is jó a gerincünknek. Műszeres vizsgálatok kimutatták, hogy ha ülünk, nagyjából ugyanolyan teher nehezedik az alsó gerinc szakaszunkra, mintha egész nap állnánk. Tehát régen azt mondtuk, hogy ha valaki fizikai munkát végez, akkor persze hajlamos a gerinc bántalmakra. Na most a vizsgálatok fényében azt is mondhatjuk, ha valaki egész nap monoton módon ül, az is egy óriási kockázat. Itt nyilván az, hogy egész nap monoton módon ül, igen, tehát nem változatos maga a mozgás. Ami felmerült, hogy esetleg átmozgatja magát, az már egy prevenciós lépés lehet, hogy megelőzzük azt, hogy ne menjen fokozottabban tönkre a gerincünk, tehát óránként, két óránként felkelünk, átmozgatjuk magunkat. Minél többet ülünk, annál inkább elernyed az izomzat, elveszti az izomzat a tónusát, és nem tudjuk fenntartani a normál statikai állapotot, például a gerincünkben, törzsünkben sem, és túlterhelődnek a gerincnek az elemei, legyen szó ízületekről, porckorongokról, szalagokról, izmokról, és hogyha ezt meg tudjuk például szakítani, akkor újra aktiváljuk az izomzatot, ha még esetleg pár ilyen átmozgató feladatot csinálunk, akkor még inkább ellensúlyozni tudjuk az ülés káros hatásait, tehát igen, amiről itt beszélünk, az egy prevenciós lépés. Lehet, ha valaki a munkája miatt sokat kell több órát ülni, akkor igenis álljon föl egy-két óránként. De ugyanúgy, ha valaki fizikai munkát végez, az sem mindegy, hogy végzi. Tehát arra is vannak szabályok, hogy hogyan emelünk meg egy nehéz súlyt, Ha nehéz súly van, akkor nem csavarjuk a gerincünket, mert az egy óriási terhelés az izületeken, porckorongokon, tehát ezek ilyen munkavédelmi szempontok. Maga a kutatás, amiről elkezdtünk beszélni, az ilyen mélységében nem ment bele, egy általánosabb felmérést adott nekünk, hogy milyen problémákkal szembesülnek az európai cégek és azoknak a munkavállalói.
8: De ön is készített, vagy önök is készítettek egy felmérést, ez orvosi látleletek alapján készült? Mert ugye itt kijelentik, hogy népbetegség Magyarországon a gerinc probléma.
6: Ezt nem látleletek alapján készítettünk, tehát ez egy hivatalos reprezentatív felmérés volt egy magyarországi céggel, aki a 16 éven felüli lakosságban mérte föl a gerinc problémákat, a kutatásnak ez volt egy része. Azért csináltattuk ezt a vizsgálatot, mert amikor 7-8 éve megjelent az első laikusoknak szánt ilyen gerincbetegek kézikönyve nevű könyvem, amiben az volt a cél, hogy

0: szintű gerinc problémája van. Tehát ez egy óriási szám. Még riasztóbb az, hogy a 74%-ának van gerinc problémája, de a megkérdezetteknek csak a 20%-a fordul egyáltalán orvoshoz, vagy tesz valamit ez ellen, és mindösszesen 2-5%-uk jár egyáltalán valamilyen kezelésre, hogy tegyen a gerinc fájdalma, a gerinc bántalma ellen.
1: Kik a tudatosabbak ezügyben, a hölgyek vagy az urak?
0: Egyértelműen a hölgyek. A vizsgálat is kimutatta, hogy sokkal, tehát ők nagyobb arányban akár orvoshoz fordulnak, kezelésekre is nagyobb arányban járnak. Férfiaknak 2%-a jár mondjuk kezelésre, a nőknek 5%-a. Tehát ők is kisebb száma, de mégis, ha úgy nézzük, akkor a férfiakhoz képest jobbak. Tehát a vizsgálat is ezt mutatja, meg én is látom a rendelésemen, hogy sokszor a feleség hozzá a férfit, hogy hát itt valami nincsen rendben, el kell menni orvoshoz, és a hölgy foglalja az időpontot, eljön, elmondja még sokszor a férfi helyett, és ő próbálja úgymond a család egészségtudatos hangjaként ezt az egészet segíteni, vagy látja akár a férje szenvedését. Tehát igen, egyértelműen a nők azért tudatosabbak.
2: Ciglécki Gábor idegsebészt hallották. Ez volt az Egy órai monitor. A szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallották. Hamarosan Somodi Evelin jön a legfrissebb hírekkel. További jó rádiózást!
3: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.
4: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok, 13:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Elhunyt Zhu Zhongqi volt kínai miniszterelnök. A volt kormányfő 97 éves volt, tisztségét 1998 és 2003 között töltötte be, és jelentős szerepet játszott a kínai gazdasági reformokban. A politikus korábban Shanghai polgármestere, majd miniszterelnök helyettes is volt. A kínai vezetés közös nekrológiában a párt és az állam kiemelkedő vezetőjeként méltatta. Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni, jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök, amikor megtekintette az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint inkább a Fekete-tengeren kell arra számítani, hogy tovább támadják a hajókat, mind az orosz, mind az ukrán erők. Itt azonban bármilyen zászló alatt közlekedő hajó veszélybe kerülhet. Talán csak a nagyhatalmak hajói jelentik a kivételt. Vendazsevszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallják.
6: A hajózásban is kezdetben az energetikai kapacitások kerültek terítéken, Ukrajna támadta az orosz tankerhajókat, pont azért, hogy csökkentse az orosz képességeket és az orosz bevételeket. Most pedig ez a kereskedelme is átterjedt, ez itt nem csak gabonáról van szó, nyilván a gabona Ukrajna esetében a legfontosabb szempont, mert Ukrajnának a gabona exportból sok bevétele származik, de itt nem csak gabonára kell gondolni, hanem gyakorlatilag minden kereskedelmi termékre, és az Oroszország esetében is ugyanez a helyzet, már nem csak a tankerhajók vannak célban, hanem minden olyan orosz kereskedelmi forgalom, kereskedelmi termék, ami az orosz gazdasági és pénzügyi képességeket rontja.
5: Jelenleg is zajlik a Hungaricum program felülvizsgálata. Ennek során áttekintik az elmúlt időszak gyakorlatát és a cím odaítélésének szempontjait is, írta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Fontosnak tartják, hogy a Hungaricum megnevezés valóban rangot és elismerést jelentsen, és olyan kiemelkedő értékeket emeljen ki, amelyek méltán lehetnek nemzeti identitásunk részei. Szerintük a Hungaricum program a jelenlegi formájában nem tartható fenn. A hungarikumok száma idén átlépte a 100-at, miután a tepertős pogácsa és a vecsési savanyúság is bekerült a gyűjteménybe.
3: Tőzsdehírek.
5: Elsőként Budapestről, a budapesti értéktőzsde részvényindexek 2,1%-os mínuszban.

0: Van jelenleg a BUX 149.659 ponton, a részvénypiac forgalma 6,1 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 3 tizeddel esik vissza 4.830 forintra, 2 tizeddel emelkedik az OTP 46.240 forintra, a Richter 1,2%-os mínuszban 12.880 forint, a Magyar Telekom 0,2%-kal gyengül 2.614 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 363 forint 96 fillér, az amerikai dollárért 315 forintot és 41 fillért kell fizetni. Közben a kőolaj piacán a Brent típus 1%-os áremelkedés után 88 dollár 98 centbe kerül hordonként, az észak-amerikai könnyolaj 3%-os áremelkedés után 83 dollár 43 cent hordonként.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt felhőtlen napos időre van kilátás, ugyanakkor a nyugati határ szélen kisebb körzetekben több lehet a gomoly felhő, csapadékra azonban továbbra sem kell számítani. A szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul, estére 16-26 fok közé csökken. A Balaton és a Velencei tó 26, a Fertő tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Esemény.
1: A Balaton partján a Kultkikötő 2026-os évada továbbra is színházi előadásokkal, koncertekkel, családi programokkal várja a közönséget több helyszínen. A sokszínű programkínálat azt ígéri, a Balaton kulturális életének idén is meghatározó eseménysorozata a Kultkikötő. Az évad hátralévő eseményeiről Szabó Tamás operatív vezető mesél.
2: Hiába tartunk már majdnem augusztus közepén, nálunk még rengeteg program van vissza a nyár folyamán. Például Balaton Szárszón a Budapest Bár fog fellépni augusztus 15-én. Ennek a koncertjüknek az a különlegessége, hogy az egyik vendégük Tenki Réka lesz. A 20. születésnapunk az egy olyan különleges Budapest Bár koncert volt, amire a zenekar is hívott énekeseket, illetve mi is számunkra olyan fontos fellépőket delegáltunk, akik a Kultkikötő akkor még 20 évében, most már 21. évünkben vagyunk, fontos szerepet játszottak, és Réka idén is visszatér hozzánk a Budapest Bárral közösen. Balatonbogláron pedig a Szomszéd Ajtó című előadásunk lesz majd látható ezen a hétvégén, augusztus 15-én szombaton. Ez a Kőszegi Várszínházzal egy közös koprodukciónk, május végén mutattuk be Kőszegen, és most először ellátogatni a Balatonra az előadás. Ennek az egyik különlegessége, hogy Őze Áron és Aux Éva egy házas pár, de a színpadon most először játszanak majd együtt. Viszont gondolunk a családosokra is, gyerekesekre is. A héten érkezik hozzánk Csukás István meséből készült gyerekedoldásunk, Csukás mese, Süsű és barátai. Ez most már több éve műsorom van, viszont folyamatos az érdeklődésre és nagy sikerrel fut Budapesten a Thália Színházban, és nyaranta pedig a mi helyszíneinken is az előadás. Illetve pénteken, augusztus 14-én Balatonboglárra érkezik Halász Judit, a Kicsi Ribiri koncertjével várja a családokat. Jövő héten újra teljes gőzzel futnak a programjaink, érkezik Sej Judit, ő az utitársam Shirley MacLaine című előadását hozza, érkezik a Hőhullám, Balatonszárszóra, igazi jó nyárzáró program még a nyaralások végére, Balatonboglárra pedig a Mély Levegő című produkció érkezik az Orlai produkciótól, ami már egy komolyabb hangvételű darab, ez bent lesz a Művelődési Házban. Jövő héten fog túrnézni a helyszíneink közül Pöttyös Panni és Kockás Peti, a Varázsázikó című előadásukkal. Erről már volt alkalma nektek mesélni, viszont nem zárjuk le a nyarat már a 20-ai hosszú hétvégén, hanem még augusztus 28-án is lesz programunk. Balatonföldváron Szókratész védőbeszédét lehet majd ekkor meghallgatni, úgyhogy idén-nyáron igyekeztünk minden hetet kihasználni a nyári évadból, és elég hosszúra húztuk az évadunkat. De hát, ahogyan a Balaton sem csak nyáron dolgozik, úgy mi sem.
3: Kiállítás. Az Aranyvonat öröksége a Magyar Pénz újjászületése címmel új időszaki kiállítás nyílt a forint bevezetésének, valamint a magyar aranytartalék hazatérésének 80. évfordulója alkalmából a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpontban. Az ingyenesen látogatható tárlat középpontjában a Magyar Nemzeti Bank aranyvonatának története áll, amelynek köszönhetően a magyar aranytartalék biztonságba került, és jelentős szerepet játszott a II. Világháborút követő pénzügyi újjáépítésben. Sipos Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a kiállítás megnyitóján elmondta, a forint bevezetése a magyar történelem egyik meghatározó fordulópontja volt, amelyhez elengedhetetlen volt a bank munkatársainak bátor helytállása. A jegybank dolgozói a háborús viszonyok közepette kimenekítették és megőrizték a nemzeti aranytartalékot, amely az újjáépítés és az új fizetőeszköz fedezetét biztosította. A Nemzeti Bank munkatársai családtagjaikkal együtt kísérték és óvták az aranykészletet, idézte fel. Hergár Eszter, a Magyar Nemzeti Bank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója kiemelte, a tárlat célja bemutatni azokat a gazdasági és emberi teljesítményeket, amelyek megalapozták Magyarország pénzügyi újjáépítését. A kiállítás középpontjában a Magyar Nemzeti Bank aranyvonatának története áll, amely a jegybank munkatársainak és családtagjainak a háborús körülmények között tanúsított helytállását, szakmai elkötelezettségét és bátorságát mutatja be. A látogatók mintegy 80 műtárgyon keresztül ismerhetik meg a forint megszületésének előzményeit és az elmúlt 8 évtized meghatározó pénztörténeti eseményeit. A kiállítás kiemelt darabjai között szerepel az 1946-os újraindításhoz kapcsolódó pénzverő vendégkönyve, a Spitali MNB kirendeltségnek az amerikai hatóságokhoz intézett, az aranytartalék védelmét kérő levelének másolata, valamint egy Kossuth portrés 100 forintos bankjegy, amely már a stabilizáció időszakát idézi. A tárlaton egy 1 milliárd billpengős bankjegy is látható, amely érzékletesen szemlélteti a forint bevezetését megelőző hiperinfláció mértékét. Mindezeket az aranyvonat történetét felidéző vasúti enteriőr, filmhíradó részletek, videóinterjúk és múzeumpedagógiai elemek egészítik ki. A kiállítás augusztus 1-től ingyenesen, regisztráció nélkül látogatható.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Szerpentinek a bükkben. Autós kaland Lillafürettől Répás Hutáig. A bükkben autózni egyszerre technikai kihívás a sofőrnek, és szemet gyönyörködtető élmény a vezetőnek és utasnak egyaránt. A Lillafürettől Répás Hutáig vezető szerpentinen haladva a változatos tájat láthatunk. A hámorjutó tükre, a színvavizes és csodás látványa, a Répás Hutát ölelő hegyek csendje együtt rajzolnak ki egy sajátos világot. Lillafürettől indulva Répás Huta felé a szerpentin minden szakasza újabb formában láttatja a hol nyers és vad, hol szeríd és békés tájat. Lillafüred környéke elbűvölő. A függőkert teraszai a színvavizes és sétára invitálnak. A hámorjutó tükör sima felszínét látva a színes csónakokkal az ember úgy érzi, egy varázsvilágba csöppent. A magasból letekintve a hegy lábánál megbújó települések és a meredeken futó utak lehelet finom mintázatot rajzolnak a tájba, míg a tó fölé hajló hegyoldalak egyszerre hatnak óriásinak és mesebelinek. Autózzunk tovább! A Lillafürettől kiinduló útszakasz már a Bükk belső, csendesebb világába vezet. A tájban pedig váltakoznak a mélyzöld, árnyékot adó erdők és a napfényben úszó rétek. A szerpentin kanyarjai technikásak, mégis jól követhetők. Hirtelen emelkedők és hosszú, íves lejtők követik egymást, minden fordulóval újabb szeletet mutatva a hegység változatos arculatából. Répás Hutához közeledünk. A település egészének hangulata pedig egyszerre őriz valamit a hagyományos bükki életformából és a térséget átható csendből. Innen néhány kilométerre Bükkszentkereszt gyógynövényes hagyománya ad további sajátos réteget a környék kultúrájához. A helyiek generációk óta foglalkoznak a helység gyógyító növényeivel. Utazás és élmény. A térség autós útvonalain további érdekes megállókat találunk. A szentléleki pálos korostorom az erdő közepén álló kőfalaival különleges atmoszférát teremt. Encs kiemelt helyet foglal el a környék gasztronómiai térképén. A Lillafürettől Répás Hutáig tartó útvonal szépsége nem pusztán egy-egy látványponthoz köthető. Sokkal inkább az utazás folyamatában rejlik. A hegyek zöldjei, az egymást követő völgyek és dombhátak, valamint a fények gyors váltakozása olyan élményé állnak össze, amely nem csupán az autózás miatt különleges. Az autós út Lillafürettől Répás Hutáig remekül példázza, mennyi felfedezni való vár az északkeleti térségben.
5: Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
6: A 80-as években járunk, Léna épp most végzett az orvosi egyetemen, és egy vidéki kórházban kezd dolgozni. A csendes tehetséges lány kemény időszak elé néz, azt nem hitte, hogy szusszanásnyi ideje sem lesz. Vizitek, kezelések, ügyeletek hosszú sora várja, no meg a mentős gyakorlat, ami éles helyzeteket, ugyanakkor szívdobogtató pillanatokat is hoz. A betegségek útvesztőjében a lányban lassan kikristályosodik, hogy mi az, ami mindennél jobban érdekli. A kardiológia. Lenyűgözi az új technológia a szívultrahang, úgy érzi, megtalálta az útját. Ám az, hogy valakiből milyen szakember lesz, nem csak a képességein vagy a szorgalmán múlik. 35 évvel később a kórházi élet. A rengeteg változás ellenére is sok tekintetben ugyanolyan, mint egykor volt. Áronnál, a kedves és intelligens fiatal srácnál súlyos betegséget állapítanak meg, és aki meggyógyíthatja, nem más, mint a kiváló hematológus Léna. Csak hogy a cél eléréséhez a doktornőnek számos nehézséggel, köztük a fiú családjával is meg kell küzdenie, amelynek során felbukkan az életében valaki, akit soha többé nem akart látni. Diagnózisa orvos, ez a könyv címe. Wallaher Magdolna ebben a regényben úgy mutatja meg a hivatását, ahogyan mi kívülállók egyébként soha nem láthatnánk.
7: Nekem 3 szakvizsgám van, belgyógyászat, kardiológia, hematológia, 7 munkahelyem volt, abból 4 nagy kórház, meg a mentő, tehát sokkal több helyen dolgoztam, mint amennyiben a regénybeli szereplő. A gondolkodása, meg a tapasztalatai az nyilván az enyém. A karakterek között is vannak olyanok, akik erősen hasonlítanak olyan karakterekre, akik tényleg voltak körülöttem, de ők nem olyan sokan vannak, több a fiktív karakter.
8: Hogyan került az orvosi pálya közelébe, arról is beszéljünk. Tehát, hogy mi az, ami elindította ezen az úton, mert a családban nem volt feltétlenül ennek gyökere.
7: Hát annyi gyökere azért volt, hogy nagybátyám ő korbancnok volt, és hát ugye az nem volt egy nagyon hívogató dolog, mert családi ebédnél elmesélte a nagymamámnak, hogy milyenek voltak a szomszédasszonyának az epekövei a boncasztalon, tehát annyira nem volt kedvcsináló. De ez a másik elem, amit tényleg igaz, tehát a motorbaleset az tényleg igaz, tehát az konkrétan a pécsi klinika volt, építőtáborban voltunk, és a fél úton be kellett volna jöjjek, Szilágy Puszta nevű helyen voltunk, ott nem volt semmiféle tömegközlekedés 76-ban, és volt ott egy motoros fiú, az egyik műszak is, hogy majd ő bevisz. Hát nem mertem neki megmondani, hogy én nem nagyon félek a motoroktól, tehát ez nem lesz jó ötlet, de nem volt semmi más lehetőség. És hát akkor igen, ez így történt pontosan, tehát az a rész az tényleg így igaz. Annyira emlékszem, hogy ott volt a tábor, itt doki, mindannyian nagyon oda voltunk, értem, minden ilyen kis szőke sebész, és akkor utána aztán, ez tényleg úgy van, ahogy írtam is, hogyha valakin így segítenek, és 16 évesen az ember nagyon fogékony az ilyesmire, akkor egy kicsit így fölmagasztosul ez a tevékenység, kedvet kap hozzá. Tehát egy-két ilyen elem tényleg van benne, ami tényleg úgy történt.
8: Nagyon fontos a regényben az önbizalom kérdése, hogy egy orvostanhallgató és aztán egy orvos életében milyen pontok jelentenek oszlopokat, hogy akkor igen, itt megerősítettek engem, és mi az, ami tönkre tudja tenni ezt.
7: Ez nagyon érdekes, de azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe a dologba az orvosi egyetem nem jól csinálja ezt. Tehát én mindenkitől azt hallom, és én magam is azt tapasztaltam, hogy ha bár nem voltak rossz indulatúak, tehát az én alma máterem az a Debreceni Egyetem, én oda nagyon szerettem járni, de hogy nem volt egy önbizalom építő az egész kurzus, tehát mindig a hibákat keresték. Én gondolom, hogy az lehet az alapkoncepció, hogy mert hogy az orvosok ne tévedjenek, de hát ilyen nincs, tehát emberből vagyunk, mindig lesznek tévedések, mindig lesznek hibák, arról nem beszélve, hogy az emberi szervezet nem is olyan egyszerű, mint az egyszer egy. Tehát ezzel a fajta ilyen kekeckedéssel tényleg csak az embert szorongósá, vagy önbizalom hiányossá tették, és akkor ugye ezt elkezdte az egyetem, utána kikerül az ember a praxisba, és akkor jönnek a betegek, akiknek aztán tényleg semmi nem elég, tehát negatív visszajelzéseket, tehát ha nem tud máson fogást találni, akkor miért úgy néztem rá, stb. Tehát nem az a szakma, ami építi az embernek az önbizalmát, az az igazság. Ezzel együtt, ha ez nincs az embernek egészségesen, akkor nem tud megmaradni. Tehát, hogyha van egy belső tartásom, és azt mondom, hogy ennyi vagyok, ennyit tudok, és nekem ez egy nagyon fontos kulcsgondolat, hogy és a lehető legjobb tudásom szerint megcsináltam azt, amit én meg tudok csinálni. Ha magamnak ezzel el tudok számolni, akkor megvan ez a jó érzés, hogy oké, kihoztam magamból azt, amit lehetett.
8: Mennyiben nehezíti ezt, hogy az ember magabiztos legyen, az a hierarchia, ami az orvostársadalomban van, vagy akár a kórházakban van?
7: Attól függ, hogy az ember mennyire ad a külső visszajelzésekre. Nagyon sok esetet láttam, hogy kikapott valaki egy rossz felettest, nem megfelelő közegbe került, és hát ott, aki egy picit is bizonytalanabb, azokat azért úgy rendesen meg lehet törni. Ennek a történetnek az a lényege, hogy egyébként nem érdekelnék különösebben Lénát, hogy mit mond a főnök, csak hogy tőle függ, hogy mit lehet utána neki csinálni. Tehát kicsit, hogyha valaki így értő szemmel olvassa, akkor azért ez csenki ebből a történetből, hogy nem szabadna, hogy egy embernek ekkora hatásköre legyen, hogy egymagába impulzív alapon tudjon dönteni bárkiről is. Az orvoslásban. Ez a mai napig is így, hogy ki vagyunk szolgáltatva mindenkori főnököknek, tehát ha egyébként nem is lenne az ember ilyen megfelelős típus, de hogy egész egyszerűen kénytelen vele, hogyha bizonyos karrierelemeket építeni akar.
8: Van egy eset, ami végigkíséri a regényt. Egy fiatalemberrel találkozik Léna, amikor már kiderül, hogy mi az a szakterület, ami neki fontos, ugye?
7: Kicsit akkor visszatérve a kezdetekhez, hogy ez a könyv úgy kezdődött, hogy 2020-ban ugye be voltam zárva a Covid osztályra, rögtön az első hullámban, nem túl hosszan, de azért az izoláció az hosszú volt, és akkor elkezdtem így Covid naplót írogatni, hogy mi minden történik. Hát azért nagyon sok minden volt a járványkezelésben, ami erősen frusztrálta az embert, és így ezeket így elkezdtem leírogatni magamnak. Hát és akkor így kedvet kaptam a dologhoz, és ez kezdett kerekedni, hogy akkor most jó lenne valami olyat, ami azért publikálható is. Hát és így belecsúsztam ebbe, hogy én tulajdonképp azt szeretném megmutatni, amit én szeretek ebbe a dologba, hogy milyen maga ez az orvoslás. Ugye rengeteg sorozat van róla, rengeteg könyv van róla, de amennyire én tudom, mindig is mindenki ilyen külső szemszögekből mutogatja ezt meg, tehát azt, hogy hogyan látszik kívülről, mi az, ami látványos, többnyire azért csak kulisszának használják, és a szereplőknek a magánélete dominál. Nem nagyon láttam én még olyasmit, amiben azt mutatják meg, hogy valójában ez a munka, ez micsoda, és hogy ez azért nem úgy van, mint hogy az emberek gondolják, hogy bármikor, bármire képesek vagyunk. Szóval magyarán azt akartam megmutatni, hogy milyen az orvosi munka, és úgy gondoltam, hogy legjobban ezt úgy lehet megmutatni, hogyha végigkísér az ember egy konkrét beteget, hogy mit csinálok vele, hogy csinálok vele, és akkor ez meg megjött ez az ötlet, hogy oké, de nézzük meg akkor azt is, hogy hogyan lesz az az orvos, aki képes ezekre a dolgokra. Tehát mit kell neki ahhoz csinálni, hogy idáig eljusson, úgyhogy így alakult ki a koncepció.
8: Kellett azon gondolkodni, hogy mi legyen ennek a fiatalembernek a problémája? Tehát mi az a betegség, amit így végig lehet kísérni? Most a leukémia ugye az egy mindenki által ismert és retegett betegség.
7: Hát az a nagy helyzet, hogy ezzel kapcsolatban is így bosszantott az, amik így a piacon vannak erről, tehát love story meg hasonlók, tehát hogy nem egyszerűen nem mondanak igazat erről. Ilyen romantikus dolgokat írogatnak róla, tehát nem mutatják azt meg, ami történik a pácienssel. És engem ez egyébként régóta foglalkoztatott, ugye én 16 évet dolgoztam hematológián, sok ilyen beteget láttam, kezeltem is jó párat, és azt hiszem, hogy nekem ez az a betegség, amit így a leggonoszabbnak érzek. Azért, mert szenvednek is fizikailag, de ezen túlmenően az a bizonytalanság, hogy egy leukémiás betegnek nincs az, mint ami mondjuk van egy daganatban, hogy na most megoperálod, most megkapod a kemoterápiát, stb. Tehát ilyen pontos dolgokat tud neki az ember mondani, és akkor föntartja vele a reményt, mert a remény meg a biztonságérzet a két legfontosabb dolog egy betegnek. A leukémiások meg így egyik napról a másikra élnek túl, mindig történhet velük valami, és egész egyszerűen nem tudják, hogy mit hoz nekik a jövő, tehát ez így pszichésen egy rettenetes szenvedés lehet, és ehhez képest ezek a betegek ilyen tündérek voltak, tehát fegyelmezettek voltak, sose panaszkodtak, mosolyogtak, tehát ilyen nagyon megható volt az egész. Engem ez azóta, hogy én oda kerültem, tulajdonképp foglalkoztatott, tehát ez maga a fő cselekményszál. Ez egy olyan fajta történet, ami erős hatással van az emberre.
8: Időnként olyan, mintha az ember egy ilyen nyomozós történetben lenne benne.
7: Mert olyan is, hogy ugye ez nehéz, az emberi szervezet az nagyon-nagyon bonyolult, és pont ez a jó benne, hogy ilyen izgalmas. Tehát a test meg annak a működése izgalmas, én tényleg így dolgozom, tehát próbálok összeszedegetni mindent, amit csak lehet. Nagyon örülök neki egyébként, hogy ezeket akkor sikerült ezek szerint jól átadni, mert alapvetően így ez lett volna a cél, hogy így mindenki értse, hogy milyen ez.
6: Diagnózisa orvos. Wallaher Magdolnával beszélgettünk a regényéről és a hivatásáról. A könyv az Animus kiadó gondozásában jelent meg.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
9: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Parnograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 2 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 4 milliárd forintért rendezi meg az augusztus 20-ai állami ünnepséget a Centrum Production, a korábbi 18 milliárd forint helyett, erről beszélt Magyar Éva kormány szóvivő. A rendezvény új neve, augusztus 20-a a nemzet ünnepe, 1000 éve együtt Európában. Ezt követően a vizuális alkotó műhely vezetője mondta el, hogy 3 napos programra lehet számítani. A csúcspont augusztus 20-án egy 30 perces show, amely a parlamentre lesz kivetítve. Ezt követi egy 10 perces tűzijáték. Besnyő Dánielt hallják.
2: Az idei produkció egy sokkal realizáltabb, emberközpontú produkció lesz. Kisebb területen kerül megvalósításra, de az árak realizálva vannak, és nem 3-4 fővállalkozó osztja szét a feladatokat, hanem több mint 200 vállalkozóval dolgozunk. Így mindenki egy jóval végig gondoltabb és struktúráltabb rendszer alapján végzi a feladatát.
1: Visszautasítja a pályázati kizárást és jogi úton védi meg hálózatfejlesztési forrásait az Opus Titan ZRT. A Magyar Fejlesztési Bank hétfőn visszavonta a korábbi támogatási döntését és elutasította Mészáros Lőrinc cégének pályázatát 2 RRF programot illetően. Ezzel az MFB 65 milliárd forintnyi uniós forrást vett el a vállalattól. A döntést azzal indokolta, hogy az Opus Titans nem minősült törvény szerint átlátható szervezetnek. A cég közleményében azt írta, hogy megdöbbenéssel értesült az MFB döntéséről, amely vele együtt a tiszántúli lakossági és vállalati villamos energiafogyasztókat is kizárja a fejlesztésekből. A társaság szakmailag és jogilag megalapozatlannak tartja a döntést, határozottan visszautasítja annak indoklását és valamennyi rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségét igénybe veszi. Drágább lesz az áram Németországban a napfogyatkozáskor. A drágulás az érintett rövid időszakokra korlátozódik, ugyanakkor jól szemlélteti, hogy az ország egyre inkább függ a napenergia termeléstől. A lipcsei piacon este 1-es 15 perces időszakokban a megawatt óránkénti nagykereskedelmi ár meghaladja a 400 eurót, vagyis többszöröse az átlagos árnak. Az ilyen jelentős ármozgások egyre gyakoribbak a megújuló energiaforrásokra még inkább támaszkodó német árampiacon. Tegnap például a derült időben termelt bőséges napenergia miatt dél és 15 óra között nagyjából 0 euró volt a nagykereskedelmi ár megawatt óránként. Estére azonban mintegy 200 euróra emelkedett. Ugyanakkor ez a német háztartások többségét nem érinti azonnal, mivel a lakossági fogyasztók jellemzően rögzített áru szerződésekkel rendelkeznek, amelyek nem követik közvetlenül a spot piac ingadozásait.
0: Tőzsde hírek.
1: Elsőként Budapestről. Az elmúlt fél órában egy enyhe mínusz volt, most némileg talán erősödésnek indul a Bux Index, bár igazából csak stagnálás környékén történik ez a mozgás. A Bux most 149.954 ponton, a részvénypiac forgalma 7,2 milliárd forint. A vezető papírok közül csak az OTP emelkedik 3,1%-kal 46.280 forintra. Gyakorlatilag stagnál a MOL 4.842 forinton, a Richter 0,4%-del gyengül 12.990 forintra, a Magyar Telekom 0,4%-os mínuszban 2.610 forinton. A bankközi devizapiacon az euró értéke 364 forint, az amerikai dollárért 315 forintot és 31 fillért kell fizetni. Az európai parketten hasonlóan enyhe mozgások jellemzőek, gyakorlatilag stagnálásban a londoni FTSE, 2,1%-kal emelkedik a spanyol és az olasz mutató, 0,4%-a plusz a német DAX-nál, a párizsi CAC-on 0,1%-ot gyengül.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt felhőtlen, napos időre van kilátás, ugyanakkor a nyugati határszélen kisebb körzetekben több lehet a gomoly felhő, csapadékra azonban továbbra sem kell számítani. A szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul, estére 16 és 26 fok közé csökken.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
3: Jó napot kívánok! Bár korunkban már az országhatáron túl található, a felvidéki Zólyom, azon belül is a Pusztavár fontos helyszín volt a magyar középkor során. A feltárásában magyar régész hallgatók is részt vesznek. Itt járunk a mai közkincskereső első felében.
4: A 12. század végén datáljuk, de a középkori vár alatt még egy bronzkori település is van, és az 1200, illetve 900 a Krisztus előtti év között létezett. Szeretnénk helyreállítani a Pusztavárt, hogy ne romokat lássanak, hanem mikor feljönnek a várra, akkor rássák a falakat és a tornyokat, illetve az alapokat, és tényleg lássák, hogy egy várban vannak.
5: Tényleg nagyon fontos, történeti szempontból is fontos, mert hogy itt már említettük, hogy az Árpád házi királyuk, az utolsó Árpád házi királyuk legfontosabb székhelye és rezidenciája volt itt. Építészeti szempontból, építészet történeti szempontból is fontos, mert itt most már tudjuk eltezni a 13. század végére, és ahogy én látom, itt ebben a várban számos olyan megoldást alkalmaztak talán az országban először, meg a méretében is az a ciszterna vízszűrő berendezéssel, kandallókkal ellátott épületek, és lehet folytatni. Ezek mind tanulságosak, és mégis jól beépíthetők az oktatásba.
3: Ezután Szeged-Szőregre indulunk. A szakemberek egy furcsa temetkezést vizsgálnak, aminél feltételezik, hogy a kortársai visszajáró léleknek tarthatták az elhunytat.
6: Kiderült, hogy ez egy ülőhelyzetű testnek az alsó része, tehát úgy kell elképzelni, hogy az alsó csigolyák maradtak meg függőlegesen, és az alsó néhány borda, aztán az ülőhelyzetű csípő, és a két láb pedig nyújtott helyzetben egymásra döntve balra fordítva, és ugye e fölött jött, vagy hát erre rátéve jelentkezett az oszlop.
3: Végül a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában járunk, ahol szeptemberben kőfaragványokról nyílik új állandó kiállítás.
7: Nem is feltétlenül arra koncentráltunk, hogy a friss anyagok kerüljenek ki, inkább azt próbáltuk nézni, hogy azok a látványosabb faragványok és azok, amik ritkábban láthatóak, vagy ritkábban voltak kiállítva, ezek kerüljenek ki. Ezek között vannak frissebbek is, vannak egészen régiek is, amik még sosem voltak kiállítva, és természetesen vannak olyanok is, amik korábban is láthatóak voltak itt a kiállításon.
3: Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A szlovákiai Zólyom Pusztavárának feltárásáról Noémi Beljak Pazsinovával, a Nyitrai Egyetem ásatásvezető régész professzorával és Mordovin Maxim régésszel, az ELTE egyetemi docensével beszélgettem. Pillanatnyilag itt ülünk a Garam partjától nem messze Zólyomban, de az imént bejártuk a város felé magasodó várhegyet, ahol tulajdonképpen több vár is van, és hát alaposan átértékelődött bennem az, hogy valóban Szepesvár lenne Szlovákiában az egykori felvidéken a legnagyobb vár. Ez elképesztően nagy, ami itt van.
4: A Zólyomi Pusztavár két várból van. A Felsővár 3,5 hektárnyi terület, és az Alsóvár az 0,7 hektárnyi terület, és az egész vár területe több mint 4,5 hektárnyi területet vesz ki.
3: És hát tulajdonképpen legalábbis számomra ez a vár az elmúlt néhány években lett látható, hiszen korábban ez gyakorlatilag egy erdő volt.
4: Igen, erdőterület volt, úgy is írtak még a 18.-19. Században is, hogy az erdőben romok találhatóak, és 1992-től kezdtük az ásatást, és lassan az ásatás mellett a fákot is egyszerűen kiástuk, illetve kivágtuk. Sajnos egy nagy vihar is volt, ami az Alsóvárban lefektette a fákot, és egyszerűen azután ki kellett vágniinket, és kitisztítani a területet.
3: Mikor épült itt az első vár? Mert ugye időben is több várról beszélünk.
4: Igen, a 12. század végén datáljuk, de a középkori vár alatt még egy bronzkori település is van, és az 1200, illetve 900 a Krisztus előtti év között létezett.
3: Ugye, hogy miért volt fontos itt várat fenntartani? Elég, hogyha a hátunk mögé nézünk, itt kanyarog mellettünk a Garam, ami tulajdonképpen a egész térségnek a legfontosabb kereskedelmi útvonala volt, úgy az őskorban, mint a középkorban.
4: Igen, a bronzkortól, illetve a részkortól a Garam nagyon fontos kereskedelmi út volt, és a észak-déli és a kelet-nyugati útvonalat is itt ilyen középpont volt, és itt találkoztak a kereskedelmi utak.
3: Ezek szerint akkor már a bronzkor előtt is megtelepedtek itt a részkorban, bádeni kultúra?
4: Igen, az Alsóvárban egy nagyobb réteg van a részkorból, éppen a klasszikus bádeni kultúrából, illetve a késői bádeni kultúrából, amit plusz-mínusz 3300 Krisztus előtti évekbe datáljuk.
3: Amikor a középkorban megtelepedtek itt, akkor felhasználták ezt a bronzkori várat?
5: Attól függ, hogy mit értünk a felhasználás alatt. Igazából elplanírozták, így csináltak a plató a hegy szélén egy teraszt, amire ráépítették a középkori kőfalakat. De az első építkezések során, ha jól tudom, amikor 12. században felépült az első lakótorony, akkor még konkrétan a sáncok lehettek a középkori erődítések is. Akkor más nem csináltak, csak a lakótorony körül lehetett egy paliszád.
3: Ezek szerint akkor az államalapítás után közvetlenül nem épült itt vár? Tehát ez nem az ispánsági váraknak az első hullámához tartozik, az ólyomi vár?
5: Tudomásom szerint az első ispánsági vár a Zólyom Mottofalva nevű részén, Mottyová nevű részén épült, egy morvakori várhelyén, azt felhasználták, és amikor talán kicsit jobban megszilárdult, megszerveződött a vármegye rendszer, akkor fölköltöztek egy magasabb hegyre, ahol egy rendes kőlakótornyot építettek.
3: Viszont ezt a kőlakótornyot egy elképesztően nagy terület veszi körül, ez beépült valaha is teljesen? Tehát mit képzeljünk el, hogy nézett ki ez a vár a középkorban?
5: Nagyon jó kérdés. Igazából az eddigi kutatások alapján úgy tűnik, hogy egyáltalán nem volt beépítve olyan szinten, mint ahogy el tudnánk képzelni. Eleve a terület jellege nem teszi lehetővé, mert az egyik oldala több, mint a fel, az nagyon erősen lejt. És nem látszanak, nem látok a terasz nyomokat, ahova lehetett volna épületeket felhúzni. Úgy tűnik, hogy van egy bejárat déli végén az egész ilyen hosszúkás, ovális alaprajzú területnek, és egészen az északi végig volt egy út, és az út mentén voltak különböző épületek. Viszonylag kevés kőépület volt egészen a 13. századig.
3: Akkor épült föl a várnak a túlsó oldalába tulajdonképpen valamiféle palotaszerű elkülönített belső vár?
5: Igazából igen, a tatárjárás után, valószínűleg 4. Béla uralkodásának végén kezdték kiépíteni azt a királyi rezidenciát, amely a szakirodalomban vagy a köztudatban Doncsváraként futott, de pont az ásatásoknak köszönhetően, itt meg kell említeni Ján Beliákot, aki az ásatásokat vezette, és 2015-ben az ő vezetésével megtörtént a ciszterna feltárása, és a ciszternából előkerült nagy mennyiségű fa anyag, dendrokronológiai vizsgálata egyértelműen megállapította, hogy a Doncsvár, ami Károly Robert egyik ispánjának a nevéhez kötődik, és kiderült, hogy sokkal korábbi a vár, szóval pont a dendrokronológia segítette ezt a keltezést a 13. század végére, de akkor már biztosan állt.
4: A első régész, aki 1992-től itt dolgozott, az Václav Hanuliak volt, és ő is ásta már a ciszternát, első 8 métert kiásott a ciszternából, és 14. századba datálta a ciszternát első felébe, és hát mink a férjemmel kiástuk totál a utolsó 2 métert is, és dendrokronológiak datáltuk is a fákot, amiket ott találtuk, és azok tényleg, ahogy már Maxi mondta, megállapítottuk, hogy a 13. század végén utolsó 1-2 évtizediben lecsinálva a ciszterna.
3: Ezt a felsővárat és az alsóvárat soha nem kötötték össze teljesen?
4: Nem. Van egy összekötő fal, illetve egy fal, amit úgy hívtak, hogy összekötő fal, de ez nem köti össze a várokat, mink ástuk ezt a falat, és sajnos nem megy tovább, de az alsóvártó plusz-mínusz 100-200 méterre fut ki, úgyhogy a alsóvárhoz tartozik, nem összekötő fal. De nem is kellett nagyon összekötő fal, mert egyszerűen nem kellett összekötni a várokat, mert ott szikla van, meredek hely, úgyhogy egyszerűen nem kellett oda falt építeni.
3: És hát gondolom, hogy amikor egy időben létezett az alsó meg a felső vár, akkor más volt a funkciójuk is.
4: Igen, de az alsó vár is rezidencia volt, ottan az alsó várban van a legnagyobb torony, amit kiástunk, illetve ami a Pusztaváron található. Ez a torony mérete 20x20 méter, a külső mérete és magassága az is kb. 20 méter volt, és 4, lehet, hogy 5 szintű is volt, úgyhogy ez is egy rezidencia, és úgy véljük, hogy a Árpád királyok, pláne IV. Béla, aki legtöbbször volt Zólyomban, az éppen ott lakott, mikor Zólyomban tartózkodott.
3: Ugye hiába építették föl nagyon szépen ezeket a lakótornyokat, meg építették ki a belső várat a felső várban. Néhány évtized múlva elkezdődött egy másik építkezés lenne a völgyben, ami már ugye első Lajoshoz kötődik. Ő építette föl azt a királyi palotát, ami tulajdonképpen a mai napig szinte teljes egészében tömegét tekintve legalábbis állít a Kárpát-medencébe, tehát a legérintetlenebb épület az ő korából. Miért kellett neki egy új palota, mikor szinte újonnan vehette át a néhány évtizedes palotákat itt a hegyen?
5: Hát szerintem ez egy ilyen összetett történeti, művészettörténeti, régészeti kérdés. A nyilván reprezentáció sokat játszott, mert azért, amikor ezt felépítette a 14. század ilyen közepetáján, akkor azért a 60 évvel az előtt épült vár, az szerintem infrastruktúrálisan is, építészeti reprezentáció szempontjából és kényelmi szempontból is valószínűleg már elavult volt. És akkor, amikor felmerül a kérdés, hogy most felújítsa azt, ahova hordani, cipelni kell az építőanyagot, eleve nem nagyon lehetett merre bővíteni, mert azért a befogadó képessége annak a hegy csúcsnak elég korlátozott, vagy építsen egy modern, korabeli divatnak megfelelő szabályos alaprajzú várat, akkor valószínűleg az utóbbi mellett döntött. Ráadásul tudjuk is, hogy folyamatosan úton volt, úgyhogy lehet, hogy ez az egy-két óra is számított, hogy megmássza a hegyet, vagy nem mássza meg a hegyet az udvartartással együtt, hogy azt felépítsék.
3: Viszont ugye nagyon sokat tartózkodott itt Zólyomban, már csak azért is, mert hogyha Lengyelországba kellett mennie, vagy bárhol itt a felvidéki részeken kellett közlekednie, akkor ez volt a leglogikusabb központ.
5: Igen, ez így van. És igazából nem csak Nagy Lajos király emelhető ki, hanem Zsigmond is, azért nem véletlenül. Zsigmond is igazából egy új várat építetett, véglesen, egy kicsivel arrébb, ahol lemutatja, hogy ez a régió, az mindig is, hát ahogy itt hallottuk már az őskortól kezdődően folyamatosan rendkívül fontos volt, tehát magyar királyság szempontjából itt a lengyel kapcsolat, az tényleg meghatározó volt a késő középkorban.
3: Amikor Nagy Lajos felépítette a várkastélyát lenn a völgyben, akkor megszűnt tulajdonképpen a váraknak az addigi funkciója a hegytetőn?
5: Szerintem igen, nagy részt igen. Még egy darabig biztos, hogy használatban volt, vannak olyan leletek, amiket mutatják, hogy azért még elhúzódhatott itt akár a 14. század közepéig az élet, de egyáltalán nem mérhető össze 13. század végével. Itt hozzá kell tenni, a 13. század végén itt pénzverés is volt, szóval akkora jelentősége volt a felső várnak, hogy konkrétan nem csak szimplán király rezidencia, hanem pénzverés is volt a vár területén. Ott már más kérdés, hogy mennyire hamis vagy nem hamis. Kerültek elő veretlen lemezkék, és egész jó ezüstből is vannak, de hát mivel királyi székhely volt, valószínűleg saját királyi pénzverésnek is tekinthető. Az, hogy nem szűnt meg teljesen az élet a vár területén, mutatja, hogy itt igazából, amikor jött a török, akkor ezt újra hasznosították. Van egy nagyon szép ábrázolás 1599-ből, szóval egy csemmesternek a színezett metszete, ahol gyönyörűen mutatják, hogy ott állnak a felsővárnak a romjai, és arra föl van építve egy őrtorony, fa őrtorony. Valószínűleg az egyik lakótorony helyére épült, ha jól láttam.
4: Úgy néz ki, hogy igen, de sajnos nem találtuk meg az alapokat. A régészeti feltárás alatt még nem találtuk meg az alapokat, de hát ha fából készült, akkor lehet, hogy nem is lesznek már meg, de keressük.
5: Itt még hozzá kell tenni, hogy azért a 19. században sajnos vagy nem sajnos, ezeket a lakótornyokat megtalálták, mert azok álltak ki a legjobban, és azokat a szikláig letisztították, úgyhogy itt lehet, hogy soha nem is lesz meg már semmilyen nyoma.
3: Hamarosan folytatjuk a zólyomi pusztavárról szóló riportot.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk az ólyomi pusztavár kutatásáról szóló riportot. A kalauzunk továbbra is Noémi Beljak-Pazsinová, a Nyitrai Egyetem ásatásvezető régész professzora és Mordovin Maxim régész, az ELTE egyetemi docense.
2: Azzal együtt egyébként, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt tényleg egy erdő volt a helyén, én gyakorlatilag meg sem találtam akkor ezt a pusztavárat, illetve hogy a kőanyagnak a nagy részét elszállították, most azért meglehetősen impozáns romok vannak fönn, tehát nagyon jól halad a helyreállítás, úgy tűnik.
3: Igen, a helyreállítás 1992-től halad, úgyhogy már Václav Hanoliak kezdte, illetve az volt az első lépés, hogy helyreállítani kellene a romokat, mert még nagyon szépen látható volt a bejárat, a főkapu a felsővárban, és hát azt akarták feltárni is, de helyre is állítani, és így lassan helyreállítottuk, vagy hát szeretnénk helyreállítani a pusztavárt, hogy ne romokat lássanak, hanem mikor feljönnek a várra, akkor lássák a falakat és a tornyokat, illetve az alapokat, és tényleg lássák, hogy egy várban vannak.
2: Amikor autóztunk lefelé a várból, akkor találkoztunk egy családdal, akik egy babakocsit próbáltak feltuszkolni valahogy a hegytetőre, nem irigyeltem őket. Akkor sokan látogatják a várat, mert úgy tűnik, hogy akik elindulnak fölfelé, azok meglehetősen elszántak.
3: Igen, nagyon sokan látogassák a várat, pláne nyáron, illetve hétvégén, de hétvégén egész évente nehéz parkolót is találni, és hát százok járnak naponta, és hát 2018-ban csináltunk ilyen felmérést, és akkor több mint 20 000 látogatót számoltunk meg az egész évben, úgyhogy tényleg nagyon sokan jönnek a várban.
2: Hogyan keveredett bele az ELTE ebbe a feltárásba? Hozzáteszem egyébként, hogy én nagyon örülök neki, mert azt gondolom, hogy elengedhetetlen a magyar régészeknek a határon túli szereplése, meg a határon túli munkája.
4: Igazából meghívást kaptunk a Nyitrai Egyetemtől, ők hívtak meg, szóval nem mi magunk találtunk ide. Először, hogy küldjünk pár hallgatót, de igazából utána elég gyorsan rájöttem, hogy ez tényleg olyan jelentőségű helyszín, hogy nem elég a hallgatók beszámolóit hallgatni, hanem jó lenne személyesen is itt lenni, és akkor az elején még volt egy-két hallgató. Most éppen 8-an vannak, de volt, hogy 12 fő is volt az ELTE-ről, nyilván az évfolyamtól is függ, és hát mindig találunk valami fontosat, és tényleg nagyon fontos. Történeti szempontból is fontos, mert hogy itt már említettük, hogy az Árpád házi királyuk, az utolsó Árpád házi királyuk legfontosabb székhelye és rezidenciája volt itt. Építészeti szempontból, építészet történeti szempontból is fontos, mert itt most már tudjuk keltezni a 13. század végére, és ahogy én látom, itt ebben a várban számos olyan megoldást alkalmaztak talán az országban először, meg a méretében is az a ciszterna vízszűrő berendezéssel, kandallókkal ellátott épületek is lehet folytatni. Szóval ezek mind tanulságosak, és mégis jól beépíthetők az oktatásba. És hát természetesen leletanyag is. Plusz ehhez a Nyitra Egyetemnek köszönhetően nagyon jó kollégiumi szállást kapunk, napi háromszoros étkezés, és hát a hétvégén is itt maradhatnak, is lehet kirándulni, arról nem is beszélve, hogy azért itt van Besztercebánya 20 kilométerre, a szomszédvölgyben van három szintén nagyon fontos templom freskokkal, másik völgyben Saskővára, még egy kicsit arrébb Revistjevára, minden szempontból fontos, izgalmas és tanulságos. Szóval a diákként én is nagyon szívesen jöttem volna.
3: A magyar kollégák az ELTE-ről 2011-től vannak a várban, illetve ásnak a várban, évente, nyáron és minimum 2 hétig itt vannak, úgyhogy nagyon örülünk, hogy jönnek és ásnak velünk.
4: És amikor idejövünk az ELTE-ről, akkor nem mindig csak az ólyomi pusztavár területén folynak az ásatások, csatlakoztuk már a Dobronyai vár feltárásához, az osztrolukai templom feltárásához, ami külön izgalom, mert az 14. században szerepel a forrásokban először, de kiderült, hogy a 12. században már biztosan állt. Ez is egy nagyon összetett és bonyolult építéstörténeti épület, de már a Zólyom városában, pont tavaly a Bástya tövénél dolgoztunk, nem mondom, hogy nagyon régi leleteket találtunk, de mindenképpen fontos és tanulságos volt, így hogy ilyen módszertani szempontból Gunda őskori vár területén is dolgoztak hallgatóink. Petyusa nagyon fontos tényleg, nagyon fontos itt, ahogy szóba került, amikor fönt voltunk a vár tetején, hogy milyen sok vár van itt Zólyom körül, és hát egy fontos apró váracskát nem említettük meg, Petyusa vára, ez a forrásokban nem szereplő a helyszín, de valószínűleg egy vámhelyjel azonosítható, legalábbis a 14. században jelenik meg a forrásokban, ugye egy vámhely itt a környéken, de konkrétan várként nem jelenik meg, de a 13. században már áll, a tatárjárás után épülhetett fel. Az egy klasszikus árpádkori várnak tekinthető, picike, de leletanyagban nagyon gazdag, az is Naimi vezetésével folyt az ásatás. Bent van az erdőben, teljesen be van nőve, és ott is együtt dolgoztunk. Nagyjából ez jut eszembe, és lehet, hogy még lesznek további helyszínek.
2: Folytatják jövőre is a feltárást?
3: Mindig azt mondjuk, hogy már elég, mert már nagyon sok a lelet, de szerintem fogjuk folytatni. Lehet, hogy egy kicsit kevesebb szelvénnyel, de szerintem folytatni fogjuk, mert van még mit ásni, illetve még több generációnak is van mit ásni a váron.
2: Éppen kérdezni akartam, hogy ideig körülbelül mekkora részét kutatták meg a várnak, hány százalékát?
4: A sovár 60%-ig van feltárva, a felsővár nem tudom, de szerintem még nincs 50%.
3: Nincs. Szerintem az alsóvár úgy, ahogy Maxim mondta, kb. 50-60% kész, fel van tárva a felsővárban, 30-40%, ha fel van tárva.
1: Az zólyomi pusztavár kutatásáról Noémi Beljak Pazsinovával, a Nyitrai Egyetem ásatásvezető régész professzorával és Mordovin Maxim régésszel, az ELTE egyetemi docensével beszélgettem. Hamarosan Szegeden folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és hátterek.

0: Rendefem. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live.
2: A KNH bemutatja
1: Strandfesztivál.
2: Zamárdi, augusztus 19-22.
1: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 14:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 2,1 millió eurós humanitárius segélyt ad Kolumbiának az Európai Unió a 7,4-es erősségű földrengés utáni károk helyreállítására. A segítségből egészségügyi ellátást, ivóvizet, élelmiszert, ideiglenes szállást és higiéniai eszközöket biztosítanak a károsultaknak. Az uniós támogatásai része már eljutott a helyszínre. A legfrissebb adatok szerint a katasztrófában legalább 216 ember halt meg, és mintegy 1600 épület rongálódott meg vagy omlott össze teljesen. Az EU műholdas szolgáltatását is aktiválta, hogy a mentést és a károk felmérését segítse. 281 embert vettek őrizetbe gyújtogatás miatt Görögországban még csak az idei évben, közölte a görög tűzoltóság. Közülük 250 ember ellen gondatlanságból, 30 ellen pedig szándékos gyújtogatás miatt indult eljárás. Az országban az elmúlt 10 napban több mint 400 tűzesetet kellett kezelni, több régióban pedig továbbra is magas fokú tűzvédelmi készültség van érvényben. Görögországban 2024 óta akár 20 év szabadságvesztéssel és 200 ezer eurós bírsággal is sújthatják a gyújtogatókat. 45 milliárd forint közpénzt kapott Krausz Ferenc kutató központja, most az állam veszi át a céget. A Nobel-díjas fizikus által vezetett élvonal alapítvány közfeladatait és az alapítvány alá tartozó, szintén Krausz Ferenchez köthető molekuláris újlenyomat kutató központ non-profit Kft.-t is átveszi az állam a közeljövőben. A minisztériumhoz kerülnek az eddig az élvonalnak megszabott kutatási és tehetséggondozási feladatok, a CMF jogi státusza pedig az alapító esetleges eltérő döntéseig nem fog változni. Továbbra is non-profit cégként működik tovább. A jelentős mennyiségű állami támogatást kapó szervezetek vagyona visszaszáll az államra.
0: Tőzsde hírek.
3: Változatlanul stagnáló értéken a budapesti értéktőzsde részvényindexe 149.920 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma 7,7 milliárd forint, a vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 4%-kal esik 4.826 forintra, 4%-del emelkedik az OTP 46.300 forintra, 4%-del esik vissza a Richter 12.990 forintra, a Magyar Telekom 2%-os mínuszban 2.614 forinton. Európában gyakorlatilag vegyes az összkép és nagyon enyhe mozgások látszódnak, stagnálásban a londoni FTSE, 4%-del süllyed a német DAX index, a párizsi CAC-on 2%-ot csökken, emelkedik 2%-del az olasz, illetve a spanyol mutató. A bankközi devizapiacon az euróért most 363 forintot és 92 fillért, az amerikai dollárért 315 forintot és 22 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
3: Nagyrészt felhőtlen, napos időre van kilátás, ugyanakkor a nyugati határszélen kisebb körzetekben több lehet a gomoly felhő, csapadékra azonban továbbra sem kell számítani. A szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul, estére 16-26 fok közé csökken. A Balaton és a Velencei tó 26, a Fertőtó 23, a Tiszató 27 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
4: Egy halott

0: akinek nagyon tarthattak a visszatérésétől. A szegedszüregi Munostor feltárása idén egy nem várt meglepetést is tartogatott. Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régésszel, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársával beszélgettem. Idén már biztos nem lesz feltárás a szegedszőregi monostornak a területén. Tavasszal jártunk is a területen, amikor éppen dolgoztak. Hogyha jól tudom, az ásatásnak az utolsó napjai azért még tartogattak olyan meglepetéseket, amivel el vannak ebben az évben.
1: Ez valóban így van. Feltárás már nem lesz idén, de talán úgy néz ki, hogy jövőre folytatni tudjuk, viszont a második fele vagy a záró része az ásatásnak azért még okozott meglepetéseket. Egyrészt előkerült egy olyan falszakasz, ami előrevetíti azt, hogy hála jó Istennek, talán nem csak a templom északi alapfala az, aminek az épített része megmaradt, hanem úgy néz ki, hogy azért más épített falszakaszok is megmaradnak, illetve nem csak a régészeti korú jelenségekben voltak érdekességek, hanem hát a 18-19. Századi temető is tartogatott érdekességeket. Sikerült feltenni egy olyan sírt, ami teljesen rendhagyó temetkezési ritusú volt, eltért teljesen az eddig ott feltárt síroktól, és hát nagy valószínűség szerint egy visszajáró léleknek a sírjáról van szó.
0: Miben különbözött ez a sír a többitől?
1: Mind. Egy-egy szóban össze lehet foglalni. Az egyik és legfeltűnőbb különbség az volt, hogy ülő pozícióban volt benne a csontváz. Tehát, hogy ezt egyébként még nem tudtuk eldönteni, hogy ez is konkrétan valahogy a visszajáró lélekkel kapcsolatos hiedelmekkel függött össze, vagy esetleg olyan testi deformitással, ami miatt nem tudták lefektetni a csontvázat, tehát, hogy valami olyan testi hibája volt, amiért muszáj volt ülő pozícióban ültetve eltemetni, ezt még nem tudjuk. De mindenképpen ez teljesen biztos, hogy ülve helyezték a sírba. Ezen kívül nyilván, mivel egy hagyomány és koporsóba, ha feltételezzük azt, hogy ő esetleg valami testi probléma miatt nem lehetett lefektetni, tehát nem a hagyományos koporsóba helyezték el, hanem egyelőre még mi magunk sem tudjuk, hogy miként azonosítsuk azt a tejet, ami el volt temetve, az biztos, hogy egy nagyon hosszú, keskeny, lekeretett végű fatágyba volt elhelyezve, amire először azt gondoltuk, hogy talán egy teknő, de rájöttünk, hogy valószínűleg nem egy darab röngből volt kifaragva, hanem ez mégiscsak deszkákból állhatott, és vaspántok fogták össze, inkább valami kátszerű valami lehetett. Most az, hogy fogtak egy tárgyat, ami már készen volt, és szegény elhúnyt belefért, hogy azt alkalmazták, hogy kifejezetten neki csinálták, hát ez már soha nem fog kiderülni, de minden esetre nem a szokásos koporsóban volt eltemetve.
0: És azt honnan veszik, hogy egy hazajáró lélek lett volna az illető?
1: A mellékletei alapján gyakorlatilag az egész sír megtalálása nagyon furcsa volt, ugyanis először arra lettünk figyelmesek, hogy egy árpádkori oszlop, egy csiszolt oszlopnak a darabjai vannak szépen egymás mellett a földben. És nem jelentkezett semmilyen sírfolt körülötte, úgy nézett ki, mintha egy oszlop töredék lett volna a kevert földben. Hát nagyon örültünk neki, ugye, mert ez eddig legteljesebb oszlop darabnak tűnt. És mivel semmilyen folt nem volt körülötte, ezért mi gondoltuk, hogy kiemeljük ezt az oszlop töredéket, és elrakjuk a szorványként jelentkező egyéb töredékek közé. És ahogy megpróbáltuk kiszedni az egyik oszlop darabot, hát kiderült, hogy van alatta egy láb. Először azt gondoltuk, hogy ez szintén egy szorványcsont lesz, mivel, mint említettem, nem volt foltja a sírnak. De aztán alaposabban megvizsgáltuk, mert itt már azért kicsit gyanús lett a dolog, és egyéb vastárgyak is kezdtek jönni mellette az oszlop mellett, és aztán, hogy megnéztük, rájöttük, hogy azért nincs ennek foltja konkrétan még ezen a szinten, ugyanis pontosan azért, mivel a halott ülő pozícióban volt, a fölötte lévő sírok vágták ezt a temetkezést. És azon a szinten még, ahol már az oszlop jelentkezett, már kevert föld volt csak látott, és ahogy egy kicsit lejjebb mentünk mellette, kiderült, hogy ez egy ülőhelyzetű testnek az alsó része, tehát úgy kell elképzelni, hogy az alsó csigolyák maradtak meg függőlegesen, és az alsó néhány borda, aztán az ülőhelyzetű csípő, és a két láb pedig nyújtott helyzetbe egymásra döntve balra fordítva, és ugye e fölött jött, vagy hát erre rátéve jelentkezett az oszlop, és itt ezen a szinten már a lábcsontjainak a szintjén már gyönyörűen kirajzolódott ennek a fatágynak a foltja, amit mondtam, amiben el volt temetve, tehát egy pici múlt, hogy életlenül tökre nem tettük gyakorlatilag, de hát sikerült idejében rájönni, hogy itt miről van szó, és hát innentől kezdve nagy óvatossággal jártunk el, hogy kiderítsük, hogy mégis mi lehet ez. Tehát a lábon rajta volt ez az oszlop, és több vastágy töredékét is megtaláltuk rajta, sajnos olyan erősen korodált állapotban, nem tudjuk pontosan megmondani, hogy milyen töredékek lehettek ezek. Az egyik biztosan egy egészen nagy méretű tárgy volt valamikor, talán egy ásónak a darabjai. Nekem erre hasonlította leginkább, biztos, hogy volt benne kés is, de sajnos mondom, hogy nagyon erős volt a korrózió minden tárgy esetében. Tehát úgy tűnik, hogy rengeteg bajelhárító szerepű tárgy volt benne, az pedig, hogy a lábára egy súlyt helyeztek, tehát ez az oszlop egészen biztos, hogy ahogy hozzátartozott a temetkezéshez, ez mindenképpen arra utal, hogy nagyon féltek tőle, hogy vissza fog jönni a az illető.
0: Ugye ez egy 18. századi temető részlet, amiben ezt a halottat találták, és hát a 18. században azért nem volt ritkaság itt a Kárpát-medencében, hogy az emberek féltek az ilyen hazajáró lelkektől. Ugye úgy tűnik, hogy volt egy nagyon erős, nagyon mély népi vallásosság a hivatalos vallásosság mellett.
1: Igen, ez nagyon valószínű, tehát őszintén bevallom, hogy én régészeti szempontból is érdekesnek találtam ezt, de különösebben történeti szempontból én nem vagyok ennek az ilyen típusú temetkezéseknek a szakértője, és ezért pont ezért fölkértem, hogy olyan ember, Dr. Brandl Gergely történészt, aki viszont pont ennek a szakértője, és egyrészt elkezdtünk együtt dolgozni ezen a temetkezésen, hogy kicsit kutassunk, úgyhogy most jön majd ősztől kezdve a nagyobb kutató munka, levéltári anyagok, néprajzi anyagok átnézése, de mindenképpen úgy tűnik, hogy elég sok mindentől tartottak a 18. században, tehát hogy nem kellett olyan túl nagy dolgokat tenni valakinek életében, hogy féljenek tőle holtában, tehát hogy elég komoly indok volt már az is, ha valaki idegen volt, tehát hogy utólag települt be, vagy bárkit, akit például egy járvány elindítójának tartottak, vagy akár csak bűnöző volt, az már indokot adott arra, hogy ilyen különlegesebb módon temessék el.
0: És hát bármi történt gyakorlatilag a környezetükben, elkezdtek el hullani a tyúkok, vagy pedig volt egy nagyobb jégeső, azért nagyon gyakran a hazajáró lelkeket, meg a haragos halottakat tették felelőssé.
1: Igen, boszorkányokat, visszajáró lelkeket, mindenkit, tehát hogy igen, könnyű volt szerintem rájuk fogni minden esetre. Ez a mi szempontunkból azért érdekes, mert hát ilyen különleges ritusokkal találkozhatunk így akkor a feltárás közben. Történész kollégák azt mondták, hogy nincsen ebből az időszakból hitelesen régészeti módszerrel feltárt sír erről a környékről, tehát nyilván vannak róla feljegyzések, meg néphanyagokból lehet tudni, hogy mi lehetett a menet egy ilyen temetkezésnek, de nincs innen erről a környékről feltárva régészetileg, úgyhogy ez most nagyon különlegesnek számít.
0: Azt lehet tudni egyébként, hogy a 18. században honnan érkeztek ide a betelepülők? Mert ugye Szőreget is újra telepítették gyakorlatilag.
1: Igen, igen, és részben szerbekkel telepítik újra. Tehát, hogy nem tudjuk még pontosan, ugye hát előtte állunk a temető elemzésének. 110-120 sír között van föltárva a két évad alatt összesen ebből a temetőből, de hát egyelőre olyan kevés pénzből dolgoztunk, hogy még nem kezdődött el ezeknek a elemzése. Meg úgy vagyunk vele, hogy jó néhány évad van még ebben az ásatásban, tehát valószínűleg még ennek a sírszámnak legalább a kétszerese, vagy akár háromszorosa is föl lesz tárva, tehát nyilván pontosabb képet majd akkor fogunk tudni kapni, hogyha már jóval nagyobb sírszámmal tudunk dolgozni. Minden esetre azt a feljegyzésekből tudjuk, hogy részben szerbek, ez biztos.
0: A szerbek a Balkánról pedig nagy valószínűséggel rengeteg vámpirizmussal, meg mindenféle ördögi mágiával kapcsolatos elképzelést hoztak magukkal.
1: Igen. Igen, ez valóban így van, illetve a történész kollega felhívta arra a figyelmet, hogy ugye ennek egy nagyon különleges melléklete volt ennek a sírnak, hogy előkerült egy bizánci tálkapénz is, egy elektron tálkapénz, méghozzá a 12. század elejéről, II. Komnénosz Jánosnak a tálkapénze volt, ugye 1117 és 1143 között uralkodott, és ennek kétféle feloldása is lehet gyakorlatilag. Az egyik az, hogy mivel ugye, ahogy tudjuk, hogy ezt a 18-19. Századi temetőnek a sírjait beássák gyakorlatilag a monostornak a területére, elképzelhető, hogy itt találják ezt a pénzt, és felhasználják, hasznosítják, és beteszik a sírba gyakorlatilag. Hogyha egy visszajáró lélekről beszélünk, akár a szájába is tehették ugye a halottnak, és így kerül a sírba, hogy a helyszínen találják és hasznosítják. A másik lehetőség, amire erre akartam kitérni, amire a történész kolléga felhívta a figyelmet, hogy állítólag vannak rá adatok, hogy a betelepülő szerbek hozzák magukkal a saját kis hagyatékukat, tárgyaikat is, többek között a régi aranytárgyakat, ilyesmiket, hol ezért az is elképzelhető, hogy bár teljesen beleférne a monostor életébe, és pontosan időben megfelelő az, hogy ez egy itteni bizánci aranypénz, ami a monostor tulajdonában volt gyakorlatilag, de belefér az is, hogy hozzák magukkal.
0: Említette azt, hogy az idén meglehetősen kevés pénzből ástak, viszont jövőre folytatni fogják az ásatást. Honnan lesz rá forrásuk?
1: Hát hála Istennek úgy néz ki, hogy a helyieknek nagyon tetszik a feltárás, tehát a Szőreg település rész ugye különösen érdeklődik a feltárás iránt. Nagyon sokan jönnek a különböző nyílt napjainkra, tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy azért ne legyen ez egy ilyen elzárt elefántcsontoronynak tűnő valami, amire nem lehet betekintést lenni, meg bejönni, hogy az helyiek igenis tájékoztatva legyenek arról, hogy itt mi zajlik, és alkalomattán be is jöhessenek. Ezért mi mindig tartunk nyílt napokat, mindig tartunk egy rövid ismertetést arról, hogy mi miért kezdtünk itt ásni, mi volt itt ezen a dombon, hogy állunk most a feltárással, mi várható még, milyen leletek kerültek elő, mindig is kézbe is lehet venni a leleteket, és hála jó Istennek a helyiek nagyon érdeklődnek ez iránt, és hát támogatóink is akadtak, olyan vállalkozók jelentkeztek most, akik pénzzel támogatnák a feltárásnak a folytatását, és hát ki kell emelnem, hogy a Szőreg városrész is konkrétan támogat minket, tehát hogy konkrétan most az, hogy sikerült például szalmabálákat szereznünk a falak bevédésére, kérdésére, vagy az, hogy ők szereztek nekünk plusz földet a visszatemetésnél, ugye annyira megroskadt az, amit mi kiemeltünk, hogy a visszatemetésnél még földet kellett pótolni az eddigieket, hogy ezt mind szőregi képviselőtestület jóvoltából, vagy a szőregi képviselő jóvoltából sikerült beszerezni.
0: Mikor tervezik, hogy folytatják a feltárást? Gondolom, hogy azt még meg fogja előzni valamilyen publikáció erről a meglehetősen rendhagyó halottról.
1: Hát nem feltétlenül kéne, hogy így legyen. Ugye ez az első évadról se jött még ki a publikáció, de az már egyébként elkészült, és a Móra Ferenc Múzeum évkönyvébe fogjuk közzétenni, vagy ott fog megjelenni, és már tervezzük a nemzetközi publikációt erről a rendhagyó temetkezésről, de hát az nagyon hosszú időt fog igénybe venni, még az összes nemzetközi párhuzamot magyar párhuzamokkal együtt felkutatjuk, úgyhogy valószínűleg előbb fog elkezdődni az újabb évad, mint ahogy ez a publikáció megjelenne. Kicsit inkább a többi földmunkánktól függ, tehát én nagyon szeretnék jövőre ugyanebben az időben, tehát ez az április-május környékén ásni. Ez attól is függ majd, hogy az egyéb feltárásaink hogy teszik lehetővé, hogy én április-májusban így kivonuljak Szőregre, és ott újra elkezdjük a feltárást, hát majd meglátjuk. De mindenképpen ásni fogunk jövőre, tehát ez biztos.
0: Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régésszel, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumának készülő új állandó kiállításával folytatjuk a közkincskeresőt.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Kőfaragványokból nyílik új állandó kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Takács Ágoston régésszel, a BTM középkori kőtárának gyűjteményvezetőjével, a tárlat kurátorával beszélgettem.
2: Itt vagyunk a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumának földszintjén, ahol korábban is egy állandó kiállítás volt, és ahol szeptember 14-én az Arszakra Fesztivál programjának keretein belül fogjuk megnyitni újra az állandó kiállításunkat.
1: Pillanatnyilag még egy időszaki kiállítás van itt, mégpedig a kart kiállítás, egészen az augusztus 20-ai hétnek a végéig. Ez az új állandó kiállítás, ami itt nyílik majd szeptemberben. Ez tulajdonképpen folytatása a korábbinak, hát egy évtizeddel ezelőttinek?
2: Hát nagyjából egy évtizeddel ezelőtt itt, amikor a Szent István terem építését elkezdték, akkor lett ez részlegesen lebontva. Úgyhogy a kiállítás eredete az már talán inkább két évtizedre nyúlik vissza. Ezt még Vég András, egykori kollégánk rendezte itt a múzeum középkori kőtárának a legszebb darabjaiból. Tehát igazából itt ez egy, úgy is mondhatnánk, hogy egy kőtári kiállítás lesz. Tehát nagyrészt faragványok, illetve falkép, töredékek lesznek kiállítva, amelyek itt a középkori Budának különböző épületeiből származnak.
1: És mivel ugye az Arszakra keretein belül nyílik, ezért túlnyomó részt ezek egyházi épületekből származó faragványok, illetve különböző leletek?
2: Igen, nagy részt ezek templomoknak a maradványai. Most itt ezt tágabb értelemben véve, hiszen a budai Árpád-kori zsinagógának is lesz kiállítva faragványa, illetve Óbudáról, Budaszentlőrincről, különböző már így a szorosabban véve nem Budavárosához kapcsolódó, de ugyanakkor itt a környezetének a faragványai lesznek. Nagy részt egyháziak, de azért lesz egy-két világi épület részlete is, reneszánsz palotáknak a maradványai például, amik lesznek itt mutatva.
1: Ön ugye azt mondta, hogy az eredeti kiállítás az csak nem két évtizedes múltra tekint vissza. 20 év alatt rengeteget ástak itt Budán, illetve rengeteg faragvány is előkerült. Ezek megjelennek majd itt a kiállításban? Tehát gazdagabb lesz ez az anyag, mint az eredeti volt?
2: Igen, nem is feltétlenül arra koncentráltunk, hogy a friss anyagok kerüljenek ki, inkább azt próbáltuk nézni, hogy azok a látványosabb faragványok és azok, amik ritkábban láthatóak, vagy ritkábban voltak kiállítva, ezek kerüljenek ki. Ezek között vannak frissebbek is, vannak egészen régiek is, amik még sosem voltak kiállítva, és természetesen vannak olyanok is, amik korábban is láthatóak voltak itt a kiállításon.
1: Tulajdonképpen már el is kezdték ennek a kiállításnak a berendezését, legalábbis abból a szempontból, hogy itt a folyosó egyik részét lezárták, ahol már tárolnak ebbe a kiállításba szánt kőemlékeket. Melyik a kedvenc faragványa azok közül, ami kikerül majd?
2: Hát egyértelműen kedvencet nem tudnék választani, de mondjuk biztos, hogy a szívemhez közel állnak azok a kis 12. századi domborművek, amelyek közül többet is ismertünk már korábban is, nagyon sok helyen láthatóak voltak már, ugye ezek az óbudai Szent Péter préposságnak a faragott kőelemei. Ugye tekintettel arra, hogy ezek ilyen kis domborművek, nagyon díszesek és nagyon látványosak, különböző állatok jelennek meg rajtuk, és most ezek közül is vannak olyanok, amik még sosem voltak láthatóak, részben azért, mert például római kori ásatásokon kerültek elő, természetesen nem római kori rétegekből, hanem olyan törmelékes kevert rétegekből, amikbe bekerültek középkori faragványok is, úgyhogy vannak itt ilyen szempontból például egészen friss darabok is, és hát igazából ez egy folyamatos kutatás is gyakorlatilag, hogy pontosan ezek milyen szerkezetnek voltak a részei, egyáltalán egy szerkezethez tartoztak-e vagy többhöz, úgyhogy ezek ilyen nagyon sok és nagyon izgalmas kérdéseket vetnek még föl.
1: Szinte ezzel a kiállítással egy időben, kicsit később nyílik majd egy nagy törökkori kiállítás is itt a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Ott is lesznek majd faragványok, mert hát gyanítom, hogy a középkori Budának nem lett egy csapással vége 1541-ben.
2: Igen, természetesen ott is meg fognak jelenni. Ott azért nyilván a kiállítás kurátorai ezt jobban el tudják mondani, de nyilvánvalóan itt azért a középkori Budának valahol a pusztulása is bekövetkezett ezzel a törökkorral, olyan szempontból, hogy sok épület akkor elpusztult. Tehát itt ezen a kiállításon is, ahol vagyunk, itt is lesz olyan, például egy reneszánsz palotának a töredéke is kiállítva, amik a törökkorban, vagy hát így valószínűleg valamelyik ostrom során pusztultak el, és aztán természetesen voltak olyanok is, amik már már a török korban épültek. Ezek közül vannak egyértelműen a törökökhöz köthetők, például dzsámi berendezéseknek a faragott elemei, amik szintén kerültek elő és be lesznek mutatva, de vannak olyanok is, amik például arra utalnak, hogy itt még a 16. század második felében is adott esetben latin feliratos reneszánsz épületek is készültek, tehát hogy valójában nem szakadt meg azért annyira szigorúan itt a középkor, vagy hát így ez a késői budai építészet, mint ahogy eddig gondoltuk.
1: Ugye az építészet az mindig megmutatja, hogy mennyire gazdag egy ország, mennyire sok pénz mozog benne. Hogyha pusztán a kőanyagot nézzük, akkor a mai Budapest mikor volt igazán gazdag a középkor során?
2: Hát nehéz megítélni, mert ugye nyilván a legtöbb leletanyag, vagy mondjuk a legtöbb épületelem az abból az időszakból származik, ami mondjuk legalábbis így a középkor tekintetében az utolsó volt, tehát mondjuk 15. század vége, 16. század elejé kőfaragványokból állunk talán a legjobban, hiszen ugye az az utolsó rétege. Tehát mondjuk, hogyha itt a palotának az egyes részeit nézzük, tehát ami mondjuk leomlott az 1686-os visszafoglalás idején, azoknak a túlnyomó része azok a 15. század második felében épültek, de természetesen azért nagyon sok korábbi faragvány is van, hiszen mondjuk egy templomnak is azért, hogyha megépítik a 13. században, aztán később át is átépítik, de azért mindig van egy olyan része, ami tükrözi az eredeti első formáját, úgyhogy így azért elég sok faragvány van a korábbi részekből is, de hát nyilvánvalóan azért azt mondhatjuk, hogy a 15. század második fele, főleg ugye mondjuk Mátyás király uralkodásának időszak, az mindenképpen egy ilyen csúcspontja volt itt a középkori építészetnek, de azért szerintem voltak itt további csúcspontok is, akár itt a 15. század első felére, Zsigmond király uralkodására gondolunk, de azért itt az Anjou-korban is rengeteg minden épült, ugye itt a eleve a palotát is ugye akkor kezdték el építeni, és nagyon sok templom azért, hogyha itt megnézzük a történeti meg régészeti adatokat, azért úgy tűnik, hogy a 14. század közepetáján is itt hatalmas építkezések voltak.
1: Összesen hány faragványt fognak itt kiállítani?
2: Nagyjából egy 70-80 darab faragvány lesz most itt kiállítva. Ezeknek mondjuk egy jelentős része, mondjuk legalább a fele az olyan, ami már korábban is itt ki volt állítva, és aztán a másik fele az olyan, ami pedig újonnan lesz kiállítva itt a kiállításban.
1: Az itt bemutatott kőfaragványanyag mekkora része valóban a múzeum gyűjteményében levő kőfaragványoknak?
2: Hát, ha azt veszük, hogy nagyjából egy ilyen 20 000 tételnyi faragott kőanyagunk van, ez egy nagyon apró kis szelete az a 70-80 kiállított faragvány, viszont hogyha úgy nézzük, így gyakorlatilag a 11. századtól a 16. századig lesznek faragványok bemutatva, tehát ilyen szempontból viszont egy ilyen teljes keresztmetszetét adja itt a Budapest középkori építészetének.
1: És tárgyból mennyi lesz?
2: Lesz még néhány olyan régészeti tárgy is, amit főleg itt az Arszakra fesztiválhoz kapcsolódóan az egyházi művészetet próbálja még egy kicsit a faragványokon túl is bemutatni. Ugye itt elsősorban régészeti leletekre kell gondolni, tehát nem lesznek itt nagy egyházi ötvös művek kitéve, de kisebb erekje tartó keresztek, limózsi tárgy töredékek és olyan dolgok, amiket így ásatásokon is gyakrabban találunk, vagy mondjuk kályhacsempék, amiken középkori szentek vannak ábrázolva, ilyesmik lesznek, ebből is még néhány tárolónyi ki lesz itt állítva.
1: És hát ez a kiállítás, ez ugye állandó lesz, tehát ez már maradni fog itt.
2: Igen, illetve maga a kisebb tárgyak, tehát a régészeti tárgyak, azok csak időszakosan kifejezetten az Arszakra, a fesztivál időszakára lesznek bemutatva, a faragványok viszont azok állandóan itt lesznek, tehát innentől kezdve jó néhány évig meg lehet ezeket nézni.
1: A BTM Vármúzeumának készülő kiállításáról Takács Ágoston régésszel, a középkori kőtár gyűjtemény vezetőjével, a tárlat kurátorával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim, Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A Közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a Közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturizmo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
3: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok! 3 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Külső beavatkozás nélkül újra probléma lehet a paksi atomerőmű hűtésével a napokban újra csökkenő Dunai vízszint miatt. Ezért a kormány vízügyi és műszaki szakemberek egyetértésével egy fenékküszöb építését és 2 hajó irányított elsüllyesztését rendelt el. Pénteken döntenek arról, hogy mikor süllyesztik el a hajókat, Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
6: Haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától a paksi atomerőmű és Duna Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Emellett a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszint miatt a fenék küszöb építésével párhuzamosan arról is döntöttünk, hogy készenlétbe helyezünk Paksnál 2 80 méter hosszúságú bárkát. Szükség esetén készen állunk arra, hogy ezen 2 bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén, hogy ezzel a végleges fenékküszöb elkészültéig is elkerülhető legyen a paksi erőmű teljes leállítása.
5: 1995 óta nem volt olyan komoly munka a Dunán, mint ami a következő időszakban várható. 24 órás munkavégzést rendelt el a kormány. Több száz tonna követ visznek majd a helyszínre, az építkezést a hadsereg odavezényelt katonái is segítik majd. A paksi atomerőmű alacsony intenzitású működése havi 50 milliárdos plusz teher a költségvetésnek. A rendkívüli energiahelyzet akár hónapokig is eltarthat. 4 milliárd forintért rendezi meg az augusztus 20-ai állami ünnepséget a Centrum Production, a korábbi 18 milliárd forint helyett, erről beszélt Magyar Éva kormány szóvivő. A rendezvény új neve, augusztus 20-a, a nemzet ünnepe, 1000 éve együtt Európában. Ezt követően a vizuális alkotóműhely vezetője mondta el, hogy 3 napos programra lehet számítani, a csúcspont augusztus 20-án egy 30 perces show, amely a parlamentre lesz kivetítve. Ezt követi egy 10 perces tűzijáték. Besnyő Dánielt hallják.
7: Az idei produkció egy sokkal realizáltabb, emberközpontú produkció lesz. Kisebb területen kerül megvalósításra, de az árak realizálva vannak, és nem 3-4 fővállalkozó osztja szét a feladatokat, hanem több mint 200 vállalkozóval dolgozunk. Így mindenki egy jóval végig gondoltabb és struktúráltabb rendszer alapján végzi a feladatát.
5: Megerősítette az amerikai elnök, hogy egy lehetséges fenyegetés miatt titokban repülőgépet cserélt, amikor júliusban elhagyta a törökországi NATO csúcs találkozót, írja a BBC. Donald Trump azt nyilatkozta, hogy ő a Secret Service-hez és a hadsereghez igazodik, csak azt kell tennie, amit ők mondanak. Az államfő július 8-án televíziós kamerák előtt szállt fel az Air Force One fedélzetére az ankarai repülőtéren, majd egy élelmiszerszállító autó rakterében átvitték egy kisebb katonai géphez.
0: Tőzsde hírek.
5: Elsőként Európából, ahol nem igazán van változás az összképben, enyhe mínuszban a londoni FTSE, gyakorlatilag 0,2-del gyengül a francia CAC-on, a német DAX Index 0,4%-os pluszban, az olasz mutató 0,2%-kal emelkedik, akár csak a spanyol bőrze. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,1%-kal emelkedik 149.991 pontra, a részvénypiac forgalma 8,2 milliárd forint, a vezető papírok vegyesen teljesítenek, stagnál a Magyar Telekom 2620 forinton, 0,1-del esik vissza a Richter 13.030 forintra, 0,3-del emelkedik az OTP 46.260 forintra, a MOL 0,3%-os mínuszban 4.830 forinton. A bankközi devizapiacon az euró értéke 363 forint 77 fillér, az amerikai dollárért 314 forintot és 77 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
5: Nagyrészt felhőtlen napos időre van kilátás, ugyanakkor a nyugati határszélen kisebb körzetekben több lehet a gomoly felhő, csapadékra azonban továbbra sem kell számítani. A szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul, estére 16-26 fok közé csökken. A Balaton és a Velencei tó 26, a Fertő tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Autórádió, a Rádió Café közlekedési műsora, és ahogy már a felvezetőben volt róla szó, a Le Mans-i 24 órás verseny a mai témánk, és ehhez ugye kellően illusztris vendéget tudtunk intézni. A hangja már, hát sokaknak valószínűleg telefonon keresztül is ismerősen fog csengeni, aki legalább egyszer már életében a Eurosportra kapcsolt, úgyhogy Robi már hamarosan be is kapcsolja, itt van a vonalban, Várhegyi Ferenc, a Eurosport szakkommentátora. Hello Feri, üdvözlünk a műsorban!
2: Hello, hello! Hát mindjárt száfolnom kell téged, mert éppen most akarok megfulladni, úgyhogy nem tudom, hogy ki ismer most fel, de...
1: Én felismertelek.
3: Én is.
2: Akkor jó.
4: Nem vett el a vócséból semmit.
2: Inkább azt mondom, hogy beszélj, aztán én mindjárt összeszedem magam még egy perc, és utána már rendben leszünk.
1: Jó, figyelj, lehet torkot közörülni egészen nyugodtan, ahogy ezt most meg is tetted. Úgy volt, hogy személyesen jössz, de telefonon álltál rendelkezésünkre, amiért nagyon hálásak vagyunk. Nyilván személyesen sokkal jobban átjönne a karakteres hangod, és biztos, hogy ennél többen is felismernének. Viszont kezdjük onnan, hogy ha már a hangod van szó, hogy aki téged hallgat, az sokszor nem csak a verseny nézi, hanem egy ilyen történetet, storyline-t is kap mellé, hogy mikor alakult ki az benned, hogy a sportközvetítés legyen az Le Mans, bicikliverseny, bármi, ez nem pusztán egy esemény leírás és közvetítés, hanem van egy dramaturgiája, történetmesélése is, ez hogy volt nálad?
2: Hát ez alig, hanem így ösztönösen alakult ki, tehát ebben nem volt tudatosság. De az biztos, hogy a történeteket, a sztorikat, és főleg az emberi történeteket, azokat mindig is szerettem, meg szeretem most is. És lehet, hogy most szentségtörés lesz, amit mondok, főleg egy ilyen jellegű műsorban. De engem mindig az emberi történetek jobban érdekeltek, és érdekelnek most is az automotorsportban, mint az, hogy most éppen milyen dűzni, milyen csavar, milyen nem tudom én micsoda. Mert persze, ezek nagyon fontos dolgok, de hát végül is ezekkel a járművekkel emberek mennek. És pont az, hogy ezeket a szörnyeket hogy tudják kezelni az emberek, milyen drámákat élnek át, milyen erőfeszítéseket tesznek, ez engem jobban érdekel, mint az, hogy ott a mérnök éppen mit varázsol a háttérben.
1: Ez valószínűleg ezzel szélesebb réteget is tudsz megszólítani ezzel az aspektussal, nem? Mint hogyha nagyon mélyen belemennél a technikai részletekbe.
2: Elképzelhető, ugyanakkor meg az is, hogy elképzelhető, hogy akik meg ezt várják, azoknál ez hiányként jelentkezik, viszont általában úgy dolgozunk, hogy mindig hívunk szakértőket egy Le Mans-i 24 órásra, így aztán aki végignézi velünk ezeket a műsorokat, azért kap versenyzőtől is hozzáadott értéket, sportszakmai szempontból, esetleg műszaki oldalról, tehát igyekszünk azt megcsinálni, hogy mindenből legyen, de ami mondom konkrétan engem illet, én mindig az embert helyezem előtérbe.
1: Most csak így magamból kiindulva, amikor most a Robi bekapcsolja nekem a piros fényeket, az on-air jelző mikrofont van, nem csinálom olyan régóta, mint te nyilván, meg nem is vagyok annyira profi, mint te, de hogy még van bennem egy ilyen kis druk mindig adás előtt, neked így több mint 25 éve vagy a Eurosport meghatározó hangja. Még van valamiféle gyomrodban lévő kis feszültség bármilyen verseny előtt? Vagy van olyan esemény, amit közvetítesz, ami ezt elő tudja hozni belőled?
2: Hát hogy ne lenne, persze. Hát nyilván vannak olyanok, amelyek inkább már rutinszerűen mennek, de most mit tudom, hogy jön egy olimpia például. Tehát azért az csak négy évente van. Uh-huh. Akkor találkozol esetleg megint azzal a sportággal, amit négy évvel korábban láttál utoljára, tehát hogy ezekre azért másképp kell készülni, és nyilván egy drukkal jár. Ez úgy néz ki, hogyha valamit folyamatosan csinálsz, mint mondjuk egy autós bocsánat, egy autós endurance VB-t, akkor persze, hogy amikor elkezdődik egy adott esztendő, akkor úgy van benned egy ilyen, hát nevezzük vizsgadruknak, hogy na, akkor most megint vizsgázol. De elkezded csinálni, és mivel folyamatosan követed, innen kezdve már nem annyira drukszerű, hanem inkább egy napi feladat, egy napi rutin rész. És akkor abban már el vagy, tudod. Uh-huh. Tehát ami ritkán van, az, ami...
1: Az, ami súlyt tud adni az egésznek, nem?
2: Igen.
1: Tehát, hogy elő tudja ezt csalni, mert hogy igazából MotoGP, Superbike, régen azt hiszem, hogy Forma 1-et is közvetítettél, de javíts ki, hogyha tévedek. Vagy akár például a Talmácsinak a világbajnoki címe is a te kommentátorságodhoz köthető, az annak kapcsán sokan ismeretlen, akik visszanézték a videókat, hogy te melyik korszakot érzed legmeghatározóbbnak, meg van egyáltalán, ha lehet, ha mondhat ilyet egy ilyen szakember, mint te, van kedvenc szakágad vagy sportágad, amit közvetítesz?
2: Hát most olyat mondok, amit közvetítettem méghozzá kettőt is, és sajnos most már nincsenek. Az egyik a rali világbajnokság, én ezt nagyon szerettem közvetíteni. Uh-huh. És a másik pedig a sumo.
1: Sumo? Ezzel most megleptél.
2: Na figyelj, volt olyan, hogy hát először is ez egy misztikum volt, lehet, hogy még mindig az lenne az országban, amikor ez megjelent a képernyőkön. Nem nagyon értették az emberek, hogy mit keresnek ezek a hatalmas emberek ott egy ágyékkötőben a ringben, vagy hát nem is ringnek hívják, mindegy ott a körben, és hogy miket szórnak, meg hogy, hát ez egy izgalmas történet volt, meg milyennek a vallási, kulturális, meg egyéb magyarázata.
1: Igen.
2: Tehát ez egy érdekes világ volt, és annyira rá izgultak jó néhányan, annyira megszerették, hogy még sok esztendővel azután is, hogy már nem közvetítettük, emlékszem rá, hogy el kellett mennem a helyi orvosi rendelőbe a sebészetre, mert volt valami az ujjamban. És akkor bementem, köszöntem, felnéz a doktor, sumo?
1: Hát figyelj, ez is egyfajta elismerés, az biztos.
2: És akkor nem a kezemmel foglalkoztunk egy darabig, hanem a sumóval. Mert hogy ő, a doktor úr ezt nézte, és ő ezt szerette, és imádta. Jó, ilyen volt a motorsportban is, tehát, hogy többször megtapasztaltam ezt, hogyha valamit az emberek megkedvelnek, vagy azért, mert önmagában jó, vagy azért, mert te is hozzá tudsz valamit rakni, akkor utána egy idő után beazonosítanak vele, és felismerhetnek. Igen,
1: nyilván azért ez egy szélesebb merítés tud lenni, mint a sumo, valószínűleg a motorsport. Igen. Ugye kanyarodjunk át egy picit a Le Mans-ra, azt hiszem pont a Lantos Andrissal beszéltünk utoljára Le Mans-ról, ő is volt itt nálunk vendég, és hogy Forma 1 az ugye sokkal népszerűbb szakág a motorsportnak, és az 2 óra alatt lezárul. Ugye a Le Mans-i verseny viszont 24 órán át épül, alakul, fejlődik. Kommentátorként hogyan kell felépíteni egy ilyen közvetítés? Mi a te recepted erre?
2: Hát egy Forma 1-et azt le lehet tolni lendületből. 2 óra az ugye elmegy. És azt nyomhatod, és ott azért történhetnek dolgok, és az úgy egy lendülettel, egy erőbedobással megvan. Na, itt be kell osztani az erőt. Ami annyit jelent, hogy egy picit a túlélésről is szól, nem tehetsz vele mindjárt minden energiát a legelején, mert akkor a pár óra után már nem lesz mit csinálnod. És ugye ebben pont ez a nehéz, hogy amikor viszont történik valami, amit úgy kell közvetíteni, abban meg bele kell rakni az energiát. De ugyanakkor meg spórolni is kell vele, hiszen jön meg az éjszaka, jön a másnap reggel, és akkor ott is valamit csinálni kell. És általában az a peched, hogy beülsz egy 3-4 órás menetre, és lehet, hogy pont akkor nem történik semmi.
1: Uh-huh. Mert ott is van váltópilótád, van kommentátor állásban is, tehát hogy nem egyedül nyomod le végig.
2: Igen. Igen, hát most már azért az elmúlt években kialakult nálunk az Eurosportnál, hogy többen vagyunk, és akkor ugyanúgy, ahogy a versenyzők az autóban, mi a kommentátor fülkében váltjuk egymást, általában 4 órás meneteket nyomunk le.
1: Hú, az se kevés azért, a 4 óra.
2: Nem, hát jól emlékszem még arra, hogy annak idején, amikor elkezdtük csinálni a MotoGP-t, a 2000-es évek elején, ugye azok is olyan műsorok voltak, hogy 5 és negyed óra. Mert ugye felvezetés, akkor 125, akkor szünet, akkor beszélsz, akkor jön a 250, akkor megint üzés, akkor jön az 500, később MotoGP, és akkor még annak is a vége. Ez konkrétan minden egyes vasárnap 5 óra 15 perces program volt. Na most én minden vasárnap, még akkor is, ha a Talmácsi éppen nyert, vagy jól szerepelt, azért úgy jöttem ki a stúdióból, mint akit agyonvertek. Mert ez 5 óra feszült meló. Na most, aki nem próbálta, hogy ez milyen, az nem tudja, hogy ez mennyire megterhelő fizikailag is, meg szellemileg is. És jól emlékszem arra, hogy hát ugye, ahogy ez lenni szokott, mindjárt lett kritikusunk. Például szakmán belül is, hogy hát kik ezek a hülyék, akik ezt csinálják, főleg én.
1: Ajaj.
2: Hát ez tudjuk, hogy a média milyen.
1: Igen.
2: Na, és akkor jöttek a kritikák, és akkor egyszer azt csináltam, hogy az egyik ilyen újdonsült motoros újságírót, akkor behívtam, hogy hát figyelj, hogyha te ilyen jól tudod, akkor gyere, ülj be velünk egy közvetítésre. Bejött, beült, végigülte szótlanul ezt az 5 és 1/4 órát, én már láttam rajta 1 óra után elfáradt, pedig csak nézte, nem közvetítette, de becsülettel végigülte, és utána annyit mondott, hogy hát figyelj, ez nehezebb, mint gondoltam. Hát ennyi. Tehát, hogy ez nehéz, ehhez hozzá kell edződni. Egy idő után kialakul, hogy hogy osztod be az erődet. De nagyon sok múlik azon, hogy milyen az esemény, mennyire visz el téged, mennyire jó, te milyen állapotban vagy, aludtál-e eleget előtte, ettél-e eleget előtte, ittál-e eleget előtte. Tehát, hogy te milyen állapotban vagy. Ez olyan, mint a sportverseny.
1: Hát igen, ott is ugyanúgy be kell osztani az erőt, hát egy hosszú távú versenyről van szó, és ez meg egy ilyen hosszú távú kommentátori verseny, de picit, hát ha sok hallgató még csak ismerkedik a Le Mans világával, bár mondjuk elég sokat kell most várniuk a következő versenyre, de hogy aki életében mondjuk először leült megnézni 2 héttel ezelőtt a versenyt, vagy le fog ülni jövőre. Én egy párszor perverzióból végignéztem egyébként a 24 órát. mi az, amit először meg kell értenie valakinek, hogy ne csak köröző autókat lásson 24 órán keresztül, majd aludjon be fél óránként ebbe?
2: Hát először is azt kell megértenie, hogy itt különböző autók mennek. Itt most ugye Lömánban 3 kategória van, és hogy ezek teljesen más sebességű autók, teljesen más szintű versenyzők, és hogy ez a mix együtt, ez egy bonyolult történet. Mind a lassabb, mind a gyorsabb autókat vezető versenyzők számára. Most ez idő, mire ezt valaki újoncként esetleg megérti, meg felfogja. Akkor azt, hogy milyen nehéz a pálya, hogy itt a pálya éjszaka, hogy miért nincs úgy kivilágítva, mint egy éjszakai Forma 1-es versenypálya.
1: És miért nincs egyébként?
2: Hát azért, mert a nagy rész a közút. És ott nem tudsz ugyanannyi világítást megcsinálni, mert az meg már közlekedés biztonság, meg egyéb, meg állami beruházás lenne, stb. Hogy most a show kedvéért most kivilágítsunk Franciaországban egy bizonyos útszakaszt úgy, mint egy Forma 1-es versenypályát. Meg akkor hol marad a nehézség, hol marad az endurance-nak a jellege.
1: Hát igen.
2: Kell megérteni, hogy ez nem olyan, ez nem Forma 1. Itt a nehézségek, azok hozzátartoznak. Itt nem teszünk mindent oda a nézőknek igen, de a versenyzőknek a feneke alá, hogy minden tökéletes legyen. Nem, hát küzdjön meg vele. Erről szól a történet 1923 óta.
1: Hát igen, és az előbb hoztál példát a MotoGP-ből, hogy egyre követték egymást a köpcenti szerint a különböző kategóriák, és itt ugye a Hypercar, az LMP2 és az LMGT3 szakág, amit mondtál, hogy 3 megye, hogy egyszerre vannak ugyanazon a pályán, és mégis mindenkinek megvan a valódi csatája. Hogy ezt hogy tudsz egyszerre 3 kategóriát közvetíteni, illetve hogy nem őrül meg a néző, hogy akkor most ez egy Hypercar Toyota elment, de hogy ott jön egy Porsche LMP2, hogy ez most hogy van?
2: Hát ez a nézőtől is tanulást és figyelmet igényel, mert erre rá kell állni az agynak. Hát egyszerűen nem tudsz mit csinálni, amikor van 62 autó a pályán, és akkor az 3 különböző kategória, és egy idő után hamar összekeverednek, és onnan kezdve folyamatosan összekeverednek. Ez a néző számára is egy kihívás, hogy ezt ő megfejtse. És nekünk ugye tisztában kell lenni azzal, hogy mit látunk, és mi történik, és erről kell beszélni, tehát nekünk is ez egy kihívás. Még egy picit az előző kérdésedre hadd kanyarodjak vissza, mert még egy nagyon fontos dolog van, amit meg kell érteni a nézőnek. Itt a csapattársak, azok nem ellenfelek. hanem csapattársak. Olyan értelemben, hogy ugye egy autóban három versenyző van, és hogyha egy csapatnak mondjuk van két autója, azok persze küzdhetnek egymással, de kevésbé, mint mondjuk egy Forma 1-ben, hogy van a Ferrari-nál, vagy bármelyik csapatnál ugye két versenyző, és akkor ezeket engedik küzdeni. Más, itt meg kell tanulniuk az autóversenyzőknek azt, ami nekik újdonság, hogy nem ő van a középpontban. Mert a legtöbb autóverseny ugye az egy egyéni műfaj. Ő neki kell jól menni az autóval, ő neki kell nyerni, mert ebből él, csak akkor lehet sikeres, ha ő jól megy. Ezért maga mögé köré kell állítani a csapatot, hogy mindent megkapjon, hogy ő maga jó legyen. Tehát fogalmazzuk meg, ez egy önző sportág. De amikor bekerül az endurance-ba, ott már nem lehet önző. Ott már nem lehet az, hogy három versenyző van egy autóban, és az egyik elkezd pattogni, hogy már pedig hozzám állítsák az autót. Mert nem fogják. Hanem úgy fogják beállítani az autót, hogy mind a három el tudja vezetni. És ő nem lehet önző, hogy ő maga szégyilkolja mondjuk a gumikat csak azért, hogy ő 20 centivel előrébb legyen a menetének a végén, hanem neki csapatban kell gondolkodni verseny közben. És ezt meg kell tanulniuk az autóversenyzőknek, és mindegyik azt mondja, hogy ez egy tök más világ, mint amiben ő eddig benne volt. És ezt a nézőknek is meg kell aztán érteni.
1: Ez azért is érdekes, mert alátámasztja az, amit mondasz, hogy legtöbbször csapatszinten beszélnek Le Mans győztesről, tehát ritka az, hogy kiemelnek egy-egy pilótát, ugye?
2: Hát nem, soha nem arról beszélünk, igen, hogy mondjuk Kobayashi hogyan vezeti a hetes Toyotát. Persze, igen, amikor ő ül az autóban, akkor róla beszélünk. De alapvetően azt mondjuk, hogy a hetes autó van a nem tudom én hanyadik helyen, a 28-as autó van a nem tudom hanyadik helyen, mert ez egy egység. Abba három versenyző fog beleülni.
1: Ugye beszéltünk itt mindenféle szakaszról, mondtad, hogy az éjszakai nem kivilágítás is nehezíti a dolgokat, és azt olvastam valahol még régebben, hogy a hajnali szakasz az sokak szerint a versenynek a lelke. Ezzel te egyet értesz? Vagy hogy mi történik hajnali 3 és 6 között? Tehát, hogy ami, az tényleg így vagy, akkor igazi Le Mans a Le Mans?
2: Akkor a legnehezebb. És akkor, ha a kihívást nézzük, akkor igaz, hogy ez a lelke. Miért? Hát ugye biológiai lények vagyunk, mi is hajnali 3 és 6 között vagyunk a legfáradtabbak. Tehát, hogy ez egy autóversenyen fokozottan előjön. Plusz, akkor még előtte már ugye lenyomtál mondjuk órát az estében, meg már előző nap, tehát egyszerűen elkezdesz fáradni. És akkor tudod, hogy még mindig rengeteg van hátra. Tehát ezt fizikailag is, szellemileg is jó feldolgozni, az nehéz. Sokszor hibáznak ilyenkor a versenyzők, plusz még ugye nem is látnak mindent mindenhol tökéletesen. És akkor ezután jön még egy nehéz rész, amikor meg föl kell a nap. Miért? Az egy lendületet ad. Akkor már tudod, hogy na, akkor most már azért látom valahol a célt. Igen, de amikor föl kell a nap, akkor a szembe is süthet. Mint ahogy amikor este lenyugszik, előző nap este, akkor is süthet szembe. És akkor megint borzasztó nehéz,
1: igen, az,
2: látni a pályán.
1: Az biztos, hogy
2: és
1: biztos,
2: amikor már amúgy is fáradt vagy, elkoszolódik a szélvédő, mert egy kör alatt rettenetesen koszos lesz, és abban még belesüt a nap, és akkor még ott megy különböző tempóval melletted mindenki, na akkor légy észnél.
1: Jó, innen folytatjuk, aztán rákanyarodunk picit majd az idei versenyre, meg még azért beszélgetünk itt a kulisszatitkokról. Feri, így áll valamit, vagy valami, köszönjük, hogy ilyen...
2: Most már nagyjából rendben.
1: Most már, ha már rendben érzed magad, az szuper, de hamarosan hívunk újra, és folytatjuk az Autórádiót. Maradjatok velünk!

0: Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik.

0: Jó napot kívánok! 3:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Külső beavatkozás nélkül újra probléma lehet a paksi atomerőmű hűtésével a napokban újra csökkenő dunai vízszint miatt. Ezért a kormány vízügyi és műszaki szakemberek egyetértésével egy fenékküszöb építését és két hajó irányított elsüllyesztését rendelt el. Pénteken döntenek arról, hogy mikor süllyesztik el a hajókat. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
1: Haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától a paksi atomerőmű és Duna-Szentbenedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Emellett a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszint miatt a fenék küszöb építésével párhuzamosan arról is döntöttünk, hogy készenlétbe helyezünk Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát. Szükség esetén készen állunk arra, hogy ezen két bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén, hogy ezzel a végleges fenékküszöb elkészültéig is elkerülhető legyen a paksi erőmű teljes leállítása.
0: 1995 óta nem volt olyan komoly munka a Dunán, mint ami a következő időszakban várható. 24 órás munkavégzést rendelt el a kormány. Több száz tonna követ visznek majd a helyszínre, az építkezést a hadsereg odavezényelt katonái is segítik majd. A paksi atomerőmű alacsony intenzitású működése havi 50 milliárdos plusz teher a költségvetésnek. A rendkívüli energiahelyzet akár hónapokig is eltarthat. Szeptembertől nyilvánosságra hozzák az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatait, hangzott el egy budapesti háttérbeszélgetésen. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a cél nem az intézmények rangsorolása vagy megszégyenítése, hanem a betegbiztonsági javítása. Az adatok alapján követhető lesz, hol van szükség beavatkozásra, és hogy az intézkedések mennyire hatékonyak. Egy havi fizetésüket is elveszíthetik évente az endometriózissal élő nők egy friss kutatás szerint. Átlagosan évi 1757 euró jövedelemtől eshetnek el a betegség miatt kieső munkaidő következtében, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak tanulmányaiból. Az érintettek 4 hét alatt átlagosan majdnem 13 munkaórát veszítettek egészségügyi problémáik miatt, szemben a kontrollcsoport kevesebb, mint 6 órájával. A kutatás szerint 42%-uk rossz munkaképességű kategóriába tartozik. Az érintettek leginkább menstruációs szabadságot, rugalmas vagy otthoni munkavégzést és nagyobb munkahelyi támogatást tartanának fontosnak.
2: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,1%-kal emelkedik 149.988 pontra. A részvénypiac forgalma már közelíti a 9 milliárd forintot. Gyengül a Magyar Telekom 0,2%-kal 2616 forintra, a MOL 0,3%-kal 4830 forintra, emelkedik az OTP 0,3-del 46260 forintra, stagnál a Richter 13040 forinton. Európában az összkép változatlan, nagyjából a londoni FTSE gyakorlatilag stagnál, 0,5%-kal emelkedik a német DAX, 0,1% a mínusz a párizsi Kekeronnál, és marad a 0,2%-os emelkedés az olasz, illetve a spanyol börze esetében. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 314 forint 84 fillér, az euróért 363 forintot és 84 fillért kell fizetni. Idén a bíbor fehér lett Magyarország tortája. A győztes süteményt a gyulai kézműves cukrászda csapata Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László készítette. A torta az erdei gyümölcsök és a modern cukrász találkozásokra épül, az alapját vajban gazdag felvert piskóta adja, eresejmes tejfölös musz kerül, amelyben a rögös túró és a tejföl párosa kap főszerepet. Az erdei gyümölcsös zseléréteget édes ribizlibor teszi még különlegesebbé. Letisztult külseje mögött tehát igencsak izgalmas ízkombináció bújik meg. Magyarország tortája hagyományosan augusztus 20-a környékén az államalapítás ünnepének programjaihoz kapcsolódva jelenik meg a cukrászdák kínálatában.

0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt felhőtlen, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor a nyugati-délnyugati határszélen kisebb körzetekben időszakosan több lehet a gomoly felhő. Csapadékra azonban ezekből sem kell számítani. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon és Borsodban olykor erős lökések. Késő estére általában 16 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken, minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
3: Már itt is vagyunk, folytatódik az Autórádió, a vendégünk továbbra is Várhegyi Ferenc, a Eurosport szakkommentátora, és itt a szünetben a Robival beszélgettünk a Aszfalt királyé, talán ez a magyar címe, a Ford versus Ferrari, amit mindketten, kiderült, hogy mindketten nagyon szeretjük ezt a filmet, és egy tök érdekes felvetést intézett a Robi.
4: Igen, hogy meséltél róla, hogy ugye 1926 vagy 23 óta van Le Mans, hogy nyilván nem szeretném belőni a korodat ezzel kapcsolatban, de hogy te mikor kapcsolódtál bele a Le Mans-i közvetítésekbe?
5: Hát ezt múltkor adásban is kérdezte tőlem az egyik néző, és nem tudtam voltam pontos választ adni. De kaptam ilyen személyes kérdést, hogy mi hányadik lemánom ez már tévésként, és azért nem tudom megmondani, mert nem emlékszem, hogy melyik évben kezdtük először közvetíteni a lemánt.
4: De úgy nagyjából 90-es évek.
5: Nem, mondom. Én 98 óta dolgozom az Eurosportnál, hogyha abban az évben már adtunk Le Mans-t, és erre tényleg nem emlékszem, akkor ugye ez a 98, akkor ez már a 26., 28., vagy nem tudom, anyadik Le Mans. Ha a 2000-es évek, 28, ha a 2000-es évek elejétől, akkor már biztos adtunk, akkor pedig 20 és 26 között valahol. Hát csak az a baj, hogy nem tudok már utána nézni, mert akkor nem csináltam erről feljegyzéseket. De úgy régóta, igen. Ennyi. Na de mi a, hogy jön be a történelem?
4: Az, hogy,
5: mert hogy ez sok hogy, minden, mi, mert mi? A Ford-Ferrari csata érdekes téma.
4: Abszolút, és hát a film is jó, csak én abban a vonatkozásban voltam kíváncsi, hogy mi volt az, ami nagyon tapintható és észrevehető változás, amivel így asszimilálódnod kellett.
5: Rengeteg.
4: Hát ez is egy ilyen long life learning tulajdonképpen.
5: Pontosan, ahogy mondod. Teljesen más már most bizonyos szempontból a Le Mans-i autóverseny, mint mondjuk volt 20 évvel ezelőtt. A nehézségek ugyanazok. Tehát a jellegen nem változott. Ez a világ legnagyobb autóversenye, a legnagyobb kihívás. De azon belül sok hullámvölgy és hullámhegy volt, a népszerűségét, a részvételt tekintve túléli, nem éli túl az időket, és most hála az égnek egy fölfelé menő ívet látunk, ami azt jelenti, hogy egyre több a résztvevő, a gyárak egyre inkább itt vannak, a privát csapatok részéről is van egy komoly jelenlét, és ez azért volt, hogy dadogott az elmúlt, főleg a gyári részvétel. Tehát, hogy meg kellett küzdeni a Le Mans-nak azért, hogy benne maradjon az autosport vérkeringésében. És sikerült. Hát, amit leginkább most díjazok az idei Le Mans-ban, az pont egy történelmi tett, hogy most mutatták be, hogy létrehozták azt a múzeumot, amely hát most nem csak a lömáni történelmet öleli fel, hanem kicsit kitekintett a világ autósportjára, beleértve a Forma 1-et, bizonyos amerikai versenysorozatokat is, és ennek a megnyitója most volt a verseny előtt. Tehát Le Mans továbbra is nagyon ragaszkodik a saját történelméhez, és nagyon jó, hogy ezt teszi, és most ennek kapcsán pedig odaadja az embereknek, akik oda elmennek, hogy egy múzeumban átélhetik a világ autósportjának jelentős részét. Az elejétől mostanáig. Ezek szerintem olyan hozzáadott értékek, amelyeket mindenki nem tud megcsinálni, de egy Le Mans meg tud csinálni, és milyen jó, hogy megteszi. És nyilván ebben én nem voltam most ugye ott, tehát nem tudom, de feltételezhető, hogy amiről a film is szól, ez a Ferrari-Ford csata a 60-as években, ez biztos, hogy ott kiemelt szerepet kap. Hát hiszen ez nagyon sokan ismerik.
3: Igen, hát ugye annak a filmnek a nagy kérdése az volt, hogy ugye az óriás vállalat le tudja győzni a sportautó legendát a pályán, és ez itt akkor rákanyarodván, hogy ezt picit átültessük a mai korba, hogy ebben a hypercar korszakban tudunk ilyen hasonlót, ami a 60-as évekre hajaz egy picit így, akár feszültségben, akár dinamikában, vagy bármilyen. Van például Toyota versus Ferrari?
5: Hát van, hogy ne lenne. Hát pont az elmúlt évek erről szóltak.
3: Igen, ezért kérdeztem.
5: A mostani évre Toyota megrázta magát, és most visszaelőzte a Ferrarit. Ugye a Ferrari az elmúlt 3 évet megnyerte, a Toyota vergődött. Most már egy kicsit hozzányúltak az autóhoz, és most mindjárt ők tudtak nyerni. Tehát, hogy ez van folyamatosan. De pár évvel ezelőtt a Toyota Porsche, vagy a Ferrari Porsche meccse volt hasonló, mint annak idején a Ford Ferrari, sose lehetett tudni, hogy melyikük lesz a jobb, úgyhogy ez jó volt. Most meg annak örülök, hogy a Toyota visszatért, mert ez még nagyobb erőbedobásra ösztönzi majd a többieket. Hát a Ferrari már most megmondta, még a verseny előtt, hogy na majd jövőre, mert hogy olyan fejlesztési csomag mennyiséggel jönnek, hogy szinte teljesen új autót fognak építeni.
3: De az annó 3 évvel ezelőtt egy óriási dolog volt, hogy a Ferrari megnyerte ezt, nem? Tehát, hogy nekik elég sok idő kimaradt.
5: Abszolút, és pont ez volt benne a varázslatos, hogy jöttek, láttak és győztek, de most a Le Mansban nem szokás. És nekik mégis sikerült ez a bravúr. És korábban a Porsche-nak voltak ilyen dolgai, de hogy ezért ez nem egy szokványos történet, és ez a lendület ma 3 éven keresztül kitartott. Tehát, hogy Le Mans-t ők meg tudták nyerni, és nem is tudjuk, hogy ez mekkora dolog, hogy ez mekkora siker egy gyártó számára, hogy tud egy olyan autót csinálni, amelyik a világ legnehezebb autóversenyén rögtön képes nyerni. Tehát, hogy ez szinte a lehetetlen kategória, de Ferrari megcsinálta.
3: És lehet, hogy jövőre is. Igen, most úgy felszívják magukat a Toyota győzelem után, lehet, hogy jövőre még jobban odarakják magukat, viszont az előbb elszóltad magad, hogy nem voltál most kint, de hát azért feltételezem, hogy voltál pár Le Mans-on a helyszínen. Ezt a videók és beszámolók alapján ez inkább egy ilyen fesztivál hangulat, meg egy népünnepére hajaz. Mi a különbség a helyszínen megélni ezt az egészet, mint a stúdióból?
5: Hát nem tudod összehasonlítani. Egyszerűen egész más az érzés. Ott akkor helyszínen vagy, akkor ott egyszerűen mindenkire ráragad az a hangulat, ami ott van. Tényleg ez egy fesztivál, tényleg az autósportnak is az egyik nagy ünnepe, az emberek találkozásának az ünnepe. Rengeteg program van. Ezt egy itthoni stúdióból nem tud ugyanúgy átélni, ez a lehetetlen kategória. De meg kell próbálni, beleélni magad, és akkor úgy közvetíteni, hogy mint ha te is ott lennél a helyszínen.
3: Nagyon jól szokott sikerülni egyébként, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Azt gondolom, viszont mesélj a pedokra egy picit, tehát, hogy pár ismerősöm így mesélte, hogy egy idő után lehull az az állarc, ami így körüllengi a motorsportos pedokot, hogy nagyon élére vasalt, nagyon szabályozott, hanem egy idő után odamész, hátba vered a Mark Webbert, hogy na mi a helyzet, hogy vagy, meg hogy mentél, stb. Tehát, hogy van egy ilyen picit családiasabb légkör a Le Mansnak, ez így van?
5: Ez tökéletesen így van, és ez arra utal vissza, amit mondtam korábban, hogy itt ezek az önző dögök, és ez alatt a versenyzők, ezek életükben először megtanulnak csapatban dolgozni és versenyezni. És innen kezdve felszabadulnak, egy óriási teher le is kerül a vállukról, és felfedezik azt, amit más sportágokban, amelyek eleve csapatsportágok, mindenki már gyerekkorától tud, hogy a csapatért kell melózni. És ez ad egy olyan plusz energiát is, és ott akkor tényleg együvé válsz a többivel. Tehát ez egy olyan élmény, amit egyéni sportolóként nem tudsz megtapasztalni. Uh-huh. És most ők ezt megtapasztalják, és erre is mondják, hogy hát azért ez sokkal barátibb, emberibb világ, uh-huh. mint például mondjuk egy együléses versenysorozat, legyen az Formula E-től elkezdve Forma 1-ig, vagy most mondhatnék más példákat, mert hogy végre életében először megtudja, milyen csapatban lenni.
3: És ahogy beszélgettél, gondolom, meg annyi versenyzővel így az évek során, hogy mit mondanak ilyenkor, például tudnak pihenni, enni, aludni így az etapok között, meg hogyan készítik föl magukat arra, hogy mondjuk 3-4 óra múlva újra autóba kell ülni, hogy le tudnak igazából fűzni erről a versenyről, vagy csak hátráltatja őket ez a szünet?
5: Nem, hát szükség is van rá. Egyébként a szabályzat se engedi, hogy bizonyos időt túlversenyezzen, tehát hogy megvan, hogy mennyi a maximum autóban tölthető idő. Nem csak a 24 órában, hanem egyszerre is. Tehát ezt nem lehet túllépni, mert ez biztonsági, tehát nem lehet túlterhelni a versenyzőket. De pont ezért hasznos nekik a pihenőidő, mert ők azért kihajtják a belüket is a maguk meneteiben. Fáradtak lesznek, fel vannak persze törögve, amikor kiszállnak az autóból, uh-huh. de fáradtak, akkor meg kell osztaniuk gyorsan a tapasztalatokat a mérnökökkel, a szerelőkkel, a csapatfőnökökkel, akkor utána el kell menniük egy kicsit lefürödni, lezuhanyozni, gyúrásra mennek, akkor vannak ilyen kompressziós készülékek, amelyekbe belefekszenek, amelyek ott a vérkeringést teszik helyre, úgyhogy és megmarad salakanyagokat, fáradt dolgokat, azokat kipucolja a szervezetből, és akkor utána marad még egy pici idejük arra, hogy tudjanak valamit aludni. Na most ugye nagyon fontos például az alvás mennyisége is, mert azt is jól ki kell találni, hogy egy 15-20 perces alvás az sokkal hatásosabb, mint hogyha te fekszel, és alszol mondjuk 3-4 órát. 3-4 óra alvás után jó eséllyel fáradtabban fogsz fölkelni, mint amikor lefeküdtél.
3: Igen, utána nehéz gyors kört menni.
5: Hát igen, ezért ezt nem lehet. Tehát vagy alszol nagyon rövidet, és az akkor felfrissít, vagy akkor hosszabb időt kell aludnod, hát erre itt azért nincs nagyon mód. Tehát a versenyzők többsége ezeket a 15-20 perces alvásokat tudja beiktatni. És ez az, ami segíti őt utána újra, hogy megint jó állapotban menjem. Mm. Hát ez nagyjából így néz ki.
3: Úgy tűnik, hogy ez a gyúrás és salakanyag eltávolítás és rápihenés idén a Toyotának sikerült legjobban, ugye a három pilóta úgy annyira jól szerepelt, hogy végül behúzták a 24 órás futamot, viszont ugye azt hiszem 5000 kilométer ez a verseny, és hogy 10 másodperc különbség döntött a végén. Hogy ez mennyire példátlan?
5: Hát ez volt a legszorosabb verseny az utóbbi időben, sőt tovább megyek, az első három, az 20 másodpercen belül jött be, az első négy, az pedig 31-32 másodpercen belül a Hypercar-ban. Uh-huh. 24 óra elteltével.
3: Talán Kobayashi neve talán a legismertebb így a hallgatók körében, ő ment Forma 1-be is, de hogy ki volt a másik két pilóta, őket azért említsük meg.
5: Hát ugye ez volt a hetes Toyota, amelyik nyert, ott ment Nick de Vries, aki egyébként szintén ment még a Forma 1-ben egy darabig, de őt leginkább onnan ismerhetjük, hogy ő pár éve Formula E világbajnok lett. Uh-huh. Utána rakták be a Forma 1-be, aztán ott hamar kikopott, és aztán itt talált magának helyet. Illetve Mike Conway, aki egy angol versenyző, és lehet, hogy ez az utolsó éve gyári versenyzőként a Toyotánál. Ő már régóta itt megy az Endurance-ban. Hát ők hárman alkották a csapatot. Hát a Kobayashi egyébként csapatfőnök is, uh-huh. meg versenyző is, tehát ő két feladatot lát el egyszerre. Az nem könnyű, de megoldja.
3: Hát akkor elég felülkvalifikált pilóták vannak a Toyotánál, abszolút, úgy tűnik. Viszont a Cadillac engem meglepett, hogy elég sokáig erősnek tűnt. Ő róluk lehetett így hallani előzetesen, hogy oda tudnak esetleg érni? Vagy mi volt az a pont, ahol elkezdett látszani, hogy a Cadillac kezéből esetleg így kicsúszik, vagy a Toyota erősebb, vagy fejben jobban ott vannak a pilóták?
5: Hát, hogyha az idei versenyeket nézzük, akkor nem sok ilyen mutatta, hogy a Cadillac itt jó lehet. De aztán kiderült, hogy Le Mans az jó, mert ők tavaly gyorsak voltak Le Mansban. Tehát ezt az autót Le Mansra építették erre a pályára, és elég jól eltalálták. Én már évek óta, amióta megjelentek, én azóta arra várok, hogy végre legyen egy-két nagy dobásuk.
3: A titkos favorit, Todd, a Cadillac?
5: Hát inkább kedvencnek mondanám, mert nekem nagyon tetszik az autó. Uh-huh. És azóta szurkolok nekik emiatt, hogy na, akkor tényleg, és most azért az csak összehoztak egy jó eredményt, még ha nem is tudtak nyerni, de azért bejöttek a negyedik helyen, és sokáig úgy volt, hogy akár győzhetnek is, tehát ez szerintem szuper. Már csak azért is szuper, mert olcsóbb autót építenek, mint például a Toyota, vagy mint például a Ferrari. Tehát ezt azért látni kell, hogy itt két különböző szabályrendszerben lehet hypercar autót építeni. A BMW és
3: mi,
5: a
3: bocs, Cadillac mi az a két
5: például,
3: szabályrendszer, vagy mi az a két iskola, ami szerint elkészül egy hypercar?
5: Pont ezt akarom elmondani.
3: Bocsáss
5: meg. Szóval, hogy van az úgynevezett LMDH szabályrendszer, ami azt jelenti, hogy az olyan típusú autókkal, azokkal lehet menni az amerikai hosszú távú versenyeken is. Mit jelent ez? Vannak olyan főegységek, amelyeket egy adott gyártótól, vagy egy-két-három kijelölt gyártótól lehet beszerezni. És akkor innen kezdve ezek az autók viszonylag hasonlítanak egymásra. Mit csinál a Ferrari, mit csinál a Toyota? Az utolsó szögig minden saját maga fejleszt. Tehát abszolút prototípus, semmit nem vesznek máshonnan. Uh-huh. Na most a költségeket tekintve nyilván egy Ferrari emiatt sokkal drágább. Egy Toyota is sokkal többet költ erre az egészre, és így tovább, és így tovább. És akik ilyen építőkockákból, Lego kockákból rakják össze az autót, mint például a BMW, vagy mint például a Cadillac, ők ugye pont ezért, mert nem az ő fejlesztésük, hanem ők csak megvesznek valamit készen, és akkor abból összeraknak valamit. Ezáltal nekik kevesebb is a fejlesztési lehetőségük, meg hát mit is fejlesztenek azon. És mégis ezekkel az autókkal most nagyon jól lehetett menni. Tehát, hogy én szerintem ez óriási bravúr. Na, és pont az, hogy például a Cadillac is végül alig több, mint fél perccel kapott ki a győztestől.
3: Az nem
5: tehát,
3: sok.
5: Hogy ez 24 órán ez gyakorlatilag semmi. Tehát, hogy ez szerintem óriási történet.
3: Hát hatalmas, és akkor ott van még most a mezőny, most beszélünk a Hypercar mezőnyről, és most nincsen időnk a többiről, pedig ott is vannak azért izgalmas dolgok, de hogy ott van a Ferrari, akármennyire is rosszabbul teljesített, a underrated, de jól szereplő Cadillac, Porsche, Alpine és a Aston Martin, ha valakit kihagytam, azért sorry, de hogy van egy név, a Genesis, aki most új szereplő. Erről mit lehet tudni, hogy belépett a Le Mansba a Genesis, és hogy szerepelt idén?
5: Hát ez valójában a Hyundai.
3: Igen, a Hyundaihoz köthető.
5: A Hyundaihoz köthető, annak egy ilyen prémium márkája, és hát valahogy rádumálták a Hyundait, hogy adja a nevét meg a pénzét ehhez a programhoz.
3: Ez ilyen egyszerű.
5: Tényleg, ez ilyen egyszerű, csak borzasztó bonyolult közben, de ettől még ez történt. Hát olvastam annak idején a csapatfőnököt, hogy ő maga lepődött meg a legjobban, hogy egyszer csak elég hamar, mikor beadott egy ilyen programot a Hyundai-nál, hogy hát miért lenne jó ez a Hyundai-nak, hogyha csinálnának egy ilyen Le Mans meg Endurance programot, hogy egyszer csak megjött a jobbáhogyás. Akkor csináljuk. Úgyhogy akkor neki kellett állni csinálni. Jó, ez a tanuló éve még a Genesisnek, tehát ők se várnak semmi különöset, csak azt, hogy lehetőleg minden versenyen végig tudjanak menni, és minél közelebb kerüljenek versenyről versenyre a legjobbakhoz. Hát ez egy tanuló fázis, általában így szokott történni a dolog, ha valaki bejön újonnan. Na és most visszautalok arra, hogy pont azért volt óriási bravúr 4 évvel ezelőtt, hogy a Ferrari egyszer csak megjelent, és nem csak tanulóévet nyomott, hanem nyert. Jó, de ez a Ferrari. Igen. Tehát azért nekik van több évtizedes múltjuk ebben, meg minden, hogy erre visznek meg semmi. Tehát, hogy ők most azt igazolják, hogy hát ez a normalitás, hogy idejössz, elkezdesz valamit felépíteni, aztán majd az élet adja a leckéket, ezt meg kell tanulni, és akkor kitartó vagy, akkor előbb-utóbb lesz eredmény.
3: Hát csak kérdés, hogy meddig kitartóak a Hyundai tőkével, amikor ott van versenyben a Toyota, Ferrari, Porsche, trió és a többi.
5: Ez biztos, hogy fölmérték, hogy ez nekik egy több éves programjuk. Biztos, hogy van erre fedezet, különben bele se vágtak volna.
3: Valószínű. Igen. Picit még így végéhez közeledünk lassan, de hogy a kulisszatitkokban még biztos, hogy a hallgatók kíváncsiak arra, hogy nem is tudom, 200 pilóta, vagy 190 van, ilyesmi az induló, és közel 50 autó, de lehet, hogy annál is több. Hogy tartod ezeket fejben? Hogyan puskázol a közvetítés alatt?
5: Hát azért hála Istennek minden versenyen van egy rajtlista, amely különben változó, mert hogy van egy előzetes, meg van egy végleges, és akkor ezt én úgy szoktam csinálni, hogy én ezt áttanulmányozom, mert egyébként 62 autó volt most Le Mansban, ez azt jelenti, hogy 62x3 versenyző, tehát ez több mint 186 versenyző. Igen. 186 versenyző, én ezeknek mindig végig bogarászom a listáját, és ha valakit már ismerek, akkor oké, tudom, ott van. Ha valakit még nem nagyon, vagy nem ugrik be, hogy találkoztam volna vele, hát akkor neki kicsit jobban utána kell nézni. Meg mindig meg szoktam nézni, hogy hány nő van a mezőnyben.
3: És most hány?
5: Most sajnos csak hát kettő összesen.
3: Kettő? És ők hogy szerepeltek?
5: Hát a Dorian Penn az fantasztikusan, egy francia versenyző, aki az LMP2-ben, tehát a Hypercar alatti géposztályban ment. Ő nagyon fantasztikus volt, de hát tudjuk évek óta, hogy szuper versenyző. És volt még a Lino Vadu, aki most GT3-ban ment, aki a csapatnak nem volt túl sok szerencséje, nekik voltak, aztán, ha jól emlékszem, baleseteik is. Őt tartják az utóbbi idők egyik nagy reménységének a női autósportban, ő is francia.
3: Hát akkor valószínűleg jövőre is fog indulni, hogyha minden jól megy.
5: Hát nem tudjuk, mert ugye az elmúlt években többek között azt színesítette a Le Mans-t, hogy ment egy tiszta női csapat, az Iron Dames, ahol szintén hát három nő versenyzett, és nem csak Le Mans-ban mentek, hanem a világbajnokságon is az elmúlt években, de most valahogy nem tudták összerakni ezt a programot, nyilván anyagilag, és akkor így most ők nincsenek az idei világbajnokságon. Tehát azért semmire nincs itt garancia, de reméljük, hogy lesznek, mert nagyon jók, tehát simán felveszik a versenyt. Akik ott vannak, azok simán felveszik a versenyt a férfiakkal, egy ilyen nehéz 24 órás versenyen is. Hát ez őket dicséri.
3: Még van egy két percünk nagyjából hátra, és picit off-topic lesz így zárásként, de hát kénytelen vagyok ide citálni, hogy még hogyha a szíved elsősorban motorsportok felé is húz, de sportszerető, sportbarát szakemberként azért talán követed a foci VB eseményeit is, és hogy mit gondolsz róla, meg hát kinek szurkolsz így a magyar válogatott hiányában?
5: Hát egyelőre nincs kedvenc csapatom, de annak örülök, hogy sok a gól, mert a focinak ez a lényege. Úgyhogy hála Istennek ez most elmozdult ebbe az irányba. Csapat. Hát figyelj, hogyha már valakinek szurkolni kell, akkor, és nincs magyar, akkor hagyományosan két csapatot szoktam figyelni. Az egyik a brazil válogatott, ugye a Jogo Bonito, a szép foci révén, ezt ugye tőlük elvárjuk. A másik pedig német ország.
3: Én azt hittem Angliát fogod mondani. Valami
5: Angliát sosem fogom mondani.
3: És mit gondolsz?
5: Hogy nyertek 66-ban VB-t?
3: Hát az is igaz. Igen. Bár az már rég volt, én szerencsére nem is értem még akkor, úgyhogy nem tudok rájuk haragudni.
5: Hát én sem haragszom, csak nem felejtek.
3: És mit gondolsz a sokak által nagyon ekézett hidratációs szünetről, meg ezekről az amerikai dolgokról, amiket most így rendezőként bevezettek meg, ahogy kezelik, kommunikálják, amilyen platformokat adnak a foci VB-nek?
5: Hát ez szintén sportüzlet, de hát ha Amerikáról van szó, akkor mi más is lehet.
3: Így van.
5: Tehát, hogy ez ennyi, ez erről szól, semmi közel most ilyen időjárási körülmények között ahhoz, hogy tényleg kéne időszünet.
3: Jó, örülök, hogy tudtunk azért egy picit még fociról is beszélni így a Le Mans után. Köszönjük szépen, bármeddig tudnánk szerintem még beszélgetni, meg élvezettel hallgatnánk, remélem, hogy a hallgatók nevében is. Hallgatók nevében is mondhatom. Nagyon szépen köszönjük Várhegyi Ferencnek, a Eurosport szakkommentátorának, hogy rendelkezésünkre állt. Remélem, hogy hamarabb beszélünk, mint jövő ilyenkor, mint amikor a Le Mans lesz. Úgyhogy várunk vissza nagy szeretettel, úgyhogy köszönjük szépen, vigyázz magadra, legyen további szép napod.
5: Köszönöm a meghívást, sziasztok!
3: Szia, szia! És akkor lassan a hallgatóktól is elbúcsúzunk, elszaladt az idő, úgyhogy ez volt a mai Autórádió, kövessetek minket mindenféle social felületen, a Rádiókafét is, hallgassátok vissza Spotify-on az Autórádió korábbi adásait, jövő héten ugyanitt találkozunk, sziasztok!
2: Itt az idő behúzni a kéziféket! Jövő héten ismét útnak indulunk! Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autórádiót! A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás, minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok! 4 óra múlt a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Külső beavatkozás nélkül újra probléma lehet a paksi atomerőmű hűtésével a napokban újra csökkenő dunai vízszint miatt. Ezért a kormány vízügyi és műszaki szakemberek egyetértésével egy fenék küszöb építését és 2 hajó irányított elsüllyesztését rendelt el. Pénteken döntenek arról, hogy mikor süllyesztik el a hajókat. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
6: Haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenék küszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Emellett a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszint miatt a fenék küszöb építésével párhuzamosan arról is döntöttünk, hogy készenlétbe helyezünk Paksnál 2 80 méter hosszúságú bárkát. Szükség esetén készen állunk arra, hogy ezen 2 bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén, hogy ezzel a végleges fenékküszöb elkészültéig is elkerülhető legyen a paksi erőmű teljes leállítása.
1: 1995 óta nem volt olyan komoly munka a Dunán, mint ami a következő időszakban várható. 24 órás munkavégzést rendelt el a kormány. Több száz tonna követ visznek majd a helyszínre. Az építkezést a hadsereg odavezényelt katonái is segítik majd. A paksi atomerőmű alacsony intenzitású működése havi 50 milliárdos plusz teher a költségvetésnek. A rendkívüli energiahelyzet akár hónapokig is eltarthat. Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni, jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök, amikor megtekintette az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint inkább a Fekete-tengeren kell arra számítani, hogy tovább támadják a hajókat mind az orosz, mind az ukrán erők. Itt azonban bármilyen zászló alatt közlekedő hajó veszélybe kerülhet. talán csak a nagy hatalmak hajói jelentik a kivételt. Bendarzsevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallják.
7: A hajózásban is kezdetben az energetikai kapacitások kerültek terítéken, Ukrajna támadta az orosz tankerhajókat pont azért, hogy csökkentse az orosz képességeket és az orosz bevételeket. Most pedig ez a kereskedelme is átterjedt, tehát itt nem csak gabonáról van szó. Nyilván a gabona Ukrajna esetében a legfontosabb szempont, mert Ukrajnának a gabona exportból sok bevétele származik, de itt nem csak gabonára kell gondolni, hanem gyakorlatilag minden kereskedelmi termékre, és az Oroszország esetében is ugyanez a helyzet, már nem csak a tankerhajók vannak célban, hanem minden olyan orosz kereskedelmi forgalom, kereskedelmi termék, ami az orosz gazdasági és pénzügyi képességeket rontja.
0: Tőzsdehírek.
1: Amerikában enyhén pozitív hangulatban indult el a kereskedés, azonban ez hamar eltűnt a Dow Jones esetében, ami most már stagnálásban jár. Továbbra is emelkedik viszont az S&P 500 0,2%-kal, a technológiai Nasdaq Index 0,5%-os emelkedésben. Európában továbbra is csak enyhe mozgások figyelhetők meg, a londoni FTSE 0,1%-os mínuszban, a német DAX 0,3-del megy feljebb, a párizsi CAC-on 0,3%-os mínuszban, az olasz mutató emelkedik 0,4%-kal, míg a spanyol börze 0,1-del megy feljebb. A bankközi devizapiacon az euró értéke 363 forint 91 fillér, az amerikai dollár értéke 314 forint 99 fillér. Idehaza egy 10%-os pluszban a Bux Index 150.012 ponton, a részvénypiac forgalma 9,7 milliárd forint. A vezetőpapírok vegyes hangulatban, a Magyar Telekom 0,3-del esik vissza 2612 forintra, gyakorlatilag stagnál a MOL 4842 forinton, 0,3-del emelkedik az OTP 46.280 forintra, a Richter 0,2-et emelkedik 13.070 forintra.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt felhőtlen, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor a nyugati, délnyugati határszélen kisebb körzetekben időszakosan több lehet a gomoly felhő. Csapadékra azonban ezekből sem kell számítani. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon és Borsodban olykor erős lökések. Késő estére általában 16 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. I got rhythm all in my shoes, soar from heaven the blues. So come on baby, come along.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm a kedves nézőket, illetve hallgatóinkat, ez a Partcafé, a Balaton hangja. Mai műsorvezető társam Marsall Szilvi.
2: Én is nagy szeretettel köszöntelek, András.
1: És köszöntjük együtt vendégünket, Jani Bálintot, étteremvezetőt a Kis Tücsök Food and Room színeiben. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, én is köszönöm.
1: Szerintem a Whitefül és gasztronómiát kedvelő, Balatont ismerő hallgatóknak ismerős lehet a vezeték neved, meg a Kis Tücsök is. Mesélj kérlek arról, hogy kerültél az étterembe, és hogy lettél annak az étterem vezetője?
3: Hát azzal nem árulok el túl sok titkot, hogyha szó szerint azt mondom, hogy beleszülettem az étterembe és a vállalkozásba, és ez alatt a pár év alatt azért sikerült meg is fertőződjek annyira a turizmussal és a vendéglátással, hogy el is tudjam magamat képzelni, és ebbe dolgozzak, meg hogy ezt is tanuljam. Szóval nagyjából 15 éves korom óta is benne dolgozok, meg igazából amióta az eszemet tudom, ott vagyok
2: a étterem. Egy kicsit a családfádat úgy vázolnád, mert nem biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy ki hogy kötődik a Kis Tücsökbe a másikon.
3: Igen. Hát azért a mi családunk úgy kicsit összefügg mindenhogyan, abban a tekintetben, hogy ugye a nagybátyám Csapodi Balázs a tulajdonos, és az én édesapám a séf Jáni László, mellett a nagynéném az, aki a mindenféle pénzügyi és adminisztratív feladatokat csinálja a vállalkozáson belül, és édesanyám az, aki ugyanúgy az étterem vezetéssel foglalkozik még mellette, és unokatestvéremmel együtt, aki ugye Csapodi Bence a második generációs kis tücskösök, akik ugye ő a szálloda vezetéssel foglalkozik, én meg, ahogy említettük is már, az étteremnek a mindennapi munkájába veszek részt igazándiból.
1: Emlékszel az első benyomásodról, emlékedről, akár gyerekkorodból a Kis Tücsökről? Mi az első ilyen, ami így megmarad benned?
3: Hát nagyon sok vendégünk is mondja, hogy ők is emlékeznek arra, amikor ilyen kis 5-6-7-10 évesen rohangáltam étlapokkal a kezembe, szóval nagyjából nekem is hasonló, hogy igazándiból, amikor tudtam, és nem volt iskola, akár nyáron vagy évközben is, mindig anyáik vittek magukkal, és ott jobbítottam vagy rontottam a levegőt, ki hogyan nézi.
1: Nem berzenkedtél emiatt? Sose, hogy inkább, nem tudom én, nem, haverokkal biciklizni menni?
3: Feltétlen. Őszintén mind a kettő megvolt, hogy mondhatom, hogy ilyen téren szerencsés vagyok, hogy szeretem azt, amit csinálok, és ez miatt úgy sose volt az a teher, hogy hú, itt kell legyek, meg dolgoznom kell, de mellette azért úgy gondolom, hogy a szüleim is figyeltek arra, hogy meglegyen az egészséges balansz tiniként is, hogy jó, persze dolgozzál, fiam, de mellette azért a szórakozásnak is mindig megvolt a maga ideje.
2: Hát ez gondolom külön kategória ez a balatoni vendéglátós család és családtagjaik, nem?
3: Igen, azért megvan egy kicsit a
2: hát
3: maga.
2: Ebben beleszületik az ember, hogy nyáron dolgoznia kell még.
3: Igen, meg azért úgy gondolom, hogy aki a vendéglátást választja magának, hivatásnak, az vagy így, vagy úgy, de mindenhol van egyfajta szezon. Most ez lehet, hogy nyáron, lehet, hogy télen, de hogy szerintem ez nem egy zsákba macska, hogy mindenki tudja, hogy vannak időszakok, amikor többet kell dolgozni, és kevésbé a szórakozásnak az ideje, de szerintem mellette azért össze lehet úgy hangolni a kettőt, még ha néha nehéz is, hogy mind a kettőből kijusson a maga jósága.
1: A pályád az eleve el volt rendelve? Sose gondoltál arra, hogy nem tudom, ilyen jogász, vagy orvos vagy agrármérnök legyen?
3: Voltak ezért kisebb kikacsintások, főleg kisgyerekkoromban, amikor mindenki minden is szeretne lenni. Mondjuk a vonatokat mindig is szerettem, szóval mondjuk vasutast kisgyerekként, ovis általános iskolásként még néha-néha mondogattam, de azt leszámítva én úgy gondolom, hogy már az elejétől meg voltam fertőzve ezzel a éttermi vendéglátással, és szerintem nagyon hamar eldőlt nálam, hogy én ebbe az irányba szeretnék tovább menni, és hogy ezzel foglalkozni. Szerintem már azért inkább általános iskola, középiskolába is kialakult, hogy én egyszer ebbe az irányba szeretnék, és a családi vonalakra szeretnék rálépni, szóval szerintem ez így relatíve gyorsan eldőlt.
1: Az iskoláidat is ennek megfelelően végezted?
3: Nagyjából igen, a középiskolában még Siófokon jártam rendes gimnáziumba, viszont én utána a Pannon Egyetemen kezdtem tanulni, Veszprémbe, és az alapszakom az turizmus vendéglátás volt, utána pedig mesterszakra is ott maradtam, az pedig vezetés és szervezés volt, hogy kicsit menjünk a papírszagú
1: vállalkozás,
3: igen.
1: Igen.
3: Azt is megnézzük, de mellette ugyanúgy a turizmus specializációm voltam, szóval igazából nem szakadtam el a turizmustól egyet.
2: Nátok, hogy néz ki mondjuk egy ilyen születésnapi ebéd vagy vacsora a szülőkkel, felmenőkkel?
1: A helyszín adott, ugye?
2: De hogy miről szoktatok beszélni? És ott mondjuk, hogyha szakmáztok, mert már pedig valószínűleg szakmázni is szoktatok, akkor mennyire fogad adják el az idősebbek a ti véleményeteket, vagy valamire való rálátásotokat, hiszen az már lehet, hogy egy tanultabb formája, mint az ő tapasztalati úton szerzett gondolataik.
3: Mindig el szoktam mondani, hogy szerencsére nálunk a családi kohézió az nagyon jó, és hogy jó a viszonyunk egymással, és ebből adódóan szerintem akár a szüleim, akár a kerest szüleim abszolút nyitottak arra, hogy mi nekünk milyen észrevételeink vannak, és mi mit, hogyan szeretnénk csinálni vállalkozáson belül is. Természetesen azért még a végszó az övék, de azért nagyon sok mindenben meg vagyunk kérdezve, mert azért nálunk megvan az a pikantériája, úgymond a generáció, hát váltásról beszélünk, de azért nálunk nem feltétlenül olyan váltás még, hogy azért nálunk az két generáció még együtt dolgozik aktívan. Szóval nálunk még úgymond nem történt meg az, hogy jól van, fiam, akkor most már csinált, hanem ők abszolút a mai napig benne vannak, és inkább együtt dolgozunk.
1: Van egy olyan tapasztalatom, hogy az élet az nagyon más, mint amit az iskolapadból tanulsz egy szakmáról. Ez a benyomásod neked is megvan? Neked adott mondjuk olyan ismeretanyagot az oktatás, vagy akár a más helyszínen szerzett tapasztalat, amit ha csak és kizárólag a kis tücsökben maradsz, nem kaptál volna meg?
3: Úgy gondolom azért, hogy ilyen téren azért vagyok egy kicsit rossz példa, mert hogy amit említettem, én tényleg ebbe beleszülettem, és ezzel nőttem fel, szóval úgymond a gyakorlati részét azt én persze mindig van hova fejlődni, meg tanulni, de hogy úgymond ismertem. És amit az elején, főleg az egyetemen úgymond, mint vendéglátás, akár alapismeretek elmondanak, ott nem feltétlenül adott az olyan extrém pluszt ez miatt, viszont rengeteg olyan akár digitalizációval, innovációval, akár ha tényleg ezeket a pénzügyi részeket nézzük, amit lehet, hogy helyek közel hallott az ember, de hogy ez hogy is van pontosan, meg mint, úgymond, hogy tényleg egy vállalkozást hogyan vezessen, abba azért abszolút adott, és tényleg szerintem nagyon sokat köszönhetek, meg fejlődtem az egyetem alatt is, akár itt Veszprémben, a Pannon Egyetemen, mert szerintem azért relatíve egy kis, ott is azért egy kis családias egyetem vagyunk szerintem a többihez képest, és tényleg nagyon fiatalos, meglendületes oktatói brigád volt ott, akik azért sokat adtak ehhez, de mellette azért nekem sikerült kétszer is Erasmusszal kimenjek külföldre, ami...
1: Ott is a szakmában maradtál?
3: Relatíve mondhatjuk, hogy igen, mert mind a kétszer turizmust tanultam ott is. Egyszer Franciaországban, egyszer meg Spanyolországban. És
1: mind a kettő ország vendéglátós nagyhatalom.
3: Igen,
1: nem
3: szóval,
1: kell hogy... a gasztronómiájukat bemutatni, azt hiszem.
3: Igen, szerintem, hogyha valaki kicsit jártas így a turizmus meg vendéglátás tekintetében, azért is esett rá a választásom, mert személy szerint én mind a kettőt nagyon szeretem, de a franciák szerintem mindenképp egy zseniális példa, hogy milyen kis dolgaik vannak a vendéglátáson belül, de ez ugyanúgy igaz a spanyolokra, meg azon belül is ugye katalánokra, akiknél voltam. Szóval abszolút mind a kettőnél.
1: Mennyire, vagy milyen ismeretekre van szükség, hogy látod a vendéglátásban azok közül, amik mondjuk 10-15 éve még nem voltak fontosak? Bácsallak a jégre vigyázz, mert most jönnek a kérdések a generációk közötti törésvonalakról utána, úgyhogy úgy válaszolj.
3: Én úgy gondolom, hogy azért mindaz, amiről mostanában nagyon sokat beszélünk, nem csak vendéglátáson vagy turizmuson belül, de akár az innováció, akár a digitalizáció, hogy ezt mégis hogyan jelenhet meg, vagy jelenik meg a manapság a mi szakmánkban is, ezek mind olyan dolgok, ami szerintem folyamatosan fejlődik, de akár bármi más a szakmában. hogy tényleg nyitottnak kell legyünk arra, hogy mi az, amit szeretnénk megvalósítani ezek közül, vagy mi az, ami olyan trend mondjuk, hogy figyelni kell. Most tényleg egy apró példa, hogy itt vannak ezek a különbözőféle alkoholmentes italok is manapság, mint akár a kombucsa, akár a vízi kefir, amik tök egészségesek, és egyre többen szeretik, meg úgymond szerintem egy nagy trend is manapság, nem csak a vendéglátásban, de az közéletben is, mert azért nagyon sok helyen forgalmazzák, sok ember úgymond hobbinak is tekinti, hogy ezeket otthon megcsinálja, és például ez nálunk is megvan, hogy az elmúlt időszakban van egy nagyon kedves kollégánk, aki ezeket csinálja az étteremben, és ez is olyan, amit a vendégek úgymond nagyon szeretnek, meg rákaptak, de relatíve új dolog, mert tényleg most jött be.
1: A generációváltást azt ilyen egy ilyen nagyon komoly, rigorózus folyamatként képzelik el, és ugye a magyar gazdaság egyik nagy kihívása most pont ez a generációváltás. Érdekes és tanulságos lehet, hogy ez nálatok hogy zajlott, zajlik. Volt egy ilyen nagy családi kupak tanács, amikor összeült a Jáni család, meg a Csapodi család egy nagy asztalnál, és akkor mondták, hogy na, mi már kezdünk fáradni, ideje, hogy átvegyétek a stafétát, akkor itt egy naptár, beszéljük meg, hogy ki mikor, hol fog helytállni. Vagy ez így egy ilyen organikus folyamat volt?
3: Inkább azt mondanám, hogy egy organikus folyamat, mert ahogy említettem is az előzőekben, hogy azért nálunk ez a generációváltás, ez inkább egy generációk együtt dolgozása most még jelen pillanatban, és akár unokatestvérem Bence, akár én is szerintem tényleg úgy nőttünk fel ezzel a vállalkozással, hogy azért a szüleink, keresztszüleink abszolút látták, hogy mi az, ami nekünk az előnyünk, mi az, ami esetleg kevésbé megy, vagy nem vagyunk annyira erősek benne, és szerintem úgymond kicsit úgy is lett ez felépítve, vagy kialakítva, hogy mindenkinek jó legyen, mert meg tudja találni a saját maga.
1: Akkor nem így volt, hogy
3: rád helyét.
1: Mutattak, hogy te leszel az étteremvezető, de hát én inkább nem, te leszel az étteremvezető. Tehát, hogy ez így
3: nem.
1: Lehetett látni rajtad, hogy te magadtól is valószínűleg ezt választod.
3: Igen, igen, igen, igen. Szóval szerintem ez így abszolút megvolt, és úgy gondolom, hogy családom belül is, hogyha én azt mondom annó, hogy most atomfizikus akarok lenni, akkor azt mondják, hogy jó, menjél, akkor és persze örültek, meg örülnek, remélem még most is, hogy itt maradtam velük, de abszolút nem volt ez az erőszak, hogy már pedig neked ezt tovább kell vinni, és akkor itt kell legyen, hanem tényleg látták azt, hogy nekem ez egy természetes dolog, és tényleg az, hogy én most Balatonszemesen vagyok otthon, vagy Siófokon vagyok otthon, az nekem dettó ugyanaz.
1: Szóval, az nem tette nehéz az egészet, hogy itt igazából nem azon, hogy édesapa felépített valamit, és az arra a legfogékonyabb, legnyitottabb utódnak átadja ezt a bizonyos családi vállalkozást, mert hogy itt több család, és a család is összefonódva ez egy kicsit megbonyolíthatja a dolgokat, ha kívülről szemléljük, aztán lehet, hogy ti ezt tök könnyen megoldottatok.
3: Igen, azért lehet, hogy kívülről úgy tűnik, hogy ez egy nagyon összetett meg bonyolult folyamat, viszont én tényleg úgy gondolom, hogy nagyon sokat segít az, hogy azért nekünk van egy nagyon jó családi viszonyunk, meg mellette az, hogy úgymond együtt vagyunk, de nem úgy élünk együtt minden nap, hogy akkor tényleg mindig egymást látjuk, meg egymás egyén hátán vagyunk. Így mellette mindenkinek megvan a saját szabadság, a saját szabad ideje, és szerintem ez is sokat hozzáad, hogy úgymond együtt dolgozunk, együtt vagyunk, de mellette mindenkinek megvan ez a kis privát szférája is.
2: Engem érdekelne az is, hogy ugye nem csak nálatok van generációváltás, hanem a vendégek tekintetében is, hiszen ugye jönnek a fiatalok is. Mennyire fontos az, hogy a szüleitek generációja, ugye azért jár abba az étterembe a vendégeket tekintve is, mert valamilyen kötődése van, vagy személyes, vagy maga az étterem egész légköre, tehát hogy ez az átmenet a vendégek tekintetében, ez hogy játszódik le?
3: Én úgy gondolom, hogy ez ugyanúgy megvan, és ez egy nagyon-nagyon szép dolog, és főleg így, hogy most már tényleg napi szinten ott vagyok az üzletnek a lüktetésébe, tényleg egyre több ilyet tapasztalok meg, mert persze eddig is láttam, meg tudtam az arcokat, neveket, hogy ki az, aki x éve jár meg a családdal, stb., viszont szerintem nagyon jó látni azt, és pont nem olyan rég egy nagyon kedves törzsvendégünkkel beszélgettünk arra, hogy ő is már úgymond második generációs kis tücskös, akit az ő szülei neveltek abba bele, hogy Szemesen vannak, akkor hozzánk jönnek, és most már ott tartunk, hogy jön a harmadik generáció náluk, akik még persze babák, de hogy szerintem ez egy abszolút jó dolog, hogy ez létezik, és jelen van itthon, meg nálunk. Uh-huh. És szerintem erre abszolút büszkék is lehetünk, meg örülünk neki, hogy ez így létezik, és jelen van ez a vendégek közötti generációváltás is, és hogy tényleg így megmarad.
1: Mit veszel át új generációként? A gyöngyhúsleves titkos receptjét, vagy a legjobb beszállítók listáját, vagy szemléletmódot, vagy egyáltalán nem tudom elképzelni a gyakorlatban, hogy néz ez ki?
3: Én úgy gondolom, hogy kicsit mindent, mert az, hogy mi mik vagyunk, meg mi a mi filozófiánk, mint kis tücsök, szerintem az azért belénk ivódott, és tényleg az évek során úgymond azt mondhatom, hogy a mi két családunk az, ami a kis tücsköt meghatározza, megjelenti, és természetesen azok a kollégáink is, akik hosszú-hosszú évek óta velünk vannak, és így alkotunk egy nagy családot igazából, mert én szerintem manapság arra is büszkék lehetünk, és fontos dolog, hogy nagyon kevés a fluktuáció a házon belül is. Mert persze lehet, hogy úgymond mi, mint tulajdonosi vagy vezetői emberek kerülünk inkább előtérbe akár egy ilyen beszélgetés során is, viszont szerintem fontos azt is megemlíteni, hogy tényleg ott vannak olyan embereink a konyhán is, vagy akár a szervizbe is, akik tényleg hosszú ideje úgymond ezt a kis tücsök filozófiát meg hozzáállást látják és követik, meg dolgoznak velünk, és ők ugyanúgy benne vannak ebbe a lüktetésbe.
1: És a döntési kompetenciák, azok változnak folyamatosan, és egyre nagyobb, és egyre több döntés terhelődik az új generációra, vagy ez hogy van?
3: Úgy gondolom, hogy szerintem ebbe is szerencsések vagyunk olyan téren, hogy mivel együtt dolgozunk családon belül, azért persze, ahogy mi is jobban megyünk bele, meg úgy dolgozunk bele, azért ránk is hárulnak döntések, amit meg kell hozzunk, viszont azért ott van mellettünk a családunk, és tényleg a még nagyon nagy döntésekbe azért ők segítenek, vagy igazából ők hozzák még meg jelen pillanatban. Uh-huh. Szóval ez meg talán ilyen téren egy hálás feladat, hogy nem nekünk kell nézni ilyen-olyan táblázatokat, vagy bármit, hogy na, akkor hogyan tovább ebbe a hónapba, vagy hasonló. De természetesen azért vannak akár olyan mindennapi döntések, vagy feladatok, akár az étterembe, akár ha elmegyünk egy kitelepülésre, és ott vagyunk, amit igen, nekünk kell meghozni, és úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy beletanuljunk a szakmába, meg a munkába, mert hibázni is kell. Szóval, hogyha nem hibázunk, akkor abban nem tanulunk.
1: Oké, egy rövid szünetre most visszavonulunk, ez kötelező kör, de faggatjuk még generációváltásról, meg a kis tücsökről, meg a márka jövőjéről, Jáni Bálint étteremvezetőt a kis tücsök Food and Room színeibe. Ne menjen túl messze senki a rádiókészülékektől.

0: Fél táv megúszva. A Partkafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 5:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Szeptembertől nyilvánosságra hozzák az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatait, hangzott el egy budapesti háttérbeszélgetés.

0: milliárd forint helyett, erről beszélt Magyar Éva kormány szóvivő. A rendezvény új neve augusztus 20-a, a nemzet ünnepe, 1000 éve együtt Európában. Ezt követően a vizuális alkotó műhely vezetője mondta el, hogy 3 napos programra lehet számítani. A csúcspont augusztus 20-án egy 30 perces show, amely a parlamentre lesz kivetítve. Ezt követi egy 10 perces tűzijáték. Besnyő Dánielt hallják.
1: Az idei produkció egy sokkal realizáltabb, emberközpontú produkció lesz. Kisebb területen kerül megvalósításra, de az árak realizálva vannak, és nem 3-4 fővállalkozó ossza szét a feladatokat, hanem több mint 200 vállalkozóval dolgozunk. Így mindenki egy jóval végig gondoltabb és struktúráltabb rendszer alapján végzi a feladatát.
0: Több mint 7,6 milliárdot fizetett ki az Orbán kormány a századvégnek idén január és március között. Az adatokból az látszik, hogy a századvég szeretett egységáron dolgozni, sok tanulmány került 200 millióba, közvéleménykutatás pedig 300 millióba. A századvéges cégek éves szinten milliárdokat kaszáltak a miniszterelnöki kabinetiroda a Századvég Közéleti Tudás Központ alapítvánnyal és a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT-vel kötött szerződést, és csak 2024 és 26 április 30-a között több mint 26 milliárd forintot fizettek ki nekik. A mostani kormány a szerződést április 30-ai hatállyal megszüntette, így ők már nem kaptak századvéges anyagot.
2: Tőzsde hírek.
0: Fél órával tőzsdezárás előtt 0,2%-os pluszban a budapesti értéktőzsde részvényindexe 150.181 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma 10,9 milliárd forint. A vezető papírok emelkedésben többnyire, a Magyar Telekom azonban stagnálásnál megállt 2620 forinton, a Richter 0,1-del emelkedik 13.050 forintra, 0,5%-os pluszban a MOL 4866 forinton, az OTP 0,3%-ot emelkedik 46.250 forintra. A tengeren túlon ismét pozitív az összkép, bár éppen csak ellép a stagnálástól felfelé a Dow Jones, az S&P 500 0,2%-kal emelkedik, a technológiai Nasdaq 0,6%-os pluszban. A londoni FTSE 0,1%-ot gyengül, a német DAX 0,1%-ot emelkedik, gyengül még a párizsi CAC-áron 0,5%-ot Európában, az olasz mutató 0,4-del megy feljebb, a spanyol börze 0,1%-kal. A bankközi devizapiacon az euró értéke 364 forint 10 fillér, az amerikai dollár értéke most 315 forint.
2: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt felhőtlen, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor a nyugati, délnyugati határszélen kisebb körzetekben időszakosan több lehet a gomoly felhő. Csapadékra azonban ezekből nem kell számítani. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon és Borsodban olykor erős lökések. Késő estére általában 16 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton. Folytatódik a Partkafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Újra üdvözlöm az egybegyűlteket, folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja, a 32. műsort készítjük. A mai vendégünk Jáni Bálint, a Kistücsök Food and Room étterem vezetője. A generációváltásnál hagytuk abba, azt boncolgattuk. Mennyire volt fontos nálatok, hogy ne csak hazai pályán bizonyítsál? Volt alkalmad máshol is megméretni magad?
2: Szerencsére azért volt, mert ilyen terén tényleg ugyanúgy támogató volt a család, hogy párszor örültek, hogy itt vagyok, meg élvezem, meg szeretem, amit csinálok vállalkozáson belül, de azzal abszolút egyetértettek, hogy azért próbáljam ki magamat egy kicsit máshol is, meg tapasztaljam meg, hogy milyen máshol akár dolgozni, akár csak élni, ahogy beszéltünk arról, hogy akár a külföldi tanulmányaim is ilyenek voltak, hogy tényleg láthattam azt, hogy mondjuk milyen egyedül megállni a helyedet, meg életvitelszerűen élni egy másik országba, de ez a munkára is igaz volt, hogy azért volt egy ilyen rövidebb időszak, amikor például Olaszországban dolgoztam egy pár hónapot. Van egy nagyon kedves barátunk Friuli régión belül, Kormanszba, ők is egy családi vállalkozást üzemeltetnek igazándiból, és azért hasonló elvek, meg séma mentén is mennek, mint mi. Szóval jó volt egy hasonló helyet megnézni, ami ugyanúgy családi alapokra épül, és hasonló filozófiára, mint nálunk, csak hogy mondjuk Friuliba hogyan csinálják ezt.
3: Uh-huh. Mióta vagy étteremvezető, és amikor étteremvezető lettél, ott váltás is volt? Tehát, hogy a te szemléleted dominál, most már kellett változtatni, vagy átvettél valamit, ami már amúgy is működött?
2: Én úgy gondolom, hogy inkább ebbe a Kistücsök szemléletbe nőttem bele, meg szoktam bele, hogyha lehet így mondani. Természetesen azért vannak olyan, amiket átbeszélünk, meg megbeszélünk családon belül is, hogy mondjuk mit, hogyan, merre. Viszont én azt látom, hogy amit mi most képviselünk, azt a vendégeink szeretik, és ez miatt nem is feltétlenül volt úgy bennem, hogy na, akkor most majd én jövök, mint fiatal titán, és akkor megmutatom, hogy mindent más hogyan kell csinálni, mert szerintem azért fontos észrevenni azt, hogy ha valami jól működik, az természetesen mindig meg kell újulni, meg figyelni, hogy mik a trendek a világban, de az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nekünk azt kell alkalmazni. Szóval hogy azért fontos odafigyelni arra, hogy a mi vendégeink mit szeretnek, és miért jönnek hozzánk. És hogyha az, amit most képviselünk, azt szeretik, meg jól érzik magukat, akkor nem feltétlenül kell nekem azt gondoljam, hogy most akkor teljesen megfordítunk mindent, és akkor most teljesen más csinálunk.
1: És de ez innovációs miatt... ötletekkel folyamatosan töröd a fejed, gondolom.
2: Ezért
1: mert
2: abszolút...
1: nagyon sokszor engem az lepett meg, hogy azért nagyon fiatal ember vagy, és nem tudom én hányadszor mondod az innováció szót ki.
2: Igen, azért
1: és ez
2: fontos.
1: Azért furcsa, mert hogy egy befutott vállalkozóval, csináltam már nem egy interjút, ő nagyon jól ismeri a core business, nagyon sok minden túlélt már, de nagyon el van foglalva a napi dolgokkal, az, hogy az jól menjen, az úgy működjön, ahogy ő neki megszokta, és hogy a piac sikerre ítélte, nem nagyon ér rá, és nem nagyon van energiája gondolkodni arra, hogy hogyan innováljon. Azt mondják, ez az egész magyar gazdaság rákfenéje, ezért lep meg, hogy fiatalként már nagyon használod ezeket a szavakat. Ebből következtetek, hogy a fejedben benne van ez, hogy...
2: Igen, szóval előfordulhat abszolút, hogy ez egy kicsit ilyen magyar gazdasági betegség, és talán ilyen téren azért van egy picivel könnyebb dolgunk, hogy így vagyunk családilag, mert azért mellett az is bele lett ivódva a vérünkbe, hogy tényleg fontos az, hogy menjünk néha, nézzük meg, tapasztaljuk meg, hogy mondjuk máshol, akár szerte a világba hogyan csinálják, és hogy nem lekopizni, meg úgymond megcsinálni azt itthon, viszont azok az ötletek, amik jól működnek, hogy mondjuk akár az olasz példát említve, hogy ők is nagyon használják a szezonális és lokális gasztronómia szemléletét, azt mondjuk mi a Balatonnál hogyan tudjuk megcsinálni. Uh-huh. És szerintem ez azért hosszú ideje a családomnak is a filozófiája, és ezt csinálják azért az éttermen belül. Viszont ez is egy olyan dolog, amit igenis nekünk is menni kell, és meg kell nézni, hogy mi az, ami a mi régiónkra, a mi filozófiánkban, mint Kistücsök étterem, ez ugyanúgy működhet, csak úgymond átgenerálva a mi DNS-ünkre.
1: Az is egy érdekes, és az is megragadta a figyelmemet, hogy hogy egy nagyon patinás névről, egy nagyon patinás befutott márkáról van szó. De azt is mondott, hogy időnként azért innoválni kell, változni kell. Ezt látjuk mondjuk a nagy világmárkákon, amelyek már több száz éve itt vannak velünk, hogy azért csak a dizájnon változtatnak, csak egy kicsit korszerűsítik az összetételt, csak innoválnak, új irányokba mennek el. Mekkora dilemma ez számotokra, hogy megőrizni azt, amitől a kis tücsök, de közben meg a változó ízléssel, korszellemmel valahogy haladni?
2: Én azért úgy vélem, hogy van egyfajta stílus, amit persze kialakítottunk az évek során, és ez akár megjelenésbe, akár ugye az ételek szempontjából is, és azért ez egy olyan folyamat, ami egy kicsit mindig változik, és mi is kicsit finomodunk, alakulunk, és szerintem ez azért megvan a mindennapokban, hogy lehet, hogy olyan apróságok, ami mondjuk egy átlagszemnek nem is biztos, hogy feltűnik, de hogy tényleg akkor akár egy-egy ételnél, hogy ezt most akkor egy picit még finomítsuk, hogy ez most eddig így volt, most egy picit máshogyan, akár a színekbe is, hogy eddig ilyen barnát használtunk, most majd egy kicsit más árnyalat, vagy akár a logó tervezéseknél is, hogy azért gondolom, hogy az előző év, hosszú évek során azért ez mind megvolt, megláttuk azt, hogy családon belül is azért, hogy mindig mondták, vagy alakították, hogy jó, akkor most egy picit a dizájnon így, vagy úgy, vagy amúgy, és hogyha mondjuk elővennénk egy 10 évvel ezelőtti étlapot akár, teljesen más, mint a mostani.
1: Egy másik nagy dilemmája a családi vállalkozásoknak, hogy először az üzletben, aztán meg otthon este a vacsoraasztalnál is ugyanazok az emberek ülnek. Ezt hogy lehet szétválasztani? Szét lehet-e egyáltalán?
2: Szerintem valamennyire igen, meg azért családom belül is szerencsére, ahogy már elmondtam, van egy nagyon jó viszonyunk, viszont azért mindenkinek megvan a saját maga kis élete is, szóval, hogy azért úgymond én is mindig olyan téren önálló voltam, hogy akár a szüleimnek is használtam, jó, én most el szeretnék menni ide, meg amoda, megbeszéltük persze, akár ha fiatalabb voltam, hogy milyen feltételekkel, de hogy azért ez így mindig megvolt, hogy menjél fiam, csináld. Meg úgymond megvolt az a kölcsönös bizalom, hogyha azt mondták, hogy egyre érje haza, vagy egyfélre érje haza, akkor ezt én is tartottam, és ez miatt így ez hosszú távon szerintem jól kialakult, hogy úgymond kölcsönösen megbíztunk egymásba, meg tudták, hogy ilyen nagy hülyeséget talán nem csinálok. Meg mellette azért az is fontos volt, hogy ők is úgymond elfogadják azt, hogy nekem is meg kell tapasztalnom dolgokat, hogy ha rosszul csináltam, vagy elrontottam, vagy hülyeséget csináltam, akkor abból tanulják. Persze mindig ott voltak fölöttem, meg azért rám kacsintottak, de hogy szerintem ez egy olyan folyamat, amit mindenkinek az életében meg kell vagy így, vagy úgy, de tapasztalnia.
1: Ha hibázol, azt hogy kommunikálják veled? Mint a főnököd, vagy mint mondjuk az édesapád?
2: Szerintem talán mondhatom, hogy egy kicsit a kettőnek a kombinációja, viszont azért mi tényleg leülünk egymásra, és megbeszéljük, hogy figyelj, jó, rendben, ez most nem úgy sikerült, ahogy lehet, hogy kellett volna.
1: De ilyen higgadt hang nem benne. Hát vendéglátás az egy irtózatos nyomás. Tehát, hogy főleg ugye főszezonban tele az étterem, szalad a konyha, megbetegedett a pincér, kínálnak sorba, hogy mikor lesz már üres asztal. Ezt így el tudom képzelni, és akkor nem tudom, húzol valamit, lehet, hogy pont a stressz miatt, ami nem megfelelő, és akkor így szépen csöndben meg.
2: Alapon azért elég halvérű család vagyunk, úgy gondolom, de persze, hát most nem azt mondom, hogy néha nem kerül egy kicsit magasabb fokozatra a hangvétel, de ezek mind olyan apró dolgok, amit utána tudjuk, hogy jó, igen. Azt kell, ahogy említetted, a stressz meg hasonló, és utána igazából ezt így relatíve megbeszéljük, vagy elengedjük, szóval, hogy így ilyen hatalmas, nagy olaszos, görögös tányércsapkodás nem nagyon szokott azért lenni.
1: Pedig lett volna honnan megtanulni az olaszos tányércsapkodást, ugye voltál kint. Vicca verze is működik ez?
2: Szerintem valamennyire igen.
1: Azt is meg tudod beszélni, hogy figyelj, oké, apa, tudom, eddig így csináltuk, de én azt látom, és ezért meg ezért látom így, hogy ezen egy kicsit változtatni kellene, vagy ez még csak egy irányú, még nem tart itt a generációváltás nevű valami.
2: Szerintem azért valamennyire megvan, nem mondom azt, hogy feltétlenül már itt tartunk, de azért így bele-bele tudunk szólni, vagy észrevételeket jelezni, akár amikor egy-egy új étlapra az ételeket kitaláljuk, vagy hétvégi ajánlatot csinálnak, és akkor előtte lekóstoljuk, akkor azért a mi szavunk ugyanúgy ott van, és számít, és átbeszéljük, hogy jó, ez most igen, működhet, lehet jó így, vagy lehet, hogy nem feltétlenül ebbe az irányba kéne menjünk, mert hogy, de szerintem ez mind ugyanolyan egy tanulási folyamat, hogy az, hogy én most kijöttem az iskola kapui közül, az nem azt jelenti, hogy akkor tudni is fogok mindent. Persze vannak lehet jó észrevételeim, vagy hasznos észrevételeim, de mellett azért fontos az, hogy lássuk, hogy ez egy folyamatosan lüktető, fejlődő vállalkozás, meg dolog a gasztronómia, meg vendéglátás, hogy nem feltétlenül az fekete meg fehér, mint egyes más szakmákban, azért nálunk vannak különböző megoldások, meg árnyalatok, és szerintem ez így van jól.
3: Egy olyan 20-30 év múlva hova szeretnéd pozícionálni a kis tücsköd?
2: Én úgy gondolom, hogy nekünk abba van nehéz dolgunk, hogy ez egy olyan meglévő brand, amit azért nagyon sokan ismernek és szeretnek. Uh-huh. És szerintem ez néha még nehezebb is ezt megtartani, mint hogy mondjuk egy teljesen új vagy más dolgot csinálni. Mert nem azt mondom, hogy nem kell megújulni egy kicsit, és lehet, hogyha majd 10-15 év múlva ugyanitt beszélgetünk, akkor egy csomó újdonságot el fogunk mondani, viszont van egy olyan megjelenésünk, meg amiről minket ismernek, mint kis tücsök, amit én úgy gondolom, hogy nekünk meg kell tartani, meg óvni kell ezt az egész értéket, ami mi vagyunk, mert igazából tényleg nagyon sok vendégünk azért is szeret minket, mert hogy mi ott vagyunk, mi jelen vagyunk, tényleg nincs olyan nap kb., amikor legalább egy valakivel a családban ne tudjatok találkozni a vendégeink. És lehet, hogy nem feltétlenül van képben mindenki, hogy most na, mi így vagyunk családilag, és így üzemeltetjük, de látja az ismerős arcokat, és ez nem csak velünk van így, hanem ugyanúgy a kollégáinkkal, és hogy tényleg nem egy ilyen vendégünk van, akinek megvan a kis kedvenc asztala, a kis kedvenc pincére, de ezek mind olyan szokások és emberi dolgok, amit szerint nem tök jó megtartani, meg fontos, hogy...
3: A balatoni szolgáltató generáció váltás az egy lehetőség, vagy te hogy látod, hogy milyen hozadéka lesz ennek?
2: Én szerintem ez ugyanúgy egy izgalmas dolog, és azért, ahogy nálunk is most beszélgetünk erről a dologról, azért ez sok más vállalkozásnál is megvan, és tényleg akár olyan borászatokat is látunk a környékben, vagy más éttermeket, ahol ez megtörténik, akár generációváltás, akár mint új belépő, első generációs fiatal vállalkozók indítanak el, de mondjuk a szülők ugyanúgy vállalkozók voltak, és szerintem ez egy tök jó dolog, meg ez a fontos, vagy hát ez is fontos, hogy a jövőben velük is egy ilyen kapocsot kialakítsunk, vagy megtartsuk a már meglévőt, hogy igenis mi számíthatunk egymásra, és például szerintem ez egy olyan jó dolog, amit külföldről is láttam, akár például amikor Olaszországban voltam, hogy igenis egy adott régión belül vállalkozások összetudnak tartani, és igenis úgymond segítik egymást, most nem feltétlenül azzal, hogy egymásban vannak nőve, de például a Kormoncban is, ahol voltam, igen, elmondja, hogy a sajtos itt van, a XY borász itt van, és menjél el hozzá, kóstold meg nála is, nézd meg a pincét, nézd meg a szőlőt, és akár a állatokat, a sajtokat, a gyümölcsöket, bármit, és szerintem ez egy tök jó dolog, ami úgymond ez is egy olyan szolgáltatás, meg plusz dolog, amit az emberek szerethetnek, mert hogy ez is egy olyan kapcsolódási pont, hogy ó, igen, amit épp ettem sajtot, azt most látom, hogy hogyan készül, vagy akár a boroknál is.
1: No, hát egy élmény volt hallgatni, és napestig megtennénk ezt szívünk szerint, csak hát lejárt az adás időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál, és elmondtad a gondolataidat, de majdnem elfelejtettem, hogy nekünk még az előttünk álló hétvégére, augusztus 13 és 16-a közötti időszakra valamiféle programajánlóval kell színesíteni a műsort, úgyhogy Szilvi, neked mi van a tarsolyodban?
3: Hát egy olyan téma, amiről itt az adásban is beszélgettünk, és mindjárt mondom, hogy mire gondolom, gondolok augusztus 12-e és 15-e között Balatonfüredről, különleges bortúráról indulhatunk a 46 fok, ez ugye nem derült ki akkor se pontosan, hogy mit jelent, Balaton Borbusz Magyarország első Hop-on-Hop-off borjáratára. A retro cabrio buszról ott szállunk le, ahol kedvünk tartja, megkóstoljuk a környék borait, majd a következő járattal mehetünk tovább. A két útvonalon jelenleg 22 pincészet várja a vendégeket, Balatonfüredről Csopokon és Palóznakon át egészen a Nivegy völgyig. Te voltál már ezen buszon?
2: Még sajnos nem, viszont már láttam a hirdetéseit, és szerintem egy zseniális dolog, hogy virág. Van egy ilyen boros hopon hopof busz a Balaton körül, szóval nem azt mondom, hogy a nyáron, mert ugye az nem a...
1: Hát az nektek nem éppen a szabad időszak.
2: Legszabadabb időszakunk, de ha még ősszel jó idő van, akkor mindenképp érdemes lesz kipróbálni.
1: A nyári Margó Fesztivált ajánlanám jó magam, augusztus 13 és 15 között Salföldön, a Káli medencében lesz ez. Három napra ismét összeköltözik az irodalom, a zene és a balatoni nyár. Beszélgetések, koncertek, filmvetítések, tábortüzes esték várják a közönséget. Ott lesz Lovasi András, az Anima Sound System, az írók között Tompa Andrea, Kemény Zsófi és Hály János is. Koncert lesz a csillagos ég alatt, a nyári Margó idén is lelassítja azokat, akik oda elmennek és meglátogatják ezt az eseményt.
3: És augusztus 13-án Badacsony-Tomajon művészet, séta és bor kerül egy programba. Az Egri nyomában, udvardi fényében, borral a pohárban című vezetett túrán Egri József és Udvardi Erzsébet művészetén keresztül fedezhetjük fel Badacsonyt. Az Egri József Emlékmúzeum és az Udvardi Képtár között a történelmi római úton vezet a séta, ahol a hegy bor kultúrája is megelevenedik. A program végén pedig a Fatapincészet három tételes badacsonyi borkostolója várja majd a résztvevőket.
1: Aki pedig további információkra vadászik, programokra, az a visitbalaton365.hu portálon ezt megteheti. Hát, hölgyeim és uraim, Jáni Bálint étteremvezető volt ma a vendégünk a Kistücsög Food and Room színeiben. Sok sikert nem csak a generációváltáshoz, hanem a következő 30-40-50 évhez a Kistücsögnek. Úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Búcsúzik már a Partkafé, a Balaton hangja, és annak két műsorvezetője, Marsall Szilvi
3: és Mihálovics Andris.
1: Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra.
3: Viszlát.

0: Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük!
1: Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Parnograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Budapesten a Budakeszi úton a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra a Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. A Budakeszi úton mindkét irányban lassú az előrejutás. Erős a forgalom a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton befelé, a Fiumei úton az Orci tér irányában. A Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál sávlezárásra kell számítani mától, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál, vízvezeték javítása miatt. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában. Félpályás lezárásra számítsanak a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál, az alsó határúttól a Székelyhíd utcáig, továbbra is egyirányú az utca. Újpesten a Baross utcában a Mildenberger utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. A 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok! 5 óra múlt a Trend FM délutáni hír összefoglalóját Somodi Evelintől hallják. Külső beavatkozás nélkül újra probléma lehet a paksi atomerőmű hűtésével a napokban újra csökkenő Dunai vízszint miatt. Ezért a kormány vízügyi és műszaki szakemberek egyetértésével egy fenékküszöb építését és két hajó irányított elsüllyesztését rendelt el. Pénteken döntenek arról, hogy mikor süllyesztik el ezeket a hajókat. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
5: Haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától, a paksi atomerőmű és Duna-Szentbenedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Emellett a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszint miatt a fenék küszöb építésével párhuzamosan arról is döntöttünk, hogy készenlétbe helyezünk Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát. Szükség esetén készen állunk arra, hogy ezen két bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén, hogy ezzel a végleges fenék küszöb elkészültéig is elkerülhető legyen a paksi erőmű teljes leállítása.
4: 1995 óta nem volt olyan komoly munka a Dunán, mint ami a következő időszakban várható. 24 órás munkavégzést rendelt el a kormány, több száz tonna követ visznek majd a helyszínre. Az építkezést a hadsereg odavezényelt katonái is segítik majd. A paksi atomerőmű alacsony intenzitású működése havi 50 milliárdos plusz teher a költségvetésnek. A rendkívüli energiahelyzet akár hónapokig is eltarthat. Három település mellett kutathatnak gáz és olaj után. Hamarosan megkezdődhet a szénhidrogén kutatás a februárban meghirdetett koncessziós pályázat nyomán. A baracskai területen az MVM Upstream Energy ZRT, Békés Csaba és a Nagy Lengyel nyugati lelőhely térségében pedig a MOL Upstream ZRT kutathat, és találat esetén földgázt, illetve kőolajat termelhet ki. A koncessziók legalább 20 évre szólnak, a 7 meghirdetett terület közül a Bácsalmás, Kisköre, Tiszacsege és Tiszalök térségre kért pályázatok eredménytelenül zárultak. Tegnap óta tilos a levegő csomagolása és szállítása az Európai Unióban az új csomagolási rendelet szerint. A szabályozás célja, hogy véget vessen a túlméretezett csomagolásoknak, egyszerűbbé tegye a szelektív hulladékgyűjtést, ezzel csökkentse az elkereskedelem környezet terhelését. A Soprenter társalapító vezető tanácsadója elmondta, hogy ugyan a legtöbb webáruház számára nem egyik napról a másikra változik meg minden, a felkészülés mostantól már nem halogatható. Kulcsár István Robertet hallják.
6: Rengeteg ilyen kidolgozandó dolog van még szerintem ebben. Nekem az a meglátásom, hogy ez kicsit olyan lesz, mint a GDPR, ami hatályba lépett 2018. május 25-én, de senkit nem büntettek meg a kezdet-kezdetén, hanem a hatóságok is nagyon konstruktívan álltak hozzá a cégekhez, és igyekeztek segíteni nekik abban, hogy hogyan tudják ezt minél hatékonyabban alkalmazni a saját vállalkozásukban. Én itt is azt látom, hogy a kezdet-kezdetén a hatóságok nagy valószínűséggel egy konstruktív segítő szerepet fognak betölteni abban, hogy ezekre a kérdésekre a kereskedők, a gyártócégek minél hatékonyabb válaszokat tudjanak megtalálni, hiszen ez egy új dolog, úgyhogy itt még számtalan olyan részterület van szerintem, amit ki kell találni.
4: 4 milliárd forintért rendezi meg az augusztus 20-ai állami ünnepséget a Centrum Production a korábbi 18 milliárd forint helyett, erről beszélt Magyar Éva kormány szóvivő. A rendezvény új neve, augusztus 20-a, a nemzet ünnepe, 1000 éve együtt Európában. Ezt követően a vizuális alkotóműhely vezetője mondta el, hogy háromnapos programra lehet számítani, a csúcspont augusztus 20-án egy 30 perces show, amely a parlamentre lesz kivetítve, ezt követi egy 10 perces tűzijáték. Besnyő Dánielt hallják.
7: Az idei produkció egy sokkal realizáltabb, emberközpontú produkció lesz. Kisebb területen kerül megvalósításra, de az árak realizálva vannak, és nem 3-4 fővállalkozó osztja szét a feladatokat, hanem több mint 200 vállalkozóval dolgozunk. Így mindenki egy jóval végig gondoltabb és struktúráltabb rendszer alapján végzi a feladatát.
4: Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni, jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök, amikor megtekintette az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint inkább a Fekete-tengeren kell arra számítani, hogy tovább támadják a hajókat, mind az orosz, mind az ukrán erők. Itt azonban bármilyen zászló alatt közlekedő hajó veszélybe kerülhet. Talán csak a nagyhatalmak hajói jelentik a kivételt. Bendarzsevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallják.
8: A hajózásban is kezdetben az energetikai kapacitások kerültek terítéken, Ukrajna támadta az orosz tankerhajókat, pont azért, hogy csökkentse az orosz képességeket és az orosz bevételeket, most pedig ez a kereskedelme is átterjedt, tehát itt nem csak gabonáról van szó. Nyilván a gabona Ukrajna esetében a legfontosabb szempont, mert Ukrajnának a gabona exportból sok bevétele származik, de itt nem csak gabonára kell gondolni, hanem gyakorlatilag minden kereskedelmi termékre, és az Oroszország esetében is ugyanez a helyzet, már nem csak a tankerhajók vannak célban, hanem minden olyan orosz kereskedelmi forgalom, kereskedelmi termék, ami az orosz gazdasági és pénzügyi képességeket rontja.
4: Alagutat találtak a lett hatóságok, melyet bevándorlók használtak a belarusz lett határ illegális átlépésére, írja a Politico. Tegnap a határőrök 15 olyan emberre akadtak a határkerítés közelében, akik a 10 méter hosszú alagúton keresztül jutottak be az országba. Már korábban is találtak hasonló alagutakat Lettországban, de ez az első dokumentált eset, hogy bevándorlók használtak alagutat az államhatár illegális átlépésére. A hatóságok mind a 15 szemét visszaküldték Belaruszba. A mozgásszervi megbetegedések közül a derékfájás az egyik vezető oka a rokkantságban töltött éveknek. A megkérdezett idegsebész elmondta, hogy világszerte csak nem 600 millió ember szenved ettől a problémától, és ez a szám várhatóan tovább emelkedik. Ciglécki Gábor szerint idehaza sokszor az utolsó pillanatban fordulnak szakemberhez panaszaikkal a betegek, pedig a tapasztalatok azt mutatják, hogy megfelelő tornával megelőzhetőek a gerinc problémák.
9: Régen azt mondtuk, hogy csak az idősek betegsége, de azt tapasztaljuk, hogy egyre fiatalabbak is. Tehát 30-as éveiben járó, akár nem elhízott sportos egyének is megjelennek rendelésen problémával, tehát nem válogat sajnos. Kortól, nemtől függetlenül mindenkiben ez előfordul, és szoktuk azt hangsúlyozni, hogy igen, mindenkinek van ilyen genetikai adottsága, ami mondjuk a családban halmozódik a gerinc probléma, akár a gerincsérvek is, de nagyon-nagyon hangsúlyos a környezeti tényezők, amiről is beszéltünk, hogy hogy élünk, mit tesz, hogy vigyázunk magunkra, tehát az sokkal inkább meg tudja határozni a kimenetelét ennek az egésznek, mint az, hogy milyen genetikai adottságokkal rendelkezünk.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
4: Zárásra 0,3%-ot emelkedett a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 150.381 ponton állt meg a BUX. A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen zártak, ez a Richter enyhe csökkenésével indokolható, mindössze 0,1%-kal került lejjebb 13.030 forintra. Emelkedett a MOL 0,7%-ot 4.880 forintra, az OTP 0,4-del ment feljebb 46.290 forintra, a Magyar Telekom 0,2%-os pluszban 2.626 forinton zárt. Forgalom tekintetében az ötödik helyet a 4iG szerezte meg, ami 6,3%-ot erősödött ma 1.815 forintig, gyengült a Waberers 0,6%-kal 4.750 forintra, az Alteo 0,6%-os pluszban 4.750 forinton zárt, az Opus 2,1%-ot esett 354 forint 50 fillérre. Erősödött a Panergy 0,7%-ot 2980 forintra, a Gloster 0,9%-del emelkedett 550 forintra, az Autovallis 1,1%-ot ment feljebb 144 forint 50 fillérre. Gyengült még a Dunahouse 0,8%-kal 1240 forintra. Az európai parketten még zajlik a kereskedés nagyjából fél órán keresztül, és egyelőre vegyes hangulat rajzolódik ki, azonban a délutáni órákkal összhangban csak enyhe mozgásokról beszélhetünk. A spanyol börze 0,1%-ot gyengül, az olasz mutató 0,1%-et emelkedik, a párizsi CAC-on 0,6%-kal esik vissza, a német DAX index 0,1%-kal, a londoni FTSE 0,2%-os mínuszban. A technológiai Nasdaq 0,5%-kal emelkedik, mindeközben az S&P 500 enyhe pluszban jár, visszalép viszont enyhén a Dow Jones, most jelenleg stagnálásban jár. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 315 forint 87 fillér, az euróért 364 forintot és 56 fillért kell fizetni. A kőolaj piacán folytatódik az árcsökkenés, a Brent típus hordonként 88,82 dollár kerül, az észak-amerikai könnyolaj hordonként 82,95 dollár.
1: Időjárás jelentés.
4: Nagyrészt felhőtlen, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor a nyugati-délnyugati határszélen kisebb körzetekben időszakosan több lehet a gomoly felhő, csapadékra azonban ezekből sem kell számítani. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon és Borsodban olykor erős lökések. Késő estére általában 16 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
2: Most mondom, vagy kérdezem,
1: mert itt az idő,
3: hogy kapcsolódjunk!
4: Szép délutánt kívánok! A Kapcsolódjunk mai adásában a 28. Zsidó Kulturális Fesztiválról lesz szó, amelyet augusztus 30 és szeptember 10 között rendeznek meg 6 különleges helyszínen világhírű előadókkal. A vendégünk Deák Andrea főszervező lesz. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
2: Most mondom, vagy kérdezem,
1: Mert itt az idő,
3: hogy kapcsolódjunk!
4: Kedves hallgatóink, hamarosan itt a 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-ától egészen szeptember 10-ig tart, és ki más is lehetne itt a vonalban, mint sem a főszervező, Deák Andrea. Szia Andi, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre
5: álltál. Szervusz, és a kedves hallgatókat is nagy szeretettel köszöntöm.
4: Ugye mondtam, hogy 28. alkalommal, igen, hát azért ez egy hagyomány, és szerintem nagyon sokan készülnek is rá. Azoknak, akik viszont valamiért most hallanak erről először, vagy hallottak már, de még nem vetették bele magukat a program kavalkádba, mi az, amit el lehet mondani? Nyilvánvaló, hogy itt a városi zsidó kultúra áll a fesztivál fókuszában, tehát senkinek nem kell megijedni attól, hogy itt valamifajta vallásos rendezvényeken kell ott lennie, sokkal inkább szórakoztató élményekre lehet számítani, elsősorban nagyon-nagyon színvonalas koncertekre és irodalmi beszélgetésekre. De akkor mondd el te, hogy mi az, ami tulajdonképpen ezt az egészet életre hívta, mi a célja magának a fesztiválnak?
5: Ez tulajdonképpen a célja egyrészt hát figyelemfelhívás arra, nagyon gazdag zsidó kultúrára, úgy, mint irodalomban, zenében, képzőművészetben, épített örökségben, amit Magyarországon és ugye elsősorban itt most Budapesten tapasztalható. Tehát ez a zsidó kultúra, a magyar kultúrának egy ilyen olyan szerves része, amit valahogy ezt próbáljuk így megmutatni természetesen csodálatos szakrális intézményekbe, ami ha nem is vallásos program lesz, de hát azért a szakralitását maguk az épületek atmoszférája ezt meg fogják adni, és természetesen lesznek olyan programok, ami egy picit érinteni fogja a vallási kultúrát, vallási hagyományokat, de ahogy mondod, így van ez alapvetően egy kulturális program. A zsidó-magyar nemzetközi kultúrának egy olyan elegye, amiben abszolút figyelünk, hogy zsidó szerzők legyenek, zsidó előadók, nem zsidó előadók, zsidó szerzők. Tehát valahogy egy ilyen mixtúrát próbálunk összeállítani, és ezzel egy kicsit a közönségnek is felhívni a figyelmét arra, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy Szerb Antal, Utas és Holdvilág, akkor azt picit azért tudjuk összekapcsolni például a zsidósággal, és akkor ez például meg fog jelenni majd ide a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában. Vagy azt mondjuk, hogy Radnóti Miklós, akkor ez is ugye próbáljuk meg összecsatolni, hogy a magyar kultúránk gazdag irodalmi öröksége, de mégiscsak egy zsidó szerzőről van szó. Tehát ezeket próbáljuk valahogy úgy tálalni, hogy egy nagyon színvonalas, sokrétű, sok korosztálynak szóló gazdag program kínálattal álljunk elébe.
4: Említetted az épített kultúrát, és már szóba is hoztad a Hegedűs Gyula utcai zsinagógát, de ugye alapvetően az idei fesztivál a zsinagógák köré szerveződik, tehát lesz ugye program a Dohány utcában, lesz a Rumbachban, lesz a Hegedűs Gyulában, ahogy említetted, lesz a Frankelben, és lesztek Pécsen is.
5: Így van. Tavaly volt először Pécsen program, és nagyon úgy tűnik, hogy a visszajelzések alapján jelezték idén is, hogy szeretnének becsatlakozni, úgyhogy a Pécsi Zsinagóga is helyet fog adni idén két programnak. Így van, tehát ez a lényege tulajdonképpen a Zsidó Kulturális Fesztiválnak, hogy ezekbe a zsinagóga terekbe hozunk be olyan kultúrát, ami természetesen illik oda stílusában, vagy mondjam, eszmei vagy szellemi értékében, és a közönség ízlésével is találkozik. Reméljük idén is így lesz.
4: Én biztos vagyok benne, de ha már szóba kerültek a zsinagógák, akkor árulj el kérlek egy technikai vagy technológiai titkot, hogy ugye ezek a terek, szakrális terek egyrészt, másrészt akusztikailag, hát elsősorban lassú, vallásos énekekre vannak kitalálva, tehát nagyon vízhangoznak. Kell-e ezen valamit alakítani, mondjuk egy jazzzenekar kedvér, vagy egy olyan fajta előadó kedvér, aki mondjuk mondjuk egy ritmusosabb vagy gyorsabb műfajt hoz a falak közé, és ugyanakkor vallási szempontból kell-e akár a koncertek végeztével valamifajta szertartást tartani arra vonatkozólag, vagy annak érdekében, hogy itt újra lehessen hitéletet gyakorolni, vagy tulajdonképpen ezek teljesen kompatibilisek egymással?
5: Hát ez nagyon-nagyon fontos kérdést tettél fel, főleg a technikai kérdést, mert elsősorban a Dohány utcai zsinagóga az, ami egy nagyon-nagyon sok nehézséget okoz természetesen nekünk, főleg amikor, talán nem is a lányabb jazz ritmusoknál, hanem főleg amikor, hogy mondjam, rokkosabb vagy több fúvósabb, vagy ilyen erősebb hangtechnikát igényelő, vagy
4: hát, illetve hangot. Bocsánat, én belevágok, rögtön augusztus 30, Gypsy Kings, hát igen. Szóval
5: igen. Na,
4: értjük a problémát.
5: Így van, itt azért a hangtechnikusoknak és a hangosítóknak természetesen komoly feladata van. Nem egy egyszerű történet, ezt őszintén megmondom. Néha vannak azért kritikai hangok a nézők soraiból is, ezt sajnos nem mindig tudjuk egységesen, főleg, hogy amikor első emelet és második emelet karzat is tele van. Nehéz ügy, de azért általában azt hiszem, hogy meg szoktuk oldani, hiszen a Budapest Lesner Bandin már gyakorlatilag 28. alkalommal lép fel a zsinagóga térben, és azért eddig mindig. Azt hiszem, hogy magas színvonalon tudtuk megoldani. Voltak nehézségek, például Balázs Fecó, Isten nyugtassa, a mai napig is koncertje, az egy komoly kihívás volt. De vannak komoly kihívások. Idén talán nem lesznek ilyen nehézségű koncertek, hát a Gypsy Kings-et levéve, mert aztán a záró program aztán egy szakrálisabb kántorkoncert lesz, tehát ott viszont talán jobban tudjuk a zsinagoga atmoszférát, vagy a zsinagoga, hogy nem technikai hangterét betölteni, de ott is van feladat, ott megy egy nagy szimfonikus zenek lesz a maga közel 60 főjével. Szóval ezek nagyon nagy feladatok. Ez mindez a Hegedűs Gyula utcai zsinagógára annyira nem érvényes ma Rombakra, meg pláne nem, mert ugye annak azt ott pár éve csodálatosan felújították egyrészt egy kulturális térre, meg egy zsinagóga térre, tehát ott azért jók vagyunk. A Frankeleó zsinagóga pedig egy kisebb tér, tehát hogy mondjam, kevesebb teret kell kvázi behangosítani, tehát a hangtechnikusok is egy könnyebb feladat előtt vannak.
4: És akkor ami a kérdés a második fele volt, hogy ezek a, hogy mondjam, hát profánabb megjelenések vagy koncertek, azok semmilyen szinten nem sértik, sőt, hát beleilleszkednek a zsidó hagyományba.
5: Természetesen a műsor struktúrát mindig úgy állítjuk össze, hogy semmiféleképpen ne legyen ebből probléma, tehát, hogy minden program abszolút, a zeneiek is, irodalmiak is abszolút beleillenek a, hogy mondjam, a zsidó hagyományba, a zsidó kultúrába, a zsidó vallásba, hiszen ez a zsidó vallás azért az írás hagyománya, vagy a zsidóság úgy mondhatnám egy kicsit nagyképűen a könyvek népe, tehát abszolút belefér, tehát erre nagyon figyelünk minden évben a program összeállításánál.
4: No, hát kiemeltük már egy-két programot, de akkor egy kicsit részletesebben is menjünk bele. Tehát én említettem, hogy ugye a Dohány utcában lesz Gypsy Kings Diego Bejárdó.
5: Így van, hát ezzel kezdünk. Nagyon izgatottak is vagyunk, a jegyeladása egészen szépen alakul. Itt ugye, hát ez egy nagyon különleges program várható. A Gypsy Kings valószínűleg, illetve biztosan fog készülni direkt a zsinagóga atmoszférájához illő egy pár zenei blokk. Tehát valószínűleg lesznek olyan dallamok, amiket a Gypsy Kings még soha sehol nem játszott, csak itt a zsinagógában is direkt erre fog készülni. Egyébként, hogyha már beszéltünk előbb a technikai dolgokról, tehát azért annyira mindig figyelünk, hogy a zsinagógában férfiaknak fedett fővel illik belépni, ez abszolút illik, érinti a közönséget is, de a zenészeket is, és nyilván hölgyek nem makaronipántos ruhában. Tulajdonképpen ennyi az, amit egy előírásnak mi előírunk, illetve szeretnénk. És hát minden koncert elején azért van egy rövid beszéd, főleg a Dohány utcai zsinagógában, meg a Rombaksebessén utcai zsinagógában. Ott meg mindig egy picit, aki megnyit, beszél egy picit, egy nagyon kis rövidet beszél a zsidó ünnepekről, a zsidó hagyományokról, hiszen minden évben ez a fesztivál, minden évben egy héttel kvázi egy héttel, 10 nappal a zsidó zsinagógai új év előtt kerül megrendezésre, és itt egy picit ilyen ünnepi hangulatban is van a zsidó közösség.
4: Ha már említetted ugye a beszédeket a koncertek előtt, akkor augusztus 31-én lesz a Budapest Klezmer Band és a Pressburger Klezmer Band, és Molnár Piroska fog beszélgetni, vagy talán énekelni is?
5: Molnár Piroska művésznő énekelni fog, tehát ő abszolút énekel készül, hiszen ugye ő játszott a Jávori Ferenc Fegy a Mennyasszony Tánc című műzikeibe, és abból lesznek részek, és a csodálatos Molnár Piroska abszolút énekhanggal készül erre a koncertre.
4: Csodálatos. És akkor lesz az Avisai Cohen trió szeptember 1-én.
5: Így van, így van, azt is nagyon várjuk. Izraelből érkeznek hozzánk, illetve hát van, aki innen, onnan, amonnan, de biztos a koncert részére egybe lesznek. Itt ugye a hang az nem lesz annyira bonyolult, mert hát ez egy jazzes, lágyabb vonal, szóval őket is nagyon-nagyon várjuk, és a közönséget is várjuk rá, mert egy különleges programmal készülnek ők is. Egy 7-8 éve voltak már egyszer nálunk itt a Dohány utcai zsinagógában, akkor is nagy sikert arattak, úgyhogy én azt gondolom, vagy azt remélem, hogy ez idén sem lesz másképp.
4: És a Dohány utcai zsinagógában a koncertek azok szeptember 2-án azzal a különleges koncerttel és szakrális koncerttel záródnak, amelyet említettél már korábban, ugye itt lesz szimfonikus zenekar, itt lesznek kántorok, és Kelemen Barnabás is közreműködik.
5: Ott igen, ez is egy nagyon szép koncert, ez a Nathanael Hersik, aki hát egy világhírű, tényleg egy világhírű kántor, egy olyan magyar gyökerekkel rendelkező is, hát egy olyan csodálatos kántor, hogy mondjam, családról, egy kántor dinasztiáról van szó, ami szinte hihetetlen, hogy 11 vagy 14. generációra visszamenőleg egy kántor családról van szó. Hát itt lesznek világi dallamok is, de hát csodálatos kántor dallamok, de lesz nagyon szép Bruch hegedű verseny, szóval ezen egy nagyon csodálatos koncert várható David Grossman vezényletével, és a MÁV szimfonikusok és Kelemen Barnabás közreműködésével. Na ez egy már egy ünnepbe öltöztetett hangverseny lesz, ami valószínűleg tényleg a zsidó lélek legszebb dallamait fogja prezentálni nekünk, és aki szereti úgy a komoly zenét, vagy a zsidó dallamokat, azoknak mindegy fantasztikus, szerintem lelkileg is mindegyan feltöltő program lesz majd.
4: És akkor maradjunk a komoly zenénél, és ugorjunk át a Rumbach utcai zsinagógába. Augusztus 30-án, hát a komoly zenének egy különleges ága, amelyet kortársnak, vagy Naja Musicnak is hívnak, és ebből is a repetitív zene kerül itt fókuszba. Ugye Erik Satie, a francia klasszikus, hát ő azért az 1800-as években volt az ő hős, kora, és mellé jön Kurták Gyuri bácsi, aki ugye idén volt 100 éves, és Steve Reich, aki pedig 90, és ezek előtt, a mesterek előtt tisztelektek egy különleges koncerttel.
5: Így van, igen, Szíves Mártonnal hosszú éves az együttműködés, ugye ő egy ütőhangszeres művész, és ő szívén is viseli ezt a kortárs zenét, a minimalista zenét, úgymond, és hogyha már idén 100 éves Kurták György, ugye a magyar kortárs komoly zene, tényleg Dohánya is világhírben ismert művésze. Erre gondoltunk, hogy akkor hozzáteszek a két másik csodálatos, fantasztikus minimalista, hogy mondjam, a kortárs zenében a legnagyobb ikonokat, Steve Reichet és Erik Satie-t, és ebből Marci Márton fog összeállítani nekünk egy nagyon szép csokorra valót, de hát itt ez egy összművészeti produkció lesz, mert lesz interaktív kivetítés és kortárs tánc, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas produkció várható. Nyilván érdekes lesz egymás mellett hallgatni majd ezt a három, tényleg a kortárs zenében meg klasszikusnak számító zeneszerző munkáit.
4: És aztán augusztus 31-én is egy egészen izgalmas dolog kerül a Rumbach utcai zsinagóga színpadára, ugye a Hillel Akusztik zsoltároktól a popzenéig, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas ív, hiszen mind a popzenében, mind a zsoltárokban, szóval vannak közös elemek.
5: Így van, hát Hillel, aki egy izraeli fiatalember, szintén Izraelből fog hozzánk érkezni. Ő egyébként egy nagyon sokoldalú és nagyon tehetséges művész egyébként. A haszid diszkótól kezdve, a zsoltáros világtól kezdve mindent tud. Idején most tőle nem egy diszkó, vagy nem egy ilyen haszid diszkót kértem, hanem egy nagyon mély, lelkileg feltöltődő, egy akusztikus szóló koncertet, amiben valószínűleg valóban zsoltároktól a popzenéig mindenféle irány fejezet hallható lesz az ő egyedi hangnemében, és ugye leveleztetek a sráccal, nagyon-nagyon készül rá is. Külön fontos neki, holokauszt túlélő családja van, először jár egyébként Magyarországon, nagyon különleges kinézetű fiatalemberről van szó, tényleg egy ortodox vallásos srác, aki egy egészen egyedi hangvilágot, zenei és képi világot fog elénk tárni a Rombach zsinagógában.
4: Fú, hát ez nagyon klasszul hangzik. Szeptember 1-én viszont jön egy teljesen más műfaj, Spiró György, aki 80 éves idén, Spirónia című előadása.
5: Hát igen, igen, idén sok évfordulónk van. Egyébként ez nekem egyébként általában év elején mindig, vagy a előző fesztivál végén, amikor átnézegettem az évfordulókat, mert mindig szoktam böngészni, hogy milyen évfordulók vannak. Hát idén nagyon sok évforduló kedvezett nekem, és hát az, hogy ugye a magyar kortárs irodalom egyik legnagyobbja Spiró György idén 80 éves, ez is adta magát, hogy állítsunk össze egy hagyományos író-olvasó találkozót, vagy egy felolvasó estet, hanem legyen ez egy picit ennél több, és akkor itt született meg az ötlet, hogy Parti Nagy Lajos beszélget vele, itt a Kossuth-díjasok találkozása is van egy picit, mert ugye Dés László, Parti Nagy Lajos és Spiró György, Gyabronka József fog felolvasni, de Parti Nagy Lajos is azért olvasgat majd, meg beszélget, kérdezősködik, és illetve Dés László, meg Dés András pedig a zenei aláfestés fogja prezentálni. Ez szerintem, hogy mondjam, nyilván nem válogathatok, nem emelhetek ki külön programot, de ez is az

0: Így van, és Laufer Szilvia zongora művész lesz még velük. Bőszállnám, hogy szintén nagyon-nagyon megszerett a Rombak utcai zsinagóga közönsége, illetve egyáltalán a közönségünk. Hát Ádám egy hihetetlen, hogy mondjam, felkészült, ugye külsejében is, hangfekvésében, tudásában is egészen tényleg egy színpadra született, magával ragadó egyéniség, és a mindenében hoz nekem most már, azt hiszem, a negyedik, ötödik évben van valami egészen egyedit, és itt született ez az ötlet, hogy Robert Schumann és Clara Schumann, hát tényleg titott szerelmét fogják felolvasni, igen. És akkor annak idején, amikor beszéltem Jordán Adéllal, hogy lenne kedve idén is Ádámmal együtt színpadra lépni, és mondta, hogy persze, igen, miről van szó, és akkor elmondtam, hogy miről van szó, ez kifejezetten jól esetben azt mondta, hogy tulajdonképpen ez egy nagy vágya, mert ő ezt olvasta is, ezt a levelezést, és úgy szerette volna egyszer ezt így felolvasni, és ő kérte meg Fekete Ernőt, illetve Ádám meg Laufer Szilviát, szóval itt, és ez irodalom, egy kis történet. Ádámban tényleg az a jó, hogy ő nem egy tudományos dátumokkal nagyon bombázott előadást tart, hanem ott az kulisszák mögé megy, kis történetek, kis sztorik. Persze ennek az előadásnak meg lesz a kellő komolysága is, mert ez tényleg egy kicsit ilyen tragikus szerelem is, úgyhogy hát ez is egy nagyon szép program lesz, és hát a közönség mellé is letette már a kedvét, a pontját, voksát. Hiszen már egy teltházas programról van szó ez esetben.
1: Jó, hogy szóba hoztad, egyébként nem minden teltházas, és vannak még jegyek. Egyrészt a zsidókulturálisfesztivál.hu-n, illetve a broadway.hu-n lehet jegyeket venni, a Broadway jegyiroda értékesíti ezeket. És akkor ugorjunk tovább, Prieger Zsolt és az Anima Sound System szeptember 3-án a legintimebb koncert.
0: Igen. No, hát a Prieger Zsolt is ugye idén, azt hiszem, talán egy hete töltötte be a 60. élet tévét, úgyhogy itt megint van egy évfordulónk, ezt akkor még nem is tudtam, amikor kitaláltuk ezt a programot, úgyhogy ezúton is köszöntöm Zsolt a születésnapján, és akkor, hogy itt nálunk egy ilyen szép kis koncertet valósít meg, hát legintimebb koncert, de egyébként nagy zenekar lesz, tehát hogy az intimitás magából a művekből fog majd előjönni, itt hát azért részleteiben nem tudom még a programot, de zsidó dallamokat fog játszani, Radnóti Miklós általi ihletett dallamokat játszik majd, tehát hogy ez egy nagyon zsidós program lesz, ami tulajdonképpen ide a fesztiválra készül. Egyébként a programok 70-80%-a is úgy van kitalálva, hogy ide a fesztiválra készüljön, tehát hogy a egyedisége meglegyen, tehát ne az legyen, hogy elmegyek egy koncertre, és ugyanezt meghallgatom, hanem ezt mindig a művészekkel megbeszélem, hogyha még egy kész fix koncert is, akkor is dolgozzon azon, hogy ez egy egyedi legyen, tehát hogy legyen benne újdonság, igen. És mindenféleképpen ide készüljön.
1: Világos. Visszatérő vendégetek Mácsai Pál, és ő pedig egy műhely látogatással érkezik szeptember 6-án.
0: Így van, na ez pont egy kész program, de hát itt is azért lesz a fesztiválhoz egy kis utószabás, nyilván a helyszínhez is, meg a fesztivál, hogy mondjam, missziójához. Ez egy vers program lesz, tulajdonképpen ahogy a Mácsai Pál művész úr képzeli a versi világot, az ő interpretálásában is természetesen hozzátesz történeteket. Azt is mondhatom, hogy egy rendhagyó irodalom óra lesz. 3 órában ez egy jó hosszú, én már láttam az előadást, a 3 óra az úgy telik el, mint körülbelül fél óra, tehát észre se veszi az ember, itt majd természetesen a közönségnek tartunk egy kis szünetet, de hogy mondjam, a nagy pecsét a Voks már itt is le van téve, mert ez is teltházas, egyébként már 7 teltházas programunk van, de azért reméljük, hogy az utolsó pillanatban majd valahogy fel tudunk szabadítani, vagy lesznek visszajövő jegyek, mert nyilván vannak ilyen nagy érdeklődések is.
1: Igen, senki ne jegyen meg. Ne. Már csak azért sem, mert szeptember 7-én pedig jönnek az Eszterek. Nagyon sok Eszter, és Eszter könyvének a nyomába erednek. Bíró Eszter, Csákányi Eszter, Horgas Eszter, és a Class Jazz Band.
0: Így van, itt Eszterek lesznek a színpadon, mert még kicsike Eszter is lesz, gyerek Eszter is lesz. Itt Eszter királynő nyomában valóban ered tovább majd az este, Horgas Eszter fuvalaművésznő összeállításában. Úgy tudom, hogy már lezállott 2-3 próba is, és nagyon jó sikerült, nagyon jó hangulatú, úgyhogy zenével, irodalommal, itt is egy összművészeti produkcióra számíthatunk itt is.
1: Szeptember 8-án is valami nagyon izgalmas lesz a Rumba zsinagógában. Kol Nidré, Szerenád és Bécsi Derű, Korcsolán Orsolya, Sugár Nátán és a Wiener Koncert Ferenc.
0: Igen, Korcsolán Orsolya is visszatérő

0: Vendégünk a közönségünk, általános egy nagyon szeretett vendégünk, ő mindig meghozza azt a komoly zenei színvonalat, ami gyakorlatilag az utolsó napokhoz kell, a vallási, vagy a nagyon spirituális tartalomhoz kell, mert ugye itt el fog hangzani, fel fog csendülni a Kol Nidre darab, ami már zsidó új évre hangol minket. Sugár Nátár egyébként egy 19 éves, 20 éves fiatal ember az ő fia, de már most egy hatalmas tehetségű karmester, és reméljük szépen nagy léptekben halad a világhír felé, és idén pedig egy bécsi zenekarra, bécsi komoly zenei kamarza zenekarral érkeznek, és ugye itt persze nyilván egy kis strauszok is fel fognak csendülni, hiszen ha már Bécsből művészek érkeznek, akkor ez egy alap, úgyhogy ezért lett Kol Nidre, bécsi derű, de Mendelssohn, Csajkovszki is fel fog csendülni, szóval egy ilyen nagyon könnyed, nagyon kellemes, de nagyon komoly estére várhatunk itt is.
1: Hát ahogyan szeptember 10-én is, hiszen említetted, hogy mennyien évfordulósak, mennyien jubilálnak az idén, és hát Fellegi Balázs a 60-at tölti be, egy fantasztikus énekesről, elsősorban opera, de hát mindenféle műfajban otthon van ő, énekesről van szó, és hát gála koncertet ad a barátaival, vendégeivel.
0: Így van, hát Balázs, Fellegi Balázs, ő is egy ikonikus figura itt a zsidó komoly zenei, vagy zenei, vagy egyetlen kulturális életnek, és idén lesz 60 éves, tehát megilleti Balázs a művész alatt ez a produkció, így került ez be a fesztiválba, de csodálatos művészekkel, Sümegi Eszterrel, Nógrádi Gergellyel, Robi Lakatossal, Renyudittal, tehát egy olyan, tényleg ez egy igazi, azt hiszem, hogy így a fesztivál végén tényleg egy ilyen igazi gála hangulat lesz, és ha már, hogy ő is 60, Priger Zsolt is 60, akkor már lassan 120, szóval haladunk előre a siker felé. Sok szeretettel várjuk a közönséget Fellegi Balázs koncertjére is, mert tényleg egy nagyon sokszínű lesz, tehát sok műfaj lesz az operától, a könnyed zsidó dallamokig, Leonard Cohenen át, vallásos dalokig, szóval ez is egy nagyon, nagyon tartalmas, sokszínű programnak várható.
1: Ez lesz tehát akkor szeptember 10-én, és akkor ugorjunk át a Hegedűs Gyula utcai zsinagógába, és vissza az időben egy kicsit, ugyanis szeptember 1-én jön a Swingala Django, ami nem más jelent, mint Szakály Tamást és csapatát, és a sztárvendég az Gájer Bálint és Horváth Mónika lesznek. Ugye itt ez a manus jazz, ez a francia, spanyol, cigány, népköltészet, vagy népi jazz, kávéházi zene, valami ilyesmiről van szó.
0: Hát igen, volt ugye ez a Django Reinhardt, cigány zenész, ha minden igaz, és ő honosította meg ezt a műfajt, és Lombos Pál a Swingala Django zenekar vezetője, menedzsere vezetője, és ők voltak egy pár éve a Dohány utcai zsinagógában Bangó Margitka művésznővel, és ott hatalmas siker volt, és akkor is gondoltuk már, hogy azért egyszer visszahívjuk őket, és idén lett ez így, és azt mondtam a Palinak, hogy hozzam valami teljesen eredetét. Abban maradunk, hogy magyar slágereket hozzá, tényleg a legklasszikusabbakat, tehát Penyő Mikitől kezdve Bródy Jánosig, Kondz Zsuzsánát, most nem tudom az egészet felsorolni, és ezt fogja ő ebbe az egyedi, vagy a zenekar ebbe az egyedi swinges stílusban, ebbe a Django swing dzsangós, swinges stílusban előadni. Hát nyilván Gájer Bálint, ugye ennek a műfajnak egy nagyon, nagyon nagy tekintélye és nagyon nagy tehetsége az ő sztárvendégletével és Horváth Mónikával, akit, megmondom őszintén, én még személyesen nem ismerek, viszont hallottam, ő csodálatos, tehetségű fiatal énekesnő is, úgyhogy hát itt nyilván lesz ilyen együtt éneklős kis hangulat, gondolom majd a közönség soraiból nagyon-nagyon szép egyfogyásunk van itt is, úgyhogy biztos, hogy ez egy kis nosztalgikus élménydús, igazán egy nagyon gazdag zenei világ fog itt megjelenni majd a színpadon.
1: Ahogyan szeptember 2-án is, ugye ott egy kicsit a folk felé kell, hogy menjünk, hiszen a Dalinda énekegyüttes, Nádasdy Fanni, Pár Júlcsi és Timár Sára, ők a népzenéből jönnek, és szefár dallamokat fognak énekelni, szerintem főleg a kapella lesz.
0: Ez egy a kapella koncert lesz, igen. A kapella koncert lesz, a három nagyon tehetséges énekesnő fog nekünk prezentálni nagyon-nagyon sok szefár dallamot, Törökország, Spanyolország, mindenféle vidékről, de természetesen magyar népzenet is fogunk hallani tőlük, világzenei stílusban, de hát ugye itt ugye ők egy nagyon komoly, és külön erre a koncertre összeállított szefárd zenei világgal fognak készülni. Ez egy ilyen nagyon mély, nagyon ilyen, nagyon szenvedélyből áradó zenei stílusról van szó ebben a szefárd stílusban, sok szerelem, sok boldogtalanság, sok öröm, tehát ugye ez egy nagyon Ez is egy nagyon szép, hát mindegyik nagyon szép lesz tulajdonképpen, de ez meg egy ilyen nagyon unikális, csodálatos világ lesz, mert voltak már persze szakadzenői koncertünk, de teljesen a kapellában még nem, és ennek ez lesz azt hiszem a különlegessége.
1: Hát, és azt hiszem, ehhez viszont különlegesen fog, vagy különösen fog passzolni a zsinagógának az akusztikája, ha már
0: ez
1: beszéltünk
0: biztos.
1: Erről, és akkor szeptember 3-án Farusi Marian érkezik, country és klezmer, ez a koncertnek a műfaja is a neve, hát nyilván iszonyú izgi lesz, Beretki Zoltánt és Pál Dénest hívta meg vendégleg.
0: Igen, hát Marian is egy ötletgyár, tehát hogy
1: igen.
0: Rakta össze ezt a countryt és klezmert, ez erre én is nagyon kíváncsi leszek, de a közönség az biztos brutálisan kíváncsi, mert pillanatok alatt elfogytak erre is a jegyek. Az biztos, hogy egy fantasztikus koncert lesz. Marian az szerintem egy csodálatos tehetségű művésznő és egy embernek is, egy nagyon szuper, és hát Berecki Zoltánnal, Pál Dénessel azt hiszem, hogy a country és klezmer találkozik, mind a kettő ritmusos, azért alapvetően vidám zenei stílus, biztos, hogy nagyon jól összefog rottyanni a két műfaj, és egy nagy vastapsos koncert lesz, azt gondolom, de szinte biztos is vagyok benne.
1: Biztos vagyok benne. Várkonyi Judit, aki az Operáznak volt a sajtósa, meg nagyon sok másnak is mondhatom, hogy kollégánk, írt egy Aduász című könyvet Romhányi Józsefről, Romhányi József életéről, és ebből született egy darab Spilák Klárival, illetve egy zenekarral, a Romhányi Sessionnel, és ez lesz szeptember 6-án.
0: Igen, hát itt van a következő évfordulónk, hogy a Romhányi József 105 éve született, hát nem
1: Igen.
0: tudom, így, hogy Romhányi József lehet, hogy annyira nem közismert a neve, bár ugye Mézga Géza,
1: a régi
0: Dr.
1: Frédi
0: Bubó,
1: és Béni, igen.
0: Frédi Béni fordítások, szóval, hogy hát Romhányi József maga volt a versrím király, tehát, hogy itt is hát egyedi produkcióról van szó, mert hogy Juditék és Klárék hogy fogják megvalósítani a zsinagóga térben, azt majd meglátom, mert ez egy interaktív produkció lesz, tehát hogy a közönséget is be fogja vonni a zenekar, Spilák Klára és Várkonyi Judit is dalra fog fakadni, tehát már azért Romhányi Józsefnek voltak ilyen kis kuplé szövegei, meg ilyen kis sanszonetta szövegei is, szóval, hogy ez az ott fog illeni oda a Hegedűs Gyula utcai zsinagóga falai közé is. Szerintem ez is nagy élmény lesz a közönségnek, és ezt már nem is mondom, mert többször már mindegyik az lesz a maga nemében.
1: Biztos vagyok benne. Szeptember 7, Orit Orbach klarinét művész érkezik, hát hogyha van hangszer, ami nagyon jellegzetesen jelen van a klezmerben, akkor az a klarinét, és őt a Hamza zenekar fogja kísérni.
0: Igen, Orit Orbach szerintem egy Izraelben érkező művész, ez nagyon fontos nekünk az izraeli művészekkel való szolidaritás itt azért a zsidokulturális fesztiválon, ez egy fontos küldetésünk is. Orit Orbach egy nagyon-nagyon tehetséges klarinét művész, az izraeli filharmonikusokon át számos nagyzenekarral lépett már föl Európa sok-sok hangversenytermében. Ő is úgy készül, hogy klezmer, de nem csak klezmer. Tehát azért igen, a klarinét egy zsinagógában, egy zsidós programon az nagyon nagyon tud sírni, és nagyon tud szólni, és ehhez a Hamza zenekar, akik ugye alapvetően egy fúvós zenekar, nagyon szépen fognak összepasszantolódni, már ilyen tudom, hogy volt már nekik ilyen online próbáljuk, meg egyeztetésük, biztosan lesz majd itt is próbáljuk, de egy nagyon szép produkció várható.
1: Nagyon izgalmas, és hát említetted az izraeli zenekarokat, jön a Digashon Trio, balkáni klezmer Izraelből.
0: Hát ők meg nem is tudok mit mondani, tehát szerintem azért reméljük, hogy föl fogják égetni a színpadot, persze nem tűzrendészeti szempontból, mert egy igazi balkáni hangulat. Tehát azt mondom, hogy Boban Markovics klezmerben körülbelül, tehát hogy valami eszméletlen fergeteges koncert lesz. Tehát az életigenlés, a vidámság és a buli hangulat. Tehát ez egy nagyon fiatal csapat, nagyon képzett zenészekből áll. Egyébként az egyik srácnak erdélyi magyar zsidó gyökerei is vannak, tehát különösen szívből jön ide Budapestre. Voltak már egyébként nyáron, most idén egyszer Füreden, hát ott is fergeteges sikert arattak, úgyhogy ez a klezmernek egy másik vonulata, ez a igazi rezes balkáni, tehát tényleg amikor, hát Nehéz lesz szerintem ülve maradni a koncerten.
1: Biztos vagyok benne. És akkor a Hegedűs Gyula utcai programok, azok a Holdvilág utasaival zárulnak, már utaltál erre a programra, ismét itt lesz Mácsai Pál, és hát ugye Szerb Antal kultikus regényét adják elő, Tasnádi Bencével és egy zenekarral, hogyha én erre jól emlékszem.
0: Így van, a Bermuda zenekar gazdagítja majd ezt a programot, hát itt szintén ugye évfordulónk van, Szerb Antal pedig 125 éve született, tényleg egy ikonikus szerzőnk, akár a zsidó irodalmat, akár a magyar irodalmat, a nemzetközi irodalmat, hiszen Utas és Holdvilág regény rengeteg nyelvről van lefordítva, és itt Anna egy nagyon izgalmas programot állított össze, mert helyszínekből lesznek felolvasások.
1: Igen, Juhász Annáról van szó, bocsánat, és Szabó Kimmel Tamást is még kihagytam, kifelejtettem.
0: Bocsánat, igen, Juhász Annával, így van. Szerintem Juhász Anna itt nagyon abszolút egy csodálatos irodalmi programot állít majd össze nekünk, illetve összeállított, mert ez viszont már volt tavasszal valamikor a Marcibányi téren, és hatalmas siker volt a produkció.
1: Hát biztos, hogy itt is az lesz. És akkor ugorjunk át az utolsó budapesti helyszíre, a Frankella úti zsinagógába. Itt szeptember 6-án klezmer lesz, méghozzá klezmer rapszódia Listes Jenőtől, és a Szabadszon klezmer band fogja előadni, és ez egy ősbemutató ráadásul.
0: Így van, idén a Frankella úti zsinagóga az gyakorlatilag az a klezmer színpad lett, bár máshol is vannak klezmer koncertek, de az lett a klezmer színpad, és itt adja a jelentőséget, hogy hát erre az estére tulajdonképpen fogjuk bemutatni Listes Jenő, cimbalomművész, klezmer rapszódia című darabját, de nem csak ez lesz, hanem természetesen lesz egy vérbő és fantasztikus Szabadszon klezmer band koncert is utána. Ez egy 15-20 perces mű, és utána jön a klasszikus klezmer koncert, amiben szintén közre fog működni Listes Jenő.
1: És akkor maradjunk a klezmernél, mert szeptember 9-én klezmerész ünnep, Janicsek Vecával, Nógrádi Gergellyel, és említetted a beszélgetésünk elején, hogy azért a szakralitása hiányozhat teljesen, tehát ennek a koncertnek lesz egy vallási része is, egy rabbinikus áldás.
0: Így van, hát ez ugye 2-3 nappal van a zsidó új év, 5787. zsidó új év beköszönte előtt, és a zsidó új évkor szokás mindig megfújni a sófár.
1: Igen.
0: És itt most ezt úgy kombináltuk össze ezt a programot, hogy Verő Tamás, aki a zsinagóga rabbia, ő is jelen lesz, egy picit fog a ünnepről beszélni, és aztán egy sófárfújás is lesz, és arra fog majd beindulni a koncert.
1: Ha.
0: Hát ez is ilyen ösztáncos, nem tudom, tehát a klezmerész is egy nagyon vidám zenekar, nagyon szereti a közönség, együtt éneklős, ösztáncos, vannak szinte minden évben, közönség is nagyon szereti, és megszokta már a klezmerész minőséget Janicsák Vecával és Nógrádi Gergely főkántorral.
1: Hát szuper lesz. Na, és akkor lesznek filmek is, méghozzá szeptember 1-én, 2-án és 3-án a Goldmark teremben, és Réz András fog ezeknek a filmeknek a megértésében segíteni. A producerek lesz, a Hegedűs a háztetőn és a Kabaré, azt gondolom, hogy legendás filmek, és hát igazán nem is kell róluk sokat mesélni, hiszen mindenki már látta őket, de azt gondolom, hogy Réz András tud majd róluk újat mondani. És akkor elugorhatunk az első vidéki, vagy az egyetlen vidéki helyszínünkre, a pécsi zsinagógába, és itt pedig Kamarás Iván fog, hát az biztos, hogy énekelni is fog, meg talán mesélni is. Szeptember 6-án a Hol van az a nyár című estet láthatjuk.
0: Igen, Kamarás Iván, ugye tudjuk, hogy ő pécsi születésű, és nagyon szereti Pécs városát, tehát ezért gondoltuk, hogy Iván most Pécsen lépjen fel ezzel a produkciójával, ez egy kicsit Hol van az a nyár, a Pesti Broadway egy napra Pécsre költözik, abszolút itt is zsidó szerzők csodálatos dalai, Gédénes György, és sorolhatnám, tehát hogy a legnagyobb kvázi magyar slágerek, magyar zsidó szerzők tollából Kamarás Iván és zenekari kísérete közreműködésében, így mint Cseki Kálmán kiváló zongoraművész lesz a zongorista, és ezen kívül még egy trióval fog érkezni. Szerintem ez egy Pécsre szabott és egy Pécsen nagyon szeretett program lesz majd.
1: Szuper, és ha már trió, akkor szeptember 7-én a Budapesten is fellépő izraeli trió, a Digazn trió, hogyha jól ejtem, akik Balkán Klezmert hoznak, ők Pécsre is ellátogatnak, és hát
0: így van, hát reméljük a Pécsi, igen, remélem a Pécsi zsinagóga falát is, hogy mondjam, megdöngetik egy kicsit a digásonnék. Ez azért is lett választás, hogy egy Pécsi nagy egyetemi város, sok fiatallal, úgyhogy mi azt reméljük, hogy ezt a hangulatot ott a pécsi fiatalok is meg hogy mondjam, beleszagolnak, vagy belelendülnek ebbe a stílusba, és nagy sikerrel zárjuk majd a pécsi programsorozatot is.
1: Hát meg azt gondolom, hogy az egész fesztivált, ami ugye augusztus 30-tól szeptember 10-ig tart, én azt gondolom, hogy mindent elmondtunk, az a lényeg, hogy akinek felkeltettük az érdeklődését, az menjen fel a zsidókulturaisfesztivál.hu-ra, egyrészt a programokról ott talál részletes információkat, másrészt jegyet is vásárolhat, illetve a broadway.hu-n, a Broadway jegyirodában is lehet jegyekhez jutni. Andi, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Deák Andrea főszervező volt a vendégem, nagyon-nagyon sok sikert kívánok, én mindenképpen emelni fogok, és erre kapacitáljuk a hallgatóinkat is, mert biztos, hogy nagyon izgalmas lesz.
0: Hát köszönöm szépen a lehetőséget, és abszolút sok szeretettel várunk mindenkit, aki még nem járt zsinagógába, aki kíváncsi erre a kulturális világra, úgyhogy nem fog szerintem senki sem csalódni, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit, és köszönöm a lehetőséget.
1: Én köszönöm, hogy itt voltál, szervusz.
0: Szia-szia.
2: És most? Ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Baleset miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Rákos útnál. Balesetnél helyszínelnek a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a Bank utca után a buszsávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Balatoni úton a Kőérberki út közelében. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, lassú a haladás a Gyáli úti felüljárótól. A Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál sávlezárásra kell számítani mától, mert javítják a gázvezetéket. A 6. kerületben az Icsi-Jenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé lehet tovább haladni. Félpályás lezárásra készüljenek a 3. kerületben az Erdőalja úton a Farkastorki köznél daruzás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó estét kívánok! 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 3 település mellett kutathatnak gáz és olaj után. Hamarosan megkezdődhet a szénhidrogén kutatása a februárban meghirdetett koncessziós pályázat nyomán. A Baracskai területen az MVM Upstream Energy ZRT, Békés Csaba és Nagy Lengyel nyugati lelőhely térségében pedig a MOL Upstream ZRT kutathat, és találat esetén földgázt, illetve kőolajat termelhet ki. A koncessziók legalább 20 évre szólnak, a 7 meghirdetett terület közül a Bácsalmás, Kisköret, Tiszacsege és Tiszalök térségére kiírt pályázatok eredménytelenül zárultak. 281 embert vettek őrizetbe gyújtogatás miatt Görögországban idén, közölte a görög tűzoltóság. Közülük 252 ember ellen gazdatlanságból, 29 ellen pedig szándékos gyújtogatás miatt indult eljárás. Az országban az elmúlt 10 napban több mint 400 tűzesetet kellett kezelni, több régióban pedig továbbra is magas fokú tűzvédelmi készültség van érvényben. Görögországban 2024 óta akár 20 év szabadságvesztéssel és 200 ezer eurós bírsággal is sújthatják a gyújtogatókat. Betörtek a hekkerek egy lengyel hő- és villamos erőműbe, majd sikeresen leállították a létesítmény egyik gőzturbináját és vízkezelő rendszerét, írja a The Hacker News. A rosszindulatú felek egy helyi szolgáltató azórendszerét törték fel, amelyet az a távoli berendezések elérésére szokott használni. Az incidens 2025. decemberében történt, és része a januárban közölt két erőműveket ért behatolásnak. A támadást egy az elektromos elosztórendszer által kezelt privát mobilhálózat segítségével hajtották végre. Kutatók szerint most először figyeltek meg ilyen beavatkozást. Konyha nyelven arról van szó, hogy volt egy közös kapcsolat számos energetikai létesítmény között, és az egyikbe betörve át lehetett jutni a másikba is.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe ma 0,3%-os emelkedésben állt meg 150.381 ponton. A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt. A vezető papírok többsége ma emelkedett, csak a Richter gyengült 1%-ot 13.030 forintra. A MOL 7%-os pluszban zárt 4.880 forinton, az OTP 4%-kal lett több 46.290 forintot ért záráskor, és kicsit emelkedett a Magyar Telekom is, ez 2%-os plusz volt, így 2.626 forinton fejezte be a napot. Tengeren túl még javában zajlik a kereskedés, és jelenleg a Dow Jones 1%-os pluszban teljesít, emelkedik a technológiai Nasdaq is 4%-kal, az S&P 500 mindeközben éppen hogy stagnálás környékén mozog. Európában is lezárult már a kereskedés, és 1%-ot gyengült ma a londoni FTSE, 2%-ot a német DAX, a párizsi Kakáron is gyengült 0,5%-kal, és zárásra elromlott a hangulat enyhén az olasz mutatónál, illetve a spanyol börze is 0,2%-os mínuszban fejezte be. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 364 forint 31 fillér, az amerikai dollárért 315 forintot és 75 fillért kell fizetni. A mozgásszervi megbetegedések közül a derékfájás az egyik vezető oka a rokkantságban töltött éveknek. A megkérdezett idegsebész elmondta, hogy világszerte csaknem 600 millió ember szenved ettől a problémától, és ez a szám várhatóan tovább emelkedik. Ciglicki Gábor szerint idehaza sokszor az utolsó pillanatban fordulnak szakemberhez panaszaikkal a betegek, pedig a tapasztalatok azt mutatják, hogy megfelelő tornával megelőzhetőek a gerinc problémák.
5: Régen azt mondtuk, hogy csak az idősek betegsége, de azt tapasztaljuk, hogy egyre fiatalabbak is. Tehát 30-as éveiben járó, akár nem elhízott sportos egyének is megjelennek rendelésen problémával, tehát nem válogat sajnos. Kortól, nemtől függetlenül mindenkiben ez előfordul, és szoktuk azt hangsúlyozni, hogy igen, mindenkinek van egy genetikai adottsága, ami mondjuk a családban halmozódik a gerinc probléma, akár a gerincsérvek is, de nagyon-nagyon hangsúlyos a környezeti tényezők, amiről is beszéltünk, hogy élünk, mit tesz, hogy vigyázunk magunkra, tehát az sokkal inkább meg tudja határozni a kimenetelét ennek az egésznek, mint az, hogy milyen genetikai adottságokkal rendelkezünk.
0: Időjárás jelentés.
4: Nagyrészt felhőtlen időre van kilátás, ugyanakkor a nyugati-délnyugati határszélen kisebb körzetekben időszakosan több lehet a gomoly felhő, csapadékra azonban ezekből sem kell számítani. Az északi-észak-keleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon és Borsodban olykor erős lökések. Késő estére általában 16 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
6: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke.
7: Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
6: És köszönjük, hogy elfogadta. Beszélgetésünk apropóját pedig az új gazdaságpolitika adja, hiszen felállt a Tisza kormány, és hát köztudott, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság szokott gazdaságpolitika irányelveket megfogalmazni minden kormány számára. Általában ez a közgazdász vándorgyűléseken kerül sor. Ha jól tudom, akkor ez még hatályban van, és hát elnök úr, hogy látja a szakminiszterek vagy a miniszterelnök nyilatkozatait, mármint ami a gazdasági témákat illeti?
7: Hát amit eddig hallottam, az engem jó érzéssel tölt el. Ugye én 9 éve vagyok a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, most májusban jár le a végleg a mandátumom 3 ciklus után. Tehát én most úgy így a búcsú beszédemhez végignéztem, hogy 2017 óta milyen javaslatokat foglalt, vagy milyen javaslatokat tettünk a gazdasági kormányzat részére. És azt látom, hogy, vagy azt hallottam most, vagy azt vettem ki most a parlamenti meghallgatásokból, hogy az új kormány, vagy a szakminiszterek nagyon sok olyan célt tűztek ki, amit mi jónak tartottunk, szükségesnek tartottunk, és a korábbi ajánlásainkban szerepeltettük.
6: Tavaly például szerepelt az is az ajánlások között, hogy a az úgynevezett nem piacinak tartott intézkedéseket vonja vissza, vagy előbb-utóbb semlegesítse a kormány. Erre még nem került sor.
7: Hát erre nem került sor, de számomra az lett volna meglepő, hogyha sor kerül rá, mert hát végül is azért a gazdaság az úgy működik, mint egy nagy hajó, ez nem fordul, hanem kanyarodik. Tehát idő kell ahhoz, amíg átmenetek meg tudnak, vagy realizálódni tudnak, és nyilván ezeknek az átmeneteknek meg kell adni az idejét. Ha most hirtelen egyik pillanatra a másikra kivezetnének mindent, akkor azt gondolom, hogy ennek a vége káosz lenne. Tehát először nyilván kell egy felmérést csinálni, nyilván ennek egy jó része már a korábbiakban elkészült, meg biztos, hogy a kormány már rendelkezik bizonyos előtanulmányokkal, de még nagyon sok munka lehet hátra. Tehát itt egy olyan bonyolult keresztfinanszírozási rendszer alakult ki az elmúlt években, amit kibogozni, szétszálazni nem lesz egyszerű.
6: Tehát mondok néhány konkrétumot, hogy hatályban maradnak a különadók, és az olyan intézkedések is, mint például az ár és top, vagy éppen a védett üzemanyagár, hogy csak a javát említsem. Továbbá elméletileg marad a rezsivédelem is. Ez ugye mind évet érintő intézkedés, vélelmezhetőleg ugye évközben nagyon nehéz ebbe a helyzetbe úgy belenyúlni. Most nem akarok itt az ördög ügyvédje lenni, de hát ez okozza ön szerint egyébként, hogy ezek az elemek megmaradnak?
7: Nyilván, tehát ezeket végig kell nézni, hogy milyen ütemben, hogy lehet kivezetni, és egy olyan hiteles kivezetési sztorit kell összeállítani, amit a gazdaság szereplői is el tudnak fogadni, tudnak vele együtt élni, és tulajdonképpen visszatér a bizalom a kormány gazdaság politikája iránt, ami aztán azzal együtt, hogy még megmaradnak bizonyos intézkedések, vagy fokozatosan kivezetésre kerülnek, azért meghozza a beruházási kedvet, megnöveli a fogyasztási kedvet, tehát általában a bizalmat megnöveli.
6: Azonban lesz kata, ezt már tudjuk, valamint személyi jövedelemadó csökkentés is. Utóbbi kapcsán megjelentek a szakértői számítások, ezek ilyen cirka 300 milliárdos tételt jelentő, amiről még tudunk, hogy első körben a minimál béreseknél csökken az SZJA 9%-ra.
7: Igen. Hát ezek az intézkedések nyilván a költségvetés számára terhet jelentenek. Egy olyan költségvetés számára, ami már úgyis elég gyalázatos állapotban van. De hát ugye az új pénzügyminiszter azt ígérte, hogy most csinál egy leltárt, és valószínűleg nagyon sok olyan korábbi intézkedés van, amit lehet finomhangolni, visszavonni, csökkenteni, kommunikációs költségeket lehet visszavenni, bizonyos támogatásokat, amik mindenféle alapítványoknak, vállalatoknak közvetlenül vagy közvetlenül mentek, és ebből lehet spórolgatni. Meg hát az is igaz, hogy azért a bevételi oldal eddig jól teljesített, és a bevételek az év második felébe szoktak inkább jönni. Most nyilván nagyobb a bizalom, akkor az adófizetési hajlandóság is nőhet, tehát lehet, hogy még a bevételi számok is jobban alakulnak.
6: Hát a piaci bizalom megtestesül például a forint árfolyamának az erősödésében, ugye ez is egy nem is hipotetikus, talán pragmatikus vita lesz a következő időszakban, hogy ugye belőni az egyensúly árszintet sem akármi, de már ugye az exportőrök panaszkodnak, hogy ez már too much. Mit jelent egyébként a magyar gazdaság számára összességében egy erősödő forint?
7: Nyilván ez az erősödő forint, ez a bizalom erősödését, tehát a nemzetközi befektetői kör bizalmának, meg tulajdonképpen a hazai befektetőknek a bizalmát is jelzi. Mindenképpen segít az infláció letörésében, és hát kétségtelen, hogy az exportőröknek csökkentheti a nyereségét, de egyben arra is kényszeríti őket, hogy most már forduljanak inkább az innovációk, a kutatásfejlesztés, a hatékonyság, a versenyképesség növelés irányába, amiről mi nagyon sokat beszéltünk, ugye az előbb mondtam, hogy most végignéztem 9 év mindenféle javaslatát, abban talán minden évben ott szerepelt az elsők között, hogy a versenyképességet javítani kell, a KKV-kat el kell kezdeni fölzárkóztatni a nagyobb cégekhez, tehát ezt a borzasztó nagy különbséget a KKV-k és a nagyvállalatok hatékonysága között, ezt mindenképpen el kell kezdeni csökkenteni. Az oktatásra sokkal komolyabb figyelmet kell, vagy sokkal nagyobb figyelmet kell szentelni. Hát ezek mind olyan dolgok, amivel lehet a vállalatok hatékonyságát növelni, és akkor ez az árfolyam emelkedés, ez igazából nem okoz problémát.
6: Korábban a Magyar Nemzeti Bank mellett működő monetáris tanács tagja is volt, akkor a piciget már engedi, akkor rátérünk a kamat oldalra. Mit jelenthet a forint erősödés hosszabb távon, vagy akár középtávon is?
7: Ugye, hát én 12 évig voltam a monetáris tanács tagja, ilyen döntéshozó, és addig beszéltem, meg beszélhettem monetáris politikáról. Amikor tavaly nekem lejárt a mandátum, akkor eltároztam, hogy én nem szólok bele a monetáris politikával.
6: Ugye a piacon azt mondják, hogy egy fél év a kiülési időszak, ezért már túl vagyunk. Elméleti szinten, de mert elméletileg ugye ez lehetőséget teremt arra a jegybanknak, hogy csökkentse az alapkamatot.
7: Hát ugye nagyon sok mindent kell a jegybanknak figyelni ahhoz, hogy kamatot döntsen. Most kétségtelen, hogy erős az árfolyam, ami önmagában is csökkenti az inflációt. Alacsony az infláció, ugyanakkor azért vannak kockázatok, és ugye hát még mindig élnek az árstopp, vagy él az árstopp, élnek a különböző ár és csökkentő intézkedések, tehát egy csomó ilyen mesterséges beavatkozás még él.
6: Tehát amennyiben ezeket kivezetik, az lesz valami inflációgeresztő hatású?
7: Az hát a célos? Mindenféleképpen egyfajta inflációs nyomást, vagy rejtett inflációs nyomást jelentenek. Jelent továbbá az is, hogy sok cég, például biztosítók, pénzügyi intézmények azt vállalták, hogy egy fél évig ők nem áraznák át a szolgáltatásaikat. Tehát még az is hátra van, akármi is történhet itt a második fél évben. Tehát ezek mind olyan kis tételek, vagy olyan tételek, amik inflációs nyomást eredményezhetnek. Tehát nyilván a Nemzeti Banknak erre oda kell figyelni, és biztos oda is figyel rá, és biztos gondosan mérlegelik, hogy mi az a pillanat, amikor már úgy lehet kamatot csökkenteni, hogy abból ne kelljen aztán visszajönni.
6: Akkor a fiskális oldalról nézzük, a devizadóság szempontjából mit jelentett a forint erősödés? Ugye kisebb tétel, meg kevesebb teher már ez a magyar állam számára, mint korábban volt, de azért mégiscsak van devizadóság.
7: Hát a devizadóságunk nyilván, hogyha devizadóságot kell, vagy újabb devizadóságot kell fölvennünk, akkor egy erősebb forint mellett az olcsóbb. Mindenképpen valamennyire nyomja le a kamatokat, mindenképpen erősíti az ország iránti bizalmat, ami önmagában is kamatcsökkentő tényező, és hogy látszik is, hogy azért a 10 éves hozamaink most már elég szépen csökkentek, sőt a hozamgörbénk már lassan inverzé válik, ami azt jelenti, hogy a rövid oldali kamatok magasabbak, mint a hosszú oldali, ami megint csak ugye a hozamgörbe az szeret normálisan viselkedni, tehát szereti azt, hogyha egy emelkedő trendet mutat. Az inverse hozamgörbe az ugye azt jelenti, hogy eznek pont a fordítottja igaz, és a hozamgörbe az úgy igyekszik viselkedni. Tehát hogyha jól működik a gazdaság, bejönnek azok a vállalások, vagy azok az ígéretek, amiket most a megalakuló új kormány tett, akkor tulajdonképpen a rövid oldali kamatok el tudnak kezdeni csökkenni. Ha ezek nem jönnek be, akkor inkább a hosszú oldal kezd emelkedni.
6: Ha már szóba került a költségvetés, tényleg óriási a hiány, hiszen a éves célszámnak a 90%-ánál vagyunk. Ezen az oldalon, vagy ezen a télen mi az, amire lehet számítani? A pénzügyminiszter már bejelentett, egy pótköltségvetés lesz. Hogyan kell most ezt elképzelni?
7: Hát úgy, hogy lesz egy pótköltségvetés.
6: Mit írnak bele?
7: Igazából, hát lesz egy, nyilván elkészül egy leltár, hogy is állunk most, mik azok a kötelezettségek, amikből már nem lehet kifarolni, mik azok a kötelezettségek, amiket újra lehet tárgyalni adott esetben, mik azok a kötelezettségek, amiket el lehet felejteni, és meg lehet nézni, hogy vannak-e esetleg a bevételi oldalon olyan lehetőségek, amik azt az oldalt erősítik, és a költségvetési hiányt valamennyire tudják csökkenteni, de ezzel együtt Én nem gondolom azt, hogy valami nagyon, nagyon szép költségvetési hiánnyal fogjuk zárni az évet. Most ugye a legutolsó szám az majdnem 7% volt a legutolsó becslés. Hát, talán valamivel ez alá le lehet menni, hogyha ügyesen lavírozik a pénzügyminisztérium. És azt én egy nagyon jó jelnek tartom, hogy önálló pénzügyminisztérium van, ráadásul elég komoly jogosítványokkal van felruházva. Tehát egy jól működő pénzügyminisztérium azért.
6: Még nem adták el az épületet, József Nádor téri épületet, esetleg oda is visszaköltözhet?
7: Hát ezt meg
6: ez csak úgy szimbolikus kérdés, nyilván csak itt az elmúlt napok költözködésére, meg valóság sorraira gondolok, de a tréfát félretéve, és egy átlagos randó számára is néhány gondolat erre térjünk arra, hogy mit jelent a mindennapokban a forint erősödés. Nem pusztán azt, hogy bevásároljuk magunkat devizából, és olcsóbban nyaralunk, hanem ezáltal mondjuk a vagyonunk is felértékelődik? Például?
7: Hát elvileg, akinek euró megtakarítása van, vagy dollár megtakarítása van, annak nyilván fölértékelődik a vagyona, most denominált megtakarításai vannak, annak fölértékelődik nyilván a vagyona, de amúgy így nem gazdagodom.
6: De akkor még percegetem a témát, hiszen szóba kerül az infláció, elméletileg ugye miután nagyon sok terméket importálunk az árszintben, ez, és akkor gondoltunk itt például üzemanyagokra is, meg a mindennapi betevőre, tehát az árszintben ez megjelenhet majd?
7: Hát ugye igen, ez kétségtelen, hogy nekünk a fogyasztásunknak is, meg az exportunknak is nagyon magas az import hányada, és egy erős forint az mindenféleképpen csökkenti az importárakat. Tehát az egy jelenthet valami fajta könnyebbséget a fogyasztásnál, jelenthet valami fajta árcsökkenést így a fogyasztásnál, és ilyen formán ez segítheti, vagy tulajdonképpen a beruházásoknál is az import oldalon olcsíthatja a beszerzendő dolgokat.
6: Úgy rég hallottuk ezt a szót. Olcsíthatja. Annak idején pedig ez egy trendi definíció volt. De még, ha megengedi, továbbra is maradunk ennél a témánál, hiszen elég vad prognózisok jelentek meg, előrejelzések jelentek meg a forint árfolyamának további lehetséges alakulásáról. Én már láttam 3.30-as, uram bocsá, 3.20-as euróval szembeni kurzust is. Ha ez a szituáció kialakul, hiszen azt sem hittük el, hogy 3.50-es euróval, 3.50-valányos euróval számolunk, akkor mi a teendője a gazdaságpolitikának? Ez is csak inkább hipotetikus kérdés, hiszen kicsit nyitott gazdaság vagyunk, erre már célozottunk egy párszor.
7: Ugye a gazdaságpolitikának ugye alapvetően, vagy mondjuk a költségvetési politikának nyilván az a célja, hogy az államháztartási hiány csökkenjen, és az államadósság kamatai, vagy az államadósság után fizetendő kamatok csökkentsenek. Tehát igazából ez a fontosabb tétel, nem annyira az árfolyam, hanem inkább a kamatok. Az az érdekesebb, tehát az, hogy a költségvetést mennyire terheli az adósság után fizetendő kamatok terhe, mekkora a költségvetésnek a mozgástere. Tehát ebben az árfolyam az egy kicsit kevesebb szereppel bír.
6: És nem okozhat problémát a reálgazdasági szereplők esetében, amelyek egyébként exportálnak? A folyamatosan erősödő árfolyam, hiszen erre már volt egy kis néhány célozgatás, hogy más oldalon kell erősödniük, de egyik hónapról a másikra nem megy.
7: Hát ugye először is várjuk meg, hogy mi fog történni az árfolyammal. Én azt gondolom, hogy most az árfolyam tényleg beerősödött, ebben a beerősödésben benne van az, hogy az új kormány iránt nagyon komoly a befektetői bizalom, és ezért a forint vásárlók kerültek többségbe. Tetszik most divatos trendi a forint, jól alakulnak a hozamok, és jól alakul az árfolyam. Úgy tűnik, hogy azok az ígéretek, amik elhangzottak, azok egy gyorsuló gazdaság képét vetítik elő, és ez önmagában ugye a bizalom erősítését, és azzal együtt az árfolyam erősítését is hozza magával. Hogy aztán ebből mennyit sikerül apró pénzre váltani, az a jövő zenéje lesz. Egyelőre ez egy, mondjuk úgy, hogy ez az árfolyam, ez egy megerőlegezett bizalom. Én nem nagyon hiszem, hogy nagyon sok van ebben még. Hogyha a gazdaságpolitika azokat az ígéreteket teljesíti, amiket megtett és sikerrel teljesíti, akkor akár még erősödhet is, de én úgy nem gondolom, hogy rövid távon ebben sokkal több van.
6: Bár a 2026-os költségvetésért ugye nem az új Tisza kormány felel, de jönnek a hitelminősítők újfent, akik egyébként kivártak, mire lehet tőlük számítani? Mert nagyon könnyűen buvliba eshetnénk elméletileg. Hogy megadják azt a bizalmat az új kormánynak, hogy 27-es költségvetéssel, vagy a költségvetési törvényjavaslattal, vagy akár a pótköltségvetéssel helyet lehet billenteni a helyzetet?
7: Hát ugye ahol ez a veszély úgy igazán komolyan fenyegetett, az a Standard & Poor's, azon túl vagyunk, és az S&P az megerősítette Magyarország hitelminősítését, tehát itt nem kerültünk bóbiba, másik kettőnél jobban állunk egy kicsit, de egész biztos vagyok abban, hogy ők is megadják a bizalmat az új kormánynak, különösen mondom a program ígéretének az ismeretében, úgyhogy egész biztos, hogy ebben az évben nem fognak leminősíteni.
6: És ez volt a műsor első részének záró akkordja. Arra kérem kedves hallgatóinkat, maradjanak velünk. Pár perces híreket követően jövünk vissza. A napvendége tehát Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke.
0: Hamarosan folytatódik a napvendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: Jó estét kívánok! Fél hét van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Külső beavatkozás nélkül újra probléma lehet a paksi atomerőmű hűtésével, a napokban újra csökkenő dunai vízszint miatt. Ezért a kormány vízügyi és műszaki szakemberek egyetértésével egy fenékküszöb építését és két hajó irányított elsüllyesztését rendelte el. Pénteken döntenek arról, hogy mikor süllyesztik el a hajókat. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
1: Haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen.

0: emeljünk a Duna vízszintjén, hogy ezzel a végleges fenékküszöb elkészültéig is elkerülhető legyen a paksi erőmű teljes leállítása.
1: 1995 óta nem volt olyan komoly munka a Dunán, mint ami a következő időszakban várható. 24 órás munkavégzést rendelt el a kormány. Több száz tonna követ visznek majd a helyszínre, az építkezést a hadsereg odavezényelt katonái is segítik majd. A paksi atomerőmű alacsony intenzitású működése havi 50 milliárdos plusz teher a költségvetésnek. A rendkívüli energiahelyzet akár hónapokig is eltarthat. 2,1 millió eurós humanitárius segélyt ad Kolumbiának az Európai Unió a 7,4-es erősségű földrengés utáni károk helyreállítására. A segítségből egészségügyi ellátást, ivóvizet, élelmiszert, ideiglenes szállást és higiéniai eszközöket biztosítanak a károsultaknak. Az uniós támogatás egy része már eljutott a helyszínre. A legfrissebb adatok szerint a katasztrófában legalább 216 ember halt meg, és mintegy 1600 épület rongálódott meg vagy omlott össze. Az Európai Unió műholdas szolgáltatását is aktiválta, hogy a mentést és a károk felmérését segítse. Tegnap óta tilos a levegő csomagolása és szállítása az Európai Unióban az új csomagolási rendelet szerint. A szabályozás célja, hogy véget vessen a túlméretezett csomagolásoknak, egyszerűbbé tegye a szelektív hulladékgyűjtést, ezzel csökkentse az e-kereskedelem környezet terhelését. A Soprenter társalapító vezető tanácsadója elmondta, hogy ugyan a legtöbb webáruház számára nem egyik napról a másikra változik meg minden. A felkészülés mostantól már nem halogatható. Kulcsár István Róbertet hallják.
2: Rengeteg ilyen kidolgozandó dolog van még szerintem ebben. Nekem az a meglátásom, hogy ez kicsit olyan lesz, mint a GDPR, ami hatályba lépett 2018. május 25-én, de senkit nem büntettek meg a kezdetén, hanem a hatóságok is nagyon konstruktívan álltak hozzá a cégekhez, és igyekeztek segíteni nekik abban, hogy hogyan tudják ezt minél hatékonyabban alkalmazni a saját vállalkozásukban. Én itt is azt látom, hogy a kezdetén a hatóságok nagy valószínűséggel egy konstruktív segítő szerepet fognak betölteni abban, hogy ezek a a kereskedők, a gyártócégek minél hatékonyabb válaszokat tudjanak megtalálni, hiszen ez egy új dolog, úgyhogy itt még számtalan olyan részterület van szerintem, amit ki kell találni.
1: Tőzsdehírek. Új történelmi csúcson zárt ma a BUX, illetve a MOL is. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 3%-os emelkedéssel 150.381 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt, a vezető részvényeket a Richter kivételével az előző napi záróáruk felett jegyezték. A MOL 0,7%-kal 4.880 forintra erősödött, az OTP 0,4%-kal 46.290 forintra nőtt, a Magyar Telekom 0,2%-kal emelkedett 2.626 forintra, a Richter 0,1%-kal csökkent 13.030 forintra. Európában zárásra kissé elromlott a hangulat. A spanyol börze 0,1%-ot veszített értékéből, az olasz mutató gyakorlatilag stagnált, éppen csak elmozdult lefelé innen. A párizsi CAC 0,5%-ot gyengült, a német DAX 0,2%-ot, a londoni FTSE 0,1%-ot. A tengeren túlon még zajlik a kereskedés, és ott pozitív az összkép, 0,5%-kal emelkedik a technológiai NASDAQ, 0,1%-kal a Dow Jones, és az S&P 500 0,2%-os pluszban jár.
3: Időjárás jelentés.
1: Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül, az északias szél általában mérséklődik, de az ország keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, több fokkal alacsonyabb a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, még kissé magasabb értékek lehetnek a nagyobb városokban és vízpartokon.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
4: Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Plesinger Gyula, Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, és még itt a műsor első részében a gazdaságpolitikát

0: erről beszéltünk, a formáló gazdaságpolitikáról, vonatkozásban megyünk tovább ezen logika mentén. A friss hírek szerint jönnek az uniós források, ezt egyébként Brüsszelből erősítették meg, és nem is akármennyi jön. Mit jelent ez a magyar gazdaságnak?
1: Hát ez egy abszolút pozitív történet a magyar gazdaság szempontjából. Hát ez jó a költségvetésnek, mert hiszen azokat a megelőlegezett forrásokat, amiket a költségvetés már a különböző beruházások elindítására elköltött, vagy folytatására elköltött, ezeket most vissza lehet szedni, tehát ez megint javítja a költségvetés pozícióját. El lehet indítani olyan projekteket, és akkor már ebben az évben is valami fajta hatása lehet az EU-s pénzeknek, hogy tehát olyan projekteket el lehet indítani, amik teljesen pikpak elő vannak készítve, tehát azonnal indulni tudnak, ez megint jó hír. Jó hír az, hogy pénzügyi szempontból erősebb lábakra kerül a gazdaság, tehát a költségvetés igazából akkor a pénzforgalmi hiány az tud csökkenni, tud nőni az ország devizatartaléka tovább, ami megint csak tovább erősíti a bizalmat, már most is rekord magas a devizatartalék, de ez tovább tud nőni. Tehát ennek az uniós forrásoknak nagyon sok előnye van.
0: És ez a logika mentén jutunk el az euró bevezetéséig. Mennyire tartja ambiciózus célnak a Tisza kormánynak a tervét, mi szerint 3-4 éven belül be lehet vezetni a közös uniós fizetőeszközt?
1: Hát ugye ezt két oldalról érdemes megnézni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket az úgynevezett Maastrichti kritériumokat, ezt az 5 feltételt, ezt meg lehet ugrani tulajdonképpen elég simán odáig. Alapvetően ugye azt érdemes tisztázni, hogy az, hogy Magyarország csatlakozik az eurózónához, ezt annak idején a csatlakozási szerződés aláírásakor vállaltuk.
0: Igen, 2004-es vállalás.
1: Egy alkalmas időpont.
0: És voltak céldátumok is. De erre már csak az idősebbek emlékeznek.
1: Igen, több céldátum volt, ami aztán meghiúsult. És hát most ezt a céldátumot, tehát azt mondom, hogy ezt technikailag meg lehet ugrani. A nagy kérdés csak az, hogy ha belépünk az Európai Unióba, vagy az eurozónába, akkor fenntarthatóan bent tudunk-e maradni. Mert hogyha ott az eurozónában a versenyképesség, a hatékonyság terén nem tudjuk hozni azt, ami elvárt, akkor annak nagyon csúnya következményei lehetnek, hiszen akkor már nem lehet a saját devizával ügyeskedni, és egy leértékeléssel javítani a versenyhátrányokat, hanem akkor nagyon fájó intézkedéseket kell hozni, ilyen úgynevezett belső leértékelést, ami akár bércsökkentést is jelenthet, nagyon komoly megszorításokat.
0: És tegyük hozzá elnézést, hogyha megszakítom, nem olyan, aki belép az eurózónába, hogy kiugrunk, aztán beugrunk, meg biztosan lépünk, ugye csak ott van. Igen, ha belépünk, akkor...
1: Akkor ott van. És összességében a tapasztalatok szerint tehát azok az országok, akik csatlakoztak az eurozónához, a nap végén jól jártak. Alapvetően ugye ez ad egy stabilitást, mindenféleképpen olcsóbb finanszírozást, megszűnik az árfolyam kockázat, megnő a bizalom, tehát a kamatok, a finanszírozás jóval olcsóbb lesz. Ugye a negatívumok azok szoktak lenni, hogy nagy az inflációs félelem. Tehát a belépés pillanatában van egy inflációs lökés, egy inflációs sokk, amit általában túlbecsülnek. Tehát tapasztalatok szerint itt ezek az újonnan csatlakozott, és itt azt mondom, hogy mit tudom én, a 2000 után, vagy mondjuk a 2007-2008 után csatlakozott országoknál, az átlagos tényleges inflációs sok, amit ez a belépés okozott, az ilyen 0,1, 0,4, 0,5%, tehát szabad szemmel alig látható, érezhető, mert ez alapvetően a fogyasztási cikkeknél, a szolgáltatásoknál, tehát az ilyen kisebb értékű dolgoknál jelent meg, alapvetően az átállással járó kerekítésekből, de a lakosságnak az infláció érzete az ennél jóval nagyobb volt. Tehát az a belépéshez mindig van egy ilyen, vagy mindig kapcsolódik egy ilyen inflációs félelem, és van egy másik kockázat, amit látni kell, hogy elveszti az adott ország a monetáris mozgást, monetáris politikai mozgásterét. Tehát onnantól kezdve aztán már az Európai Központi Bank diktálja a tempót, ott már nem
0: hogy lehet. Az átlagos halandó is, értse elnök úr, lesz a jegybanknak a funkciója. Utána még lesz jegybank?
1: Hát lesz, persze, jegybank lesz, és a jegybanknak azért vannak még ilyen kisebb funkciói, ellenőrzési funkciói leginkább, de van, ugye minden eurozónás ország bocsáthat ki eurót is, hát érmeket bocsáthat ki, tehát megmaradnak azért jegybanki funkciók, mindenféle tanulmányokat, javaslatokat, tehát nagyon sok mindent tud csinálni, kisebb bankokat felügyelget, tehát marad jegybanki funkció, de hát lényegesen kevesebb, mint egy önálló devizával rendelkező ország jegybankja.
0: Hozhat egyébként növekedési többletet az euró bevezetése, javult a versenyképesség ezáltal? Egy automatikus hatás lehet ez, vagy nem?
1: Nem, az euró az nem egy csodafegyver. Tehát ahhoz, hogy egy eurónak, az euró bevezetésnek a pozitív oldalát tudja egy ország élvezni, ahhoz az kell, hogy a versenyképesség, a hatékonyság, a felzárkózási ütem, a növekedés terén föl tudjon mutatni komoly eredményeket. Tehát én valahogy úgy mondanám, hogy nekünk akkor érdemes belépni az eurozónába, hogyha egyfelől mi az eurozónának egy hozzáadott értéket jelentünk, másfelől pedig a mi számunkra az eurozóna tagság az előnyökkel jár. És az a kis marginális hátrány, hogy van egy hirtelen inflációs sok, vagy egy inflációstól való félelem, ez eltörpül igazából a nagy, a komoly előnyök mellett.
0: Ilyen kicsi nyitott piacgazdaságnak, mint Magyarországnak egyébként pont az euró a szabványa, vagy sem? És még tegyük hozzá egy kis nemzeti büszkeséget, hát az euró atya pont a magyar származású lámfalusi professzor volt.
1: Tehát mondjuk lehet, tehát én azt gondolom, hogy a nap végén összességében inkább pozitív, mint negatív hatása lenne egy euró bevezetésnek, mondom, akkor, hogyha egyebekben mondjuk mi föl tudunk nőni mondjuk a magországok átlagához, vagy annak a környékéhez. Mint ami mondjuk Csehország szerintem teljesen érett már arra, hogy ha úgy döntenek, akkor csatlakozzanak az eurozónához. Mi szerintem nem vagyunk érettek még erre. Mondom, megugrani ezeket a Maastrichti kritériumokat, ez nem...
0: Tehát akkor, ha jól veszem ki a szavaiból, osztja azt a közgazdászok között is megjelent vélekedést, vagy artikulálódó vélekedést, hogy reálgazdasági fejlettség is kell az euróhoz, tehát magában a pénzügyi kritériumok teljesítése nem feltétlenül elegendő?
1: Így van, de erre különben rájött már a bizottság is, és hát azóta vannak különböző intézkedések és különböző mérések annak eldöntésére, hogy egy ország mennyire tudja fenntarthatóan.
0: Most állom nagyjából 75-76%-on fejlettség szempontjából, ez nem elég?
1: Ez nem elég, ez egy kicsit kevés. Tehát itt még, mondom, a növekedésben, a hatékonyságban, versenyképességben mi borzasztóan le vagyunk maradva, és a hatékonyság alatt a gazdasági szereplők hatékonyságát és az állam hatékonyságát egyaránt értem.
0: Igen, de ugye hozzátesszük, hogy 2 évig lebegtetési sávba kell tenni fixál folyamon a forintot, tehát akkor túl sok időnk nincs erre, hogyha ez az ambiciózus cél, nem?
1: Igen, persze, igen. Tehát 2 évig ebben az ERM-ben, ERM2-ben kell tartani a forintot, de nem, igazából ez megoldható, tehát én ezt nem látom egy megugorhatatlan.
0: Akkor tovább provokálom, hiszen a bolgárok jóval gyengébb fejlettségi szint alatt léptek be, de a horvátok is, a szlovákok is mi vagyunk.
1: Igen, de a horvátoknál és a bolgároknál is gyakorlatilag már hosszú évek óta euró, gyakorlatilag euró volt, hiszen úgy a krivnya, mint a leva hozzá volt kötve az euróhoz. Tehát a horvát meg a bolgári jegybanknak nagyon-nagyon kevés mozgástere volt. Ott lényegében ott is az LKB vezényelte a parádét.
0: Hát én Budapest belvárosában is látok kettős elszámolásokat már. Tehát itt is már sok minden euró alapon megy. És végezetül nem utolsó sorban az átlagos halandók számára is teljesen tisztában tegyük a képet. Szükség van-e valamiféle társadalmi ismeretekre, akár egy, ha nem is népszavazásra, de széleskörű terjesztésre, kérdésre a tekintetben, hogy mi az euró, és hogy hogyan kell majd ezzel élnünk, hiszen az mégiscsak egy hatalmas változás, ez egy mérföldkő, hogy más lesz Magyarországnak a fizetőeszköze.
1: Hát én azt gondolom, hogy ezzel úgy nagyjából már Magyarországon tisztában van mindenki. Hát ugye nagyon sok multinacionális cég dolgozik Magyarországon, ahol már euróban importálnak, Európa exportálnak, nagyon sok helyen euróba adják a fizetést, mert úgy tudom, hogy a jobban menő informatikusok már euróba kapják a fizetésüket. Annak idején én is dolgoztam egy nemzetközi banknál, ott is euró alapon forintba kaptam ugyan a fizetésemet, de euró alapon volt meghatározva. Tehát én azt gondolom, hogy maga az euró az nem jelent egy olyan újdonságot, az átlag magyar számára, ami feldolgozhatatlan lenne.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, kifutottunk az időből, és nem búcsúbeszédét hallottuk az elnök úrnak, hiszen még más formátumban, vagy más minőségemben várjuk vissza természetesen. Tehát a napvendége Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, 7 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az ukrán erők rakétahajtású drónokkal, Neptun rakétákkal és tengeri drónokkal támadták meg az orosz Fekete-tengeri flotta Novorosszijszki támaszpontját, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Állítása szerint légvédelmi állásokat, kikötőhelyeket és kikötői infrastruktúrát is találat ért. Orosz források dróntámadásról számoltak be, de az ukrán közlések részleteit nem erősítették meg. Közben Herszon megyében 3 ember meghalt, 20-an pedig megsebesültek orosz támadásokban. Idehaza szeptembertől nyilvánosságra hozzák az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatait, hangzott el egy budapesti háttérbeszélgetésen. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a cél nem az intézmények rangsorolása vagy megszégyenítése, hanem a betegbiztonság javítása. Az adatok alapján követhető lesz, hol van szükség beavatkozásra, és hogy milyen intézkedések kellenek, illetve azok mennyire hatékonyak. 4 milliárd forintért rendezi meg az augusztus 20-ai állami ünnepséget a Centrum Production, a korábbi 18 milliárd forint helyett, erről beszélt Magyar Éva kormány szóvivő. A rendezvény új neve, augusztus 20-a, a nemzet ünnepe, 1000 éve együtt Európában. Ezt követően a vizuális alkotóműhely vezetője mondta el, hogy 3 napos programra lehet számítani. A csúcspont augusztus 20-án egy 30 perces show, amely a parlamentre lesz kivetítve. Ezt követi egy 10 perces tűzijáték. Besnyő Dánielt hallják.
2: Az idei produkció egy sokkal realizáltabb, emberközpontú produkció lesz. Kisebb területen kerül megvalósításra, de az árak realizálva vannak, és nem 3-4 fővállalkozó osztja szét a feladatokat, hanem több mint 200 vállalkozóval dolgozunk. Így mindenki egy jóval végig gondoltabb és struktúráltabb rendszer alapján végzi a feladatát.
1: Jelentősen nőtt a Graphisoft Park nettó eredménye az első fél évben. A Graphisoft Park adózott eredménye 4.960.000 euró volt az első fél évben, csak nem 28%-kal több az egy évvel korábbinál. Az EBITDA 9%-kal 8.380.000 euróra nőtt, míg a bérleti díj bevétel csak nem 9 millió eurót tett ki. Az irodapark kihasználtsága 94%-os volt, meghaladva a budapesti irodapiac 88%-os átlagát. A társaság javította idei eredményvárakozását is, 8,7 millió euró proforma adózott eredményt prognosztizál 2026-ra.
0: Tőzsde hírek.
1: Új történelmi csúcson zárt a BUX és a MOL is a mai napon. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 3,1%-os emelkedéssel 150.381 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt, a vezető részvényeket a Richter kivételével az előző napi záróáruk felett jegyezték. A MOL 0,7%-kal 4.880 forintra erősödött, az OTP 4,1%-kal 46.290 forintra nőtt, a Magyar Telekom 2,1%-kal emelkedett 2.626 forintra, a Richter 1,1%-kal csökkent 13.030 forintra. Csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 1,1%, a frankfurti DAX Index 2,1% minusszal zárt, míg a párizsi Cacaron 0,5%-kal gyengült, Milánóban stagnálás, Madridban 1,1%-os mínusz volt. Amerikában még folytatódik a kereskedés, és az S&P 500 0,3%-os pluszban teljesít, gyakorlatilag stagnál a Dow Jones ebben a pillanatban, a technológiai Nasdaq 0,7%-kal emelkedik. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 315 forint 95 fillér, az euróért 364 forintot és 25 fillért kell fizetni.
0: időjárás jelentés.
1: Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül, az északias szél általában mérséklődik, de hazánk keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, több fokkal alacsonyabb a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, még kisén magasabb értékeket a nagyobb városokban vízpartokon mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: az ég, ragyognak a csillagok, könnyű szeretni, mert szeretni akarok, legyen így, előre hát.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Szerpentinek a bükkben. Autós kaland Lillafürettől Répás hutáig. A bükkben autózni egyszerre technikai kihívás a sofőrnek, és szemet gyönyörködtető élmény a vezetőnek és utasnak egyaránt. A Lillafürettől Répás hutáig vezető szerpentinen haladva a változatos tájat láthatunk. A hámorító tükre, a színvavizes és csodás látványa, a Répás hutát ölelő hegyek csendje együtt rajzolnak ki egy sajátos világot. Lillafürettől indulva Répás huta felé a szerpentin minden szakasza újabb formában láttatja a hol nyers és vad, hol szeríd és békés tájat. Lillafüred környéke elbűvölő. A függőkert teraszai a színvavizes és sétára invitálnak. A hámorító tükör sima felszínét látva a színes csónakokkal az ember úgy érzi, egy varázsvilágba csöppent. A magasból letekintve a hegy lábánál megbújó települések és a meredeken futó utak lehelet finom mintázatot rajzolnak a tájba, míg a tó fölé hajló hegyoldalak egyszerre hatnak óriásinak és mesebelinek. Autózzunk tovább! A Lillafürettől kiinduló útszakasz már a bükk belső, csendesebb világába vezet. A tájban pedig váltakoznak a mélyzöld, árnyékot adó erdők és a napfényben úszó rétek. A szerpentin kanyarjai technikásak, mégis jól követhetők. Hirtelen emelkedők és hosszú, íves lejtők követik egymást, minden fordulóval újabb szeletet mutatva a hegység változatos arculatából.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a Főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei, a próbák folyamán folyamatosan rögzített

0: kezdték a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
0: Ágoston Orchestra következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Iványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Külső beavatkozás nélkül újra probléma lehet a paksi atomerőmű hűtésével, a napokban újra csökkenő dunai vízszint miatt. Ezért a kormány vízügyi és műszaki szakemberek egyetértésével egy fenékküszöb építését és két hajó irányított elsüllyesztését rendelt el. Pénteken döntenek arról, hogy mikor süllyesztik el a hajókat. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
2: Haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Emellett a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszint miatt a fenék küszöb építésével párhuzamosan arról is döntöttünk, hogy készenlétbe helyezünk Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát. Szükség esetén készen állunk arra, hogy ezen két bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén, hogy ezzel a végleges fenékküszöb elkészültéig is elkerülhető legyen a paksi erőmű teljes leállítása.
1: 1995 óta nem volt ilyen komoly munka a Dunán, mint ami a következő időszakban várható. 24 órás munkavégzést rendelt el a kormány. Több száz tonna követ visznek majd a helyszínre, az építkezést a hadsereg odavezényelt katonái is segítik majd. A paksi atomerőmű alacsony intenzitású működése havi 50 milliárdos plusz teher a költségvetésnek. A rendkívüli energiahelyzet akár hónapokig is eltarthat. Három település mellett kutathatnak gáz és olaj után. Hamarosan megkezdődhet a szénhidrogén kutatása a februárban meghirdetett koncessziós pályázat nyomán. A baracskai területen az MVM Upstream Energy ZRT, Békés Csaba és Nagylengyel nyugati lelőhely térségében pedig a MOL Upstream ZRT kutathat, és találat esetén földgázt, illetve kőolajat termelhet ki. A koncessziók legalább 20 évre szólnak, a 7 meghirdetett terület közül a Bácsalmás, Kisköre, Tisza-Csege és Tisza-Lök térségére kiírt pályázatok eredménytelenül zárultak. Jelentősen nőtt a Graphisoft Park nettó eredménye az első fél évben. A Graphisoft Park adózott eredménye 4 960 000 euró volt az első fél évben, csaknem 28%-kal több az egy évvel korábbinál. Az EBITDA 9%-kal 8 380 000 euróra nőtt, míg a bérleti díj bevétel csaknem 9 millió eurót tett ki. Az irodapark kihasználtsága 94%-os volt, meghaladva a budapesti irodapiac 88%-os átlagát. A társaság javította idei eredményvárakozását is, 8,7 millió euró proforma adózott eredmény prognosztizál 2026-ra. Az ukrán erők rakétahajtású drónokkal, Neptun rakétákkal és tengeri drónokkal támadták meg az orosz Fekete-tengeri flotta Novorosszijszki támaszpontját, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Állítása szerint légvédelmi állásokat, kikötőhelyeket és kikötői infrastruktúrát is találat ért. Orosz források dróntámadásról számoltak be, de az ukrán közlések részleteit nem erősítették meg. Közben Herszon megyében 3 ember meghalt, 20-an pedig megsebesültek orosz támadásokban.
0: Tőzsde hírek.
1: Új történelmi csúcson zárt a BUX és a MOL is. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,3%-os emelkedéssel 150.381 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével az előző napi záróáruk felett zártak. A MOL 0,7%-kal 4.880 forintra nőtt, az OTP 0,4%-kal 46.290 forintra erősödött, a Magyar Telekom 0,2%-kal emelkedett 2.626 forintra, a Richter 0,1%-kal csökkent 13.030 forintra. Csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,1%, a frankfurti DAX Index 0,2% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC 0,5%-kal gyengült. Milánóban stagnálás, Madridban 0,1%-os mínusz volt.
0: időjárás jelentés.
1: Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül, az északias szél többnyire mérséklődik, de hazánk keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, több fokkal alacsonyabb a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg kissé magasabb értékeket a nagyobb városokban vízpartokon mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Nights.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az indiai származású New Yorki énekesnő, dalszerző, színésznő Nora Jones első lemeze 2002-ben jelent meg, ami világszerte már is több mint 20 millió példányban kelt el, és ráadásul kapott érte 5 Grammy díjat. Azóta lemez eladási rekordja is sorban megdöntötte, 9 Grammy díjnál jár és filmekben is szerepel. Zongorán és gitáron is kitűnően játszik, de elsősorban nagyszerű hangja miatt szeretjük.
1: Trend Night.
2: Nora Jones érkezik most a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bangosi Brothers Company 2013-ban alakult indie rock, alternatív rock, folk rock stílusú zenét játszó erdélyi magyar zenekar. A zenekar 2013 májusában alakult Gyergyószentmiklóson, nevét a Bagosi testvérpár Bagosi Norbert és Bagosi László családneve ihlette. Hozzájuk csatlakoztak zenésztársaik Barti Szilárd, Tatár Attila és Kozma Zsombor. Első évükben Erdély számos településén felléptek, számaikat pedig játszani kezdte az erdélyi rádiók mellett számos határon túli, magyar területen működő, illetve magyarországi rádióadó is. A csapat eddigi pályafutása során 4 nagy lemezt, egy szimfonikus koncertlemezt, egy EP-t, rengeteg klippet és egyéb anyagot jelentetett meg. A zenekar minden albuma többszörös aranylemez, míg a 2019-ben megjelent Veled utazom 6-szoros platina minősítést ért el.
1: Trend Night.
2: A Bagosi Brothers Company-től már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Külső beavatkozás nélkül újra probléma lehet a paksi atomerőmű hűtésével, a napokban újra csökkenő dunai vízszint miatt. Ezért a kormány vízügyi és műszaki szakemberek egyetértésével egy fenékküszöb építését és két hajó irányított elsüllyesztését rendelt el. Pénteken döntenek arról, hogy mikor süllyesztik el a hajókat. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
2: Haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Emellett a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszint miatt a fenék küszöb építésével párhuzamosan arról is döntöttünk, hogy készenlétbe helyezünk Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát. Szükség esetén készen állunk arra, hogy ezen két bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén, hogy ezzel a végleges fenékküszöb elkészültéig is elkerülhető legyen a paksi erőmű teljes leállítása.
1: 1995 óta nem volt ilyen komoly munka a Dunán, mint ami a következő időszakban várható. 24 órás munkavégzést rendelt el a kormány. Több száz tonna követ visznek majd a helyszínre, az építkezést a hadsereg odavezényelt katonái is segítik majd. A paksi atomerőmű alacsony intenzitású működése havi 50 milliárdos plusz teher a költségvetésnek. A rendkívüli energiahelyzet akár hónapokig is eltarthat. Három település mellett kutathatnak gáz és olaj után. Hamarosan megkezdődhet a szénhidrogén kutatása februárban meghirdetett koncessziós pályázat nyomán. A Baracskai területen az MVM Upstream Energy ZRT, Békés Csaba és Nagylengyel nyugati lelőhely térségében pedig a MOL Upstream ZRT kutathat, és találat esetén földgázt, illetve kőolajat termelhet ki. A koncessziók legalább 20 évre szólnak, a hét meghirdetett terület közül a Bácsalmás, Kisköret, Tisza-Csege és Tisza-Lök térségére kiírt pályázatok eredménytelenül zárultak. Jelentősen nőtt a Graphisoft Park nettó eredménye az első fél évben. A Graphisoft Park adózott eredménye 4 millió 960 ezer euró volt az első fél évben, csaknem 28%-kal több az egy évvel korábbinál. Az EBITDA 9%-kal 8 millió 380 ezer euróra nőtt, míg a bérleti díj bevétel csaknem 9 millió eurót tett ki. Az irodapark kihasználtsága 94%-os volt, meghaladva a budapesti irodapiac 88%-os átlagát. A társaság javította idei eredményvárakozását is, 8,7 millió euró proforma adózott eredményt prognosztizál 2026-ra. Az ukrán erők rakétahajtású drónokkal, Neptun rakétákkal és tengeri drónokkal támadták meg az orosz Fekete-tengeri flotta Novorosszijszki támaszpontját, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Állítása szerint légvédelmi állásokat, kikötőhelyeket és kikötői infrastruktúrát is találat ért. Orosz források dróntámadásról számoltak be, de az ukrán közlések részleteit nem erősítették meg. Közben Herszon megyében 3 ember meghalt, 20-an pedig megsebesültek orosz támadásokban.
0: Tőzsdehírek.
1: Új történelmi csúcson zárt a BUX és a MOL is. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,3%-os emelkedéssel 150.381 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével az előző napi záróáruk felett zártak. A MOL 0,7%-kal 4.880 forintra nőtt, az OTP 0,4%-kal 46.290 forintra erősödött, a Magyar Telekom 0,2%-kal emelkedett 2.626 forintra, a Richter 0,1%-kal csökkent 13.030 forintra. Csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,1%, a frankfurti DAX Index 0,2% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC 0,5%-kal gyengült. Milánóban stagnálás, Madridban 0,1%-os mínusz volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül, az északias szél többnyire mérséklődik, de hazánk keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, több fokkal alacsonyabb a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg kissé magasabb értékeket a nagyobb városokban vízpartokon mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban. Mit szól?

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsegy zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szánypróbálgatások közepette hamar fény terült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felsőfokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanárdiplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Nights.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Külső beavatkozás nélkül újra probléma lehet a paksi atomerőmű hűtésével, a napokban újra csökkenő dunai vízszint miatt. Ezért a kormány vízügyi és műszaki szakemberek egyetértésével egy fenékküszöb építését és két hajó irányított elsüllyesztését rendelt el. Pénteken döntenek arról, hogy mikor süllyesztik el a hajókat. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
2: Haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Emellett a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszint miatt a fenék küszöb építésével párhuzamosan arról is döntöttünk, hogy készenlétbe helyezünk Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát. Szükség esetén készen állunk arra, hogy ezen két bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén, hogy ezzel a végleges fenékküszöb elkészültéig is elkerülhető legyen a paksi erőmű teljes leállítása.
1: 1995 óta nem volt ilyen komoly munka a Dunán, mint ami a következő időszakban várható. 24 órás munkavégzést rendelt el a kormány. Több száz tonna követ visznek majd a helyszínre, az építkezést a hadsereg odavezényelt katonái is segítik majd. A paksi atomerőmű alacsony intenzitású működése havi 50 milliárdos plusz teher a költségvetésnek. A rendkívüli energiahelyzet akár hónapokig is eltarthat. Három település mellett kutathatnak gáz és olaj után. Hamarosan megkezdődhet a szénhidrogén kutatása a februárban meghirdetett koncessziós pályázat nyomán. A Baracskai területen az MVM Upstream Energy ZRT, Békés Csaba és Nagylengyel nyugati lelőhely térségében pedig a MOL Upstream ZRT kutathat, és találat esetén földgázt, illetve kőolajat termelhet ki. A koncessziók legalább 20 évre szólnak, a 7 meghirdetett terület közül a Bácsalmás, Kisköre, Tisza-Csege és Tisza-Lök térségére kiírt pályázatok eredménytelenül zárultak. Jelentősen nőtt a Graphisoft Park nettó eredménye az első fél évben. A Graphisoft Park adózott eredménye 4.960.000 euró volt az első fél évben, csaknem 28%-kal több az egy évvel korábbinál. Az EBITDA 9%-kal 8.380.000 euróra nőtt, míg a bérleti díj bevétel csaknem 9 millió eurót tett ki. Az irodapark kihasználtsága 94%-os volt, meghaladva a budapesti irodapiac 88%-os átlagát. A társaság javította idei eredményvárakozását is, 8,7 millió euró proforma adózott eredmény prognosztizál 2026-ra. Az ukrán erők rakétahajtású drónokkal, Neptun rakétákkal és tengeri drónokkal támadták meg az orosz fekete-tengeri flotta Novorosszijszki támaszpontját, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Állítása szerint légvédelmi állásokat, kikötőhelyeket és kikötői infrastruktúrát is találat ért. Orosz források dróntámadásról számoltak be, de az ukrán közlések részleteit nem erősítették meg. Közben Herszon megyében 3 ember meghalt, 20-an pedig megsebesültek orosz támadásokban.
0: Tőzsde hírek.
1: Új történelmi csúcson zárt a BUX és a MOL is. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,3%-os emelkedéssel 150.381 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével az előző napi záróáruk felett zártak. A MOL 0,7%-kal 4.880 forintra nőtt, az OTP 0,4%-kal 46.290 forintra erősödött, a Magyar Telekom 0,2%-kal emelkedett 2.626 forintra, a Richter 0,1%-kal csökkent 13.030 forintra. Csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 0,1%, a frankfurti DAX Index 0,2% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC 0,5%-kal gyengült. Milánóban stagnálás, Madridban 0,1%-os mínusz volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül, az északi szél többnyire mérséklődik, de hazánk keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, több fokkal alacsonyabb a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg kissé magasabb értékeket a nagyobb városokban vízpartokon mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Gregory Porterről azt írja a New York Times, hogy birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazz énekestől várnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. 1971-ben született egyébként Sacramento-ban, és már a 2010-es első albuma is Grammy jelölést kapott. A harmadik 2014-ben megkapta a Grammy-t, az év legjobb énekes lemeze lett. Gregory Porternek már védjegyévé vált különleges sapkája, amelyet nem csak a fellépésein visel, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sokszor elmondta, hogy a sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik fel.
1: Trend Night.
2: A következő percekben meghallgatunk egy dalt Gregory Portertől is, itt a különleges zenei válogatásban. A feel-

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják a What Fruttik zenél a folytatásban.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

Folytatjuk a különleges zenei válogatást mindjárt az angol Roderick David Rod Stewarttal, aki már a 60-as, 70-es években is kiemelkedő énekesnek számított, érces és különleges hangjával. Pályafutása során világszerte több mint 100 millió lemezt adott el, így minden idők egyik legsikeresebb férfi énekese. 2008-ban a Billboard hetente megjelenő zenei magazin a 17. helyre rangsorolta a világ valaha élt 100 legsikeresebb zenész listáján. Érkezik tehát most Rod Stewart a különleges zenei válogatásban.

94.2 Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Tao zenekart azok fogják elsősorban szeretni, akik fogékonyak a dallamos pozitív dalokra és a gunyoros eredeti magyar szövegekre. Élőben játszanak, mert mint mondják, az igazi koncert az, amikor emberek zenélnek embereknek. Az első két évükben a Covid teljesen szétrúgta a terveiket, de közben sokat dolgoztak a zenekaron, úgyhogy most már rengeteg remek daluk van. Az első EP után felvettek még egy lemeznyi dalt 2020-ban, aztán a Próbaidő című dupla albumot 2021-ben.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en, a folytatásban a Tao zenekar érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtót, ordítsd le a fejem. Kérlek, szépen húzz egy kicsit arrébb, nekem is adj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van sofort, ez a lámpa a munkahelyem.

0: Istenek, de bocsánat!
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Oláh Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Oláh Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

jaj a heli, jaj a heli. Szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem oly hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli. Szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem oly hevesen ver.

Az enyém lesz, jaj a helé, jaj a helé. Jós a páros köz a pipe lakik páros bérletben a drágán. Él ez a gyönyörű lány. Hát fogok egy taxit és oda megyek. Szemet, ha nevet, én oda leszek. Befűtve a jó kis

remélem egyszer még az enyém lesz. Jaj a heli, szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem, hogy hevesen ver.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
0: Trend Night.
1: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Tóth Vera Tapolcán született 1985-ben, és már egészen kiskorától énekel. Szülővárosában Tapolcán rendszeresen fellépett, majd megismerkedett Völler Adél énektanárnővel. 2003-ban jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, a Megasztár első szériájába, ahol a válogatás után bejutott a legjobb 50 előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa, Hangú és Gyémán című slágerével a legjobb 12 közé. Minden héten más zenei műfajban bizonyított, végül eljutott az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show végén őt szavazták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, 2005-ben Bravo Otto díjat kapott, 2008-ban Artisius díjat, és eddig 4 önálló nagylemeze jelent meg.
1: Trend Nights.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most Tóth Vera énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

által értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk át.

0: Trend FM 94.2.
1: Gazdaságban utazunk.
2: Már messzire hordja a szél a talat, és két hete zúg az eső. Bár

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tányzenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a széke és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.